0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsett zenekar motorját 2004 nyarán

0: készült a Zaporozsec első demo felvétele. 2008 nyarán a Kulturpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsec mindig új utakon járhasson.
1: Trend Night.
0: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsectől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cotton Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
1: Trend Night.
2: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Cotton Club Singers következik a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mystery Gang Rockabilly Trio 1998-ban alakult. A kezdeti években olyan nagy példaképek bemutatásával kezdték, mint Johnny Cash és Buddy Holly, majd a saját dalok felé fordultak. Műsoraik Egri Péter énekes gitáros szövegeire és dalaira épülnek. Egy Japánban kiadott kislemez után első albumuk 2001-ben jelent meg, majd ezt követte még két külföldön megjelent lemez. Nemzetközi és hazai sikereik után 2012-ben elérkezett az idő, megjelent első magyar nyelvű kiadványuk Megőrülök érte címmel. Hitelesen hozzák a kor manériai, stílusok színes, a rockabilly és a rock'n'roll mellé bejött a garázs és a modern nagyváros lüktetését hozó jungle hatás is. Könnyű zenei munkásságuk mellett filmzenéket is írtak, majd a zenekar filmszerepet kapott Goda Krisztina, Csak szex és más semmi című vígjátékában. Az énekes gitáros Egri Péter Brennel szerepét alakítja Fonyó Gergely, Médi Hungária című filmjében.
1: Trend Night.
2: Zenélünk is tovább itt a Trend FM-en, érkezik a Mystery Gang.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A dunaújvárosi Toma Gábor alias Frank jellegzetes hangja és stílusa miatt azt hiszem nem keverhető össze más előadókkal. Frank egyébként a konzervatóriumba és a zeneművészeti főiskola jazz tanszakára is járt, de egyiket sem fejezte be. Az előbbiből kicsapták,

Rózsa, rózsa, minden szirma bennük, te nem látom, hogy merre. Félek, hogy felkap a szél, messze visz túl nagy a tér. Mi van, ha nem jössz vissza? Nem látlak túl sok a rózsa.

hogy vérzik a harapom. Vörös, mint a rózsák a hajadon, rózsaszírmok a szívemen. Nehéz, amit érzek, nehéz, ahogy lélegzel. Te vagy a véremben, lehet a szerelemtől fél.

Mondtam, hogy megvárlak, lehet, hogy betakar a föld, de jelesz, ha ott vagy majd, én fekszem a rózsák közt. Rózsa, rózsa, mondd, hogy hol vagy, minden szirma.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Konyha egy háromtagú zenekar, akik retrósan lerobbant hangzással és fordulatos magyar szövegekkel játszanak, eklektikus, a szóltól a garage rockig terjedő skálán mozgó popzenét. A Konyha hangzásának gyökerei a 60-as, 70-es évek fordulója körül keresendők, amikor a rockzenészek már túl voltak az elektronikus hangszerek feltalálása okozta eufórián, és már nem akartak feltétlenül csak szép hangokat kihozni belőlük. Ennek eredménye a sok koszos, túlvezérelt gitár és énekhang. A Konyha szövegei ezzel látszólag ellentétesen mai élethelyzetekből indulnak, de megpróbálnak túllépni azon az állásponton, hogy jó és mély dalt kizárólag fájdalmas dolgokról lehet írni. A háromtagú csapat Badics Márk, Herr Attila és Szepesi Mátyás dinamikus, de lerobbant hangzású dalokat ad elő, szövegeiben pedig egy dinamikus, de lerobbant kor túlélési filozófiáit vázolja.
1: Trend Night.
2: A Konyha zenekar következik most a különleges zenei válogatásban.

0: ser.
1: Különleges zenei válogatás a 94.2-n.

0: me.
1: Ismerjük a kultúra trendjeit. 94.2.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Akusztik Band zenekart 2005-ben alapította Móra Erzsébet, Gál Gábor és Sipeki Zoltán. Két akusztikus gitár, ének, ütő hangszeres felállással állnak színpadra. Zenéjük ötvezi a blues, a jazz és a virtuóz latinos stílusokat. Műsorukban saját szerzeményeik mellett a Beatles, Eric Clapton, Sting, a Led Zeppelin és Jimi Hendrix közismert dallamai is megszólalnak. A kezdetektől kialakítottak egy sajátos egyéni hangzást, egy nagyon erős koncertprogramot, amelyet 2008 óta a széles nagy közönségnek is bemutatnak.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban a Trend FM-en már is a Budapest Akusztik Band zenél.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Swing a Django együttes egy innovatív, a világon egyedülálló hangszeres felállással bíró zenekar. Különleges stílus ötvözetet teremtettek, zenéjük hangzásában harmóniára talál a magyar autentikus folklor zene, a francia Monac Swing és a sanzonok világa. A tango, a jazz és a bossa nova. Ennek eredménye ez az általuk Hungarian Django Swingnek nevezett egyedi stílus. A dal 21-ben megnyertek két elődöntőt is, és 5. helyezettként zárták a versenyt Maradok című dalukkal. Koncert felkérésekhez alkalmazkodóan játszanak autentikus gypsy swinget, Django popot, new wave popot, Django swinget vagy olyan ismert dalokat feldolgozva, amelyeket a közönség kíván. Küldetésüknek tekintik a fiatal generációk megismertetését a zenével, a különböző stílusokkal és hangszerekkel. Társadalmi szerepvállalásuk részeként a Filharmóniai Társaság meghívására az elmúlt 3 évben több mint 120 ezer gyermeknek tartottak beszélgető zenélős hangszerét zenebemutatót, kedvet csinálva a művészetek gyakorlásához a legkisebbeknek és a kicsit nagyobbaknak.
0: Trend Night.
1: Swing a Django már is itt a különleges zenei válogatásban.
2: Ki tudja, hogy miért

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Lóczi Játszik zenekar 3 éve alatt már egyértelmű jelek mutatták, hogy itt valami készül, hiszen Csorba Laci névadó frontember a Van című mozi filmzenéjével megalapozta a közönség és a szakma figyelmét, ezt követte a Kimi Tube és a Cseh Tamás program elismerése, egy sikeres turné a Margaret Island-del közösen, majd fölényesen megnyerték a Veszprémi utca zene fesztivál közönségdíját. A Krokodil című második lemezükről már 4 dal is bekerült a rádiókba, és 2018-ban már az új szerzemények stúdió munkái zajlottak. Megnyerték a Fonogram épp felfedezettje címét és a Szigetes Fesztiválok rangadóját, illetve a nagy színpadot is, így az összes fesztiválon kiemelt helyeken léphettek fel.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban most a Lóczi játszik következik.

0: Jó.
1: Szevasz, Laci, mi a helyzet?
0: Szia, Luci. Ne, hallgattam ezt a dalt, hogy ez biztosan erről a Lujzáról szól, csak...
1: Persze, mire gondolsz?
0: Nem, hogy nem így ismertelek meg, nem, azért nem egy ilyen kedvesebb srác vagy, nem?
1: Na jó, igazad van, de nem lesztél. Ez ott rólam szól!
0: Mindig jön egy másik, mindig jön egy másik, attól félsz, hogy a szív elász.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a Magyar Televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ectomorph, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán fanatikot, a Pablo Honeyt és Submace Mastert is.
1: Trend Night.
2: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai zenei élet két megkerülhetetlen szereplője, Ágoston Béla és Bég Mihály hívta életre az Ágoston Orkesztrát. Első albumuk a Lengyel Tangó 2014-ben jelent meg. A dolog hátterében a Művészetek Palotájában bemutatott Ma este te vagy a főnök című koncert áll, ami Víg Mihály műveinek valamennyi rétegéből merít. Előadói az Ágoston Orkesztra és vendégei. A próbák folyamán folyamatosan rögzítették a feldolgozásokat, előbb csak a dokumentálás és a promóció, majd már kimondottan a lemez megjelenésének szándékával. Ágoston Béla érzékenysége is kimondottan erre a produkcióra szervezett zenekarának kirívó felkészültsége garanciát jelentett arra, hogy egy saját hangvételű, de a Víg szerzeményekhez kötődő produkció szülessen.
1: Trend Nights.
2: Ágoston Orkesztra következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A NASA együttes Mező Misi és Szűcs Krisztián alapította. A Magna Cum Laude és a Heaven Street 7 frontemberei mellett Szepesi Zsolt, az egyik legtehetségesebb fiatal hazai producer, és Mihalik Ábel, a Kispál és a Bolz, valamint a Kis Csillag zenekarok korábbi dobosa zenél. Első nagylemezük kapcsán fontosnak érzik, hogy nem akarnak sem a Magnás, sem a Heaven Street szemenös vagy a Kispár rajongóinak megfelelni. Felszabadulva, elvárásoktól mentesen azt csinálják, amik ők maguk. Szűcs Krisztián szerint ideális esetben egy dal, egy lemez, egy zenekar megszületésének nincsen különösebb célja sem oka, egész egyszerűen csak meg kell történnie. Azt is mondja még, hogy a NASA első albumánál sikerült ezt a ritka, áldott állapotot rögzíteni, amikor nem szorítanak rossz berögződések, stíluskényszerek, egóharcok, pusztán négy markánsan különböző zenei hátterű ember közösen és jóézűen összerakott valamit, amit nem tud és nem is akar kategorizálni. Ha nem lenne nagyon elhasznált a szó, akkor azt mondanám, hogy ez az örömzene.
1: Trend Night.
2: A NASA zenél már is, itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után, itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Kiállítás.
1: Július 19-én 17:30-kor nyílik Szentendrén a Csáj Galeriben Perlaki Gergő Tanulmányok című kiállítása. A különc életművész kiállításán művei mellett egy ikonikus performance is megelevenedik majd. Tanulmányok tanulmányrajzok kiállítása Da Vinci, Rembrandt és Rubens esetében megszokott, indokolt és szeretett gyakorlat volt. A Perlaki kiállítás anyaga ellenben csak címében tartalmaz tanulmányokat. Provokatív, mint Perlaki maga, ám de figyelmünket, e provokáció rögvest a kiállítás lényegére, azaz a koherens és befejezett művekre tereli. Festményeket látunk, amelyek tán sosem voltak tanulmányok. De mi a helyzet a művész saját tanulmányaival? Minden esetre látunk még egy fülkét is, e fülke lenne az 1959-es nagy múzeumi szabad rablás mementója. Mit szabad és mit nem? Bűne a lopás, ha szabad. 1959-ben esett meg az ikonikus eset méghozzá műcsarnokban, 3000 francia könyvet állítottak ki, a két hetes nyitvatartást követően alig pár kötet maradt a helyén, azaz a múzeum területén. Megismétlődik a legendás lopás, lábakél fülke bélnek. Berlaki lenne az áldozat, vagy éppen az elkövető felbújtód netán. Bűnbe esik-e a kedves látogató? Válaszokért, műtárgyakért, fülkéért és szögizmusért irány a Csáj Szentendrén.
0: Esemény.
1: Szabadtéri filmvetítéseket tartanak a pécsi Zsolnai Kulturális Negyedben, vasárnap esténként vannak a kertmozis előadások a Pirogránit udvaron. Az idei programkínálatot úgy állították össze, hogy mindenki megtalálja a számítását. A romantikus drámától kezdve, a sci-fin, a látványos akciófilmeken és a rock történelmen át a családi animációig terjed a kínálat, így olyan alkotásokat vetítenek, mint a Szerelem hullámhosszán, a Vasember, az Eredet vagy a Bohém Rapszódia. A vetítések augusztus 23-áig minden vasárnap este 9-kor kezdődnek, míg a szezonzáró családi animációs filmvetítését augusztus 30-án a Szamár Fül Fesztiválhoz igazodva. Korábban már 8 órakor elkezdik.
0: Kiállítás.
1: A Magyar Tudományos Akadémia megalapításának 200. évfordulója alkalmából életre hívott utazó kiállítás Balatonfüredre érkezik július 23-án, és másfél hónapon át lesz látható. A tárlat az intézmény történetét, a tudományos osztályok és kutatók munkáját mutatja be installációin. A kabinszerűen kialakított vándorkiállításon életre kelnek a régi időket idéző fotók és metszetek, érintő képernyőkön bejárhatók a Magyar Tudományos Akadémia székházának legrejtettebb zugai, és interaktív projektorokon válogathatnak a látogatók a hazai tudományos kutatás szinte egészét bemutató kis videók között. Szintén érintő képernyőkön keresztül nézhetnek körül a Magyar Nemzeti Múzeum és az MTA Varázshatalom című kiállításán, valamint a székházban hónapról hónapra megújuló, a tudományos osztályokat bemutató kiállításokon az érdeklődők. Ezen kívül VR szemüvegen keresztül tekinthetnek be a Konkoly-Tege Miklós Csillagászati Intézet falai közé és a mai magyar agykutatás kulisszái mögé a látogatók. A vándorkiállítást az MTA 200. évfordulója alkalmából a TUBA, Tudománybarát Település Mozgalom indította útjára tavaly ősszel. A Tudománybarát Település Mozgalom célja, hogy közvetlen kapcsolatot építsen ki a települések és a tudományos közösségek között, idézi a közlemény Freund Tamást, az MTA volt elnökét, aki 2025-ben így határozta meg a mozgalom fő célkitűzését. A fő cél, hogy a települések polgárai a tudományos ismereteket és kapcsolatokat mind jobban felhasználják a maguk, a családjuk és a lakóhelyük javára, a települési közösség fejlesztésére, hagyományai ápolására és tudománybarát kis közösségeket, társadalmat és nemzetet alkossanak. A Balatonfüredi kiállítás kísérő rendezvényeként a Lipták Gábor Városi Könyvtárban nyílik tárlat, az MTA Biológiai Tudományok Osztálya és a Naturárt Magyar Természetfotósok Szövetsége közös Natura Mirabilis című fotópályázatának díjnyertes alkotásaiból.
2: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
3: Szuper patakvölgyes családi kirándulóhelyek, tanástalan szülőknek, nyári szünetre. Szalajka völgyi túra. Ha valami tipikusan tökéletes családi kiránduló célpont, akkor az a Szalajka völgy. Sokan járják meg babakocsival is, simán lehet tolni a terepen, de hordozóban is sok szülő bevállalja a túrát. A völgy legfőbb vonzerejét a csodás erdei környezet, a Szalajka patak, a sziklaforrás, a fátyol vízesés, a szilvásváradi erdei kisvasút és a pisztráng telep jelenti. Jó ötlet megállni egy pisztrángosnál útközben, ha kíváncsi vagy, hol készítik igazán finoman a pisztrángot az országban. A fátyol vízeséstől nem messze található a Gloriet tisztás, ahol pihenőhelyeket alakítottak ki. Tőle nagyjából 60 méterre fekszik a szépséges felső tó, melynek bal oldalán alakult ki a 45 méter mély istálóskői barlang. A Cuha szurdoka. A Cuhavölgy szurdoka méltán foglal el kitüntetett helyet a magyar természetjárásban. Látványos sziklák között bukdácsoló patak, gyönyörű erdő, az ország egyik legszebb vasútvonala található itt, és ma már vasalt utakkal is találkozhatunk a völgyben. A Vinyétől Porvacsesznekig terjedő, mintegy 4 km hosszú szakaszon többször keresztezi az utunkat a kisebb zuhogókkal sziklák között csordogáló vízfolyás, amin olykor simán átsétálhatunk, máskor pedig köveken ügyeskedhetjük át magunkat. Az út mentén táblák mutatják az irányt a főbb nevezetességekhez, a milleniumi emlékműhöz, forrásokhoz, rétekhez és a betyárok egykori búvóhelyéül szolgáló barlangokhoz, a tanösvényhez, a műemléki viadukthoz és az alagutakhoz. A képített és jól karban tartott széles bakonyi ösvényen száraz időben akár biciklivel is közlekedhetünk, de még babakocsit is tolhatunk magunk előtt. Mivel ezen a szakaszon minimális a szintemelkedés, idősebbek számára sem megerőltető a túra. Óbányai völgy. Az Óbánya és Kisújbánya között húzódó, közel 3 kilométeres Óbányai völgy nagy eséllyel pályázhat a mecsek legvadregényesebb szurdoka címre. A völgy valóban rászolgált a népszerűségre, hiszen pazar erdőképe és patakjának sziklafodros medre országos szinten is kiemelkedő, ritka látvány. A vízfolyásnak számos sziklalépcsőn kell átverekednie magát, ezért zúgók és vízesések vadítják a bükkerdő árnyékába burkolózó mély árkot. Óbánya szélső házait elhagyva, nyugat felé haladva, pár perces sétával érkezünk meg a pisztrángos tavakhoz, amelyek után a völgy összeszűkül, oldalai sziklássá is meredekké válnak. A völgy egyik különleges természeti látványossága a ferde vízesés, ahol a patak vize a lépcsőzetesen és ferdén álló mészkő rétegeken csobog lefelé. A másik a szomszédságában található csepegő szikla. A körülbelül 30 méter széles forrás mészkő lerakódást vízfolyások táplálják felülről, ezért csöpög belőle a víz folyamatosan, melyből cseppkőszerű formák is kialakulnak. A bükkerdő árnyékába burkolózó völgyet Óbányáról és Kisújbányáról is megközelíthetjük. Csupán a Dél-Dunántúli kék túra K jelzését kell követni.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Javítaná a közbiztonságot a főpolgármester, a rekordhőség már a rezsiszámlákon is nyomot hagy. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A főpolgármester a jövőben nagyobb rendőri jelenlétet, rendszeres szakmai konzultációkat és egy addiktológiai utcai szolgálat megszervezését ígérte. Karácsony Gergely szerint a közbiztonság javítása érdekében azonban nem csak rendészeti, hanem szociális intézkedésekre is szükség van, mivel a problémák gyökere gyakran mélyebb társadalmi kérdésekben rejlik. A főpolgármester szerint a mély szegénység, az állami gondozott fiatalok hajléktalanságba taszítása, a kudarcot vallott drogpolitika, valamint az addiktológiai és pszichiátriai ellátás összeomlása mind hozzájárult a jelenlegi helyzet kialakulásához. A rekordhőség már a rezsiszámlákon is nyomot hagy. Egyre többet költünk lakásunk hűtésére. Alig 6 év alatt megduplázódott a háztartások hűtésre fordított energiafelhasználása az egész Unióban. A trend hátterében a rendkívül forró évek állnak. Idén júniusban például Nyugat-Európában minden korábbinál melegebb volt, tudósított a Euronews. Az uniós háztartások hűtésre fordított energiafelhasználása 2018 és 24 között megduplázódott. Ausztriában például 22 terajoule-ról 253-ra nőtt a fogyasztás, ami a maga több mint 1000%-os bővülésével a legnagyobb növekedést jelenti. Csehországban 244, Olaszországban pedig közel 200%-os volt a bővülés. A hűtésre fordított energiafelhasználás Magyarországon is több mint duplájára emelkedett, nálunk 171%-os növekedést regisztráltak. Új kapitánya van Pest vármegyének. A belügyminiszter vármegyei rendőrfőkapitányokat bízott meg, közölte a belügyminisztérium. Pósvai Gábor belügyminiszter csütörtöki hatállyal megbízta a rendőrfőkapitányi beosztás ellátásával a Pest vármegyei rendőrfőkapitányságon Horváth András rendőrdandártábornokot, valamint a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányságon Terjék Gábor rendőrdandártábornokot, áll a tárca közleményében. Barátnője munkahelyéről lopott el egy autót egy budapesti férfi, de megbánta, bement, bevallotta. Egy 14. kerületi cégnél dolgozó férfi tett bejelentést a rendőrségen július 6-án, mivel nem találtak korábban a parkolóban hagyott munkahelyi autóját, irodájában hagyott laptopját, valamint pár ezer forint készpénzt, és arra gyanakodott, hogy ezeket valaki ellophatta. A nyomozók szemlét tartottak, és az adatgyűjtés során eljutottak egy a cégnél dolgozó nőhöz, majd kiderítették, hogy a nő párja juthatott be hajnalban a telephelyre és vihette el az autót, a pénzt és a számítógépet. A 41 éves K. Gábor az eset után két nappal július 8-án délután megjelent a budapesti rendőrfőkapitányság 14. kerületi rendőrkapitányságán, ahol elmondta, hogy miután ellopta a céges autót, rájött, hogy butaságot csinált. Ezért egy 17. kerületi zsákutcában hagyta a járművet, ám a laptopot már eladta, a pénzt elköltötte. A nyomozók az autót megtalálták és visszaadták a cégnek.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton a csapadéksáv elhagyja hazánkat mögötte, sokat süt majd a nap. Erőteljesebb gomoly felhőképződés a nyugati, délnyugati harmadban és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű, így zápor, zivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. A minimum 16 és 23, a maximum 28 és 35 fok között változhat.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
1: Köszöntjük a hallgatóinkat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai vendégemet, aki már itt ül velem a stúdióban, Endre Judit Kazinczy-díjas, bemondó, műsorvezető, szerkesztő,

0: Ha csak egyet kellene kiválasztani marketing szempontból, mindig azt mondják, hogy legyen egy csapás, egy fő csapás, amit az ember csinál. Én azt gondolom, hogy vannak emberek, akiknél nagyon nehéz leválogatni a sok fontos közül csak egy valamit. Le lehet válogatni?
1: Meglepő lesz a válasz, le lehet. Én Endrei Judit vagyok, és ez a sok minden, ez az én részem, az életem része. Nyilván ez a felsorolás most ugye van benne olyan tevékenység, ami már nagyon régóta nincs, hiszen bemondóként már nagyon régóta nem dolgozom. A műsorvezetés az időszakos, hol van, hol nincs. Az írás időszakos, hol van, hol nincs. Nem választanék ki egyet, vagy nem mondanám azt, hanem valóban én vagyok, én ilyen vagyok, és ez a sok minden valahol bennem van.
0: Szolnokon indul a valahol, mert ugye a szülővárosa Szolnok. Milyen úton jut el az ember Szentendréig? Budapestig.
1: Hány részes beszélgetésre készültünk most?
0: Engem minden érdekel.
1: Szolnok, szülővárosom, de nem ott töltöttem a gyerekkoromat, hanem mellette egy nagyon kicsi faluban, Tiszatenyő a neve. De kötődöm erősen Szolnokhoz, hiszen az imádott anyai nagyszüleim ott értek. Én nagyon szorosan kötöttem hozzájuk, nagyon sok időt töltöttem velük, sőt, érettségi után, mert nem vettek fel orosz-francia szak, ahova vágytam, és kétszer is jelentkeztem, és akkor nagymamámékkal éltem, ott egy könyvelői állást, hát most nem a nagy klasszikus értelme, hanem ültem egy ilyen, akkor még tekerős kis számológéppel, meg leírtam, hogy melyik italboltban mennyi ital fogyott, mert ez a likőripari vállalatnak volt egy részlege, és nem álmodoztam akkor sem, és sohasem arról, hogy én valaha is médiába kerülök. Aztán elkerültem Szegedre, ugye ezek az S betűk, Szolnok, Szeged, Szentendre, ez valahogy így jelen van az életemben. Még mielőtt Szegedre kerültem volna, a szüleim döntése volt, hogy ebből a kis faluból valahova, máshova költözünk. Minden nap hálát adok nekik, vagy hálát adunk a húgommal együtt, hogy Szentendrét választották új otthonnak, és most már 52 éve kötődöm ehhez a városhoz, és érzem magam otthon, és boldog vagyok, hogy a gyerekeim is ott töltötték a gyerekkorukat, és az az otthonuk bárhova kerülnek a világban.
0: Hogyha a tevékenységeket nézzük, és a tanulmányokat, akkor ugye az egyetem mellé beköszöntött az újságírás tanulmány is. Az miért volt fontos? Az hogy kapcsolódott oda? És egyébként nem lesz mindenkiből feltétlenül bemondó, aki megtanulja az újságírást, és fordítva sincs úgy, hogy minden műsorvezető egyébként újságíró is. De itt ez a kettő ötvöződött és találkozott.
1: Én végtelenül szerencsés embernek tartom magam. Egy nagyon szorgalmas, nagyon szerettem tanulni, tehát soha nem volt a tanulás teher. Én vallom azt, hogyha az ember mindent beletesz a dolgokba, akkor a sors, univerzum, bárki néha így ledob egy lehetséges ajándékot. Én Szegeden tanárképző főiskolás voltam, magyar-orosz szakon. Jött a televízió, elkezdtem Szegeden dolgozni, de nem volt elég feladatom az akkori és első vezetője ennek a TV stúdiónak. Az volt számára legfontosabb, hogy bemondója legyen a stúdiónak, tehát hogy ott meg mi történik, milyen műsorok, az ugye egy civil ember volt. Akkor kitalálták gyorsan, hogy ősz kezdete volt, indul kultúrpolitikai szak, vagy művelődéspolitika, már nem mennék esküdni, indul egy szak, van-e kedved, Judit? Akkor oda, és akkor ez egy egyéves képzés volt. Az, hogy az orosz szakot egyetemen, tehát most a sorrendet is mondom, tehát az egyetem az később jött, fogalmazzunk úgy, játszásiból végeztem, mert fontos volt, hogy még egy kicsit csiszoljak az agyamon, lehet, hogy benne volt az is, hogy akkor ne egy főiskolai diplomám legyen, hanem legyen egy egyetemi diplomám. Tehát a véletlenek sok, hiszen televíziós is úgy lettem, tehát a véletlenek sok szerepet játszanak az én életemben. Valószínűleg ahhoz volt érzékem, tehetségem, hogy én ezeket a véletlenül adódó lehetőségeket mindig megfogtam.
0: Valaki egyszer azt mondta, hogy valójában nem is véletlenek vannak, hanem váratlan dolgok az ember életében.
1: Ez jó, ezt megjegyzem, igen. Ezek mind váratlanok voltak.
0: És a televízió, a magyar televízió aztán, az országos ismertség aztán az mennyire volt váratlan, és mennyire volt pozitív, viselhető, szerethető, azért ez tényleg

0: Tényleg az aranykora a televíziózásnak.
1: Ez is egy érdekes történet, ugye én közben Szegeden férjhez mentem, és a férjemmel kezdtem el dolgozni, ebben az ország egyik első körzeti stúdiója volt, a másik Pécsetről.
2: Ez a szegedi körzeti
1: stúdió.
2: Így van,
1: és Szegedre is örök hálával gondolok, és ha csak a közelében járok egy sétára, megállok ott, mert nagyon szeretem azt a várost. Érdekes volt, kicsit olyan magyar is volt, hogy a szegedi nem televíziósok között és a Budapestről érkezett televíziósok között elég hamar konfliktus alakult ki. És mi a volt férjemmel egyik tábort se akartuk erősíteni, fiatalok voltunk, végeztük a munkánkat. Na, mi történt? Mind a két tábornak mi lettünk a rossz fiú és rossz lány. És akkor én bejöttem a bemondó budapesti vezetőjéhez, hiszen jártam föl gyakorolni Budapestre, megkaptam a lehetőséget, hogy ezt a bemondó szakmát tanuljam, és azt mondtam neki, hogy szép volt, jó volt, de annyira rossz a hangulat Szegeden, és a mi helyzetünk, hogy köszönjük szépen, van szakmánk mind a kettőnknek, elmegyünk tanítani, és akkor ennyi volt a televízió. És akkor megint jön a váratlan, vagy a véletlen, vagy már ez nem is nevezhető annak, hiszen Székely Györgyike már jól ismert akkor engem, és azt mondta, ide figyelj, Judit, túl sokat fektettünk már beléd, jössz Budapestre. És így történt a Budapestre kerülés. Így kerültem bele ebbe a fantasztikus bemondói csapatba. Most sorolhatnám Tamási Eszter, Takács Marika, Kudlik Júli, Kertész Zsuzsi, Berkes Zsuzsi, tehát sorol Hajas Ilona, tehát tényleg egy olyan csapatba kerültem, ahol igazán rang volt ott lenni fiatalként.
0: Érdekes egyébként ez a vidék és budapesti kollégák közötti konfliktus, hogy egyébként is az valahol egy létező dolog, hogy az ember vidékiként talán nem lesz fővárosi és fővárosiként, meg ha már itt él, akkor hogyan tud beilleszkedni? Tehát, hogy van itt egy pici nehézség ebben a kérdésben?
1: Én nem, semmiképpen nem akarom ezt így felnagyítani, hogy bezzeg, mi vidékiek, milyen klassz emberek vagyunk, és ti fővárosiak meg. Abszolút nem. De nyilván az egész gyerekkorom miatt, ugye divatos kifejezés, hogy ott szocializálódtam, mindent ott tanultam meg, a szüleimtől mindent ott, igen, ott tanultam meg, az emberi bánásmód, az emberekhez való viszonyulás, a munkához való viszonyulás, hogy ez teljesen természetes, hogy bennem is ez az érzés igen erős, és soha nem vágytam arra, hogy én Budapesten lakjak. Túl zajos, mindig mondtam, hogy én elhervadnék Budapesten, mint egy ilyen vadvirág. Szóval Szentendre ezért ideális hely, emberléptékű, elfogadtak ott minket, és nagyon szeretem. Ott is nem a város szívében lakom, nem az úri negyedben lakom Pismányban, hanem a leghétköznapibb részén Szentendrének.
0: Ha már a munkahelyi közösségek szóba kerültek, akkor ez a váltás, ez itt milyen volt? Itt milyen volt a közösség ebben az elképesztő nevek felsorolása? Volt az előbb ugye, hogy mennyire tudták azok is segíteni egymást, akik hasonlóan vidékről érkeztek, és nekik is új volt minden, meg hogy igazából ez tényleg az akkor, mikor valami megalapozódott. Azért itt tényleg alapköveket kellett lerakni. Egyébként én azt gondolom, hogy ez pont az az időszak, amire vissza lehet tekinteni, és elképesztő példák és legendák, hát ha így mondhatom, ti azok vagytok. A televíziózásban, a magyar televíziózásban.
1: Ugye, bocsáss meg, mindig egy picit mosolygok, mikor engem legendának titulálnak.
2: Ez nem akkora.
1: Tudom, ebben nyilván mély tisztelet és elismerés van, tehát tudom én, de akkor is, tehát én nagyon hétköznapian élek, és amikor engem így legendának titulálnak, akkor persze, hogy jól esik, hát, de akkor is ez egy fura érzés. Én már egy olyan csapatba kerültem bele, ugye felsoroltuk az imént, hogy ki mindenki, akik már előttem azért lerakták azokat a bizonyos alapköveket. És én nem akartam egyikőjüket se példaképemnek kiválasztani, de tudnám mondani, hogy kitől mit. Például Kudlik Júli a hihetetlen profizmusa, felkészültsége, szinte a hibátlan munkavégzése. Eszter a kis életöröm, és a csilingelő hangja is, és hogyha bejött a stúdióba, akkor ott meg megtelt élettel. Marika az a kis, mindig mosolyú, finom. Kertész Zsuzsi, ő volt az a huncut, és ugye a bemondó munka az egy nagyon katonás és fegyelmezettséget kívánó munka volt, de Zsuzsi mindig feszegette ezeket a határokat. Mindig volt valami, egy kacsintás, egy mosoly, egy fél mondat. Vagy Berke Zsuzsi mindig nagyon elegánsan, mindig nagyon visszafogottan. Tehát mindenkitől valamit én úgy észrevétlenül így magamba szívtam, és bízom benne, hogy majd egyszer valaki, egy fiatal azt mondja, hogy és az Endrei Judittól ő meg azt nézte el, vagy azt csent el, vagy azt építette be magába.
0: Egyébként most erről az jutott eszembe, hogy az, hogy hogyan hordtátok a hajatokat, milyen ruha volt rajtatok, hogy beszéltetek, ti mit szerettetek, azért az viszont példa volt szerintem. Biztos, hogy sokan mentek be úgy a fodrászüzletbe, hogy én olyan hajat szeretnék, mint ami az Endre Juditnak van.
1: Képzeld, ez mind a mai nap.
2: Vitték az újságot.
1: Hogy múltkor is a fodrász, elég régóta járok ehhez a fodrászhoz, és mondja, hogy van egy vendége, a lány kint él Londonban, és onnan hívta őt, hogy jön majd az anyukája, és olyan hajszint és olyan formát szeretne, mint az Endre Juditnak, pedig hát már mióta nem vagyok ott, de hát azért jövök, megyek így, szem előtt vagyok azóta is.
0: Egyébként az, hogy ti hogy néztetek ki a képernyőn, az mennyire volt saját döntés, vagy mennyire volt kitalált forma? Mm. Hogy neked ez a hajszín, ez a ruha áll a legjobb, ez a stílus.
1: Nagyon érdekes ez is, tudod, hiszen ma már nem titok, hogy stylistok sora találja ki, hogy adott műsorvezetőnek milyen haja, milyen ruhája, akár egy híradós aznap este mit vegyen fel, vagy egy műsorvezető adott műsorban mit vegyen fel. Nekünk nem volt ilyen. Én mikor bemondóskodni kezdtem, és ez, mondom, utólag sokat gondolkozom ezen, nincs olyan emlékem, hogy valaha is behívtak volna a főnökeim, hogy na hát Judit, ez a tegnap esti ruhád, ez borzasztó volt, és soha többé nevet fel. Nincs ilyen emlékem. Bíztak bennünk annyira, hogy nem leszünk szélsőségesek az öltözködésben, illetve az a kor is azért egyszerűbb volt, tudod? Tehát nem voltak ezek a... Már az a lényeg, hogy minél extravagánsabb legyen egy öltözék. Tehát mindenkinek megvolt a maga jellemző öltözéke. Én kezdetben például nagyon, mondhatnám, nagyon vicces. Egyrészt nagyon sokat kötöttem, tehát nagyon sokszor volt rajtam saját kötésű mellény, vagy pulóver, vagy blúz. Másrészt volt egy kedves barátnőm, aki szinte az ország első butikját nyitotta Szentendrén, és ő adott nekem időnként egy-egy ruhát kölcsön, amire persze nagyon vigyáztam, nem tudom, 2-3 órán keresztül volt rajtam, tehát vissza tudta akasztani, hogy ez most helyes, nem helyes, már ennyi év távlatában nem is érdemes ezen gondolkozni. Én nagyon sokszor vettem fel ugyanazt a blúzt, ugyanazt a ruhát még egyszer. Tehát nem volt ilyen sem, hogy hát soha többé, és csak egyszer. Tehát, és ez mind a mai napig így van. 1000 éves ruháim vannak. Nem voltam egy ilyen nagyon öltözködős. Később aztán a 80-as évek végén, akkor ilyen hétvége műsor, 90-es évek elején napközi 10 órai, akkor már megjelent, emlékszem, Pierre Cardin ruhát, az nagy dolog volt, de az is annyira elegáns volt, hogy elegáns volt, és finom volt, és nem hivalkodó, és nagy látványosság, úgyhogy érdekes tényleg erről így erre emlékezni, annál is inkább, mert a napokban voltam benne a tévészékházban, egy sétán vehettem ott részt, és hát azért pillanatra fájt a szívem, ugye a tévészékház az egy csodálatos épület kívülről mind a mai napig, de belülről, hát most minden le van csupa. De egy pillanat alatt egy váltás történt bennem, hogy bementem a kettes stúdióba, és mindent láttam, hogy milyen volt a stúdió berendezése, megjelentek az emberek arcai, hogy kikkel voltam ott, tehát nagyon érdekes élményben volt most részem nem régen.
0: Az első napra egyébként emlékszel, hogy mi volt az első olyan munka, ami már országosban, vagy is nem körzetibe ment?
1: Ó, hát én nem hogy az első alkalommal izgultam el, hanem éveken keresztül nagyon izgulós voltam. Csak nyilván megtanultam azt leplezni, de hogy az első, ami az ország képernyőn, ugye a körzeti stúdió műsora is az országos adón ment, Tehát ugye 76 novemberében, tehát idén lesz 50 éve, 76 novemberében jelentem meg így országosan, és aztán attól kezdve jártam föl bemondóskodni, de hogy melyik volt az első műsor, ki tudja már.
0: Egyébként a színekről, meg a ruháról, amikor meséltél, akkor jutott az eszembe, hogy a 90-es évek egyébként is már egy ilyen színesebb korszak volt, és a televíziózásban is egy színesebb korszak volt, és hogyha a ruhákat nézem, akkor még fekete-fehér televízió volt, akkor úgyse tudták a nézők, hogy most ugyanaz, vagy ez egy piros, az meg a tegnap egy kék blúz volt esetleg, vagy egy kosztümfelső, de hogy amikor bejött a színes televízió, amikor már bejöttek a 90-es évek, az már egy más.
1: Visszanézek 90-es évekbeli fotókat, ugye én akkor mondjuk így középkorú, a 40-es éveimben jártam, és többnyire ilyen földszínű, fekete, mogyorószínű holmikba én azóta járok ennyire színesen, ahogy elkezdtem öregedni. Tehát egyre színesebb az öltözékem, és például a feketét én nagyon szerettem, egy nagyon elegáns viselet, és egyszer csak szembesülnöm kellett vele, hogy az már nem jó nekem. Tehát egy idős nő ne vegyen fel, kedves hallgató, kedves néző, ne vegyen fel feketét.
0: Picit nosztalgiával gondolsz te is vissza, ahogy mondod, most például ez a bejárás sok szép emléket felidézett benned. Egyébként hiányzik a televíziózás? Én ezt azért kérdezem, mert én azt tapasztalom, hogy aki egyszer a televíziózás világában dolgozott, annak a szíve egy része az mindig ott van, és hogy ha ott jó a közösség, az egy második család.
1: Amikor én 98 eljöttem a televíziótól, és ugye engem még nem kirúgtak, lehet, hogy csak egyszerűen megelőztem, mert nagyon sok kollégám került méltatlan módon. Talán nem is az volt a fő baj, hogy jött egy váltás, és más stílus, más, hanem ahogy őket elküldték, de én még az önszántamból jöttem el, és én akkor mélyen, és nagyon őszintén, és nagyon határozottan mondtam azt, hogy szép volt, jó volt, ennyi volt, és megyek tovább az utamon. Azóta se jelent meg bennem az az érzés, hogy jaj, milyen jó lenne még ott ülni, de akkor most ugye mondhatod, hogy ha nem hiányzott, akkor miért indítottam el a csatornámat. Ami nem azért indult el, mert egy ilyen őrületes vágy volt bennem, hogy édes Istenem, akkor én még egyszer kamera előtt, és még egyszer beszélgethessek. Egyszerűen ilyen baráti noszogatás volt, ugye a Covid idején szinte mindenki elkezdett podcastet csinálni, és otthon a háztartásban laptop elé ülni. Akkor jött egy lehetőség a Szentendrei TV-vel, és elkezdtünk. De erősebb volt abban, hogy nekem a tévézés egy idő után olyan volt, mint hogy imádok játszani, tehát, hogy egy jó játék számomra. Tehát nem ez, hogy ja Istenem, akkor végre látnak engem, vagy magamat mutogathatom végre, épp eléggé vagyok én szem előtt, de soha nem volt bennem nosztalgikus visszavágyódás a tévébe.
0: Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vígvandával című magazinműsor, Endrei Judit a mai vendége. Most egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire, mert mindjárt folytatjuk az adásunkat.
3: Rövidesen folytatódik a Lélektér Vígvandával. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
1: Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazin műsorban. Endrei Judit, bemondó műsorvezető, író, világutazó, a mai vendégem, és folytatjuk is a beszélgetésünket. Nagyon sok mindent megemlítettél. Azon gondolkodtam, hogy az, hogy milyen volt a Szegeden a hangulat, az mennyire volt például rendben már Budapesten? Mennyire volt jó a közösség? A kereskedelmi televízió megjelenése, 90-es éveket említetted, ez pont az az időszak, amikor aztán közmédia mellé ugye megérkezett a kereskedelmi televíziók, az mennyit változtatott a ti munkátokon, vagy szemléleteteken?
2: Én mind a mai napig közszolgálati televíziósnak tartom magam. Tehát én mind a mai napig. Ha én vagyok a kérdező, de akár most is, én így viselkedem, és semmi extra nincs bennem, vagy a viselkedésemben. Ugye itt is egy picit több részre bemondóként, sokszor föl szokták tenni azt a kérdést, hogy és biztos volt féltékenység. Nem. Vagy azért, mert intelligens emberek is közössége voltunk, másrészt nagyon jó vezetőink voltak, akik hihetetlen ügyesen osztották el a feladatokat. Bennem se volt soha az a valószínűleg neveltetésemtől fogva, nem volt az az érzés, hogy na menjenek már az idősek vagy az idősödők, mert akkor én is hat. Nem, én amit feladatot kaptam, én szépen haladtam egyébként a pályámon, ugye a hierarchia, hogy iskola tévében tévéztem, aztán nem tudom, hétvégén, aztán hétköznap este, aztán vasárnap este, tehát volt egy szamár létre, akkor jött a híradós időszak, és közben az én szerencsémre egyre többször hívtak meg külső, tehát nem bemondó, hanem külső műsorokban műsorvezetőnek. Tehát hamar elindult ez a folyamat is, hogy szerettek velem dolgozni. Amikor elindult az a korszak, hogy már főleg műsorvezető voltam, akkor meg imádtam azokkal a csapatokkal. Az valami egészen fantasztikus volt. Ott senki nem érezte többnek magát, mert a kábelhúzogató bácsi is tudta, vagy a lámpa fölrakó is tudta, hogy az ő munkáján is múlik, hogy egy ilyen jó csapatban jó végtermék keletkezzen. És akikkel én műsort vezettem, a legkedvesebb, mondhatnám, a legjó értelemben, legszerényebb és legegyüttműködőbb ember volt. Tehát én nagyon szerettem, nekem ez egy külön értéke volt az én televíziós korszakomnak, hogy jó csapatokban dolgozhattam. És hogy a kérdésed harmadik része, hogy hatott-e ránk a kereskedelmi televíziózás, nem igazán, de azért emlékszem, volt egy kéthetes próba, MTV Plus volt a neve, és ott mi ilyen, hát kicsit így, ez 80, ja Istenem, ha most valaki kolléga hallja is, akkor majd én nem tudom, talán 88-ban, vagy 89-ben volt, vagy 87-ben, nem is tudom, valahogy így. Két hétig azt próbáltuk ki, hogy milyen lenne kereskedelmi módon megjelenésben is, meg építkezésben is, meg gondolom anyagi rész tekintetében is milyen lenne kereskedelmi módon. És aztán újdonságok voltak ez a napközi, a 10 órai, szerintem fantasztikusan jó műsorok voltak, de hát azért a nagyházban is ott volt az irítség szelleme, tehát az, hogy ezek aztán egyszer véget értek, ez is közre játszott.
1: Mikor a televízió elköltözött, az milyen érzés volt? Kiköltözött a nagy épületből?
2: Én akkor már régen nem voltam televíziós, és nem is akartam oda menni. Ott volt egy ilyen nagy búcsúszkodás a székház előtt, meg a székházban. De aztán hozzám közelebb állok, Judit, hát ezt nem hagyhatod ki, gyere, ott leszünk, be is mentem. És elkövettem azt a hibát, hogy nem mentem be az épületbe. Hogy még egyszer ott körbejárjak, még egyszer lássam azt, hogy hát ez volt 22 éven keresztül az otthonom, és én itt nagyon jól éreztem magam. A Kunigundában már vendégnek jártam. Most már nem járok.
1: Televíziózás. Megkérdeztem a Mohai Gábort is, hogy ő hogy élte meg a népszerűséget. Konkrétan azt kérdeztem tőle, hogy mennyien szeretek volna feleségül menni hozzá, és mondta, hogy nagyon sokan. Most ugyanezt megkérdezem fordítva is, hogy ha már beszéltünk arról, hogy valaki olyan hajat szeretett volna, mint amit te viselsz, hogy a szeretet, az ismertség, uh-huh. az, hogy felismernek vagy a hangodról, vagy az arcodról a postán, a közértben, uh-huh. azt te hogyan élted meg, vagy mi volt a uh-huh. ilyen értelemben a legkedvesebb történet, uh-huh. amikor tényleg érezted azt, hogy tényleg családtag az, aki uh-huh. minden este beköszön, ha csak a híreket mondja, uh-huh. vagy egy műsort vezet, akkor is ott van a gyerekek uh-huh. mellett, az idősek mellett is, és számítunk rá, mert bekapcsoljuk is, de jó, uh-huh. hogy az az ismert uh-huh. arc az beköszön.
2: Hát abban az időben nagy-nagy divat volt, hogy leveleket írtak. Na hát ezekben a levelekben aztán végképp minden volt, tehát kedvesség, az udvarlás, a problémában való segítségkérés, vagy a megoldáshoz való segítségkérés. Az, hogy megismertek engem utcán, és akkor ezt el kell hinni, mert ez így volt, tehát én soha nem éreztem különlegesebbnek magam, mint bárki, mint hogyha egy pedagógus vagy. Csak ugye a szakmám lett végül is olyan, hogy sokkal többen ismernek, mint hogyha én egy tanárnő, vagy egy, akár egy idegen vezető lettem volna. És ezt a családom is segített ebben, mert a családomban sem volt soha sztárolás, hogy na hát Juditkám, hát olyan aztán nincs a földön még egy, mint te, és hát nem, soha. Édesanyám a legritkábban, tehát ha az anyukám valamiért megdicsért, akkor tudta, hogy na, akkor ezt én tényleg jól csináltam meg. Ugye rengeteg történet van, és mégis az az egyik legaranyosabb, hogy abba hagytam ugye a tévézést, és biztos voltam benne, hogy nagyon rövid időn belül, hiszen szokták mondani, a televíziózás az a pillanat művészete, hogy rövid időn belül szépen elfelejtenek. És egy nagyon kedves történet, Tihanyban a lányaimmal, a hugommal, ott szoktunk a sétányon, van egy fagyizó, sorban álltunk, és beszélgettünk. És álltak előttünk, és hátra pördült egy fiatalember, rám nézett, óvis korom óta szeretnék egy puszit kapni. Hát megkapta a puszit természetesen, és ez mind a mai napig, hát nyilván az idő múlik, nyilván nem az a hanvas, aranyos fiatal nő vagyok, aki valaha voltam, egy 72 éves nő vagyok, de a hangomra még mindig hátrafordulnak. Vagy egy szemvillanáson látom, hogy az a jó leső érzés, hogy de jó, hogy látom magát, tehát nem is kell feltétlenül kimondani, és ez nekem persze nagyon jó esik.
1: Téged is sokan szerettek volna feleségül venni?
2: Volt egy történet, volt olyan, aki még a Héven kérte meg a kezemet, úgyhogy aztán az úgy egy kicsit komolyabbra is vált, úgyhogy többször megjelent a házunknál, és aztán végül édesanyám, aki egy ilyen pici termetű nő volt, ő ment ki egyszer, és azt mondta, hogy ide figyeljen, ha még egyszer itt megjelenik, hozom a seprűt, úgy elverem, na most anyukám egy békés természet volt, és el is tűnt a pasi, tehát kellett ez a kicsit erőteljesebb hozzáállás.
1: Volt, hogy féltél a népszerűségtől? Például, ahogyha csak ezt a történetet nézem.
2: Mivel nem gondoltam én ezt az egészet túl, nem is voltam talán sokáig tudatában, hogy mi mennyire, ugye egy tévé volt, tehát mondhatnám azt is, hogy könnyű volt népszerűnek lenni, hiszen nem volt más választás a szegény nézőnek, csak minket látott. Nem, soha nem zavart az, ha emberek odajöttek, vagy autogramot kértek. Aranyos volt egyszer, akkor még kicsik voltak a gyerekek, és szintén valaki odajött autogramért, akkor ők is készültek, hogy akkor aláírják. És mondtam, hogy gyerekek, ezért meg kell dolgozni, ez nem úgy van.
1: Hogy milyen műsort vezettél? Abba volt bármi ilyen lehetőség beleszólni, hogy ha mondjuk indult egy műsor, és te annyira közel érezted azt téma ügyileg magadhoz, akkor mondhattad, hogy én azt nagyon szeretném. Vagy váltani, hogy ez már nem az enyém.
2: Az volt a jó, ugye az előbb már említettem, hogy nagyon szerettem ezekben a csapatokban dolgozni. Van is olyan fotónk, ahol ülünk ott, legalább 15-en, mindenkit szinte név szerint fel tudnék sorolni, és ott mindenki mondta a magáit, és abból lett aztán akár a Hétvége című műsor olyan, amilyen. Nagy kedvencem volt, az már a 90-es évek közepén volt, a Leporello. Ott egyszer csak előálltam a producernek, hogy én szeretnék olyan adásokat, amit én szerkeztek meg, amit én találom ki, hogy, és akkor így lett a világ legszebb szigetei tematikájú adás, vagy így csináltam, imádom Görögországot, akkor legyen egy teljes adás Görögországról. És akkor olyan vendéget hívtam, olyan zenekart hívtam, olyan filmbejátszót kerestem, úgyhogy kaptam lehetőséget, és ez nagyon jól is esett, mert tudod, mikor bemondó voltam, azért a házon belül, nem közöttünk, de a házon belül volt mondjuk így irítség, hogy jó, hát ezek szép babák, semmi nincs a fejükbe, csak ott elmondják, amit leírnak nekik. Hát ugye mi mindent fejből mondtunk, nekünk nem volt súgógép sem. Amikor műsorvezető is lehettem már, azért sokkal többet bele tudtam adni saját magamból, az olvasottságom, a tanultságom, a kulturáltságomból, mint mondjuk valóban a katonás bemondói munka során.
1: És akkor átérhetünk szerintem arra, hogy mi érdekel a nagyvilágból. Uh-huh. Az utazás az mindenképpen, uh-huh, erről egyébként nem is olyan régen, tehát 25-ös uh-huh év végén megjelent ugye a legutolsó könyved, a Szenvedélyem az utazás. Uh-huh. Valóban az látszik, hogy nagyon inspirálnak téged a helyek, uh-huh, hiszen megörökíted, írsz róla, lefotózod, uh-huh, ott élnek benned ezek a világok. Uh-huh. Ez az utazás szeretete, ez honnan jött? Uh-huh. És mi az, amit mindenképpen szeretnél még megnézni? Van olyan, ahol még nem jártál?
2: Ajaj. Látszólag kicsi ez a Föld nevű hely, de közben meg hát sok csodálatos, érdekes, izgalmas helye van. Hogy mi az, ami engem mozgat, akár utazom, akár olvasok, akár valamit kitalálok, az örök kíváncsiságom. Tehát ez gyerekkorom óta minden iránt. Mindig a kíváncsiság mozgat, visz előre, vagy éppen mélyít el. Az utazások a leginkább olyan helyzetek, ahol ezt leginkább ki tudom élni. A kíváncsiság akkor is, mondok neked egy példát, most olvasok egy könyvet, Ken Follettnek egy elég korai könyve, nincs is olyan jól megírva, mint mondjuk a Katedrálistól kezdve, ez az Kaland Afganisztánban. Nagyon fordulatos, érdekes, én egyébként nagyon szeretek ezekről a számukra egzotikus helyekről olvasni, vagy női sorsokról. Olvasom a könyvet, akkor ír egy helyet Afganisztánba, előveszem az okostelefonom, kikeresem, először képeket nézek, akkor kikeresem, hogy ez létező hely. Akkor megnézem, tehát, hogy nem elég egy adott információ vonal, hanem akkor elkezdek, akkor eszembe jut, hogy én valamikor láttam filmet, ami ott játszik, akkor előkeresem, mert orosz film volt, akkor előkeresem, és megnézem közben az orosz filmet. Tehát szerintem ez egy nagyon jó tulajdonság. Föl kell benned a kíváncsiság is, és gyorsan válaszokat is keresel.
1: Utazásból, hogyha a legszebb, legmaradandóbb.
2: Ja igen, kérdezted, hogy hova.
1: És ahova még mindig szeretnél menni.
2: Nem lennék igazságos, ha most elkezdenék, ugye 60 körüli országban jártam. Nem szívesen választanék ki egyet, most fájó szívvel gondolok, ami zajlik a világban, de ahova bármikor, és sokszor voltam, és bármikor újra, akár most csomagolnék, és már indulnék, ez Szentpétervár, ez Moszkva, ez Párizs. És hogy hova mennék? Hát szívem vágya, hogy a Transzibériai Expresszel végig utazzam Moszkvától Vlagyivosztokig, de legalábbis a Bajkáltóig. Hát most ez egy vágy. A realitása megvan, és már lehet, hogy meg is tettem volna ezt az utat, ha épp nem ugye lenne nyomós akadálya. De éppen tegnap este döntöttük el a húgommal, egyszer már voltunk egy balkáni körúton, és most egy kicsit részletesebben Bosznia-Hercegovinába megyünk el pünköstkor. Szeretek nagy távolságra is utazni, de Európa is tartogat még rengeteg. Hát is nem beszélve Magyarországról.
1: Ezt muszáj megkérdeznem.
2: Igen.
1: Utazni szeretsz, vagy ott lenni szeretsz? Mert azért az utazásnak vannak, hát kevésbé kényelmes és komfortos részei, a koránkelés, a pakolás, aztán a mosás, közte a repülés, van olyan rész, amit kihagynál.
2: Mindig az utolsó elutazás előtti napot hagynám ki. Olyankor a húgommal forró dróton vagyunk. Na, vegyük sorra, hogy mindent bepakoltunk, akkor te azt hozod, én ezt viszem. Amíg a repülőn nem ülök, addig zizegek, szoktam mondani, és addig hektikus vagyok. Amúgy is időnként ott megjelenik bennem ez az érzés, hogy Istenem, megint, és húzzuk a bőröndöt, és pláne, ha körúton vagy, akkor minden nap máshova mész, tehát bőröndből húzkodod ki, bőröndbe tunkolod bele a szennyest, de hát, hogy mondjam, ez a kevesebb kényelmetlenség, nyilván az ott lét az igazi, tehát ott én annyira bele tudok olvadni abba a világba, annyira, ugye most Nepál volt az utolsó ilyen fantasztikus, tényleg érzelmekkel, látvánnyal, élménnyel teli 10 nap, annyira fel tudom venni azt a hangulatot, annyira tudok azonosulni az ott élőkkel, hogy, és ez nekem teljes szabadságot ad, és annyira itthon tudok hagyni mindent, és néha jól is esik. Tehát tényleg az utazásnak megvan ez a része, amit az előbb elmondtam, hogy a kultúra, emberekkel való találkozás, de a saját lelked is kap egy olyan energiatöltést, és persze nem mindenki teheti meg, hogy ilyen nagy távolságra elutazzon. De ha itthon, Magyarországon valaki azt mondja, hogy ki akarok szállni 2-3 napra, akkor igenis itthon is érdemes kimozdulni a szűk életterünkből. Nem lehet a mókuskereket életünk végéig tekerni.
1: Írsz, és nem csak az utazásról, uh-huh. írtál könyvet az emberekről, uh-huh. a férfiakról, a nőkről. Uh-huh. A lelkiség, az emberek ismerete, és mondod, uh-huh. hogy tudsz például egy idegen ország, idegen kultúrájához is azért asszimilálódni, uh-huh. gyorsan át tudod azt venni. Hogy én azt gondolom, hogy ehhez kell egyfajta emberismeret, uh-huh. vagy elfogadás, vagy alkalmazkodó képesség. Hogyan ismered az embereket, uh-huh. mi érdekel az emberekből, mennyire uh-huh. vagy elfogadó. Ha például megemlítetted a szegedi konfliktusos uh-huh. helyzetet. Uh-huh. Hogyan tudod például a konfliktusokat uh-huh. kezelni?
2: Szegeden még én nagyon fiatal voltam, kevés tapasztalattal, tehát ott menekülőre fogtam tulajdonképpen, ha úgy vesszük, hiszen azt mondtam, hogy akkor inkább eljövünk.
1: Vagy a békét kerested.
2: Hát nem igazán, de minél idősebb vagyok, minél tapasztaltabb vagy, mondhatnám kicsit nagyképűen, minél bölcsebb vagyok, annál inkább keresem és figyelem beveszem a másik szempontjait. Nem feltétlenül fogadom el, és nem feltétlenül mondok le a magam igazáról, de már fontos az, hogy és vajon ő erről mit gondol. Tehát már nem vagyok, igen, ehhez szerintem kell vagy egy tudatos tanulás következménye, hogy az ember egy kicsit másképp kezdi az életet, az embereket, a világot látni, de szerintem a kor is kell ehhez. Az, hogy legyen tapasztalatod. Én nagyon szeretek emberek között lenni. Rendre előjön a kíváncsiságom, tehát beülök egy taxiba nagy ritkán mondjuk, vagy akkor elég hamar, 5 perc alatt mondjuk tudom, hogy a taxis ki volt korábban, hogy családja van, hogy gyereke van, hogy akkor ki mit tanul, ki mit csinál. Tehát egyszerűen csak érdekelnek élethelyzetek, sorsok. Nyilván egy taxiban való fél óra alatt nem fogod az egész életét megoldani, de hogy nem tudok elmenni emberek vagy problémák mellett, az biztos. De ugyanakkor nagyon szeretek egyedül is lenni, tudod? Tehát a gyaloglásaimon, mióta a húgom picit messzebb költözött, nagyon sokszor megyek egyedül. És én azt is nagyon élvezem, és azt is nagyon élvezem, ha egyedül vagyok otthon. Tehát nekem saját magamnak én jó társaság vagyok, ha lehet ezt így mondani.
1: Mivel töltöd az idődet, amikor nem beszélgetsz másokkal, nem utazol, amikor itthon vagy, akkor nézel tévét, vagy írsz, olvasol?
2: Figyelj, néha ugye ez vicces, hogy mivel telik el a napom, elmondom nagyjából, reggel felkelek, mivel én egy nyugdíjas nő vagyok, megengedem magamnak, hogy nem pattanok ki az ágyból reggel 6:30 vagy 7-kor, hanem akkor még megnézem a napi híreket, előveszem a könyvet, ha úgy nem engedel, és akkor már reggel is olvasok. Fölkelek, ugye reggeli, akkor leülök a géphez, levelezés, rendet rakok már a leveleim között, akkor attól függ, ha már hamarabb, ma például csodálatos idő lesz, valószínűleg elmennék először gyalogolni. Az ebédem az mindig nagyon egyszerű, tehát én nem vezetek nagy konyhát, joghurt, tojás, sajt, túró, és akkor én ezzel már jól el vagyok, nagyon ritkán főzök. És akkor van, amikor meg kell írnom egy anyagot, a Meglepetés magazinnak írok, akkor azt megírom. Most például a könyvem miatt a könyvtáraknak írok leveleket, emlékeztetem őket. De közben előadásokra megyek a közeli hetekben, akkor ott már kezdek arra készülni, hogy a fotókat összeállítani. Tehát este 6 körül úgy állok fel a géptől, hogy egyrészt azt szoktam mondani, hogy ma se csináltam semmi hasznosat, ugye? Mert mi a hasznos, akkor ezen a gyerekeim nevetnek, hogy de hát mama egész nap csináltál valamit. Hát aztán olykor vasalok, olykor mosást rakok be, olykor a macskákkal játszom, tehát teljesen hétköznapi életem van.
1: Amikor a gyerekek kicsik voltak, akkor hogyan tudtad összeegyeztetni ezt a sok szerepet egymással? A háztartás, a gyerekek, a munka.
2: Nagyon szerencsés voltam, mert ott volt ugye a két nagymama, édesanyám, meg a gyerekek apukájának az anyukája, tehát ők azért, sőt, még egy ideig a nagymamám is beszállt a gyerekekre való vigyázásba, és lett egy, először így a háztartást vezette, de egy pótnagymamai minőségé nőtt a mi Zsuzsónk, tehát én mindig nyugodt szívvel mehettem el dolgozni, de pont akkor váltottam a bemondóságból arra, hogy napközben dolgoztam a képernyőn, a televízióban, tehát én az estéket jó részt, nagy részt a gyerekekkel töltöttem. Tehát meséltünk, játszottunk, és én ezt végtelen fontosnak tartom az ő szellemi, lelki fejlődésük szempontjából.
1: Talán még annyira van műsoridőnk, hogy megkérdezem, hogy hogy vagy?
2: Hát.
1: És hogy milyen évet tervezel magadnak?
2: Szerintem nagyjából kiderült, hogy jól vagyok, jól érzem magam, elfogadtam a koromat, tehát én ezzel nem különösebben foglalkozom, nyilván tükörben nézek, látom, amit látok, vagy a mérlegre állok, látom, amit látok, de nem hadakozom a korom ellen, szeretem, amit csinálok, szeretem, ugye még mindig megtalálnak szép munkákkal, felkérésekkel, amiknek örömmel teszek eleget, ami részben ugye a szakmámba is vág, és hogy milyen évem lesz. Szerintem szép, nyugodt. A tavalyi évhez képest, ugye, amikor a könyvet írtam, meg tördeltük, meg aztán útjára bocsátottam, ahhoz képest az idei évem az egy szép, nyugodt év lesz.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy meséltél magadról, a munkádról, meg hát a tevékenységeidről is, és hogy itt voltál is ebben az évben, ez a beszélgetés is belefért az idődbe. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen, jó volt veled beszélgetni.
1: Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor. Endre Judit volt a mai vendégem, Kazinczy Díjas bemondó, műsorvezető, szerkesztő, író, és hát remélem, hogy önök is élvezték a beszélgetést. Ha véletlenül lemaradtak volna az adásunkról, akkor visszahallgathatják a felületeinken, vagy hát itt a rádióban is majd ismétlésben, és tartsanak jövő héten is velünk. Én itt leszek akkor is, és várni fogom önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Víg Vanda.
0: Ez volt a Lélektér Víg Vandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban Athénban az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a Sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 2% körül alakulhat a GDP növekedés Magyarországon a Kopintárki szerint. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A kedvezőtlen nemzetközi környezetben idén 2% körül alakulhat a GDP növekedés Magyarországon a Kopintárki konjunktúra jelentése szerint. A kutatóintézet előrejelzése alapján a gazdasági folyamatokat belföldön, európai és világszinten egyaránt befolyásolhatják a geopolitikai fejlemények, a globális gazdasági növekedés emiatt idén lassul, az euróövezet gazdasági növekedése pedig legfeljebb 5-10% lehet. Komolyabb élénkülés csak jövőre várható. Uniós szinten továbbra is rontja a kilátásokat Németország gyengélkedése. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavalyinál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást idén. Országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztóknak és a KKV-knak. Országos ítélkezési szünet lépett életbe a bíróságokon augusztus 20-áig. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárásban tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. A 100 000 forint minden egyszülős családnak jár, azonban ehhez változásbejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskolakezdési támogatásról, melynek első részletét augusztus 24-ig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott az adóhatóság. Az EU-n kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós átalányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos. Gyülekező fehérgólya csapatokkal találkozhat országszerte a lakosság júliusban és augusztusban, a jelenség a költési időszak természetes velejárója, ezért a madarak nem szorulnak segítségre, etetésüktől, itatásuktól és mentésüktől is tartózkodni kell, hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. A mesterséges táplálás miatt a madarak ellustulhatnak, valamint hozzászoktathatja őket az ember közelségéhez, ami természetes viselkedésük megváltozásához vezethet.
0: Időjárás jelentés.
1: Az erőteljes gomoly felhőképződés mellett több órás napsütés valószínű. Napközben már kevesebb helyen lehet záporzivatar. A szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A maximum 27 és 34 fok között változhat.
0: a legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, ez a Trend FM hétvégi menetrend című műsora. A mikrofonnál Somodi Evelin. Egészen 11 óráig kínálunk ma is érdekes beszélgetéseket a kultúra, utazás és gazdaság témaköreiből. Szemezgetünk turisztikai hírekből, és hozok néhány izgalmas beszélgetést a Digiturizmo című műsorból, ami a

0: Hát most lemegyünk a gyakorlat szintjére, ugyanis Bogár Zoltánt hívtuk a stúdióba, ő a Danubius Hotels központi üzletfejlesztési igazgatója, és azt fogjuk tőle tudakolni, hogy hogy működik ez a digitalizáció nevű fejlesztés egy nagy szállodaláncnál. Szervusz, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szépen.
1: Köszönöm a meghívást, sziasztok, én is üdvözlök mindenkit.
0: Kezdjük az alapoknál és a mozgató rugójánál. Miért vágott bele a Danubius Hotels ebbe a digitalizáció nevű fejlesztésbe? Ezt a vendégek igényelték, vagy egy gazdasági szükségszerűség volt, vagy a menedzsment elkötelezett a legkorszerűbb technológiák mellett, és előre menekült jó értelemben véve persze.
1: Ugye az egy fontos kérdés, egy korábbi adás során is hallottam, hogy ment róla a beszélgetés, hogy a szállodaipar mennyire innovatív ágazat vagy sem. Én a szállodaiparon belül egy olyan területről jövök, értékesítés támogató rendszerek, ahol a digitalizáció viszonylag korán megjelent. És a Danubiusnak ugye a hitvallásának van négy alappillére, az egyik a vendégélmény, a második a minőség, a harmadik a dolgozói elköteleződés, a negyedik pedig a optimális profit. És a digitális stratégiánknak gyakorlatilag ez adja meg a lényegét, ugyanis mi úgy működünk, hogy minden olyan digitális kezdeményezést érdemesnek tartunk felkarolásra, ami a négy alappillérből legalább egyet támogat. Úgyhogy, és abban igazad van természetesen, hogy az utóbbi idők azok rá is kényszerítik a vállalkozásokat egyébként arra, hogy felvegyék a digitalizációnak a ritmusát. Szerintem egyébként ez független attól, hogy nagy vállalatról beszélünk, vagy kis független szállodáról beszélünk, de a piac ezt mindenképpen kikényszeríti, mert a digitalizáció az akkor jó, hogyha hatékonyságot hoz, az pedig a verseny előnyt biztosítja.
2: Ez egy nagy csapat, külön üzletág nálatok? Hogy kell elképzelni?
1: Nem, ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye az ügyvezetésemnek én is tagja vagyok, ott ül a fontosabb területeknek a vezetői ott ülnek, úgy, mint HR, üzemeltetés, műszak és beruházás, valamint pénzügy, sales marketing és bevétel optimalizálás, ami én vagyok, és ezeknek a területeknek a vezetői minden év elején hozzák, hogy a következő két évben mondjuk milyen digitális projektet szeretnének megvalósítani. Ezt követően az ügyvezetés ezt megrágja, elfogadja, vagy elveti, és utána elkezdődik ezeknek a projekteknek a megtervezése, nyilvánvalóan az IT bevonásával. Ez indító projekt, indító dokumentumok garmadát jelenti, legfőképpen időzítés. Egyébként ez a legnehezebb része, én szerintem az időzítés, mert ez egy folyamatosan változó dolog. És utána elkezdjük a megvalósítást, és nyilván ezeken a heti ügyvezetői megbeszéléseken időről időre elővesszük ezeket a projekteket, hogy melyik hol tart, hol akadtunk el, és utána haladunk a megvalósítás rögös útján.
0: Hogy dőlt el az, hogy hol kezdtek bele a digitalizációba? Ez azért fontos kérdés, mert a technológiai műszaki fejlesztésekhez értőktől mindig azt halljuk, hogy okosan kell lépésről lépésre, nem lehet egy céget vagy egy vállalkozást egyik pillanatra másikra minden elemében digitalizálni, ki kell választani egy ilyen homokozót, jó értelemben véve a szót, és ott kell kísérletezni, és ott kell eldönteni, hogy ez most működik az adott területen, vagy nem.
1: Igen, a működik vagy nem, a végével kezdeném. A működik vagy nem, szerintem az egy fontos kérdés, és azt hiszem, hogy a technológiai fejlődés, amit láttunk az elmúlt évtizedekben, lehet, hogy ezzel most nem fog mindenki egyetérteni, de szerintem demokratizálta valamelyest a hozzáférést az új technológiákhoz. Tehát megpróbálok erre röviden kicsit részletesebben válaszolni. Mondjuk évtizedekkel ezelőtt ugye egy nagy szállodaipari vállalatnak, egy globális szállodaipari vállalatról beszélek, mondjuk több ezer szállodával, nyilván volt több tucatnyi fejlesztője, akkor belevágott mindenféle fejlesztésekbe, hogyha nem volt ilyen lehetőség, egy kisebb cég esetében meg kellett venni egy ilyen technológiai megoldást, de a megvenni a szó szerint értem, tehát akkor az azt jelenti, hogy vasba kellett investálni, licenszeket kifizetni, tehát az induló költség nagy volt, a kockázat nagy volt. Aztán, ahogy időről időre fejlődött a technológia, megjelent ugye a felhő alapú technológia, ma már a fejlesztések részben az AI-nak köszönhetően sokkal rövidebb idő alatt zajlanak le, ezáltal több beszállító tudott bejönni a piacra, magyarul a választék is nagyobb lett, és ami legfontosabb, hogy a modell áttért ugye erre a software as a service megközelítésre, vagyis azt jelenti, hogy sokkal kisebb kockázatot jelent ma már egy ilyen technológiai megoldást kiválasztani, mert hogyha hónapokig használom, nem volt nagy indulóköltség az előbb elmondottak miatt, és a néhány hónappal később azt láttam, hogy nem azt kaptam, amire számítottam, akkor egyszerűen csak kihúzom a falból idézőjelbe, választok egy másik szolgáltatót. Tehát szerintem ez a kockázat részéhez arra próbáltam reagálni, hogy a demokratizálódás révén, ugye ez nem azt jelenti persze, hogy minden vállalatnak ugyanazok a lehetőségei, és azért időbeli eltolódás most is van, csak nem 10 év.

0: Úgyhogy mondom, az egyes területek hozzák azt a két-három legfontosabb fejlesztést. Valóban én is azt gondolom egyébként, amit mondtál, hogy nem akkor jó egy ilyen lista, hogyha rajta van 20-30 dolog, akkor jó egy ilyen lista, hogyha rajta van 2-3 dolog, amivel a terület szeretne foglalkozni a következő két évben.
1: Maga ez a projekt, ebbe benne van a kudarc lehetősége is? Igen. Tehát amikor ti ezen az úton, amely még most is tart, és valószínűleg nem is fog soha véget érni, mentek, akkor vannak ilyen zsákutcák, vagy vannak olyan dolgok, amitől vártatok valamit, de aztán nem úgy sült el, vagy nem azt hozta, amit reméltetek?
0: Vannak, minden évben vannak ilyenek. Uh-huh. Erre is utaltam az imént, hogy nem ugyanazok azért a lehetőségei a különböző szállodaipari vállalkozásoknak, mert nyilván egy KKV-szektorban működő független szálloda nem biztos, hogy megengedheti magának, hogy 2-3 millió forintot elkölt, mert azért nem azt mondom, hogy nincs induló költség, csak nem igényel akkora beruházást, de előfordul bizony, hogy akkor belevágunk egy olyan projektbe, amire elmegy néhány millió forint. Ugye a cégünk van annyira tőkerős, hogy ezt el tudja viselni, mert aztán utána azzal meg több előny szár. Végül aztán több előny lesz abból, hogy kipróbáltunk, visszatudtunk fordulni, választottunk alternatív megoldást, de azért ehhez persze kell a pénzügyi háttér.
1: De nyugtass meg, olyan is van, ami meg túl teljesíti az elvárásokat.
0: Van, tavaly is volt kettő ilyen.
2: Uh-huh. Nekem rögtön eszembe jutott, hogy hány darab szállodát üzemeltettek itt a szállodán?
0: Hát 16 olyan szálloda van Magyarországon, aminek mi vagyunk a tulajdonosai, és mi is üzemeltetjük eltérő márka nevek alatt.
2: És ezek eltérő sajátossággal rendelkeznek.
0: Nagyon.
2: Hogyan lehet összehangolni itt Nagyon. A digitalizációt, a működést, az elvárásokat, a szempontokat?
1: Egyáltalán egységként kell ezt kezelni. Tehát vagy is. Tehát van egy egységes rendszer is, hiszen egy vállalkozás végül is, csak több eleméből van, de meghagyjátok a sajátosságokat is, mert lehet, hogy egyik szállodánál ezt kell fejleszteni, másiknál talán mást.
0: Lehet, hogy kicsit meg fogom fordítani a megközelítést. Én azt gondolom egyébként, hogy egy több szállodából álló hálózatot működtetni egységesen, egy cégként kizárólag digitális megoldásokkal lehet. Ugyanis ezek a digitális megoldások kikényszerítik az egységes működést. Lehet, hogy ez most elsőre nem tűnik annyira egyértelműnek, de mondjuk, hogyha ugrunk vissza 10-20 évet, amikor a foglalások úgy készültek egy szállodába, hogy borítékra fölírtuk az adatokat, és megkértük a szobafoglaláson dolgozó hölgyeket, urakat, hogy milyen adatokat írjanak föl ezt erre a borítékra, vagy megcsinálták, vagy nem, vagy jól csinálták meg, vagy rosszul. Nagyon profán a példa, de most, hogyha ezt egy digitális eszközzel csináljuk, egy property management szisztemmel, egyszerűen nem tud rosszul elkészülni a foglalás, mert azt, aki végzi a foglalás bevitelét, nem engedi tovább a rendszer, amíg nincsen benne. Tehát erre utalok most egy egyszerű példán keresztül, amikor azt mondom, hogy egy több szállodálóba hálózat igazából egységesen csak úgy lehet kezelni, hogyha vannak digitális eszközök, amik ezt támogatják. Ez, bocsánat, nem jelenti azt, természetesen jogos volt a felvetés, mivel nagyon heterő én a portfóliunk. Ebből következhet olyan egyébként, hogy kiveszek a portfólióból egy szállodát, amire használjuk ugyanazt az eszközt, mint egy másikra, és lehet, hogy ha ez egy önálló hotel lenne, akkor ugye szoktam mondani, nem minden hotelnek van szüksége atomfegyverre. Lehet egyébként, hogyha ez egy független szálloda lenne, egy önálló, egyedülálló szálloda, nem lenne érdemes pont ugyanazokat az eszközöket használni, de az egységes működés érdekében ez mégis fontos, hogy vállalatként tudjon működni.
1: Ebben a digitalizációs folyamatban hol vannak a hangsúlyok? A back office részen, tehát a háttérben, amit a vendég nem lát, vagy a vendég kiszolgálás területén, amit bárki, aki mondjuk nálatok megszáll, vagy a ti szolgáltatásaitokat igénybe veszi, az találkozhat ezzel. Vagy ez valahol egyensúlyba kell, hogy legyen?
0: Nincs olyan szabály, hogy egyensúlyba kell, hogy legyen, de szerintem mind a két terület egyformán fontos. Ami a vendég részét érinti, szerintem az a jó technológiai eszköz, ami láthatatlan a vendég számára. Tehát ezt úgy értem, hogy az a jó technológiai eszköz, ami úgy okoz vendégélményt, hogy a vendég nem látja feltétlenül az eszközt, amit éppen használ, de olyan eszköz, ami megkönnyíti a működését. Tehát ugye a vendégek főleg mivel egyre több olyan vendégünk van, aki digitális benszülöttként nőtt fel, igénylik, mert az élet minden területén azt tapasztalják, hogy mindent el lehet intézni egy gombnyomással, és nyilván túlzok egy kicsit. De akkor jó szerintem egy szállodai szolgáltatás vendég szempontból, hogyha a szállodai tartózkodás során, sőt már azt megelőzően is azok a tevékenységek, amit a vendégnek muszáj megcsinálni, a szobafoglalás, becsekkolás, folytathatnám, room service-nél mondjuk valaminek a megrendelése, hogyha ez láthatatlan módon számára egyszerűen egy gombnyomással tud működni, akkor ez egy jól működő digitális megoldás.
2: Volt nátok valami olyan jellegű digitalizációval kapcsolatos fejlesztés, ami a vártnál is nagyobb hatást generál?
0: Volt. Tavaly is volt egyébként kettő. Az egyik, ami eszembe jut, az közvetlenül az én szűkebb szakterületemhez kötődik, ez az upsell, a többletértékesítés. Itt egy új rendszert kezdtünk el beüzemelni tavaly, és nagyon jól működött. Szóval ez nem újdonság, nem akarom azt mondani, hogy mi használtunk ilyet a világon először, messze nem, de az az eszköz, amit választottunk, az a partner, amit választottunk, egy nagyon jó megoldást szállított. Volt benne gamification, ami nagyon fontos a vendég részére is, volt benne incentív, ami ugye motiválja a dolgozókat, hogy használják, és minél jobb eredményt érjenek el vele, recepción dolgozó kollégákról beszélek, és bizony, hát 30-40%-kal éves szinten több bevételt hozott, mint amire számítottunk, és itt ilyenkor több százezerről beszélünk euróban. Ez volt az egyik. A másik, az a CRM bevezetése volt, azt a sales marketinges kollégáim vitték a munkának a legnagyobb részét, és nagyon nagy munka volt, évek óta tartoztunk magunknak ezzel a feladattal, és illetve előrevetítettük, hogy körülbelül hány törzsvendég belépőre számítunk, mondjuk ugye tavaly júliusban indult ez az év hátralevő részében, és az két hónap alatt meglett, úgyhogy most hát több tízezer belépő van ebbe az új rendszerbe, és ami még jobban mérhető, és igazából a cél, az, hogy látványosan megugrott egyes szállodánkban a direktben foglaló, tehát a saját weboldalon foglaló vendégeknek a száma, ami meg nyilván megint csak az optimális profitot segíti.
1: Összességében azt szokták mondani, hogy a digitalizáció az nem egy ilyen technológiai fejlesztés, az egy teljes cég és teljes vállalkozói kultúra váltás. Innen ered a kérdés, hogy ez nálatok ez a szemlélet ahhoz, hogy élenjáróak legyetek ezen a területen a szállodaiparban, ehhez ez kellett? Vagy elég a vezetői elkötelezettség, ahol a board, mondjuk így, tudja adni az impulzusokat, és tudja követelni a munkatársaktól, hogy már pedig egy kicsit más fejjel közelítsék meg az addigi munkájukat?
0: Én azt hiszem, hogy a vezetőségnek az elsődleges feladat ebből a szempontból, hogy inspiráló környezetet teremtsen. Nyitottan kell hozzáállni ezekhez a kérdésekhez. Van itt is, akkor lenne egy konkrét példám. Ugye van a mesterséges intelligencia. Most, hogyha fogalmazhatok így, azt másfél éven keresztül se lenyelni, se kiköpni nem tudtuk, majd ebből elegünk lett, és csináltunk egy Danubius AI koalíciót, ami nagyjából úgy működött, hogy a legfontosabb szakterületek, amit az elején elmondtam, kiegészülve még egy-két másik fontos területtel, ott meghívtuk azokat az embereket, akikről azt gondoljuk, hogy egyrészt van bennük elegendő nyitottság, ami nem azt jelenti, hogy neki IT zseninek kell lennie, hanem van benne nyitottság, hogy technológiákat használjon, új technológiákat, és ami ugyanilyen fontos, a saját szakterületének ismerje azokat a folyamatait, ahol egyáltalán fölmerülhet automatizálás. Egyébként rögtön az elején a munkának rájöttünk, hogy már az elnevezés is fals, mert hiszen nem minden folyamat automatizáláshoz van feltétlenül szükség AI-ra, de azt úgy hagytuk, mert ez egy ilyen jó buzzword lett. Úgyhogy összegyűltünk eleinte 11 néhányan, majd aztán bővült a kör. Kaptunk ehhez külső segítséget, tehát megteremtette a változatás a körülményeit ennek, és szerintem ez a fontos. Kaptunk ehhez külső segítséget, ahol volt érzékenyítés, és akkor mindenki behozta azokat a témákat, amikről azt gondolta, hogy meg tudja könnyíteni, hatékonyan tudja tenni a munkát.
1: Azt is hallom gyakorta azokkal, akik ezzel foglalkoznak, hogy a digitalizáció alapja az adat, és harmadszor is az adat. Ezt hogy gyűjtitek, hol gyűjtitek? Minden területen? Tehát a fűtés szabályozástól kezdve az éttermi fogyasztási adatokon át a uszoda hőmérsékleteig? Vagy ez hogy kell? Vagy egy célzott területre koncentrálni?
0: Ennyire jók még nem vagyunk, de közelítünk ebbe az irányba. Onnan kezdeném, hogy ebben én is hiszek, hogy adatalapú döntések lehetnek a jó döntések, és az adatalapú döntések sem biztos, hogy elsőre jó döntések, de van lehetőség legalább visszamérni és korrigálni. Szóval, ahogy mondtam, én ugye a szűkebb szakterületen bevétel optimalizálás, ahol már hát évtizedekkel ezelőtt adatalapú döntés volt. És most bizony, például a felújítások során, ugye egyre több szobát újítottunk fel az elmúlt 5 évben, ugye 50 milliárd, elmúlt néhány évben 50 milliárdot költöttünk beruházásra, és bizony az újonnan létrehozott szobákban, ez nem az én érdemem, azért merem dicsérni, okos szobákat hoztunk létre, ami azt jelenti, hogy a szobában lévő összes fogyasztónak méri az áram szükségletét, a fogyasztását, az élettartamát, stb. Ezeket az adatokat gyűjtjük. Ott még nem tartunk, hogy ezeket az adatokat nagyon hatékonyan föl is használjuk. Lehet, hogy ez sokszor van egyébként olyan, hogy az ember elkezd adatokat gyűjteni, először is figyelni kell a törvényességre, ha személyes adatról van szó, és másrészt lehet, hogy csak másfél-két év múlva fog rájönni, hogy mire jók ezek az adatok. De az adatgyűjtésnél fontos szempont, hogy ki tudjuk választani a számunkra fontos adatot, mert az sem jó, hogyha nyakunkba borul egy hatalmas adat, és egyszerre mindent nézni akarunk. Én abban hiszek még egyébként, hogy valahogy ezeket a rendszereket, a különálló rendszereket valahogy össze kell integrálni. Tehát én nagyon integrációpárti vagyok. Milyen jó lenne például, hogyha a PMS rendszerünk az épületfelügyeleti rendszernek tudna küldeni egy impulzust, hogy barátom, ez a 208-as szoba jelenleg üres, és tudjuk, hogy csak holnap délután 1 órakor fog bele vendég érkezni, akkor nem kell, hogy 21 fok legyen a szobában, elég csak, ha csak 18 fok, és akkor majd idővel. Válasz volt ez a kérdés?
1: Abszolút.
2: Igen.
1: Abszolút. Mégiscsak a vendégről szól ez az egész. Mennyire együttműködőek a vendégek ebben? Elengedhetetlennek látom én ugyanis ezt, illetve mennyire lehet őket ebbe az irányba akár kedvezményekkel, akár más módon terelgetni, vagy ők már igénylik egy jelentékeny részük ezeket a fajta digitalizációs megoldásokat.
0: Igen, itt fontos megint csak ugye a mértéktartás, meg a jó helyes ballansz. Ugye az is lehet jó stratégia, hogy azt mondjuk az egyik szállodánknál, mi nem mondtunk ilyet, de van egyébként jó példa a világszerte sok, sőt Budapesten is van rá jó példa, hogy mi személyzet nélküli szállodát szeretnénk üzemeltetni, és oda bizony csak olyan vendégeket várunk, akik nem igénylik a személyzetet. Ez lehet teljesen valid és jól működő üzleti modell. Minden más esetben egyébként én ugyanakkor azt hiszem, hogy a vendégnél kell meghagyni a döntésnek a lehetőséget, meg a döntésnek a jogát. Tehát szerintem a szállodákban fontos például, ha már a példánál maradunk, fontos, hogy legyen biztosítva online check-in, akár kioszt check-in, minden olyan tevékenység, amit a vendég lehetőleg maga el tud végezni. De a döntést azt a vendégnél kell hagyni. Mert nem
1: mind... akkor kell a recepciós is.
0: Igen, szerintem kell, mert nem minden vendégnek ugyanaz az igénye. Lehet, hogy ez idővel változni fog, és kell terelgetni. Itt említetted a terelgetés szót. Nem gondolom, hogy feltétlenül kedvezményekkel, de kell terelgetni. Tehát, hogyha mondjuk egy szobába kiteszünk egy QR kódot, és fölhívjuk rá a figyelmet, hogy így is tud room service-t foglalni, tehát szobára rendelni ételt, nem kell feltétlenül lemenni, vagy fölhívni a recepciót. QR kód, ha egyszer kipróbálja, és mondjuk neki olyan a habitus, hogy ez neki tetszik, akkor másnap már fogja használni.
2: Mennyire kell belevonni a vendégeket abba, hogy itt komoly adathasználat folyik? Mert ugye azt mondtad az elején, hogy az fontos, hogy ne vegye észre tulajdonképpen, hanem észrevétlenül használja a digitális technológiai megoldásukat. Szóval, hogy hol van az a határ, ahol ő már nem inzultálásnak veszi azt, hogy mindent tudni akarunk róla ahhoz, hogy ő kényelmesen tudjon valahol megpihenni vagy megszállni?
0: Igen, hát szerencsére ugye a törvény az viszonylag jól biztosítja ezt a keretrendszert, nekünk meg kötelességünk az betartani, és nálunk ezt elég erősen képviseli a vezetőség is, egyébként a jogi osztály is, és az IT-sok is. Tehát ugye itt nem szabad elfelejteni, hogy mi rengeteg-rengeteg személyes adatot kezelünk, sőt, mi még halmozottan hátrányosak is vagyunk, mert vannak gyógyszállodáink, ahol még egészségügyi adatokat is kezelünk. Tehát nekünk nagyon fontos az adatbiztonság. Egyébként büszkén mondhatom el, hogy az információ biztonsági tanúsítványt, ezt a bizonyos NIS2 szitok szót, ezt nem annyira szeretik az emberek, de mi most idén tavasszal megszereztük, nagyon nagy munka volt, elsősorban az IT részéről, de hát nem vagyok benne biztos, de talán az elsők között az országban szállodaipari cégekről beszélek. Szóval mindenképpen be kell vonni itt is a vendéget, tehát nem lehet a személyes adatát szigorúan tilos úgy használni, hogy ő nem tud róla.
1: A vendégünk Bogár Zoltán, a Danubius Hotels központi üzletfejlesztési igazgatója. Hogyan digitalizálódik egy szállodalánc, ez a témánk?
3: Az elmúlt percekben Bogár Zoltánt hallották a Digiturizmóban. Most egy kis szünetre megyünk itt a hétvégi menetrendben, majd innen folytatjuk a beszélgetést, az adatalapú marketingről, profilozásról és prediktív eszközökről lesz szó.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk is hétvégi válogatásunkat a digiturizmóval. Mihálovics András és Marshall Szilvia beszélgetésének második része.
2: Vendégünk Bogár Zoltán, a Danubius Hotels központi üzletfejlesztés igazgatója. Arról beszélgetünk, hogyan digitalizálódik egy nagy szállodalánc. És ott tartottunk ugye, hogy a vendégek mit szeretnének, mennyit lehet rájuk bízni a digitalizáció segítésében, és milyen határok között lehet az ő segítségüket igénybe venni. De vajon az általuk szolgáltatott adatokból lehet-e többletárbevételt generálni, és ez hogyan zajlik? Ehhez is nyilván digitalizációs megoldások szükségesek.
3: Igen, lehet. Ugye egyrészt, amikor azt mondjuk, hogy vendégadatok, akkor talán külön kell választani a vendég tartózkodása során megszerzett nem személyes adatokat, hanem pusztán statisztikai adatokat. Hát többé-kevésbé az online marketing tevékenységünk egy része, a bevételoptimalizásunk egy része ebből adódik. Ezek ugye szigorúan úgy működnek, hogy nem személyes adatokról beszélek, hanem vendég tartózkodása által generált statisztikai adatokról. Aztán vannak azok az adatok, amiket a vendégek önszántukból adnak meg. Ez nagyon fontos, hogy mindenképpen ez szóval legyen az meg, hogy ezt önszántából adta. Ilyenek például a törzs vendégprogramban feliratkozó vendégeink, ami azért fontos számunkra, mert onnantól kezdve, hogy a vendég megadta ezt a hozzájárulást, onnantól kezdve sokkal jobban tudjuk követni az ő szokásait és alkalmazkodni hozzá. Tehát, hogy melyik szállodánkat kedveli, hol szokott foglalni, mennyivel tartózkodás előtt szokott foglalni, milyen szolgáltatásokat szokott igénybe venni, családdal utazik, vagy család nélkül utazik. És ez bennünket nagyon nagyban segít, hogy az ajánlataink azok időben menjenek ki, olyan tartalmat és olyan formát képviseljenek, amik ahhoz a vendéghez.
2: Ez már az, amit nagyon sokan emlegetnek megint csak, hogy a személyre szabott szolgáltatás?
3: Igen. Én évekkel ezelőtt hallottam egymillió dolláros kérdés, marketingesek arról panaszkodtak, ugye, hogy milyen nehéz a marketing tevékenység, mert hogy a fiatalok egyre inkább elvárják, hogy amik őt látnak, reklámokat, meg hirdetések, azok legyenek igenis személyre szabottak, de közben egyre kevesebb adatot akarnak megosztani magukról. És ugye ezért fontos, amit az elején mondtam, hogy törzsvendégprogramnak ugye nem csak az az előnye, hogy több vendégünk van, hanem az is előnye, hogy több adatunk is van, amivel aztán sokkal pontosabb lehet a marketing célzásunk. Nem csak az ő személyre szabott marketing célzások, hanem például minden olyan potenciális vendég, aki hasonlít profilban az ő viselkedéséhez.
2: Prediktív módon használhatóak már ezek az adatok? Tehát olyan szintre elért nálatok a digitalizáció, hogy mondjuk meg tudjátok mondani az időjárási adatok alapján, hogy na most meg fog nőni a foglalásoknak a száma, vagy a dinamikus árképzés, amit mondjuk a fapados légitársaságok már olyan széles körben alkalmaznak, az például nálatok működik-e?
3: Hát nem tudom, mennyi időnk van, mert a 3 órát tudnék mesélni. Abszolút, ugye nekem a szakterületem, illetve a csapatom, akikkel együtt dolgozunk, kifejezetten a dinamikus árazás, keresleti előrejelzés, revenue management eszközt használunk most már több mint 10 éve az egyik piacvezetőt, és azt kell mondjam egyébként, hogy 3-4 hónapos időtávlatban elég pontosan meg tudja nekünk az eszköz mondani, hogy milyen keresletre kell számítanunk. Fontos ezt, nem akarok nagyon mélyre menni szakmailag, de fontos, hogy itt kapacitás által nem korlátozott keresletről beszélünk. Tehát leegyszerűsítve azt mondja meg nekünk a komputer, hogy hányszor fog csörögni a telefon, és ráadásul ezt az előttünk álló nap mindegyikére megmondja, ráadásul szegmensenként, és ez az, ami az árazásban nagyon fontos. Itt ugye árazásnál mindig felmerül az, hogy a versenytársak árait mennyire kell figyelni, mert én azt gondolom, hogy kell ismerni a piacon az árazási stratégiákat, úgy mondjam, de én nem gondolom, hogy túl kellene misztifikálni azt, hogy a versenytársaink hogy árulnak, milyen áron. Ennek több oka van, ebben most nem menjünk bele. De egyébként, hogy hétvégén jó idő lesz-e vagy sem, ott a revenue management eszközünk nem tart, pedig nagyon igaz, amit mondasz, tehát ugye nekünk van 2 balatoni szállodánk, abban a pillanatban, hogy a csütörtöki időjárás előrejelzés azt mondja, hogy hétvégén 30 fok lesz napsütés, akkor érzékelhetően megugrik a foglalások száma. Itt nem tart az eszköz egyébként, hogy ezt előre megmondja, viszont ott már ott tart, hogy abban a pillanatban, hogy megjelenik ez a többletkereslet, mivel naponta 4-szer optimalizálja az előttünk álló nap mindegyikének az árazását, azonnal tud reagálni.
2: A digitalizáció a fejlesztések segítséget is, a termékfejlesztést is segíten?
3: Hát, hogy
2: tágan még itt sem tart.
3: Most ezen gondolkodom, de ha tágan értelmezzük a digitalizációt, akkor mindenképpen.
2: Most úgy értem, hogy nem tudom én, a hőmérsékleti adatokból, meg a vendégszámból lehet mondjuk az energiagazdálkodási tervet átalakítani egy-egy szállodánál. Most fantáziálok, de hirtelen ez jut eszembe.
3: Hát ebben a témában az jut eszembe nekem, hogy ugye vendégvélemények, sokat szoktunk beszélgetni a vendégvéleményekről, és nekem az első gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy legtöbbször onnan közelítjük meg a kérdést, hogy hogy kell válaszolni egy vendégvéleményre. Gyorsan, nem gyorsan, AI segítség, vagy annélkül. És szerintem van egy ennél fontosabb lépés, és nem szabad ezt kiengedni a fókuszból, hogy az is egy adatbánya. Tehát a vendég visszajelzett nekünk, egy adatbányán ülünk, nagyon értékes adatbányán, és nem vagyok benne biztos, hogy minden szálloda ennek tudatában van, és kihasználja ennek az előnyeit, mert ha már a fejlesztéseket említed, nem véletlenül használnak egyébként nagy szállodaláncok, mi is például, olyan agregált eszközöket, amik összegyűjtik az online platformokon százával megjelenő vendégvéleményeket, azokat utána szemantikailag elemzik, csoportosítják, értékelik, elmondják, javaslatot tesznek, hogy és ezeket az adatokat kell használni, és ilyen értelemben igen, a termékfejlesztéshez szükség van adatra, és sokszor ott hever az adat a lábunk előtt. Tehát amikor a vendég többet egyszerre leírja, hogy neki reggelente hatalmas sorban kell állnia, mert rossz helyen van a kávégép. Most nagyon profán példát mondtam, de ilyen adatokkal, ilyen információkkal tömbe vannak a vendég visszajelzések, és nem, hál' Istennek most már nem az a feladat, hogy valakinek végig kell olvasni naponta 300 vendégvéleményt, hanem az agregált eszköz ez megmondja, kiellemzi, és oda teszi az arcunk elé, hogy ezt kell fejleszteni. A wifi-t kell fejleszteni, hideg volt, rántotta, és most nem akarok számtalan példát letenni, de ilyen értelemben igen.
2: Miközben hallgatlak, két dolog jut eszembe. Nem aggódnak-e a vendégek, és nem aggódnak-e az alkalmazottak a digitalizáció miatt? Mondom, miért gondolom ezt. A vendégek, hogyha mindenki nagyon digitalizálódik, és minden szállodalánc ugyanezeket a metódusokat alkalmazza, és ugyanezeket a fejlesztéseket hajtja végre, akkor óhatatlanul, mintha uniformizálódna az egész ágazat. Akkor nekem meg vendégként nem tudom, hogy nem vész el az élmény, amit az ad, amit egy jó főpincér hozzá tud adni az én élményemhez, egy jó recepciós hozzá tud adni az én élményemhez. Ez nem vész el?
3: Nem szabad hagyni, hogy elvesszen, azt hiszem. Van érzem én is a kockázatot abban, amit te mondasz. Azt gondolom, hogy a digitalizáció nem szabad, hogy személytelenségről szóljon. Tehát azt gondolom, hogy a digitális eszközöknek, most a vendég szempontjából gondolom, vagy nézem, a digitális megoldásoknak az a célja, hogy az egyébként olyan tevékenységeket, amit ki lehet váltani, mert repetitív és adminisztratív, egy teher a vendég számára, azokat úgy kell megoldani digitálisan, hogy ezt egy gombnyomással lehessen elvégezni. Becsekkolás, fizettetés, kicsekkolás, vagy csak egy-két ilyen kulcsot, ha bedobok. És szerintem a vendég attól nem fog félni, hogyha elmegy X szállodába, és elmegy a versenytársunkhoz egy Y szállodába, meg egy Z szállodába, hogy mindenhol egy gombnyomással tud fizetni. Annak szerintem örülni fog. Ettől függetlenül teljesen osztom azt a véleményt, amit mondasz, amit mondtatok, hogy ez nem szabad, hogy személytelenségé fajuljon. Tehát éppen azért kell egyébként ezeket az adminisztratív tevékenységeket digitalizálni, hogy levegye az adminisztratív terhet akár a vendégről, akár a dolgozóról, és utána tudjunk olyan dolgokra fókuszálni, amihez viszont igenis kell ember kivinni az ételt, megoldani egy problémát, és akkor megmarad a személyesség, megmarad a törődés, tehát az önkiszolgálás az nem kevesebb vendéglátást kell, hogy jelentsen, én szerintem.
4: Mennyire hangsúlyos nálatok a szemléletváltás, a szemléletformálás és az, hogy mondjuk edukáljátok a dolgozóitokat e felé?
3: Hát ugye most lehet, hogy az előbb belekezdtem, de nem mondtam végig. Az AI az, ahol most, azzal most elkezdtünk foglalkozni, nem tudtuk se lenyelni, se kiköpni. Most legalább már elkezdtük megrágni, és nagyjából tudjuk, hogy mit szeretnénk vele kezdeni. Ugye kicsit ilyen vadnyugat van most nálunk is, tehát mindenki használja boldog-boldogtalan, engedéllyel, engedély nélkül a fizetőset, a nem fizetőset, van, aki bátor és föltölt üzleti adatokat, van, aki nem tölt föl üzlet, és nyilvánvalóan ebbe rendet kell vágni. Tehát mi most azt a megoldást választottuk, hogy létrehozunk egy saját szerveren futó AI megoldást, és utána abba fogjuk beterelni a vendégeket, és megpróbáljuk szélesre tárni a kaput, tehát hogy minél többen használják. Én magam is abban hiszek egyébként, hogy hogyha ezt az emberek használják, akkor maguk fogják tudni, maguk fognak rájönni, saját bőrömön is tudom, előbb-utóbb maguk fognak rájönni, hogy hogyan tudják megkönnyíteni a munkát, saját munkájukat, ezt meg fogják osztani a munkatársukkal, ezt a tapasztalatot, és egyébként, hogyha ez saját szerveren fut, akkor annak számos előnye van, nem akarok nagyon mélyen belemenni, egyrészt mert nem vagyok IT-s, másrészt meg akkor elvinni a műsor időt, de gazdaságosabban lehet üzemeltetni, sokkal biztonságosabban lehet üzemeltetni, és nyilván akkor ezt az egész tevékenységet úgy kell kezdeni majd, ha ez létrejön nem sokára, hogy akkor adunk egy előképzettséget a dolgozóinak, akiknek ezt kinyitjuk, ezt az ajtót. Egyrészt, hogy mik a minimális követelmények, hogyan kell használnia, és kell egy másik anyag, ami pedig nagyjából hát egy ilyen érzékenyítés, ami megmutatja, hogy hol vannak a rendszer korlátai, és aztán működés közben úgy is ez.
2: A maguk a dolgozók nem tartanak ettől, hogy ez az egész nagy technológiai fejlesztés, ez a digitalizáció, ez mégiscsak az ő munkájuknak a rovására fog menni, hogy nem lesz szükség annyi recepciósra, nem lesz szükség annyi háttérmunkásra, nem lesz szükség annyi pincélre.
3: Hát két gondolat jut eszembe ezzel kapcsolatban. Az egyik az az, hogy a hatékonyság, nem akarok álszent lenni, azért tényleg a digitalizációnak van egy olyan hatása, hogy kevesebben végezzük ugyanazt a munkát, mint akár 5-10 évvel ezelőtt. De én azt is gondolom, hogy a digitalizáció hatékonyságot kell, hogy elérjen, de a hatékonyság az nem minden esetben azt jelenti, hogy akkor kevesebben csináljuk ugyanazt a munkát, hanem azt is jelentheti, és szerintem amíg nem vagyunk a falnál, amíg nem vagyunk a határon, akkor kell is, hogy ezt jelentse, hogy ugyanannyian jobb minőségű munkát tudunk elvégezni. Visszatérve megint az én területemre. Amikor bevezettük ezt a revenue management eszközt, igen, voltak ilyen hangok, hogy most akkor nem lesz szükség revenue managerre, de van szükség revenue managerre, sőt, nagyjából ugyanannyi szükség van, mint a korábbi időszakban, csak most már naponta 4-szer változtatjuk az árakat, és nem Excel alapján hetente 2-szer. Tehát jobb minőségű munkát végzünk, ezzel közelebb jutunk az optimális profithoz, több bevételünk van, de hatékonyabbak lettünk, de nem lettünk kevesebben. A másik gondolatom, bocsánat még, hogy azt is érzékelem, hogy ugye, amiről beszéltünk, hogy a dolgozóinknak egy nagyobb része az, aki digitális benszülöttként nőtt föl, tehát ez az ellenállás a technológia irányában, ez létezik ilyen jelenség, de szerintem sokkal nagyobb volt 10-15 évvel ezelőtt, mint most. Most is lehet, amikor egy új rendszert bevezetünk, most is van azért némi ellenállás, de ez leginkább olyan, ami minden munkamódszerváltoztatásnál megvan, nem a technológiának szól elsősorban, vagy legtöbbször. És ez a pozitív változás, ez szerintem érzékelhető.
2: Tedd a szívedre a kezed, és akkor csináljunk kedvet, vagy éppen vegyük el a kedvet a digitalizációtól. Ez üzletileg megéri? Mert ez egy nagyon beruházási igényes dolog, ezt szerintem mindenki, aki próbált ilyesmit, az meg tudja erősíteni, de a végén a matek kijön?
3: Úgy szabad csinálni csak. Szóval, ahogy mondtam korábban is, azt nem állítom, hogy nincs benne kockázat, de azt viszont állítom, hogy sokkal jobban lehet menet közben korrigálni ezeket a technológiai megoldásokat, mint 15-20 évvel ezelőtt. 15-20 évvel ezelőtt, hogyha sok millió forintért valaki belevágott egy ilyen technológiai megoldásnak a megvalósításába, beruházott vasba, megvette a licenszeket, stb., és talán rájött 2 hónap múlva, hogy ez fabatkát sem ér, akkor bizony benne ragadt, így járt. Ma már software as a service, kis túlzással szólok a szolgáltatónak, hogy köszönöm szépen, nem tetszik, egyrészt vagy próbál a szolgáltató korrigálni, vagy tudok váltani. Szóval igen, azt nem állítom persze, hogy nincs kockázat, de szerintem hosszú távon a kockázat sokkal kisebb, mint régen volt, és ugye nálunk is a projekttervezés úgy van, hogy leírjuk azért papírra, hogy mit várunk a rendszertől, azt is leírjuk, hogy ez nekünk milyen beruházás igénye van, milyen többletköltség, és mellé tesszük, hogy akkor ebből most vagy munkaóra megtakarítás, vagy ennyi többletbevétel. Tehát ez kell, hogy legyen valami elképzelés, mert utána ugye ki kell értékelni. Pilotolni kell, kiértékelni, döntést meghozni.
2: Okay. Az utolsó kérdések egyik az az, hogy azért a szállodaipar pont az, ami nagyon nemzetközi. Mennyire a digitalizációnál maradva, mennyire van benne a magyar szállodaipar a nemzetközi fősodorba? Tehát tudják ugyanazt azokat a digitális megoldásokat a magyar szállodák, mint mondjuk az Egyesült Államokban vagy Dél-Koreában, hiszen a vendégkör lehet, hogy ugyanaz.
3: Igen, itt pont az AI kapcsán olvastam nemrég egy cikket, hogy ma már a vendégek egy része ugye nem Google keresőben keres szállást, meg nem a nagy online szállásközítő platformokon, hanem beírja valamelyik AI platformba, hogy mondd meg nekem, hogy melyik a legjobb szálloda Budapesten. És ha már ilyen nemzetiségi különbségeket mondasz, ezt hallottam, hogy Európában, vagy a mi kis hazánkban ez nem érje el a 10%-ot, míg Távol-Keleten ez most már bőven több 10%, aki így működik. És a szállodáknak előbb-utóbb ele muszáj lesz reagálni, mert hogyha nem reagálnak, akkor a nagyon tőkerős, nagyon nagy online nemzetközi szálláskövető platforma fognak előbb reagálni, és akkor az megint háttérbe fogja szorítani a direkt vendéget. Szóval, hogy milyen különbségek vannak? Hát nézd, azt gondolom, hogy a nemzetközi láncokhoz tartozó szállodákon keresztül azért viszonylag hamar bejönnek ezek a technológiák a magyar piacra is. Talán nem akarok ilyen ellentétet szítani, még a látszatát is szeretném kerülni, talán a budapesti piacon azért hamarabb jelennek meg ezek a technológiák időben, akár a keresletvezérelt árazásra gondolok, ezekre a technológiákra, de én azt gondolom, hogy ma már nagyon-nagyon sok jó hazai szolgáltató van, aki kínál hasonló szolgáltatásokat. Éppen ezért vidéki nagyon komoly szállodákban is elég hamar megjelennek ezek a technológiák. Szóval jól állunk szerintem, egyre jobban.
2: Örülök. Most digitalizációs kérdésekben mi az, ami személy szerint téged a legjobban foglalkoztat? Legyen ez az utolsó kérdés.
3: Hát engem azt foglalkoztat, hogy mikor fog az bekövetkezni, hogy az AI-t már nem csak tartalom megértésére és tartalom készítésére használjuk, hanem agentic AI mikor tör be úgy igazán elemi erővel a mi szakmánkba. Tehát amikor az AI döntést hoz és cselekszik is, mert az nagyon klassz dolog, és a Danubius AI koalíció is így jött létre, ez nagyon klassz dolog, hogy lefordítok egy levelet, meg segít megírni az e-mailt, de én azt hiszem, hogy ebben sokkal több potenciál van, és ez most már itt dörömből az ajtónkon.
2: No, hát ennek majd utána nézünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártál nálunk, és megosztottad a gondolataidat. Nagyon hasznos beszélgetés volt. Köszönjük még egyszer.
3: Én köszönöm a lehetőséget. Köszönöm.
2: Drága hallgatóink, Bogár Zoltánnal, a Danubius Hotels központi üzletfejlesztési igazgatójával beszélgettünk arról, hogy hogyan digitalizálódik egy nagy szállodalánc.
1: A digiturizmot hallották, most híreket mondunk, majd érkezik Buza Sándor turisztikai és gasztronómiai műsora.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Lejárnak a régi személyigazolványok, visszaesett a forgalom a lakáspiacon. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Augusztus 3-án érvényüket vesztik a 2000. január 1-e előtt kiállított könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, hívta fel a figyelmet a belügyminisztérium. Azt kérték, az érintettek ne hagyják az okmánycserét az utolsó pillanatra. Az új kártyaformátumú személyazonosító igazolvány bármely kormányablakban igényelhető, időpontfoglalással vagy anélkül. A személyazonosító igazolvány cseréjekor a régi okmányt be kell mutatni, az új átvételekor pedig le kell adni. A 70 éven felülieknek az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes. Az idei első féléves adatok alapján a magyarországi lakáspiac egyre inkább a megfizethetőség határához közelít. A magas árszint mellett visszaesett a forgalom, beszűkült az árnövekedés és átrendeződött a vevői kör, közölte a Dunahouse a friss ingatlanpiaci barométere alapján. Az ingatlan közvetítő azt írta, a vevői és az eladói oldal együtt egyértelmű képet ad. A befektetők egyre inkább kiszállnak a piacról, a vételi oldalon visszahúzódnak, az eladóin pedig egyre nagyobb arányban jelennek meg. A hazai vállalatok több mint 3/4-ének vannak lejárt számlakövetelései, vagyis 10-ből csaknem 8 partner jó eséllyel késve egyenlíti ki a tartozását, derül ki az Atradius Magyarország 2026 reprezentatív felméréséből, amelyben 210 hazai vállalati döntéshozót kérdeztek. A felmérés szerint a késésnek nem a hanyagság az oka. A vevők 51%-a azért csúszik, mert saját magának is cashflow problémái és likviditási gondjai vannak. A cégek a finanszírozást megpróbálják áthárítani a beszállítóikra, elindítva ezzel a veszélyes körbetartozási spirált. Csaknem másfélszeresére nőtt a gazdasági versenyhivatalhoz érkező beadványok száma 2022 óta, minden bejelentést megvizsgálnak, közölte a versenyhatóság. A tájékoztatás szerint 2022-ben valamivel több mint 2200 fogyasztói, illetve piaci jelzést kezelt a GVH, 2025-re ez a szám több mint 3100-ra emelkedett. Tavaly a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette. Tilos az alkohol értékesítése este 9 és reggel 6 óra között Makarszkán. A horvát üdülőhely ezzel első az országban, amely ilyen korlátozást léptetett életbe. A városvezetés indoklása szerint a szigorítást a nyári éjszakai csoportosulások tették szükségessé, amelyek elsősorban az óvárosban és a strandok környékén jellemzőek. Ezeket a csoportokat gyakran hangoskodás, rendbontás, szemetelés, valamint a történelmi belváros songálása kíséri. Idén is megrendezik a Budavári Palota koncertet a Budai Vár Oroszlános udvarában. Július 31-én és augusztus 1-én a Mindörökké Operett című műsorral várják a közönséget.
0: Időjárás jelentés.
2: Záporos zivataros idő valószínű, napközben főként keleten és nyugaton, délnyugaton fordulhat elő csapadék. Feltámad többfelé megerősödik a szél. Zivatarok idején viharos lökések is lehetnek. 26 és 34 fok közötti értékeket mérhetünk napközben.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Most jön egy turisztikai blokk a témát érintő fejlesztésekkel, fejleményekkel. Buza Sándor mondja is a részleteket.
2: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a múlt héten a közösségi oldalán jelentette be, hogy dr. Guller Zoltánt a Magyar Turisztikai Ügynökség ZRT-nél betöltött igazgatósági elnöki egyben tagi tisztségéből visszahívta. Guller Zoltán 2016 és 22 között volt a Magyar Turisztikai Ügynökség ZRT vezérigazgatója, ezt követően mostani visszahívásáig a társasági igazgatóságának elnökeként felügyelte a turizmus stratégiai irányítását, valamint az ágazati fejlesztési programok végrehajtását. Guller Zoltán MTÜ vezérigazgatói időszakában alakult át jelentősen a turizmus állami irányításának és szabályozásának rendszere. Így 2016 végén született meg a többször bővített, módosított ágazati törvény, amely térségek lehatárolásával, desztinációs logikával új alapra helyezte és az MTÜ feladatává tette a turizmusfejlesztést. Ezt jelentős állami források támogatták, így indult el a kisfaludi turisztikai fejlesztési program 300 milliárd forintos keretösszeggel. Vezérigazgatóságához kötődik a magyar turizmus hosszú távú fejlesztési irányait kijelölő Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 kidolgozása és végrehajtásának elindítása is. Vezetése alatt jött létre a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ, az NTAK, amely lehetővé tette az adatvezérelt ágazatirányítást, elősegítette az ágazati digitalizációt és az adatokra épülő döntéshozatalt. Az MTÜ elnöki időszakához is

együtt, és egy új kereső is segít az állomások és járatok gyors megtalálásában, adta hírül Facebook posztjában Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Arról az MTI számolt be, hogy új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között, ugyanis aláírták a budai fonódó villamoshálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését, így új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül, jelentette be Vitézy Dávid. Ez lesz az első olyan közlekedésfejlesztési projekt, amely a felszabadított és a hazahozott Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhat el, a beruházás teljesen elő van ugyanis készítve. A villamosvonal a Műegyetem rakparton, a Műegyetem központi épülete előtt halad majd végig a Dunaparton, átbújik a Petőfi híd alatt, majd folytatja útját az ELTE és az Infopark előtt, átbújik a Rákóczi híd budai hídfője alatt is, eléri az új városnegyedet, a Kopaszigát térségét, és aztán a Budafoki útnál lesz a végállomása. Az első kisebb közműkiváltások már az ősszel elindulnak, a munka látványosabb, nagy építkezéssel járó része pedig jövőre kezdődik. A szerződés szerint a villamosvonalaknak 2029-re kell teljes körűen elkészülnie. A nyári szabadságok és a szünidő kezdetével egyre többen ülnek nyerekbe, és sokan még a külföldi nyaralásukra is magukkal viszik a kerékpárjukat. Egy friss kutatás szerint a szabadidős kerékpározás egyre inkább közösségi élményé válik, és a magyar bringások fele már életmódja szerves részének tekinti a biciklizést, amely sokak számára identitásformáló szerepet is betölt. Derült ki a Grupama biztosító országos reprezentatív 1000 fő megkérdezésével országos felméréséből. A számok. A magyar lakosság 64%-a kerékpározik, ami idehaza inkább szabadidős tevékenységnek számít, a kerékpározók 69%-a szokott kikapcsolódási céllal tekerni, míg közlekedésre 55%-uk választja ezt a mozgásformát. Érdekesség, hogy minden harmadik honfitársunk heti rendszerességgel előveszi bringáját, ráadásul minden korosztály szinte ugyanolyan arányban szokott biciklizni. A biciklit szabadidős céllal használók fele kifejezetten társasággal szeret részt venni az ilyen programokon. A megkérdezettek 38%-a párjával, 22%-a barátaival, 21%-a pedig gyermekével szokott útnak indulni. 10 válaszadóból 7 kifejezetten büszke arra, hogy ehhez a közösséghez, a kerékpárosokhoz tartozik. Talán a közösségi élményként való megélés is okozza, hogy a gyakori heti rendszerességgel kerékpározók 58%-a szerint jellemzően odafigyelnek egymásra a biciklisek. Szerencsére ugyanennyien gondolják úgy, hogy a gyalogosan közlekedőkre is megfelelően figyelnek, de az autósokra csak 51%-uk koncentrál kellőképpen. Azonban ha visszafele nézzük, a két keréken közlekedők csak 48%-a nyilatkozott úgy, hogy a gyalogosoktól megkapják a kellő figyelmet, az autósok partnerségével pedig csak 37%-uk elégedett. A kutatás mélyebben is vizsgálta a kerékpárosok közti szolidaritást, a válaszadók egyharmada kért már, vagy éppen nyújtott segítséget biciklistársának, ha az valamilyen problémával szembesült. A kutatás a biztonságos közlekedés szolgáló sisak használatra is kitért, a kerékpározók körében a sisak használata még mindig nem általános, de sokat javult a helyzet, míg egy 5 évvel ezelőtti kutatás szerint a bringázók csupán 16%-a viselt általában sisakot, mára ez az arány 25%-ra nőtt. Az olykor használók aránya is nőtt, 10-ből 4 bringás időnként felveszi a sisakot. Jellemző ugyanakkor, hogy a gyerekek sisak viselésére sokkal jobban odafigyelnek, mint a sajátjukéra, a gyerekkel biciklizők felénél a kiskorú rendszeresen viseli a sisakját, és 74%-nál pedig legalább bizonyos esetekben ez nem változott érdemben az elmúlt időszakban. A kutatás fontos célja volt, hogy segítsen elhelyezni a kerékpározás szerepét a mai magyar társadalomban. A válaszokból kiderült, hogy szinte minden korcsoporton belül megvan a biciklizés szerepe a hétköznapokban.
Tízből négy bringás érez összetartozást más kerékpárosokkal, még ha nem is ismeri őket személyesen. Minden ötödik kerékpáros, online vagy személyesen, felvette már a kapcsolatot más bringással a közösségben.

0: közösségi médián, egy-egy túrán vagy klubon keresztül. A válaszokból az is kiderült, hogy a kerékpár sportokat általában a magyarok közel harmada követi valamilyen rendszerességgel, az aktív kerékpározók körében ez az arány 39%. A kerékpáros versenyek főként a Tour de France követésében a 16-29 évesek bizonyultak a legaktívabbnak, ugyanakkor általános trend, hogy a kerékpársportok népszerűsége folyamatosan növekszik Magyarországon. Még idén újra nyithat egy népszerű zalai termálfürdő, adta hírül a turizmus.com. A több éve zárva tartó Puszta Szentlászlói Aqua Barbara termálfürdő új tulajdonoshoz került, ami új fejezetet nyithat a létesítmény történetében. A tervek szerint a fürdőkomplexum jelentős fejlesztéseken esik majd át, és akár már 2026-ban ismét fogadhatja a vendégeket. A Zalaegerszegtől mintegy 25 kilométerre fekvő termálfürdő 2009-ben nyitotta meg kapuit, majd 2012-ben fedett részleggel bővült. A létesítmény az elmúlt években többször is hosszabb időre bezárt, legutóbb 2022 őszén függesztette fel működését, írta a Termál Online. A komplexum része egy 60 férőhelyes kemping, több apartman, valamint egy közel 5 hektáros fejlesztési terület is, amely hosszabb távon új turisztikai beruházások helyszínévé válhat. Az Aqua Barbara termál fürdő jelenleg 4 nagyobb medencével, szaunavilággal és vendéglátó egységekkel rendelkezik. A befektető célja egy magasabb színvonalú, komplex turisztikai szolgáltatásokat kínáló üdülőközpont kialakítása, amely új lendületet adhat a térség idegenforgalmának. Szívemnek azért fontos ez a hír, mert én gyermekkoromban a szomszéd faluban Söjtörön nőttem fel, és már a 60-as években gyakran jártunk át a szomszédos faluba Puszta Szentlászlóra, ugyanis akkor már ott működött egy körülbelül 15x10 méteres medence, az ég adta világon semmi más nem volt, amibe a zalai földből kihozott jó meleg gyógy vagy termálvizet öntöttek, ami sűrű, sötétzöld, kék színével és kénes szagával csábította oda az akkori falusi fürdőzőket. Szép emlékek voltak. Kihirdették a 45. országos borverseny nyerteseit, adta hírül az MTI. A díjátadón 131 díjazott borászatot ismertek el, 10 nagy arany, 215 arany és 78 ezüstérmet, 18 kategória győztes díjat adtak át. A legtöbb díjazott tétel a kunsági, a villányi, a szekszárdi, a balatonfüred csopaki, a balatonboglári és a tokai borvidékről került ki. A verseny történetében először 2 borászat végzett az élen holt versenyben a legeredményesebb borászat kategóriában, az elismerést a kunsági Gál szőlőbirtok és pincészet és a villányi Güncer Tamás pincészet kapta. És akkor a díjazottak? A legjobb természetes édesbor a Simkó Pince 2019-es 6 puttonyos tokai aszúja lett. A legjobb vörösbor Güncer Tamás pincészetének 223-as Bokor Grandoir Merlója, a legjobb fehérbor a tokai Firmánszki Pince 2024-es sátorfurmintja, a legjobb rozé Babicki László 2025-ös Mátrai Cabernet Sauvignon rozéja, míg a legjobb pezsgő a kunsági Szentpéteri borpince 2023-as Kadarka Blond Noir tétele lett. Az országos borverseny felfedezettjének az N3 borműhelyt, ez a Neszmélyi borvidéken található, választották. Gratulálunk! Nemrégiben egy kutatás látott napvilágot meglepő eredménnyel, aminek a lényege egyre kevesebb alkoholt fogyasztunk, és nem a borból fogy a legtöbb. Az IWSR elemző cég 1990-ben megkezdett nyilvántartása óta először haladta meg a világszerte fogyasztott tömény alkoholos italok összmennyisége a bor összfogyasztását. Az IWSR június 11-én közzétett éves globális közleménye tartalmazza a tavalyi fogyasztási adatokat, valamint az első 10 éves előrejelzését az általa figyelemmel kísért 160 nemzeti piacra vonatkozóan. Az alkoholos italokkal kapcsolatos adatok és elemzések terén világszerte vezető szerepet betöltő vállalat adatai alapján mindkét kategória fogyasztása visszaesett tavaly, de a szeszes italok enyhébb mértékű 3%-os visszaesése elegendő volt ahhoz, hogy meghaladja a bor fogyasztásának csökkenését, ami 5%-kal esett vissza, írta a Drinks International. Az alkoholmentes sör 2025-ben mennyiség szerint a sör második legnagyobb alkategóriája volt, és várhatóan megduplázza részesedését a globális sörpiacon a 2025-ös 2%-ról 2033-ra 4%-ra nőhet. Az előrejelzésből az is kiderült, hogy a globális alkoholos italok fogyasztási mennyisége további 6 évig csökkenhet, mielőtt 2031-ben újra tán növekedésnek indulhat. A globális mennyiség 2035-re várhatóan szinte teljes mértékben visszatér a 2025-ös szintre. A globális mennyiség 2031-től kezdődő stabilizálódását két fő tényező segíti majd elő, az egyik a globális piac jelentős egyensúlybehozása, valamint az alkoholfogyasztásra jogosult korú lakosság számának folyamatos növekedése világszerte. Az előrejelzés azt is megállapította, hogy a következő évtizedben a globális alkoholos italok piaca Kínától, Észak-Amerikától és Európától, Indiába, Dél-Amerikába és Afrikába fog áttolódni. Ezt legszemléletesebben az adagok szerinti fogyasztás vizsgálata szemlélteti, amelynél a sör, az üveges koktélok és a cider esetében 330 ml, a bor esetében 150 ml, a rövid italok esetében pedig 50 ml-t vesznek alapul. Az előrejelzések szerint 2035-ben Kínában az alkoholos italokból fogyasztott adagok száma 19%-kal lesz alacsonyabb, mint tavaly. Ugyanezen időszak alatt a teljes fogyasztott adagszám tekintetében további jelentős csökkenés várható az Egyesült Államokban, -18%, Japánban, -15%, Németországban, -14%, és az Egyesült Királyságban, -13%. Ugyanakkor 2025 és 2035 közötti időszakban az éves fogyasztás adagjainak számát illetően Mexikóban +13%, Vietnámban +15%, Kolumbiában +26% és Indiában +38% jelentős növekedés várható. Adagokban mérve India várhatóan 2032-ben megelőzi az Egyesült Államokat, és Kína után a világ második legnagyobb alkoholos italpiacává válik. A mértékletes fogyasztás az elkövetkező évtizedben is egyre erősödő tendenciát fog mutatni, az előrejelzések szerint a tiszta alkohol globális éves egyfőre jutó fogyasztása 2035-re fél literrel csökken, ami évente nagyjából két üveg tömény italnak vagy egy rekeszbornak felel meg fejenként. Ugyanakkor a törvényes alkoholfogyasztási korhatárt elérő fogyasztók száma az előrejelzések szerint ugyanebben az időszakban 9%-kal fog növekedni. A fogyasztói létszám ezen növekedése elegendő ahhoz, hogy 2035-ben a globális összmennyiség mindössze 1%-kal maradjon el a tavalyi 2025-ös szinttől. A sörfogyasztás az általános alkoholos italokra jellemző tendenciát tükrözi, 2025 és 35 között globálisan 1%-kal csökken, a globális borfogyasztás várhatóan 14%-kal csökken, míg a tömény italok fogyasztása csak 2%-kal csökken. Az előre palackozott koktélok továbbra is erős növekedést fognak mutatni, a következő évtizedben 17%-os mennyiségű növekedés várható. 2024 és 25 között az alkoholos italok globális összmennyisége 2%-kal csökkent. Ugyanezen időszak alatt a főbb kategóriák közül a sör globális mennyisége 2%-kal, a boré 5%-kal, a tömény italoké pedig 3%-kal csökkent. A világszerte fogyasztott RTD-k mennyisége ugyanakkor 3%-kal nőtt. Az RTD-k ugye az üveges koktélok. Országos szinten az IWSR által 2025-ben nyomon követett 165 piac közül 66-ban nőtt az alkoholos italok fogyasztott adagjainak száma a 2024-es szinthez képest. 83 piacon csökkenés volt tapasztalható, 12 piacon pedig változatlan maradt a fogyasztás. Kínában tavaly 7%-os csökkenés volt tapasztalható az elfogyasztott adagok számában, az Egyesült Államokban 4%-os, Németországban 5%-os, az Egyesült Királyságban pedig 2%-os csökkenés volt tapasztalható az adagok számában. A legnagyobb növekedést elérő piacok India plusz 4%, Kolumbia plusz 4% és Dél-Afrika plusz 1% voltak. Ezen kívül tavaly több alkategória is növekedést mutatott, az alkoholmentes sör mennyisége 8%-kal, az indiai viszki mennyisége 4%-kal, a stout mennyisége 4%-kal, az RTD koktélok mennyisége 14%-kal, a koreán kívüli soju mennyisége pedig 9%-kal nőtt. És hogy mi az a soju? A soju Korea legnépszerűbb égetett szeszes itala, hagyományosan rizsből készül, azonban ismeretesek édesburgonyából, búzából, árpából és tápiókából készített változatok is. A piacot a Jinro soju uralja, amiből 2011-ben majdnem 62 millió rekesznyi fogyott, ezzel a világ legtöbbet eladott szeszes ital márkája lett, megelőzve a Smirnoff vodkát és a szintén koreai Lotte likőr soju-t. Szokás a vodkához hasonlítani, bár édesebb az íze. Egy életem, egy halálom, fogok kóstolni soju-t.
1: Buza Sándort hallották az elmúlt percekben, most egy kis szünet, majd jövünk vissza egy izgalmas pszichológiai fórummal és Unoka Zsolttal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, ismét itt vagyunk a hétvégi menetrenddel, a Trend FM legérdekesebb műsoraiból válogatunk Önöknek, én Samodi Evelin vagyok. Ahogy ígértem, a mentális egészségről lesz szó. Kalmár András műsorában Unoka Zsolt pszichoterapeutával beszélget.
2: Közelmúltban volt egy nagyon izgalmas fórum Budapesten, amely a Mentális Egészség Magyarországon 2026 címet viselte, és aki itt van a vonalban, és erről a fórumról fog nekünk egy kicsit részletesebben mesélni, az professzor Unoka Zsolt, pszichiáter, pszichoterapeuta. Üdvözlöm, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
3: Üdvözlöm, és üdvözlöm a hallgatókat is.
2: Most az, hogy milyen a mentális egészség helyzete Magyarországon, szerintem arról mindenkinek van egyfajta sejtése, vagy a közvetlen környezetében, vagy akár saját magán érzékelhette ennek a, nem is tudom, hiányosságait, de elég azt hiszem, hogyha körülnézünk akár egy buszmegállóban, tehát érezzük, hogy itt valami gond van, egyre több, vagy egyre nagyobb az igény a mentál higiénére. És gondolom, valahol ez hívta életre ezt a fórumot is, mert önök is érzik, hogy valahogy Magyarországon jelenleg ez nincsen azon a színvonalon, ahogy ez mondjuk általában Európában vagy a világban van. Nem tudom, hogy igazam van-e.
3: Hát, ugye, ahogy a világban
2: igen, van, az lehet, hogy túlzás, de mondjuk az Észak-Atlanti régióban, fogalmazzunk ki így.
3: Ahogy az Észak-Atlanti régióban, ott a magyarországi ellátás egy ilyen középmezőnyben uh-huh. van, és mi azt szeretnénk, hogy nagyon jó legyen ez az ellátás, és hogy azért is hívtuk össze ezt a konferenciát, vagy inkább ez egy fórum volt, ahol munkacsoport, 19 munkacsoportban beszéltek meg témákat az emberek, amiről azt gondoltuk, hogy ezeken a területeken lenne értelme valami fajta változást elindítani. És ugye ezzel az volt a célunk, hogyha tényleg a kormányzat és az egészségügyi miniszter azt gondolja, hogy a mentális egészség az egy központi témája lesz az ő reformjának, akkor nem lenne szabad megállni egyfajta ilyen kozmetikázáson, vagy egyfajta olyan munkán, hogy egy-két épületet felújítanak, uh-huh. hanem egy strukturális változást kéne elindítani az egész ellátási rendszeren, és hogy ez a mentális egészség témája, ez tulajdonképpen nem csak egy egészségügyi téma, nem csak egészségügyi intézetekhez kapcsolható téma, hanem tulajdonképpen az oktatás, a gyerekvédelem és a szociális szférának egy ilyen integrált közös munkába kéne kezdeni, hogy egyrészt a korai prevencióval elkezdjünk tudni foglalkozni, koragyermekkori intervenció, perinatális mentális egészség, hogy a szülőket, akiknek problémájuk vannak, a frissen szült anyáknak, azok kapnak szülői támogatást abba, ahogy a csecsemőikkel, meg a gyerekeikkel, hogy kellene bánni, mert ugye nagyon sok ember, aki nincs jól, az már korai időszakban nem tudja megadni a gyerekeknek azt, ami hogy a csecsemőknek, kisgyerekeknek, amire szüksége lenne, és vannak olyan programok a világban, ahol ilyen nagyon rossz állapotban levő kismamáknak nyújtanak segítséget. Mm-hmm. És hát egyrészt ugye az iskolák az egy nagyon fontos helyszín a prevenciónak, ahol a gyermekek 8-12 évet eltöltenek, az alatt nagyon sok olyan társas készségre, meg érzelemszabályozási készségre meg lehetne őket tanítani, akik mondjuk otthon ezt nem kapják meg, hogy mégis egyfajta ilyen stabil személyiségként hagyják el az iskolát. Akkor másik nagy probléma, hogy az alapellátásban tehát házi orvosi munkába itt a korai felismerésnek lenne nagyon nagy jelentősége, és hogy ott nagyon fontos lenne, hogy ott a házi orvosok számára könnyen elérhetően legyen egy ilyen mentális higiénés, pszichiátriai, pszichológiai, pszichoterápiás háttér, hogy az emberek mondjuk a kisebb mentális zavarokkal, a kisebb alatt azt értem, hogy enyhe szorongás, depresszió tünetek mellett, ha kapnának azonnal pszichoterápiás támogatást, akkor esetleg nem esnének ki a munkahelyükről, vagy nem jutnának el odáig, hogy egy osztályos pszichiátriai kezelésre legyen szükség. És hát ugye az egész ellátórendszernek ugye a strukturális kérdésein is érdemes gondolkozni, hogy a mostani ellátórendszer a legtöbb helyen nagyon ilyen kórházi ágyra centrált, és nagyon sok beteg fekszik a kórházba osztályokon, azért mert máshol nappali kórházba, járóbeteg ellátásba, közösségpszichiátriai ellátásba nincs megfelelő mennyiségű hely, és nem kéne egy csomó betegnek egy osztályon feküdni azért, hogy megkapják a megfelelő ellátást. Uh-huh. Tehát, hogy az egész ellátórendszert át kéne strukturálni. Akkor Magyarországon sajnos a pszichoterápiás ellátás az nagyon erősen csak a magánellátórendszerbe hozzáférhető, igen, és nagyon szorványosan vannak az állami ellátásban pszichoterápiás ellátási lehetőségek. Például az egyetemen, a Semmelweis Egyetemen van egy pszichoterápiás osztály, én azt vezetem, meg a klinikai pszichológiai tanszéken is van ambuláns ellátás, de hát mondjuk egy ekkora városban ez minimális, és hogy...
2: És a vidéken nem tudjuk, hogy mi a helyzet, illetve ön nyilván tudja, de hogy valószínűleg nem túl fényes.
3: Vidéken nem túl fényes, és ugye ez az egész fórum, meg ezt kihirdettük, ott 1000 főnél megszabtuk a határt, hogy többen már nem jöhetnek, mert nem tudtuk biztosítani a helyet, de nagyon sokan rám írtak azóta, és például ma kaptam egy ilyen levelet egy Ausztriában dolgozó magyar kollégától, aki azt írta le, hogy ott Ausztriában olyan sikeres ez a pszichoterápiás ellátásnak a szervezettsége, megszervezése, hogy ott minden kis faluban hozzáférhető a pszichoterápia.
2: Na,
3: tehát igen. Magyarországon egyetemi városokban, de leginkább a fővárosban van valami fajta pszichoterápiás hozzáférés, de hát ez is főleg a magánellátásban. És azért aki képes egy alkalomért 25 000 forintot kifizetni, tehát az egy havi 100 000, az már annyira rosszul nincs, mert az azt jelenti, hogy
2: tud dolgozni,
3: hogy annyit keres, igen, hogy 100 000 forint havonta neki belefér. Tehát pont a leginkább rászorulók ezáltal nem jutnak hozzá a pszichoterápiához. És hát tulajdonképpen a jelenlegi NEAK finanszírozása a pszichoterápiának az kb. 3 500 forint egy óra.
2: Aha.
3: És hát ennyiből nem tudja kikalkulálni semmelyik állami ellátóhely a fizetését egy pszichoterapeutának, ezért eléggé leredukálták a pszichoterapeuták meg a pszichoterápiás idők számát az állami ellátásban. Tehát erről is volt szó, hogy hogyan lehetne ezt megváltoztatni, hogyan lehetne ezt elérni, hogy az emberek a tajkártyájuk, ha van érvényes tajkártyájuk, akkor hozzájussanak színvonalas pszichoterápiás kezelésre.
2: Igen, Zsolt, nyilván ennek a fórumnak a hatalmas sikere és a jelentkezők száma az annak is köszönhető, hogy a hívószó az az volt, hogy minden olyan szakembert várnak, vagy érintettet, aki felelősséget érez a magyar társadalom mentális egészségének jövőjéért. Na most azt gondolom, hogy ezzel nagyon-nagyon sok embert szólítottak meg. Nyilván evidencia, hogy kell több pénz, de hogyha jól értem, az önmagában nem elég, hanem itt valami fajta alapvető strukturális változás kell, ami hát nyilván sok-sok évbe beletelik, amíg ezt keresztül lehet vinni. Gondolom én naívan, de lehet, hogy nincs ez így.
3: Igen, ez nagyon jó, hogy említette, hogy ezen a fórumon ugye nem csak pszichiáterek, pszichoterapeuták, hanem a nővérek részt vettek.
2: Védőnők, olvastam.
3: Védőnők, szociális munkások, illetve nagyon sok olyan civil szervezet, ami akár az oktatásba tartozóan próbálnak ilyen mentál és egészségprogramot létrehozni. Tehát voltak tanárok, meg mindenféle más civil szervezet, és ami a legfontosabb, hogy meghívtuk azokat az embereket is, vagy a képviselőiket, akik ugye fogyasztják ezt az ellátást, tehát a pácienseket, képviselő szervezeteket, illetve a szülőket, hozzátartozókat, illetve az őket képviselő szervezeteket, mert az a filozófiája ennek az egész dolognak, amit most elindítunk, hogy semmit rólunk nélkülünk, és ez nemzetközileg is nagyon ismert gyakorlat, hogy ha fejlesztünk valami szolgáltatást, akkor be kell vonni azokat, akiknek fejlesztjük. Uh-huh. Ők tudják legjobban, hogy mi a probléma, és mi az, amire nekik szükségük van. Persze, nyilván itt van egy ilyen tudományos ismeret, vannak evidenciákra alapuló gyakorlatok, hogy mi az, ami bizonyítottan hatékony, mi az, ami igazolható, hogy van értelme ezt az ellátást nyújtani. Tehát nem azt várjuk a hozzátartozóktól, meg a páciensektől, hogy ilyen tudományos kutatómunkát végezzenek. De mi is az ellátás kivitelezése, az ellátás minősége, meg az eddigi megélt tapasztalataik alapján, hát szerintem nagyon sokat tudnak mondani arról, hogy mi működött, és mi nem működött, és hogy mire lenne szükségük. Tehát bevontuk, megkértük ezeknek a szervezeteknek a képviselőit, hogy jöjjenek el, és hát ez úgy hallom, hogy ez nem volt teljes siker, mert ezen még dolgozunk kell, hogy tudjuk sokkal jobban bevonni, és hogy tudunk jobban együttműködni a betegszervezetekkel.
2: Világos. Egyébként volt olyan konklúziója a fórumnak, ami nyilván nagyon sok részlet volt, de valami olyasmi, amit mondjuk a nagy közönséggel érdemes megosztani, vagy azt lehet mondani, hogy igen, fölállítottunk egy olyan rendszert, amelyet megpróbálunk, nem tudom, 4 éven belül, 5 éven belül, 15 éven belül megvalósítani? Amennyiben forrás is lesz hozzá?
3: Ez nagyon jó kérdés, tehát ez egy folyamatnak a kezdete volt ez a fórum. Tehát nem is előadásokból állt, ugyan volt fél óra, hogy fontos emberek tartsanak 3-3 perces előadást arról, hogy mit gondolnak erről az egész kezdeményezésről. De az egész egy ilyen open space formátumban zajlott, nyílt terek, ami azt jelenti, hogy emberek helységekbe elmehettek, ahol különféle témákat tárgyaltak meg, és ott együtt beszéltek arról, hogy ők milyen problémákat látnak, milyen jó gyakorlatokat ismernek, mifelé kéne haladni, és ezek a munkacsoportok elkezdtek dolgozni, és arra kértük őket, hogy készítsenek jegyzeteket, és ezt leadták nekünk, és ebből mi fogunk készíteni egy ilyen 30-40 oldalas dokumentumot, amiben ezt összefoglaljuk, és aztán elkezdődnek külön-külön ezeknek a nagy témáknak a munkacsoportjai elkezdenek dolgozni ezeken a témákon, és aztán szeptemberben újra összejövünk, és ez kb. Így úgy terveztük, hogy egy év alatt fogunk eljutni oda, hogy egy ilyen szélesebb területeknek az egyeztetési folyamata révén kialakul egy ilyen közmegegyezésen alapuló koncepció, amit a döntéshozók elé tárunk, de ennek minden lépésébe úgy határoztunk, hogy meghívjuk a döntéshozóknak a képviselőit, hogy ők is lássák, hogy mifelé halad ez az egész folyamat.
2: Világos. Zsolt, hadd kérdezek valamit, ami egy kicsit off-topic, de azt gondolom, hogy nagyon izgatja az egész társadalmat, meg hát mindenkit. Van egy olyan közvélekedés, hogy ugye egyre több a mentális probléma, mert hogy lám-lám milyen világban élünk, ugye itt az egész digitalizáció, itt vannak a különböző kütyük, de ugyanakkor itt van a klímaváltozás, a klímaszorongás, stb. És nyilván részletes kimutatások nincsenek arról, hogy hogyan élte meg, nem tudom, a 19. század embere, vagy talán egy kicsit korábban mondjuk a középkor embere a mindennapokat, de az ember azt gondolná, hogy szorongani való, az mindig volt bőven az ember számára, tehát a történelem viharai, vagy a mezőgazdaság kiszámíthatatlansága, szóval, hogy talán nincsen új a nap alatt, de nem tudom, hogy ez a pszichiáter, vagy a pszichoterapeuta szemével hogy néz ki. Valóban nő a mentálhigiénés betegek száma, vagy inkább csak arról van szó, hogy sokkal inkább, vagy sokkal hamarabb felismerjük ezt?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés, tehát, hogy a mentális zavarok előfordulás az érdekes módon így az egész világon nagyjából ugyanannyi.
2: Ez tényleg érdekes.
3: Tehát, hogy a Indiába, vagy egy afrikai államba, vagy itt Európába, de vannak persze lokális eltérések. Hát az ilyen írásos emlékekben mindig is szerepeltek minden korban mentális zavarok, de hát nyilván nem is létezett ez a terminológia, mondjuk amit most használunk.
2: Persze.
3: 100 évvel ezelőtt, tehát ezért erre nagyon nehéz válaszolni.
2: Nyilván.
3: És hát az egy nagyon jó meglátás, hogy minél több embert megvizsgálunk ezekkel az eszközökkel, félstruktúrált interjúkkal, amik a diagnózishoz kellenek, annál inkább derül ki, hogy igen, hát nekik van ilyen vagy olyan mentális zavaruk. Tehát a vizsgálatok elterjedésével, meg azzal, hogy a médiumokban hozzáférhetővé válnak ezek a kritériumok, és az emberek magukra ismernek benne, és segítséget kérnek. Ezek mind hatnak arra, hogy valamilyen mentális betegség az látszólag gyakoribbá váljon. De azt nem tudom megmondani, hogy ténylegesen van egy ilyen növekedés, de az biztos, hogy vannak neurobiológiai és többé-kevésbé az átöröklés befolyásoló mechanizmusok, illetve van egy csomó pszichoszociális hatás, és ezeknek az interakciója járul hozzá, hogy megjelenik-e egy olyan tünetegyüttes, amit mentális zavarnak nevezünk. És hát bizonyos társadalmi jelenségek, szegénység, munkanélküliség, izoláltság, kirekesztettség, és ezekkel együtt járó az ilyen bántalmazó magatartás a környezetben, traumatizáló hatások, ezek növelhetik annak az esélyét, hogy egy ilyen biológiai sérülékenység az olyan fokot érjen el, hogy megjelenjen egy ilyen mentális betegség. És hát ezért bizonyos tehát minden társadalmi rétegben vannak mentális zavarok, de bizonyos szocioökonomiai státusszal bíró embereknél bizonyos mentális zavarok gyakoribbak. És hát ha romlik ez a helyzet, akkor ennek megfelelően növekedhet a mentális zavarok száma.
2: Világos, hát igen.
3: Bocs, hogy én nem adtam egy egyszerű választ erre a
2: kérdés. Erre nem túl egyszerű kérdés. Legyünk őszintén. Világos, persze. Kicsit költő is volt, de hát hiába, azért ez állandó téma mindenütt. Zsolt, akkor, hogyha jól értem, akkor érdemes lenne szeptemberben, szeptember vége felé újra beszélnünk, mert akkor születik meg ennek a fórumnak valamiféle összesítése, és akkor derül ki, hogy tulajdonképpen milyen konkrét, vagy kevésbé konkrét javaslatokkal tudtok a döntéshozók felé fordulni.
3: Igen, igen.
1: Az ellátási rendszerrel kapcsolatban nincs új a nap alatt, a lényeg a prevenció lenne, de ennek jelentős korlátjai vannak. Kalmár András beszélgetését hallották unoka Zsolt pszichoterapeutával, most jönnek a 9 órai hírek, utána várom vissza önöket további beszélgetésekkel a turizmus és digitalizáció világából.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. Futballra figyel a világ. 3 ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görögdinnye forgalmazóknál. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görögdinnye forgalmazóknál. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelt figyelmet fordít a termékek származására, jelölésére és minőségére. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át, az ideiglenes árusítóhelyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, a gépjárműadó már Quicklink-kel is befizethető, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az új megoldás eredményeképpen az ügyfelek gyorsan és további költségek nélkül a saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a fizetést. A NAV mobilból egy koppintással megnyitható a mobilbanki alkalmazás, az utaláshoz szükséges adatok automatikusan kitöltődnek, így csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül. Már a Gyesev is havonta közli, mennyire tudják tartani a menetrendet, milyen a pályák állapota és hol rendeltek el sebességkorlátozást. Korábban csak a MÁV publikálta ezeket az adatokat. A cél, hogy teljes legyen az utastájékoztatás és az átláthatóság az összes vonalon. A szokásosnál több mint 10 000-rel többen halhattak meg Európában a június végi hőhullám miatt, derül ki az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ, valamint az Egészségügyi Világszervezet adataiból. Közülük több mint 9 000-en 65 év felettiek voltak. A kutatók szerint a rendkívüli halálozás oka a szélsőséges hőség, amely Franciaországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és több más országban is rekordokat döntött. A bérezés átláthatóbbá tételével és a munkavállalói érdekképviseletek erősebb bevonásával kívánja elősegíteni a nemek közötti bérkülönbségek csökkentését az Európai Unió bértranszparencia irányelve. Az új szabályok szélesebb tájékoztatási és ellenőrzési jogokat adhatnak az üzemi tanácsoknak és a szakszervezeteknek, miközben megkönnyítik a bérdiszkrimináció feltárását. Európa népessége várhatóan csökkenni és öregedni fog, ami kihívások elé állítja a munkaerőpiacot, az egészségügyi ellátást, a gondozási rendszereket és az államháztartásokat is, közölte a demográfiai átalakulásokról szóló jelentésében az Európai Bizottság. A gondozásra, a lakhatásra és a regionális fejlesztésre irányuló célzott politikák révén az EU segíti a tagállamokat a demográfiai változás hatásainak enyhítésében.
0: Időjárás jelentés.
1: Az erőteljes gomoly felhőképződés mellett több órás napsütés valószínű. Napközben már kevesebb helyen lehet záporzivatar. A szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A maximum 27 és 34 fok között változhat.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Ismét itt a hétvégi menetrend a Trend FM-en. Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk a Digiturizmo újabb adásával, amiben Prinzinger Péter és Marsall Szilvia, Acél Petra kommunikáció és médiakutatóval beszélgettek a mesterséges intelligencia nyelvhasználatra gyakorolt hatásáról.
2: A mai beszélgetés minden szempontból különleges lesz az eddigiekhez képest, ugyanis őszintén megmondom, hogy mindig olyan vendéget szoktunk hívni, akit korábbról már ismerünk személyesen. Ezúton viszont kivételt tettünk, de ennek oka van, mert egy olyan szakembert próbáltunk meg fölkérni erre a beszélgetésre, aki a turizmus és a média, a turizmus és a média kommunikáció összefüggéseinek a világában fog nekünk tudni eligazítást adni, és Petra, aki egyébként egyetemi professzor, korábban az ELTE, illetve a Corvinus Egyetem egyetemi tanára volt, most a Széchenyi Egyetem intézetvezető professzora, egyébként eredetileg nyelvész, Magyarország egyik, hanem a legismertebb és legmeghatározóbb kommunikációs és médiatudományi szakembere. Ki lenne alkalmasabb erre a feladatra?
3: Te jó ég, ennyi szépet hallani, Péter, szívből köszönöm ezeket a bemutató szavakat, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Szeretettel köszöntök minden másik oldalon nézőt, hallgatót.
2: Csapjunk is bele. A műsor elején mindig egy kicsit ilyen személyes kérdést szoktunk föltenni. Meg szabad kérdezni azt, hogy be tudod-e azonosítani, hogy te magad mikor, hogyan, milyen körülmények között találkoztál a digitalizációval, az életedben ez hogyan jelent meg, milyen körülmények között?
3: 1900

0: egyébként kiélvezett pillanatok, hiába valóak voltak-e, ezek szerint mindenki okosabb lesz egy idő után, de akkor megoldásnak is jónak tűnt. Szóval régen volt, de az tény, Péter, hogy az én generációm, ami ugye a mai 50-es, azért mi kényszerből is ismertük meg ezt a digitális világot. Tehát én végigmentem a kézzel írom, írógéppel írom, elektronikus írógéppel írom, aztán ugye már valamilyen szövegszerkesztővel, és így tovább, tehát én soha nem játszom például digitális felületen. Tehát fel sem merül bennem, állandóan csak a munka jut róla eszembe. Meg nyilván az információgyűjtés.
1: Nem hiányzik ez az időszak? Azért kérdezem, mert hogy szerintem nagyjából egyidősek lehetünk, és ezeket a fázisokat én is végigjártam. Mondjuk, hogyha készültem egy adásra, vagy valami után kutattam, akkor ültem a Magyar Rádió sajtóarchívumába több órán keresztül, és bújtam az újságokat. És most egy kattintásra gyakorlatilag minden információ birtokába kerülök, és néha nosztalgiával gondolok ezekre az időszakokra, hogy...
0: Szerintem soha nem egy időszak hiányzik, hanem mi saját magunknak. Tehát ha megbírjuk tartani azt a valakit, akinek kedve volt keresgélni, akkor az megmaradt attól függetlenül, hogy kényelmesebb lett a közeg. Én például a mai napig a mesterséges intelligencia korában bármilyen kérdésem van, először oda megyek a könyvespolchoz, hogyha a sajátomnál vagyok, az irodaiban már nem tartok annyi könyvet, mert hogy ugye állandóan pakolni kell, utána biztos, hogy egy fapados keresővel kezdek el először küszködni. Ez néhány perc plusz, de én meg szeretném tartani azt, hogy az valahogy nálam van az az ötlet, valahogy az enyém az egész ráfogás. Lehet, hogy naivitás, és egyébként majd kérdezzetek meg pár hónap múlva, hogy mit romlottam.
2: Hogyha ebből a szempontból nézzük, akkor hogy jön ide be a kommunikáció és a médiatudomány a te előmeneteledben, karrieredben?
0: Szükségszerű volt, azért én egy olyan generációhoz, megint csak ezt kell mondjam, tartozom, amelynek meg kellett tapasztalnia, hogy az életet sikerül egy ilyen nagy összességében megtapasztalni, hogy lehetsz te a változásnak az eszköze, oka, résztvevője, és ez magával hozott egy ilyen rálátásos igényt. Tehát, hogy azért a tudományokban látjuk, hogy ma, ha az ember az akadémiát megnézek, úgynevezett osztályok vannak. Ez a fajta ugye, tudományági osztályok. Ez a fajta szemlélet azért már nem bírja tartani magát. Tehát nem lehet megmagyarázni egy foglalkoztatási folyamatot anélkül, hogy ne látnánk mögötte valamilyen társadalmi kulturális változást. Ne látnánk mögötte valamilyen kommunikációs eljárást. Ne gondolnánk, hogy ez valahonnan a családok, a szocializáció, és így tovább területéről jön. És ne gondolnánk azt, hogy minden mögött van valami teljesen technikai, hardveres, felszereltségi, instrumentális. Tehát most a nyelvészet egy csodálatos dolog, de nem lehet, tehát aki a nyelvvel foglalkozik, az már az emberi viselkedéssel is foglalkozik. Aki pedig azzal foglalkozik, az foglalkozik az egész közösséggel.
2: Ráadásul az egész közösség gyakorlatilag egy nagy médiatérben mocorog, intézkedik, olyasmiket is a digitális térben csinálnak az emberek, vagy csinálunk, amit 5-10-15-20 évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt, hogy digitális térben fogunk csinálni, mert azt se tudtuk, mi az a digitális tér.
1: Én még egy picit visszakérdeznék, hogy a digitalizáció és a nyelvhasználat összefüggésében mennyire idézőjelben káros a digitalizáció a nyelvünk rendes, tiszteletteljes, teljes használatára vonatkozóan.
0: Az egyik megérzésem a kezdő az a Péterhez kötődik annyiból, hogy sőt, nem csak van olyan dolog, amit már csak a médiában csinálunk, hanem van egy olyan enyhe gyanúm, hogy ma már mindent azért csinálunk, hogy hogy a média, hogy látszódjon, hogy ez a görög szó az agón, a látszat kultúrája, tehát akkor vagy, ha látszol. Akkor vagy, hogyha meg tudod magad mutatni. Ez a második kérdés, ez egy jó kis enciklopédikus kérdés, hálás vagyok érte.
2: Itt most egy új adás.
0: Ez egy picit ironikus volt. Vigyázzunk ezekkel a kicsit ilyen elitista, oda nyúlok a témához, és azt mondom én, hogy milyen káros a magyar nyelvre nézve. Két evidenciát, vagy két magától értetődő problémát említenék. Az, hogy a digitális világ és a médiakultúra tervezés az nem magyar nyelvre történt. Ezt azért látjuk.

0: látjuk a platformokon, látjuk most az AI-ban. A nemzetközi AI, tehát az amerikai, kínai mesterséges intelligencia platformok nem magyar nyelven tanítottak, a bennük lévő magyar nyelvű anyag még nem annyi, ilyen 68%-osan mondják, amit egyébként szerintem sokszor látunk, amikor hallgatjuk. De mondjuk akár egy olyan közösségi média felület sem magyarra van hangolva, amely azt mondja, hogy csak X karaktert lehet bejegyezni, mert a magyar az egy dúskáló, egy bőséges, egy tapasztó, egy nem bír magával csoda nyelv, ugye, hogy rakjuk bele a szótagokat, a betűket, ez egy ilyen, szóval tényleg szeretünk namulatni még a nyelvünkkel is, és megint csak nem erre alakul. De azért az is tény, hogy ezek a technológiák közelebb hoznak. Amikor közelebb hoznak minket, akkor már nem akarunk magázódni, mert annyival egyszerűbb tegeződni. És ez egyúttal vissza is hat. Azt mondják, hogy a gyorsulás kultúráját éljük, csak azt nem tudom, hogy ki a fene gyorsul, mert mi gyorsultunk fel odáig, hogy állandóan időhajszában vagyunk. Nincs időm erre, ezért például nagyon érdekes mondják a digitális eszközökről, hogy azért kezdtük el mondani, hogy nagyon hasznos, mert egy időt spórol. Na, az az az idő, amit éppen velük töltünk. Tehát a felszabaduló időt meg egy másik irányba eltöltjük velük. Tehát ebben az értelemben a kultúra is változik, és ez a nyelvet is megmutatja. De személyesen lehet törekedni arra, hogy az ember megtartsa ezt. Tehát megint csak nem lehet valamire ráfogni. Tehát ha ugye itt is beszélgettünk, hogy tegeződünk, vagy magázódunk, hát ugye úgy szoktuk. Mert lehetséges, hogy néha érdekesebb mondjuk egy olyan adás, amiben magázódnak, tetszikeznek, ezekkel lehet próbálkozni. Én soha nem felejtem el, amikor a 90-es években bejött ez a nagy északi bútoráruház Magyarországra, amelynek jellegzetes stílusa ugye a tegezés, és emlékszem, hogy az ősvezér terénél, ahogy bevezetett az úton a fal, ki volt írva, hogy ne tegezz, te állat. Ugye? Tehát igen. Ez egy ilyen magvasan, egyszer s mind magát leleplezően kifejezte, hogy engem ugyan egy áruház ne tegezzen, mindezt tegezve.
1: És ez ma meg már teljesen természetes.
0: Így van.
1: Egy picit az előző gondolatodat továbbfűzve próbáljunk meg ellépdelni a turizmus irányába. Az a része érdekelt annak a gondolatnak, vagy érdekel nagyon, amit mondtál, a láthatóság, az agón, a valamilyennek látszani igénye, szükségszerűsége, nem is tudom. Mert hogy az a tapasztalatunk, hogy nagyon sokan gyakorlatilag a turizmus forgalmában résztvevő emberek lényegében más sem csinálnak, mint megosztják azt, ami velük történik. Ez miért van így? Mit lehet erről tudni, hogy ezt mi mozgatja?
0: Alapvetően az, hogy a turizmus egy szolgáltatás központú szektor, tehát nem termék központú elsősorban, hanem szolgáltatás központú élményt, kényelmet, benyomásokat, stb. Kínálnak. Az, ugye azt tudjuk, hogy a termék, hogyha mondjuk megveszek egy terméket, és azzal közepesen vagyok elégedett, akkor sokkal nagyobb hajlammal írok be pozitív értékelést erről a termékről, mert a termék én magam vagyok. Uh-huh. A szolgáltatás soha nem leszek én, az mindig a másik. Uh-huh. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy az emberi tapasztalatokat a lehető legjobbá tegyék a digitális térben, hiszen tudjuk, hogy például a turizmus is egy olyan szektor, ahol a másiknak a benyomása az adott szolgáltatóról nagyon fontos. Tehát minél jobban látszom, minél több dolgot mutatok meg, minél több élményt, minél több személyes, lásd influencerek, benyomást tudok megosztani, ami pozitív, annál inkább növelem ennek a szolgáltatásnak a kelendőségét, mert többen látják, többen gondolják róla, hogy jó, de azért arra felhívom a figyelmet, hogy ugyanúgy, hogy a divatiparban, az haute couture-ben megjelenik azért a turizmusban is lassan ez a top, ez a nagyon elit, amely viszont nem akar mindig látszani, mert nem tűri, hogy bármely influencer róla, meg vele, meg ott tegye meg a reggelit, meg ott vegye le a szandáját, zoknival nyilván. De hogy alapvetően van egy ilyen típusú hozzáállás is, hogy nekem elég az a kis közösség, az a luxus közösség, és pont a láthatóság korlátozásával próbálom elérni azt, hogy hozzám ne férjen akárki, mert olyan költségeket jelentene. Gondoljunk a Silent Fashion, vagy a Silent Luxury-re, a Silent Luxury ott van a szálloda és turizmusiparban is, vagy egyáltalán az utazásban. A másik dolog pedig az, hogy ne felejtsük el, hogy a turizmus mindig valami olyasmiről szól, ami valahol van. Ez egy nagyon nagy akadály, tehát el kell oda menni. Tehát akkor leszek ott, ha oda mentem. Akkor érzem azt a levegőt, azt a tonhalszagot, azt az egyebet, hogyha oda mentem, akkor érzem annak a masszázsnak az érintését. Ezért ezt az erőfeszítést valamilyen vizuális, videós, mozgóképes és egy ilyen nagyon-nagyon immerzív, elmerítő élményvilággal közelebb kell hozni. Fura, mielőtt lelőnétek még teljes joggal, fura, de például nem jött be a virtuális turizmus annyira.
1: Igen.
0: Pedig mennyire jósolták, emlékezz vissza 2016-ban, hogy itt mindenki el fog utazni péntek délután, nem tudom, Angkor-Vatba, mert hogy fél óra alatt odaér. Hát nem ez lett a jövő. Tehát muszáj oda elmenni, mert akkor kapcsol ki, de ahhoz meg nagyon éreznem kell, hogy oda akarok elmenni, és ehhez látszódni kell.
2: Nagyon, bocsánat, csak a visszakanyarodva, hogy tulajdonképpen akkor többször nyilatkoztat, hogy a figyelem a legértékesebb erőforrás. Hogy kell jól figyelmet kikövetelni, vagy figyelmet kapni akár a turizmusba, akár bárhol máshol.
0: Ugye erről eszembe jut egy olyan ásványvíz márka, amely gyakorlatilag a halálvizeként árusítja magát, vagy mondjuk az az üdítő márka, amely azzal tűnik ki, hogy kevesebb mennyiséget, de karcsúbb flakonban árusít. Tehát nyilván van egy egyszerű inger központú kitűnés, tehát színesebb, szokatlanabb a stílusa, olyan személyiséghez kapcsolom, aki megosztóbb, olyan influencert alkalmazok, aki egy kicsit élesebb. Tehát az inger különbözés, a különbözés az például egy ilyen figyelem megragadó dolog. Én azt veszem észre a turizmusban, hogy nagyon sok a hasonló. Tehát gyakorlatilag a láthatóság közhelye. Tehát ott van a drón, igen, a drón rárepült, igen, csodálatos, Richard Kleiderman zenéje szól, avagy, és akkor most valami mástal behelyettesíthetjük.
1: Igen, Kenny G.
0: Minden szép, minden szép.
1: Mindenki csinos.
0: Mindenki csinos, senkin nincsenek striák, és egyébként senkinek sem gombás a lábkörme, mielőtt a wellnessbe bemenne. Most nem akarok ennyire természetes lenni, de alapvetően ami látszik, hogy például nagyon jól működik, ha valaki el tudja mondani, hogy mi az, ami nem, amit ő nem csinál. Ugye megint csak nem a turizmusból vett példa, de amikor rájön valaki, igen, nálunk várni kell valamire, mert pont ettől értékes. Vagy igen, nálunk adott esetben ez egy adults only szálláshely, és itt valószínűleg nem minden délután telik el mások tündéri gyermekének felszabadult adott esetben üdvrivalgásaival. Van, aki ezért megy, van, aki nem azért megy. Tehát ez a mi nem vagyok. Ez majdnem a pratfall effect, tehát amiben én kevesebb vagyok, az valakinek többletet jelenthet. Minél karakteresebb egy-egy szolgáltatás. Ugye azt azért látjuk, hogy itt mindenki topon akar lenni, itt mindenki luxust nyújt. Fontos a kifejezések és a vizuális toposzok tára is. Tehát egyébként tudjuk ingatlanban is nagyon sok minden, hogy mondjuk a luxus szó, vagy a prémium, az elad. Az gyakorlatilag láthatóan konverziós és egyéb rátákat növel. De amikor már minden luxus, ugye, amikor adott esetben mondjuk nem nyújt többleti információt, hogy hány csillagos egy utazási szolgáltatás, vagy egy szálláshely, vagy az adott esetben ott elérhető úgynevezett animációk, vagy mozgatóprogramok, akkor az is nehéz. Tehát lehet valami, tehát a figyelmet azzal is meg lehet ragadni, hogy nem bombázom agyon. Tehát adott esetben személyre szóló szolgáltatást nyújtok, messaginget, hírlevelet, valamilyen életmód tanácsot, tehát valami olyasmi pluszt, ami kell, de azért egyet tudjunk. Szolgáltatással kapcsolatban a befogadó akkor a legboldogabb, ha pont azt kapja, amit akar. Tehát nem kap mellé kérdezni még egy plüss zsiráfot is, mert nem kéri a plüss zsiráfot.
1: Pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy mi az, ami igaz és nem igaz, mi az, ami gyönyörűnek látszik, de végül, amikor oda megyünk, akkor az derül ki, hogy nem gyönyörű, és hogy itt a szolgáltatónak saját magával szemben mekkora a felelőssége, hogy olyasmit ígér, amit fog is tudni teljesíteni a fantasztikus képekkel, meg a videós tartalmakkal, vagy egy nagy csalódást tud előidézni adott esetben a vendégben.
0: A csalódás mértéke nem mindegy. Ugye van egy ilyen úgynevezett kiegyenlítő pszichés tulajdonságunk, hogyha fizettünk sokat valamiért, ami messze nem olyan jó, mint hogy számítottunk rá, akkor ezt kétféleképp tudjuk megoldani, haragszunk arra, akinek fizettünk, vagy annyira rossz ahhoz képest, amit vártunk, hogy megmondjuk magunknak, hogy tulajdonképpen mi ezzel el vagyunk. Tehát az ember van az a mérték, amikor kénytelen maga megoldani ezt a feszültséget, ilyet csinál az, aki mondjuk dohányzik. Tehát, hogy hiába van ráírva minden dobozára, hogy ki fogjuk adni tőle a tüdeje, megoldja az, hogy de itt mindenki őrült kész, hát akkor kiukad a tüdőm. Akkor így jártam. Itt a következő kérdés, hogy azért itt többnyire, tehát azért vannak törzsutazások, vannak akik visszatérők, nagyon sok hely, helyzet, szolgáltató szeretné, ha lenne egy törzs közönsége, neki is biztonságos. Egyébként én ebben a kérdésben a hazai turizmusban még nem látok elég innovációt, tehát hogy hogy lehet ezt a törzs közönséget építeni. Én saját példámmal el tudok mondani valamit. Én jártam egy kastélyszállodába 25 évig. És 25 év után nem foglaltam többet. Soha senki nem írt egy e-mailt, hogy ember, hova tűntél? Tehát, hogy azért azon az ember elgondolkodik.
1: Ott a hűségprogram nem volt komolyan kidolgozva.
0: Hogy a hűségprogram finoman szólva se volt ki. Vagy lehet, hogy én voltam nagyon kellemetlen vendég, ugye magamba kell néznem. De alapvetően erről van szó. Szerintem, Péter, amit kérdezel, az nagyon fontos. Saját magunk miatt, tehát a fontos az, hogy az élmény körülbelül egyezzen azzal, amit kaphat az illető, és ne valami mástól legyen.
1: De akkor ebben benne van az is, hogyha én valamiért sokat fizetek, ha egy kicsit gonosz vagyok, akkor azt mondom, hogy valami menő, akkor egy csomó mindent elnézek neki azért, mert sokat fizettem érte?
0: Igen, akkor nézem el, tehát annyira fáj, hogy ezért fizettem, hogy tulajdonképpen megmagyarázom, hogy nekem ez egy, én csak ki akartam, szóval, hogy feloldom, de nem megyek vissza. Tehát az biztos, hogy nem megyek vissza.
3: A digiturizmot hallották, és innen folytatjuk a beszélgetést némi szünetet követően. A vendég Acél Petra, kommunikáció és médiakutató.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk a Digiturizmo második részével, amiben ezúttal a kommunikáció és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról, illetve a turizmus számára hasznos hozzáállásról beszélget Marsall Szilvia és Prinzinger Péter szakértő vendégükkel.
2: Vendégünk továbbra is Acél Petra nyelvész, kommunikáció és média kutató, és hát megyünk bele a sűrűjébe. Turizmus, digitalizáció, mesterséges intelligencia, ezek hogy kapcsolódnak össze?
3: Nagyon.
4: Köszönjük a beszélgetést.
3: Igen, én is. Tehát megint csak azt kell mondjam, hogy magától értetődő, hogy összekapcsolódnak. Most ugye a nagy kérdés, hogy mi itt a zászlós hajó. Tehát, hogy ugye mindenki azt mondja most, azt jósolja, hogy a mesterséges intelligencia mindent visz. A mesterséges intelligencia a turizmus számára kiváló az előrejelzésbe, forgalom előrejelzésbe, a célcsoport előrejelzésbe, többlet információk elérhetőségében, azt meg tudom mondani a vendégemnek, hogy milyen időjárásra számíthat, hogy mikor érdemes merülnie, hogy buvárkodnia, vagy mikor érdemes, nem tudom, ejtőernyős utazásban részt vennie, és így tovább. A másik oldalon a felhasználó számára egyre személyre szabottabb és nagyon jó tónusú, majdnem terápiás tanácsot ad. Neked most te ki vagy égve, neked arra lenne szükséged, hogy elvonulj egy ilyen secluded, egy ilyen visszavonult állapotba, egy erdő szélére, és ott madarakat etes. És akkor ugye ezt megérteti velem, és véletlenül meg is tudja mutatni, hogy hol találom ezt meg. Ugye ez a kérdés szerintem itt, hogy azzal a mennyiségű használattal most látszik, nem olyan rég a vg.hu csinált egy nagy kutatást, a nagy AI teszt kutatását, és abból az látszik, hogy iskolázottságra, nemre, életkorra nem különösebb tekintette nagyon komoly az AI használat az otthoni. És alapvetően ilyen tanácsadó célokra. Tehát nem tudom eldönteni, a gyerek így viselkedik, meg hova menjünk nyaralni. Tehát ez biztos, hogy ebből a szempontból átütő lesz. Itt van egy kihívás, mennyire tanítják föl az egyes turisztikai szolgáltatók az AI-t. És egyébként Magyarországon ez a ChatGPT-vel egyelő, vagy a Gemini 3-mal, esetleg a Claude-dal. Tehát, hogy ez sem mindegy, hogy melyik platform. De hogy viszik-e be azt az információt, olyan információt visznek-e be, vizuálisan elérhető információt visznek-e be. Tehát ez biztos, hogy egy nagyon nagy kihívás, pláne akkor, hogyha az az illető szálláshely mondjuk nem csak magyar ugye vendégekre számít, hanem mondjuk régiós, vagy akár globális szinten is törekszik, mondjuk gondoljunk a vízzel kapcsolatos mondjuk turizmusra.
4: Rendre elő szoktuk venni azt a típusú kérdést a vendégeinknek, hogy ha mondjuk egy-két-három példát mondanál arról, hogy mi az a hiba, amit elkövethet egy turisztikai szolgáltató, mi az a mulasztás, amit ha ma elkövet, az meg fogja bosszulni magát, mit ne csináljon, vagy ne csináljon úgy, ahogy látjátok, hogy hozzákezdtek a szolgáltatók az AI használatához, próbálgatásához. Miről beszéljük le a turisztikai vállalkozásokat?
3: Egyrészt, ha nincs felkészült szakértelme, ne vágjon bele olyan projektekbe, amikhez nem ért, mert olyan információt fog kiszolgáltatni, ami ellene is szólhat. Tehát magyarán akkor nézze meg, kövessen valakit, egy picikét tanuljon, ne ijedjünk meg mindig attól, hogy ez itt megy mellettünk, ez a nagy digitális világ, és mi lemaradunk. Szóval nem fog számítani, hogy egy hónappal később lehet, hogy elmulaszt egy Isten bocsánat, lehet, hogy elmulaszt egy picit nagyobb mondjuk vendégbúmot, de megalapozottan fog bele. A másik, hogy bármilyen digitális eszközt, platformot, közösségi médiát, közvetlen messaginget, AI-t csak akkor kezdjen el valaki, ha fennbírja tartani. Uh-huh. Tehát ha az interaktív felületet valódi interakcióra használja, nem megy a 72 óra, ez nem az a szint, tehát itt nem mennek a 3 napok, így gyakorlatilag az jelenthet előnyt, hogy valaki 1-2 percen belül válaszol. Uh-huh. Ha személyiséget állít be, akkor az a személyiség megbízhatóan és fenntarthatóan sikeres legyen. Hogyha kommunikációs szolgáltatással támogatja meg a sajátját, magyarán hírlevelet küld, ilyesmiket tesz elérhetővé, élményvideókat, akkor az csak is fenntarthatóan tegye, tehát ahogy ti is elhatározátok, hogy milyen időközönként megy le ez az adás, és azt fent tudjátok tartani, és meg tudjátok tölteni tartalommal, úgy kell ezt is. Nem kell attól félni, szóval itt van egy főszabály, a több nem jobb. Jó, akkor valami, hogyha valódi hozzáadott értéket ad tartalomban, vonzerőben, látványban, eredetiségben. Lehet fejleszteni is. Tehát ugye a másik, amiben én azt látom, hogy van egy kis lemaradás, hogy mindig mindenki appot akar. Ugye hát egy ilyen apptengerben élünk. Igen. És az egy nagyon különös kérdés, hogy tehát a mesterséges intelligencia korában kell-e ez az app, mekkora fáradtságot igényel a befogadótól, milyen előnyökkel jár, és hogy mennyire használunk egyéb reklámozást itt. Én nagyon meggondolnám az ilyen típusú fejlesztést. Én sokkal inkább azt gondolnám, hogy mondjuk egy olyan asszisztenst beállítani egy online felületen, amely valamilyen értelme egy nagyon korszerű AI szolgáltatáshoz kapcsol. De soha ne felejtsük el, hogy az első próbálkozások az AI chatbotokkal végül is vissza, tehát egy ilyen regressziót eredményeztek. Most az ügynökök korában, mert ugye most már AI ügynökök vannak, tehát akik adott esetben a szálláshely helyett megoldanak munkafolyamatokat, most már ez egy fokkal jobb.
4: Visszajutottunk oda, amit Lőrincz Balázs is emlegetett annak idején, hogy ha nincs saját tartalmunk, ha nem vagyunk hitelesek, ha nem vagyunk megbízhatóak, ha nem vagyunk megkülönböztethetőek másoktól, akkor hiába ügyködünk akármilyen AI technológiával, az gyakorlatilag sehova nem fog vezetni. Ott a kérdés, hallom
2: igen,
4: a szádon.
2: Igen, nagyon kikívánkozik belőlem, hogy milyen arányba kell legyen az emberi kommunikáció és a technológia felhasználása egy turisztikai vállalkozásnál.
3: Én azt gondolom, hogy azért meg kell tartani a 30% emberét és a 70, de...
4: 30 csak.
3: Igen, irreális, Péter, a több. Uh-huh. Mert a személy, az embernek az ideje korlátozott. Az, hogy telefonon elérhetőek vagyunk, az, hogy az én hangomat hallja-e, egyébként ez rövidesen teljesen mindegy lesz, mert az én hangomat gyakorlatilag tökéletesen utánozni fogja majd a mesterséges intelligencia, már most is tökéletesen utánozza. Ugye itt majd az lesz a kérdés, hogy ki adja el a hangját a szolgáltató részéről, mert hogy az akkor egy további szerződéses feltétel lesz, hogy felveszlek recepciósnak, és 5 évre kérem a hangodat, mondjuk.
4: Ezzel át is csúsztunk a veszélyek, kockázatok témakörére. Ez lett volna a következő kérdésem, vagy nekem föl volt írva a kérdéseim közé, hogy abban az esetben, hogyha sok ilyen megoldást alkalmazunk, azért kicsúszhat az irányítás a kezünkből, ugye? Ezt jól érzékelem.
3: Mindig kicsúszhat az irányítás, persze. Alapvetően inkább nem is az, hogy az irányítás, az ellenőrzés. Uh-huh. Hogy ott annyira kényelmessé válik, annyira meg van oldva, hogy csak az első információs bridge-nél derül ki, hogy valaki felvett valamit drónon, ugye szállóvendégekről, vagy utazás közben, és azt véletlenül az ügynök nem vette észre, vagy ráhalucinált valamit, és akkor valami nagyon csúnya, mondjuk adat problémába ütközünk. És ez vizuálisan azt jelenti, hogy valaki éppen dudizik valahol, ahol nem lehetett volna.
4: Én ennél egy szolidabb gondoltam volna, amikor mondjuk véletlenül felhasználtunk egy fotót, amiről nem tudtuk, hogy kié. Mert már egy AI által kétszeresen eldolgozott fotó volt, az egyszer csak jelentkezett a jogosult, hogy bocs, az eredetit én csináltam. Hol a szerződés?
3: Hát, ugye ez egy nagyon nagy kérdés, mert ha ti meg tudjátok mutatni, nektek viszont az AI csinálta, amit az AI csinál, az a tiéd egyelőre. Tehát ez persze szabályozás, tehát szervezeti szabályozástól is függhet, ez lehet szigorúbb, de alapvetően most még így vagyunk, hogy az európai szabályok szerint ez, azzal te még rendelkezhetsz. Tehát ez egy nehéz kérdés, de valóban így van, hogy történt valami, amit kényelemből nem veszünk észre. Nem, olyan, mintha nem tudnánk, mi történik a saját házunk táján. Tehát azért nézzünk körbe, nem fogunk tudni nagyon körbenézni, mert ugye az AI-nak ott vannak a milliónyi, milliárdnyi végfelhasználói, de alapvetően mi, tehát a szolgáltató maga tesztelheti mondjuk azt a platformot a saját tartalmaira. És azt azért én javaslom, hogy úgy, ahogy feltesz egy magára valamit adó nő, avagy férfi egy arcmaszkot hetente, kivéve én, úgy tegyük fel ezt az arcmaszkot hetente a mondjuk a szállodánkra is.
2: Bennem az a kérdés is felmerül, hogyha mindenki nagyjából azonos mértékben használja a mesterséges intelligenciát, illetve a digitalizációval kapcsolatos eszközöket, akkor miben tűnnek ki a vállalkozások?
3: Nézd, soha nem azonos mértékben használja, hanem amit a Péter az előbb mondott, hanem elkezdi mainstream-esíteni a mondani valóját. Tehát ugyanabban a közegben akar gyorsan, hatékonyan érvényesülni. A megkülönböztetés az mindig azon múlik, hogy én minek tartom magam. Van-e önmagamra egy jó szavam, egy jó szlogenem, egy jó... Valóban az, ahol én vagyok, amit én nyújtok, az az élmény, az mitől annyira eredeti. Ennek például nagyon jó módja, évszázados módja, évezredes módja a jó sztori. De amikor ez a jó sztori mindig sikersztori, és mindig arról szól, hogy valaki ott kérte meg a kedvese kezét, vagy, és mindig ugyanaz, hát nézzük meg, hogy ma már unjuk, ma már az a jó videós tartalom, amiben nem valaki letérdepel, és megkéri hirtelen egy busz megállóba valaki kezét, hanem hogy valaki elé ugrik, mondjuk egy tudom mit tettél tavaly nyáron, mondjuk maszkban. Tehát, hogy szóval egész egyszerűen értsük meg, hogy nem megy mindig a szirup, nem minden megható, van, ami vicces, van, ami groteszk. Minél inkább életszerű lesz, minél inkább idézhető lesz, minél több korosztályt ábrázol. Tehát ez a mindenki szép, és mindenki 30 éves. Mondjuk most látunk egy eltolódást e felé. Nyilván nem a közép-európai piacokról ömlenek a nyugdíjasok és az idősebb korosztály, de Nyugat-Európából viszont és Amerikából ömlenek.
4: Hát, fel van adva a lecke a turisztikai vállalkozásoknak, és akkor, hogy lefordítsuk egy kicsit praktikusra a számukra a dolgot, a legfontosabb készségek, a legfontosabb képességek, amikkel rendelkezni kell ma 5-10 év múlva a turizmus területén, azok szerinted mik?
3: Teljesen egyetemes emberi készségek. Tehát pont a digitális világ, ugye azt gondolom, hogy egy talán elfogadható gondolat, hogy ott, ahol ennyire mindenütt ott van a digitalizáció, ott az ember lesz különleges. Tehát itt az a nagy kérdés, hogy miközben 29 naponta megújulnak a mesterséges intelligencia platformok, sőt, most már azt mondják, hogy hetente fognak. Egyébként csak érdekességképp mondom, hogy nem olyan rég a legnagyobb cégek egyike, az Anthropic kibocsátott egy iratot, hogy hát most le kéne lassulni, amíg az emberek ezt megszokják. Tehát, hogy most meg kéne állni. Na, ilyet se még olvastunk még. Igen, nyilván a világon senki nem fog lelassulni, de csodálatosan jó olvasni egy ilyen céges álszentséget. De visszatérve arra, amit kérdezel, az első, hogy az a szolgáltató maga legyen nagyon kíváncsi arra, hogy mi történik, hogy mi az újdonság. Legyen kíváncsi arra, hogy hol érhető el a hosszakértelem, és azt viszont, ha akar első lenni, azt fizesse ki. Tehát ne azon spóroljon. Ugye ez a Fordnak a híres mondása, hogyha valaki spórolni akar, és a marketinget szünteti be, az olyan, mint hogyha szeretne több időt, és ezért megállítaná az órát. Tehát, hogy alapvetően azt értsük meg, hogy ez innováció. Nem kell azonnal fejleszteni, ezt már mondtam, tehát ma össze lehet rakni dolgok. A második, amit nagyon fontosnak tartok, az az empátia. Tehát, hogy mindig érezze úgy, hogy ő a tulajdon szolgáltatásának az igénybevevője. Tehát tényleg finom a reggelinél az a... Tényleg, mondjuk én egy wellness, vagy egy egészségtudatos szolgáltatást nyújtok, az emberek nem, ez is érdekesség, hogyha azt hallják az emberek, hogy valami egészséges, akkor lehatják a fejüket, azt mondják, hogy ez nagyon jó, de tuti nem lesz olyan finom. Tehát, hogy követem-e ezeket a kutatásokat, figyelek-e arra, hogy más. A harmadik, hogy ez a bizonyos, hogy akarjam mindig ugyanazt a minőséget nyújtani, kvázi hiteles maradjak. Tehát nem tudom másképp mondani. Tehát ne ütközzek saját magam akadályába. Legyen valami eredeti mondani valóm. Akarjak valamit közölni. És igazán azt gondolom, hogy ez az empátia kérdés is azért fontos, mert az ember azt hiszi, hogy a vendégeivel, vagy a szolgáltatásának az igénybevevőivel egyet kell értenie. Nem. De látnia kell, hogy ők hogyan értelmezik azt a valóságot. Kellene több figyelem, sokkal több figyelem a generációs különbségekre. Hogy a 2008 után keresők sokkal élményközpontúbbak, sokkal dinamikusabb élményekre vágynak, hogy maradjon statikus élmény is, hogy ott vagyok, hogy szép, hogy esztétikus. Ez a következő. Kell, hogy maradjon egész egyszerűen ízlés. Tehát én értem, hogy ma már a lakberendezésben is hotel stílust reklámozunk, de az, hogy legyen egy sajátos ízlésvilága valaminek. Azért ma már tudjuk, hogy hány dizájnert kérnek arra föl, hogy megtervezzen egy hotelbelsőt, vagy egy vasúti kocsi belsőt, pont azért, hogy valami szóval az ember egy esztétikailag motiválható lény, ha valami szép, és most nem a wellness uszodák napozó ágyain heverő emberek sokasságára gondolok elsősorban, akkor az jó. Tehát ezek a tulajdonképpen puha készségek, bár érdemes tudni, hogy a puha készség azért puha, mert eredetileg az amerikai hadseregben ez volt az a munkakör, készségcsoport, aminek nem kellett gépekkel dolgozni. Tehát a puha nem azt jelenti, hogy jelentéktelen, a puha azt jelenti, hogy emberi.
4: No, reggelig elhallgatnánk, és nagyon köszönjük ezeket a nagyon fontos és nagyon érdekes gondolatokat. Kíváncsiság, empátia, ízlés, hitelesség. Körülbelül ezek voltak, ugye?
2: Pici lassulás is.
4: Pici lassulás.
3: És alázat. Tegyük még hozzá.
4: Muszáj megkérdeznem a kötelező zárókérdésünket. A műsor valamelyik következő epizódjában szerinted milyen témával foglalkozzunk, mivel érdemes egy ilyen műsornak turizmus digitalizáció határán foglalkoznia?
3: Hogy a longevity korában mit fog jelenteni a wellness?
1: Acél Petra nyelvész, kommunikáció és média kutató volt a Digiturizmo vendége. Mi most híreket mondunk, majd az utolsó órára fordulunk a hétvégi menetrendben, és könyvajánló érkezik. Olyan kötetekkel, amit akár még a strandra is érdemes lehet beszerezni. Ez az életre szóló könyvek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban. A magyarok 60%-a nem tudja, hogyan lehet a bérlőt jogszerűen kiköltöztetni az ingatlanból. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban, derül ki a Magyar Nemzeti Bank első negyedévi adataiból. Ebből 146 ezeret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át, több mint 117 ezer szerződést kedvezően módosítottak, 47,5 ezeret pedig aktualizált feltételekkel kötöttek meg az eredeti biztosítónál az ügyfelek. A jegybank összefoglalója szerint a tavaszi lakásbiztosítási kampánynak és a biztosítók által egy évre vállalt ideiglenes díjkorlátozásnak köszönhetően az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 3,1%-kal, így március végén valamivel több mint 62 ezer forint volt. A magyarok 62%-a nem tudja, hogyan lehet a bérlőt jogszerűen kiköltöztetni az ingatlanból, ha magától nem távozik a szerződés lejárta után, derült ki a Magyarországos Közjegyzői Kamara reprezentatív felméréséből. A közlemény szerint július-augusztus fordulója évről évre az egyik legforgalmasabb időszak az ingatlanbérleti piacon, a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után ugyanis sok ezren keresnek bérlakást az egyetemi városokban. Hangsúlyozták, hogy érvényes bérleti szerződést jogás segítsége nélkül is lehet készíteni, de hosszú távon akkor járnak a legjobban a felek, ha közjegyző vagy ügyvéd segítségét kérik. A házilag gyakran letölthető szerződés minták alapján készülő lakásbérleti szerződések általában ugyanis éppen akkor nem adnak védelmet, amikor szükség lenne rá. Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank 2,5 milliárd eurót oszt szét 11 uniós tagállam között tisztább energiarendszerek fejlesztésére a modernizációs alapból. Magyarország ebből az összegből 552 millió eurót kap. A parlagfű szezon kezdetével ismét megjelentek az allergiásoknak szóló áltudományos tanácsok a Facebookon, írja a Lakmus. Az allergia szezon érkezésével évről évre felerősödik az egészségügyi dezinformáció a közösségi médiában. Az újságírók a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Gyógyszerészeti Intézetének vezetőjét kérdezték. Arra jutottak, bár léteznek a parlagfű pollenjének kivonatából készült allergiagyógyszerek, magának a növénynek az elfogyasztása nem hatásos az allergia ellen, és egyéb tudományosan igazolt gyógyhatásai sincsenek. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. Hétvégenként muzeális villamosok, autóbuszok és trolibuszok várják az utasokat a főváros több vonalán. Vasárnaponként az N19-es vonalon a budai Dunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. A hét utolsó napján az N4-es nosztalgia busz is forgalomba áll, Zugló és Zugliget között. Emellett júliusban több alkalommal nosztalgia trolibuszokkal is lehet majd utazni.
0: Időjárás jelentés.
1: Záporos, zivataros idő valószínű, napközben főként keleten és nyugaton, délnyugaton fordulhat elő csapadék. Feltámad többfelé megerősödik a szél. Zivatarok idején viharos lökések is lehetnek. 26 és 34 fok közötti értékeket mérhetünk napközben.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. A következő órában, amely egyben szombati magazin műsorunk utolsó szakasza is, Olá Andrea sikeres és kedvelt könyves műsorának legutóbbi adását szemlézzük. Ezúttal egy egész listát kapunk Kocsis Gábortól, a házipatika.com alapítójától.
2: Az életre szóló könyvek testvérműsorában, a könyvben utazom adásaiban gyakran ajánlok üzleti könyveket, a legfrissebbeket, amelyeknek nagy hasznát vehetik vezetők, vállalkozók, kezdők és rutinosak. Ebben a mai beszélgetésben is főszerep jut ezeknek a kiadványoknak, ugyanis vendégem Kocsis Gábor leginkább ilyeneket írt fel élete meghatározó olvasmányainak listájára. Nyilván régebbi könyveket. Kocsis Gábor 2012 óta él az Egyesült Államokban, az ő nevéhez fűződik a legismertebb hazai egészségügyi portál, a házipatika.com. Egyébként ő az első között alapított internetes céget Magyarországon még 1998-ban társával. Azóta is számos magyar webáruházat hozott létre, és Amerikában is folytatta ezt a munkát. 25 év tapasztalatára építve, 2 éve már coachként segíti a cégalapítókat, a vezetőket, a tulajdonosokat. Ő tehát a mai vendégem. Derüljön most ki, milyen könyvek hoztak számára fontos felismeréseket. Kezdjük azzal a beszélgetést, ami szerintem számára szembetűnő lehet, hogy komoly különbség van a között, ha egy magyar kezd vállalkozásban, mintha egy amerikai.
3: Hát tényleg hatalmas különbségek vannak. Én azt gondolom, hogy így a mentalitásra, hogy angolul mondják, a mindset az, ami nagyon más. Bár kétségtelenül változik szerintem Magyarországon, és kezd egyre inkább azért az amerikai stílushoz közeledni, de azért még mindig nagyon messze van. Én azt gondolom, hogy a leginkább a merészség, a bátorság, a kockázatvállalás a legnagyobb különbség. Tehát, hogy az, hogy az USA-ban szinte boldog-boldogtalan, hajlandó arra, hogy vállalkozzon. Nyilván nagyon sokan állás mellett csinálják, az egy kicsit kisebb kockázat, de egy nagyon becsülendő dolog. De nagyon sokan hajlandók arra, hogy ott hagyják az állásukat, és komoly kockázatot vigyenek. Olyan szintig, hogy hitelt vesznek föl az induló vállalkozásukra, a hitelkártyájuknak a limitjét felhasználják. Tehát, hogy szinte vakmerőnek nevezném. Európai szemmel ez már kicsit túlzásnak tűnik. De azért hozzá kell tenni, hogy az egész kultúra, meg a jogi környezet is sokkal segítőbb ehhez, és sokkal támogatóbb. Tehát az, hogyha mondjuk csődbe visz az ember egy céget, ez nem a világ vége. Nem úgy, mint hogy Európában. És ez így benne van az emberekben, hogy megpróbáltam, lehet, hogy nem sikerül, majd újraindítom, vagy visszamegyek állásba. Érdekes egyébként szerintem még kicsit hasonló, és jelzi azt, hogy az emberek hogyan gondolkodnak, hogy ugye úgy ez a paycheck to paycheck, tehát csekkben fizetik még mindig nagyon sokaknak a fizetését, akik alkalmazásban vannak, és 2 hetenként. Uh-huh. Tehát, hogy szerintem úgy ez az ilyen rövidtávú dolgok, ezek is jellemzőek, és ezek is nagy különbséget jelentenek, és mutatják azt, hogy ott gyorsabban változnak a dolgok, rugalmasabbak az emberek. Nem csak a vállalkozói létben jelenik meg ez a nagyon flexibilis dolog, hanem úgy az egész életre jellemző, ha az európaival hasonlítjuk össze.
2: Én nagyon sok üzleti könyvvel dolgoztam, amiben mindig ott

0: tető a magyar viszonyok közé. Azért én nem merném az ügyfeleimnek ugyanazt a kockázatvállalási szintet javasolni Magyarországon. Mert tényleg sem a jog, sem a gazdaság, sem a kultúra, se semmi nem ezt a megközelítést támogatja. De a másik oldalon igen, van előnye annak, hogy egy picit lazább lehessen az ember, hogy egy picit több kockázatot vállaljon, mert ezen keresztül tanul. De azért rész nélkül nem lehet. Én azt gondolom, hogy Amerikának egyébként ez egy nagy helyzeti előnye az egész világgal szemben, és ez nem csak Magyarország, nem csak Európa val összehasonlítva, hogy azért tudnak gyorsabban fejlődni, mert egyrészt több kockázatot bevállalnak, sokkal több félre megy, de ez is oké. És az is érdekes, amikor kijönnek egy-egy szolgáltatással, termékkel, hogy az milyen állapotban van. Nekem ez az egyik vagy másik ilyen kvázi veszőparipám, vagy számomra is nagy meglepetés, amit Amerikában tapasztaltam, hogy olyan dolgokkal kijönnek, amit Európában nem mernének kihozni cégek. Amikor kijönnek egy ötlete, legyen ez egy szoftver, legyen ez akár egy kézzelfogható tárgy, amit létrehoznak, itt akkor még évekig bevizsgáltatjuk, még tűvengedélyt kérünk rá, még a tűzoltóság is fölgyújtja, háromszor eloltja, és leellenőrzi, hogy hányszor lehet ezt meg. Szóval, hogy megint csak, hogy az egész rendszer is másképpen működik, de az emberek beállítottsága is. Tehát, hogy Amerikában oké, csináljuk, kivisszük. Jó, hát az ügyfél visszajelzés azt mondta, hogy hát van egy-két negatív visszajelzés. Ugye Európában az lenne, hogy hú, hát elásom magam a föld alá, mert két ember azt mondta, hogy ez a termék, ez szar. Igaz, hogy másik 102 azt mondta, hogy jó, de a kettő miatt én elásom magam. Amerikában meg fordítva van, azt mondja, jó, hát kettő, azt mondja, jó, lehet, hogy van benne valami, majd javítgatok rajta. Ennek már azt gondolom, hogy a másik véglete, vagy ami nekem nagyon nem tetszik, az meg már az úgynevezett ilyen halolajárus szintre megy el. Tehát amikor olyan termékkel jön neki, ami ad abszurdum, már az egészségre is veszélyes. Uh-huh. És akkor ott mi történik? Az történik, hogyha elég jó volt a marketing, elég jó volt a sales, elég nagyra, és elég gyorsan növeltem ezt a céget, akkor annyi pénzt csináltam, hogy majd az ügyvédek úgy is kimosnak abból a kakiból, amit csináltam. Na most ez azért, mondom, főként Európából jövő, ez annyira nem elfogadható, de ez is benne van a pakliban. Tehát, hogy igen, szerintem több hohányó van, mert engedi az egész piac azt, hogy legyenek ilyenek is. Eklatáns példa, mondjuk az Amazonra fölmegy az ember, és megnézi ezeket a, hát magyarul talán ilyen táplálékkiegészítő vitamin egyebeknek. Azoknál mindegyik úgy van, hogy azok nem FDA által ellenőrzött. Tehát elég annyi, hogy odaírja az ember, hogy az FDA az nem ellenőrizte, és innentől kezdve, ha csak nem állítom, hogy a rák gyógyszere, de igazából a csillagos eget is lehazudhatom arról a termékről, gumicukrok és egyéb dolgok, és bármit ki lehet hozni. Szép, színes, szagos, jól van csomagolva. Feleségem gyógyszerész, és időnként mutatom neki, hogy figyelj, vannak olyan adatok, amikor így mögé tudok nézni, hogy mekkora forgalmat csinálnak. És akkor mutatom neki, hogy nézd meg, egy év elindult ez, és mennyit adnak el, mekkora forgalmat. És akkor a gyógyszerész szemmel elkezdi megnézni az összetevőt, és azt mondja, hogy hát ez mekkora kókleség, hogy ezt hogy engedhetik, hogy egyáltalán így kikerüljön. És ugye hát valamilyen szinten ez megtévesztés, mert olyan szövegeket, olyan ábrákat, olyan sugallata van ennek az egésznek, amit a marketinggel köré terítenek, ami azt sugallná, hogy ez ezt vagy azt csinálja az emberre, abszolút nem bizonyított semmi, tehát hogy beletesznek háromféle vitamint, meg nem tudom, még két nyomelemet, és akkor kitalálják, hogy az most milyen szuper altató, vagy nyugtató, vagy egyebek. De hát ez nem bevizsgált, ez semmi. Még igazából az sem biztos, hogy annyi van benne, amennyit írnak az egyes összetevőkről. De ennek ellenére egy virágzó piac.
1: Elképesztő. És hogyha a személyes márkáról beszélünk, annak a fölépítéséről, ami ma már elkerülhetetlen, akár Amerikában él a vállalkozó, akár Magyarországon, és coachként nyilván ebben nagyon sokat tudsz segíteni. És hogyha a könyveket is sorra vesszük, amelyekről kértem egy listát előzetesen, mert ebben a műsorban mindenkitől kérek, hogy írja meg, hogy mik azok a meghatározó könyvek, amelyekről érdemes beszélnünk. Ugye itt van egy coach könyv ebben a listában. Coachoknak szól, tehát hogy hogyan legyél jó coach, és hogyan tud te magadat is eladni, de hogy a lényeg az, hogy az ember a személyes márkát fölépítse, az akár coach az ember, akár bármilyen más vállalkozó, ez fontos. Szóval és ez erről, hogy ebben van-e lényeges különbség a magyar klienseid és az amerikaiak között?
0: Van különbség, meg ahogy érdekes, hogy mondod, hogy iparági szinten is van különbség, tehát például az amerikai coachoknak is egy nagyon nagy része nek szüksége

0: van például erre a könyvre, vagy erre a tudásra, mert azért ott a coachok jelentős része ugyanúgy egy sokkal inkább visszafogott személyiség, mint mondjuk ezek a gumicukrot árusító marketinges guruk. Uh-huh. Tehát volt egy-két ügyfelem, akik úgymond egy mental therapist, tehát egy pszichológus, vagy valami hasonló háttérrel rendelkező, és akkor a saját praxisát kell, hogy fölépítsék. És a Litvin pont ebben segít, konkrétan ott a coachoknak, mert hogy ezen a területen azért ott is a többség sokkal visszafogottabb, és sokkal nehezebben tudja magát eladni. De összességében ez egész USA-ra vonatkozóan egyértelműen sokkal nagyobb százalékban az emberek bátrabban kimernek állni, magukról olyan szinten beszélni, amit valószínűleg Magyarországon azért sokkal kevesebben mernek megtenni. Tehát van egy különbség egyértelműen ebben. Azt gondolom, hogy Magyarországon még inkább hátrébb vagyunk abban, hogy saját magunkat próbáljuk előre tolni, és saját magunkat eladjuk. Márpedig ezekben a szakmában ez szinte elengedhetetlen. Tehát ahhoz, hogy megismerjenek, ahhoz, hogy valami érzésük alakuljon ki arról, hogy én milyen vagyok. És itt aztán tényleg abszolút magamat adom el. Tehát nem arról van szó, hogy a gyárba legyártok valamit, és akkor én elbújhatok ott a háttérben. És a brandet nem muszáj egy személyhez építeni, mert kitalálok logót, egyebeket, és azt se tudják, hogy ki van mögötte. Ezeknél a szakmánknál, mint egy tanácsadás, mint egy coach, ott saját magamat kell eladni. És a Litvinnek a könyve szerintem azért érdekes, mert nagyon olvasmányosan teszi ezt meg, és...
1: Elmondott pontosan a címét, csak hogy aki esetleg jegyzett el.
0: Ezt ketten írtak, a Steve Chandler és a Rich Litvin, és a The Prosperous Coach az a címe a könyvnek. És a Litvint azért emelném ki, mert hogy ő szerintem ő egyébként a fiatalabb, és mind a mai napig nagyon sok anyag megtalálható fönt a YouTube-on ingyenesen. És nem csak ezzel a könyvvel kapcsolatban, hanem ott élő kócsolásokat is lehet nézni. Tehát ilyen case study szinten effektíve vannak fölvételek, amikor tudja az ember követni, ahogy ő kócsol, és van, amikor magát a kócsolását is ugye utána kommentálja. Tehát nagyon látványos és nagyon tanulságos anyagokat nagy mennyiségben föltesz publikusan. Aztán van nyilván olyan, ami fizetős is, de ami elérhető ingyenesen, az is rengeteg sok hasznos tartalmat ad. Uh-huh. Szóval egyébként ez a magyar coachoknak is azt gondolom nagyon hasznos. A könyv is szuper, mert egy ilyen néhány fejezetben, mindegyik fejezet egy-egy altémát dolgoz föl. És az ő sztoria is egyébként érdekes, hogy egy angliai iskolában volt talán ilyen igazgató helyettes, és onnan kirúgták, és teljesen véletlen, hogy a coachkodásba belefutott, és ma egyébként ő világszár, tehát, hogy például azért hiteles, mert ő is ugyanígy saját magát végül is fölépítette. Ő a coachok coacha, elsősorban coachokat coachol, iszonyú összegekért. Egyébként ez is érdekes, hogy mennyire hajlandóak, mennyire mernek az emberek arról beszélni, hogy mennyit fizetnek nekik. Tehát, hogy egy óráért, vagy egy kurzusért, vagy egyebekért ki mennyit számláz.
1: Az átképzés egyébként is nagyon nehéz, szerintem minden vállalkozó számára, de így ilyen típusú szolgáltatás esetében még talán nehezebb.
0: Igen, mert ugye hát én magamat hogyan árazzam, és akkor itt jön a szerénység, vagy az álszerénység. Most nyilván megint ez, hogy Amerikában azért nem azon a szinten vannak, mint Magyarországon. Persze a fizetőképes kereslet sem, de érte az, hogy erről nyíltan beszéljenek. És Amerikában abszolút ez benne van, hogy elmondja, és lehet, hogy Magyarországon azt mondanák, hogy ezzel hencek, hogy most mondok, de tényleg ilyen nagyságrendileg, nem tudom, 5-10 000 dolláros óradíja van a manusnak. És azt elmondja a publikus felületeken, és ettől még semmi nem történik, sőt. Tehát az a kevés ember, aki ezt meg tudja fizetni, az pláne még vonzódik hozzá, hogy na, nekem csak ő kell.
1: Hát és milyen presztízsértéke lesz, ha ezt el is mondja esetleg a saját cégével kapcsolatban, vagy a saját márkájával kapcsolatban, hogy ő az, aki engem kócsol, nem?
0: Tehát igen.
1: Nyilván ennek értéke
0: sok
1: is van. Neked mi volt az, amit tovább tudtál vinni ebből a könyvből, vagy ami a te munkádban valódi segítséget jelentett? Ez azért is fontos, mert hogy nem így indultál. Tehát, hogy cégeid voltak, és majd beszélünk arról is, hogy Magyarországon mi minden fűződik a nevedhez, tehát vállalkozóból lesz lettél coach, és nyilván, hogyha egy ilyen könyvet olvasol, akkor van valami, ami konkrét segítség lehet.
0: Nem biztos, hogy ki tudok ragadni. Egyáltalán a hozzáállása az nagyon tetszett. Nekem egy kicsit olyan viccesnek is tűnt. Az egyik kedvenc sztorim, ami az ő könyvében van, és egyébként ügyfelemnek is el szoktam mondani, ami tulajdonképpen magam ellen beszél, az a rész, amikor ugye azt mondja, hogy hát a kócsolás az milyen jó, és mindenkinek igazából szüksége van arra, és hogyha nem tudsz megfizetni egy coachot, vagy bármi egyéb van, akkor ha annyit csinálsz, hogy a munka után hazamész, és mielőtt bemész a ház előtt álló oszloppal, vagy fánál megállsz, és 10 percig csak elmondod, ventilálod, hogy mi történt veled az nap, már az egy hatalmas fejlődést jelent. És ezt szoktam mondani az ügyfeleimnek, amivel azt mondja, hogy hát akkor tök jó, nem is, nincs is rá szükségem. De ez azért érdekes, mert valóban azzal, hogy az ember kimond dolgokat, és ezt látom coachként is, tehát nagyon sokszor nekem nem kell beszélnem. Nagyon sokszor az ügyfél azzal, hogy elmondja a gondolatait, azzal, hogy elmondja a problémáit, egyrészt más struktúrába helyezi a sztorit, azzal, hogy valakinek el akarja magyarázni, ő maga is átgondolja, és nagyon sokszor ilyenkor rájön a megoldásra. Tehát anélkül, hogy én bármit is mondanék, bármit is kérdeznék, igenis segít ez, hogy csak egy picit a problémáimat kibeszélem. És nagyon sokszor kapásban rájövök, ahogy kimondtam, ahogy elmondtam, ahogy struktúráltam ezt a felmerülő nehézséget, sokszor tök egyedül rájövök arra, ja, igazából már akkor vagy nem is akkor a probléma, vagy megvan a megoldás. Tehát ez az egyik ilyen sztori, ami így megmaradt bennem, mert hogy ez részben vicces, részben meg nagyon sok igazság van benne.
1: Arról mesélnél, hogy hogyan jött ez, hogy coach leszel és a tapasztalataidat kamatoztatod ilyen módon? Mert nyilván ez egy nagy váltást átülni a másik székben.
0: Hát ez egy érdekes történet, mert 14 éve élünk kint az USA-ban, Dél-Floridában éltünk, és egy pár évvel ezelőtt eldöntöttük, hogy megnézzünk egy másik államot, és elköltözünk Bostonba. És amikor ezt kezdtük tervezni, akkor elakadtam, hogy majd én mit is kezdjek ott magammal, és gondoltam, hogy akkor keresek egy szakértőt, aki majd segít, és New Englandben, ugye, ahol Boston is van, Massachusetts, ott kerestem egy karriercoachot. Coacholt engem egy jó pár alkalmon keresztül, csináltunk egy-két tesztet, és igazából ő volt az, aki azt mondta, hogy, mert ugye a kérdés van az, hogy figyelj, amikor elköltözünk, akkor szerinted most mit kéne nekem ott csinálni? Próbáljak állást keresni, csináljak megint valamilyen amazonos céget, vagy mi van. És akkor ebből jött ki az, hogy azt mondta, hogy figyelj, szerintem neked üzleti coachnak kéne lenned. És ugye mögötte az volt, hogy egyrészt én ezt csináltam, nem tudtam, hogy így hívják, de nagyon sokszor jöttek ismerősök, meg ismerősei tudták, hogy már voltak üzleti vállalkozásaim, adtam el cégeket, és akkor, amikor ők hasonló helyzetbe kerültek, akkor megkerestek, és én nagyon szívesen segítettem nekik, amennyire tudtam. Sőt, amikor a közgáz befejeztem utána, és gondolkodtam azon, hogy akkor nem kócsolásban, mert akkor még kvázi kutya nem tudta, hogy ez eszik-e vagy iszek.
1: Hányat írtunk akkor?
0: Hát az olyan, mint a 2000-es évek legeleje, hanem hogy akkor ilyen üzleti tanácsadás. Tehát izgatott ez a sztori, de aztán elvitt az élet, meg talán azért egy fokkal jobban izgatott az, hogy saját magam fölépítsek valamit, úgyhogy ezért jöttek ezek a cégépítések, de valahogy így összeálltak csillagok állása erre, hogy akkor nézzük meg ezt a üzleti kócsolást, úgyhogy mondta, hogy akkor szerinte ezt meg azt a tanfolyamot, kurzust, egyebeket, diplomát szerezzem meg erről, és akkor hajrá, hát ez hatalmas piac, és csináljam. Úgyhogy nagyjából így futottam bele, ez egy olyan jó 2 évvel ezelőtt volt, hogy elindultam hivatalosan, és hát azóta én ezt elég gyorsan átneveztem coach saltationnek, amit csinálok, mert hogy ez nem szimplán coaching, amit az ügyfeleimnek nyújtok. Már amikor a tanfolyamokra jártam, ott is nekem olyan fura volt, és próbáltam mindig rákérdezni, de sose kaptam igazán jó választ arra, hogy ugye a coachingnál azt mondja, angolul azt mondja, hogy don't be a fixer. Tehát, hogy kérdésekkel segítsek észrevenni dolgokat más perspektívában, és így tovább, de én nem mondjak dolgokat. És valahogy ez a life coachingnál ez teljesen érthető volt számomra, de az üzleti coachingnál ezt nem értettem, hogy hát, hogyha valamit nem tud a másik, de én ismerem, akkor most miért nem mondjam? És valahogy ennek a nyomvonalán elég gyorsan el is léptem ettől a tisztán coacholástól, és így jött ez az ötlet, hogy akkor, amit én csinálok, egy coach citation, tehát a coaching és a konzultációnak, üzleti konzultációnak a keveréke.
1: Hát hiszen az üzleti működésről te tudhatsz olyat a korábbi cégeid miatt, amit ő esetleg még nem tud. Tehát konkrét információt tudsz mondani.
0: Igen, tehát saját tapasztalat, más cégeknél, amit látok, megint csak, hogy az amerikai piacon mit látok, a magyar piacon mit látok. Tehát egy csomó olyan dolog van, amit ha úgy alakul, akkor behozok. Nyilván, hogy utána kezd vele, amit kezd, tehát nyilván senkire semmit nem erőltetnék rá, de én úgy láttam, hogy hatékonyabb, és sokkal inkább ezt igénylik. Tehát én hiába próbáltam mindig menni, hogy minél több legyen a coacholásból, nyilván próbálom irányítani, de azért igyekszem megtalálni ezt a helyes egyensúlyt, és ez teljesen esete ügyfele válogatja, hogy mikor, mennyire a coachingba megyünk, és tényleg akkor nekem ott semmi konkrétumot nem kell, és nem is szabad mondanom, és mikor van az, amikor hát azzal tudok neki többet segíteni, ha azt mondom, hogy figyelj, múlt héten láttam ezt és ezt a szoftvert, ismered-e? Ennyi. Hát most, ha nem ismerte, akkor tök feleslegesen kérdezgetem ott körbe, hát nem ismeri. Hát ilyenekkel szerintem butaság az időt húzni, akkor persze. Én sokkal többet tudok segíteni ezzel, hogyha azt mondom, hogy vagy én ezt tapasztaltam, vagy azt látom a cégek többségénél, hogy. Úgyhogy ez egy érdekes, talán egy picit így helyzeti előnyöm is. Van sok olyan coach, aki nem épített céget, mondjuk pszichológus, ő valószínűleg erősebb ebben a coaching megközelítésben, de nincsen meg az üzleti, vagy a gazdasági, vagy a cégépítési tapasztalata. Én meg ebben vagyok erősebb, és valószínűleg olyan ügyfeleket is vonzok be, akiknek ez szükséges, akik szeretik ezt, hogy mellé teszem ezeket a tapasztalatból jövő információmorzsákat.
1: Kocsis Gábor amerikai és magyar cégalapítókat, vezetőket, tulajdonosokat segítő coach a vendég. Az ő életre szóló könyveiről beszélgetünk, elsősorban üzleti könyvekről.
2: Olá Andrea életre szóló könyvek című műsorában Kocsis Gábor a vendég, az ő kedvenc olvasmányait ismerhetjük meg a szünet után is.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, utolsó fél órájához érkezett délelőtti műsorunk a Hétvégi Menetrend. Én Somodi Evelin vagyok, és folytatom is Ole Andrea könyvajánlóját, amiben más-más életek meghatározó olvasmányélményeit járja körül. Ebben az adásban Kocsis Gábor coach többnyire üzleti olvasmányélményei vannak a középpontban.
2: Hogyan irányítsd a cégedet, hogyan használd ki megfelelően az idődet, miként vont be a mesterséges intelligenciát a napi munkádba, hogyan építsd a brandedet? Számos lényeges kérdés szóba kerül ebben a beszélgetésben, itt az Életre szóló könyvekben. Kocsis Gábor coach a vendégem, aki majd másfél évtizede Amerikába költözött, magyarországi internetes és üzleti sikereinek köszönhetően megkapta az Egyesült Államok kiemelkedő képességű személyeknek fenntartott vízumát, és immár online és webáruházak építésében és működtetésében szerzett 25 év tapasztalatára építve coachként segíti a cégvezetőket, a tulajdonosokat és a cégalapítókat. Speciális módszeréről a coachgabor.com oldalon többet is olvashattok. Folytatjuk most a beszélgetést a számára meghatározó üzleti könyvekről.
3: Arra emlékszel, hogy azok közül a könyvek közül szintén, amelyek ezen a listán vannak, melyek voltak, amik téged vállalkozóként segítettek? Tehát ugye itt a Lean, ami alapkönyv, vagy a Vásárold vissza az idődet, a Dan Martin könyv, tehát hogy ezért sok olyan van, ami szerintem alapmű sok mindenkinek. Nem tudom, hogy te hogyan találkoztál vele, egy kutatsz ilyenkor, keresed, hogy mi az, ami épít, vagy honnan tudsz ötleteket szerezni, hogy ez hogy történik?
4: Valahogy nagyon sokszor volt, hogy mentem rendezvényekre, hekatonra, egyebekre, és akkor amikor ott valaki mondja, hogy hú, és többször előjön, hogy olvastam ezt vagy ezt azzal a témával kapcsolatban. Tehát emlékszem, hogy 10 évvel ezelőtt mentem kifejezetten a hekatonra, ami a Lean Startupra alapult. És akkor adta magát, hogy na akkor elkezdem olvasgatni azokat a könyveket, amik ezzel kapcsolatosak. A másik az interneten, amiket olvasok. Tehát ott előjön valami. Manapság a YouTube szintén egy nagyon jó, vagy a podcastek egy nagyon jó források. Tehát hogyha olyan valaki, akinek hallgatok a szavára, megemlít egy könyvet, akkor utána nézek, és hogyha az alapján tetszik, akkor megrendelem. Az a Dan Martin, ő relatíve új, tehát az elmúlt években tűnt föl, és nyilván is az elmúlt években kaptam rá, úgymond. Az ügyfeleimnek is nagyon szoktam ajánlani. Őt lehet, hogy amiatt is kedvelem, kiemeltem, mert hogy nagyon sokat tudok az ügyfeleimnek mondani abból, amit ő a könyvében, ebben a Buy Back Your Time nevű könyvben mond.
3: Az időhatékonyság, vagy az idő beosztásáról?
4: Igen, tehát arról, hogy mint cégvezető, tulajdonos, hogyan osszuk be az időnket, és hogyan éljünk. Tehát, hogy nyilván az alapja az, hogy egyedül egy dolog az idő, az, ami elment, és visszavásárolni nem tudjuk. Tehát, hogy az értéke az egy nagyon érdekes dolog, és hogy azt hogyan mérjük. És igen, ott, hogy akkor hogyan delegáljunk, mi az, amit delegáljunk, egyáltalán hogyan mérjük föl, hogy nézzük meg, hogy mivel megy el az időnk egy nap, és aztán hogy állapítsuk meg azt, hogy abból mi az, amit nekünk kell csinálni, mi az, amit megéri, hogy mit csinálunk, és ahogy növekszik a cég, úgy ez hogyan változik. Ráadásul egy nagyon jó kommunikátor, tehát megint csak neki is rengeteget, szinte naponta jön ki videókkal, szinte minden nap, ilyen 10-20 perces anyagokkal. Picit kezd most már átmenni ebbe a guru pozícióba, amit én annyira nem szeretek, de még mindig szerintem nagyon sok hasznos dolgot mond. Most már nagyon megy el, mint majdnem mindenki az AI irányába. Tehát most mindenki AI-ban guru, de ezt most nézzük el neki. Szerintem a könyv az lehet egy ilyen alapkönyv. Tehát egyrészt, mert hogy olvasmányos, tényleg egy két nap alatt át olvassa az ember, és nagyon sok apró hasznos dolgot ki lehet szedni belőle. A Lean Startup, igen, az egy alapmű, inkább úgy, mint egy metodika szerint, és abban az volt a vicces, és azért fogott meg, mert hogy én nagyon hajlottam erre amúgy is. Tehát amikor én a saját cégeimet építettem, akkor is...
3: Lelkeked?
4: Hát az első cég volt, az első egy internetes szoftverfejlesztő cég volt, ez a Mezonnet Kft. Volt, de aztán annak nagyon hamar jött egy oldalága, ez volt a házipatika.com, ez amit többen ismernek. Aztán volt két e-commerce cég, amiben benne voltam, az egyik a petissimo.hu, ami kutya és macska, prémium tápokat, meg kiegészítőket forgalmaz. A másik e-commerce az pedig a játéknet.hu, ami egyértelműen játék webáruház, illetve most már nem csak webáruház, már nem vagyok tulajdonos benne, az új tulajdonosnak hagyományos boltjai is vannak, és a webáruház is van. Szóval Én azt gondolom, hogy manapság főként ilyen internet alapú cégeknél ez a lean metodológia, ez nagyon passzol. Tehát az, hogy a lehető leggyorsabban, a lehető legkisebb befektetéssel elkezdjük tesztelni, hogy az ötletünk az működik-e vagy sem. Van egy hipotézisünk, és húzzuk meg a határt, hogy akkor azt hogyan teszteljük, mint egy laborban hozunk létre egy laborkörnyezetet, és határozzuk meg, hogy na, ha az eredmény ez lesz, akkor az azt jelenti, hogy mehetünk tovább abba az irányba. Ha nem, akkor valamit újra kell szabni. És az AI, most megtan az AI kapcsán, lehet, hogy ez még erősebben így van. Tehát, hogy most hihetetlen az, hogy amit annak idején, nem hogy 20 évvel ezelőtt, de még 5 évvel ezelőtt is kellett hozzá 2-3-4 különböző szakember, hogy meg tudjon csinálni valamit. Ugye kellett egy grafikus, egy webdesigner, egy HTML szerkesztő, egy programozó. Ezt most én, akinek semmilyen technikai háttere nincsen, az AI segítségével meg tudom csinálni. Tehát egyszerű weboldalakat, vagy nem is annyira egyszerű weboldalakat, ma már az AI meg tudok csinálni. Tehát innentől kezdve ez a Lean metodológia megint csak felerősödik, mert tulajdonképpen egy nap alatt létre tudok hozni ilyen tesztkörnyezetet. És ki tudom tenni a piacra, és tudok futtatni rá valamilyen pár dolláros kampányt, és láttam, hogy akkor most működik ez a dolog, vagy sem.
3: Nekem ez nem volt meg, ez a Traction című könyv, Gino Wickman a szerző. Ez miért fogott meg téged, és mikor találkoztál velem?
4: Ez, hát egy 4-5 évvel ezelőtt, és aztán kiemelten akkor kezdtem rongyosra lapozni, amikor megint csak elkezdtem coacholni. Mert hogy ez egy komplex struktúrát ad a vállalkozóknak. És lépésről lépésre segít abba, hogy hogyan tudunk egy folyamatosan növelhető, építhető céget létrehozni. Tehát ez onnantól kezdve, hogy a céges alapértékek egészen addig, hogy milyen fajta kommunikáció legyen a cégben, és azt hogyan kell fölépíteni, hogy milyen szervezeti rendszer legyen a cégben. Ezeket mind végigmegy, de egy olyan stílusban, ami kifejezetten kisvállalkozóknak szól, és könnyen érthető, és szerintem relatíve könnyen a mindennapi gyakorlatba átültethető. Ha nem is 100%-ig, de 80-90%-ban megcsinálja ez ember, akkor szuper jó céget csinál. Mi, amikor a házipotikát építettük, és lehettünk körülbelül abban az állapotban, hogy olyan 10-13 fő volt a cégben, akkor mi szervezetfejlesztő céget, illetve cégeket bíztunk meg, hogy segítsenek nekünk. És tulajdonképpen rengeteg hasonlat van, tehát szinte ugyanarról szól ez a könyv, amit mi akkor ott vérrel és verítékkel, vagy 2 éven keresztül komoly segítséggel megcsináltunk. Ez most a, nem tudom én, ott a 200 oldalban nagyon klasszul le van írva, ha valaki veszi a fáradtságot, és mondom, csak egyes részeket elkezd beemelni a mindennapi cégépítésébe, az szerintem hihetetlen nagy segítség.
3: Annál is inkább, mert azért nagyon sok vállalkozó úgy kezdi el, hogy mondjuk korábban valamilyen beosztásban dolgozott, honnan kéne tudnia, hogy mennyire kell fegyelmezetnek lenni, hogy hogyan ossza be az idejét, hogy hogyan kommunikáljon a beosztottjaival, egyáltalán egy üzleti tervet megírni.
4: Az egyik az az, hogy amit mondasz, rengeteg olyan vállalkozás van, ahol nem üzletemberek, egyáltalán mi az, hogy üzletember, de mondjuk, tehát nekem annyi szerencsém volt, hogy én a pénzügyi számviteli főiskolát csináltam, a közgázt csináltam, tehát volt egyfajta ilyen hátterem. Valami köze van az üzletépítéshez, de az emberek többsége, aki ma vállalkozást csinál, ez a háttere sincsen meg. Másrészt pedig az is érdekes, hogy elég sok olyan ügyfélbe belefutok, akik meglepően sikeresek, mert jó sok éve léteznek, nagyon szép céget építettek, de mindig alapvető dolgok hiányoznak. Tehát csoda, hogy még ilyen szinten megy, de hogy ez nem megy a végtelenség. Tehát eljut arra a szintre, ahol olyan méretű a cég, ahol ez már nem működik. És az, hogy amit említett, hogy a cél meghatározás, ez is nagyon érdekes, még azok is, akik szépen struktúráltan vezetik a céget, őnálik is nagyon sokszor előjön, hogy ez kicsit ez a nem látom a fától az erdőt, hogy amikor úgy benne van a dologban, akkor nagyon nehéz kiszakítani azt az időt, amikor azt mondja, hogy na, akkor most negyed évente egy napra elmegyek, és csak a stratégiával foglalkozok. Átnézem a céljaimat, a személyes célomat, és ugye a traction. Térjünk vissza csak annyit, hogy ez egy komplett rendszer, aminek az a neve, hogy angolul ugye EOS, tehát Entrepreneur Operation System, amiről ugye beszéltünk, ez egy komplett rendszer, ami segíti a kisvállalkozókat, hogy hogyan építsék föl az egész szervezetét a cégnek, és hogyan bővítsék ezt.
3: Hogyha valaki most megkapná a listádat, akkor biztos ugyanúgy elkerekedne a szeme, mint az enyém, amikor az Üzletkötés művészete című könyvet meglátta, ami Donald Trump nevéhez fűződik, Tony Schwartz írta. Beszéljünk egy kicsit erről. Azt írtad nekem, hogy ez 20, kb. 20 évet láttad ezt a könyvet, vagy olvastad ezt. Igen. És emlékszem, amikor Magyarországon megjelent, akkor én is olvastam, és nagyon ambivalens érzéseim voltak ezzel kapcsolatban.
4: Nem tudom, ez csak így amikor kérdezted, hogy még milyen könyv, akkor gondoltam, hogy bedobok egy ilyen követ a vízbe. Mert hogy így visszaemlékeztem, hogy még milyen üzleti könyvek, és ez olyan botrányos volt, és nyilván azzal, hogy most ő az Egyesült Államok elnöke, és most már másodszorra. Tulajdonképpen egy csomó mindent megmagyarázni. Nekem nagyon visszataszító volt egyébként, amikor, tehát nagyon érdekes volt a könyv. Az elsők között volt, ami a Magyarországon, magyar nyelven ilyen típusú amerikai üzleti életbe így betekintést nyújtott. És akkor ezt így olvasva egyrészt az volt, hogy érdekes, másrészt az, hogy ez a fickó mennyire visszataszító. És ez most se változott. Tehát, hogy...
3: De az az üzleti modell, vagy pedig a személyiségem? Mondjuk elválaszthatatlan ezeket.
4: Elválaszthatatlan. Szerintem nekem az marad meg bennem, hogy hirdette azt, hogy pofátlan is, hogy átver embereket. Uh-huh. És hogy erre még büszke is. De hát, hogy ez nem, ez nekem nagyon nem. És oké, értem, hogy Amerikában agresszívebb az üzletpolitika, vagy az üzleti élet, de azért nem ennyire. Tehát, hogy azért ott is vannak normák, és szeretném azt hinni, hogy azért a többség az nem így gondolkodik, és nem ezt az erkölcsi szintet viszi, mint amit ő ebben a könyvben leírt, és amit sajnos egyébként valóban csinált, tehát azóta, hogy eljelentek meg dokumentumfilmek, amik ugyanezt erősítették meg, hogy szúrt ki emberekkel, hogy úgy építette a céget föl, hogy nem fizette ki az alvállalkozókat, embereket ugye az ingatlanokból ellehetetlenített. Tehát, hogy ez számomra egyáltalán nem szimpatikus. Ez nem egy pozitív példaként hoztam ezt a könyvet, csak egy ilyen érdekes. Nem hiszem, hogy ebből kellene tanulni.
3: És az, amit ő ír, hogy mindent nagyban, tehát hogy ez a megalomán hozzáállás, minél egyszerűbben, de hogy mindent nagyban. Azt nem tudom, mennyire jellemző egyébként.
4: Van ugye ez a 10X, amit csomó könyv, csomó guru hirdet, ugye, hogy, és ez kócsolásban egyébként érdekes, és van, amikor én is beszoktam kvázi dobni, amikor beszélünk a tervekről, és akkor valaki azt mondja, hogy jó, hát akkor idén ennyi volt, hát szerintem most 15% a jövőre, és akkor elbeszélgetni, és mondom, hogy jó, és akkor most gondolkodj, mit csinálna azon, hogyha mondjuk nem 15%, hanem 100% legyen a jövő évi terv. És ez egy érdekes gondolat, kísérlet és gyakorlat, és sokszor előjönnek olyan gondolatok, ami, tehát tényleg, hogy abban van benne, hogy jó, hát akkor növekszünk, és 15%, az annyira nem sarkal arra, hogy valami egészen, úgymond out of the box, vagy valami drasztikus dolgot, de amikor azt mondja, hogy figyelj, rendben van, de most nézzük meg, hogy mi lenne akkor, hogy tudnád azt megcsinálni, hogy duplázzuk az árbevételt jövő évre. Na akkor kinyílnak olyan csatornák, azt gondolom, amik amúgy nem. És lehet, hogy abból jön valami ötlet. Tehát, hogy nem az van, hogy jó, akkor most eladunk kettővel, vagy még kettővel többet abból, hanem, hogy valami új szolgáltatás, valami új termék, valami új célcsoport. Igen, itt lehet igazán izgalmas dolgokat csinálni. Uh-huh. Csak megint csak, amikor benne van az ember, az erdőben, akkor abban tud gondolkodni, hogy jó, hát akkor az előző évben léptünk ennyit, szépen akkor jövő évben a 15%, és tulajdonképpen azt csináljuk, csak picit nagyobban, picit több emberrel. És akkor utána jön egy ilyen provokatív gondolatkísérlet, hogy jó, de és duplázni hogy lehetne? És előfordul, hogy bejön valami ötlet. És lehet, hogy nem duplázás lesz, csak 70%, de 15%-hoz képest azért ez elég nagy ugrás.
3: Akkor végig is valami haszna van ennek legalább.
4: Igen.
3: Írtad nekem, hogy olvasol szép irodalmat is magyarul. Csak kíváncsi vagyok, hogy mi az, ami érdekel téged. Tehát mi az, amit esetleg az elmúlt évtizedekből magaddal vittél, és akárhol vagy a világban, neked az fontos.
4: Én egyébként így gondba vagyok általában a szerzőkkel és a címekkel. A címeket abszolút nem szoktam megérezni a könyveknél. Igyekszem egy-egy könyvet elolvasni a mai magyar szerzőktől.
3: És ami frissen megjelenik?
4: Keveset tudok olvasni azért is, mert szeretem papíralapon, tehát olyan sokat nem tudok hozni, vinni, de egyszer-kétszer, hogyha egy évben itthon vagyok, és akkor veszek egy-két könyvet. Spiró tipikusan, akinek, hogyha megjelenik könyve, akkor azt elviszem és olvasom. Amit neked talán átküldtem, ugye az a Richter Gedeonról szóló könyv. És ezt azért írtam, mert hogy annak van egy erős üzleti vonatkozása, tehát végül is olyan szemmel is lehet nézni, és érdekes, mint történelmi könyv is nagyon érdekes. Szerintem nagyon szépen van megírva, nagyon olvasmányos is egyben. Látszik, hogy utána nézett a szerző, és azok a leírások, azok a történelmi helyzetek, amiket gazdasági, történelmi helyzet, minden, azok picit utána, én is utána néztem, és azok tényleg tényszerű dolgok, amik abban vannak. Egyébként úgy van becsomagolva, hogy nagyon olvasmányos, tehát hogy nehéz letenni ezt a könyvet.
3: Vállalkozóként is éppen azon gondolkodtam, hogyha valaki úgy olvassa el, hogy mondjuk mit profitál belőle, szerintem így is lehet, mert az a bátorság, amit az ő korábban egy patika megszerzésével és aztán gyógyszerek fejlesztésével elkezdett, szerintem az nagyon, nagyon izgalmas.
4: Abszolút. Tehát nagyon sokszor tényleg ilyen üzleti szemmel nézem, egyszerűen csak ez egy ilyen adottság. És akkor így elgondolkodom, hogy amikor írja, hogy nem tudom, 30-as években Dél-Amerikában, hát akkor jövő évben megnyitunk 6 dél-amerikai államban lerakatot. Atya úristen, hát ugye nem tudom, hajóval kellett még eljutni oda. Hogy a túróba tudta ezt megcsinálni, hogy ez hihetetlen bátorság volt benne. Miközben jött egy nem tudom, Gyöngyös vagy mi melletti kis faluból. Szóval az egész élettörténete is hihetetlen. Nekem azért is érdekes, mert a feleségem gyógyszerész, tehát ott is van egy ilyen. A házi patika kapcsán is, ugye szinte az összes gyógyszercéggel kapcsolatba álltam, mondjuk ugye a magyaroknál a Béres, aki egy kapásból eszembe jut, és nyilván a Richter, a Kinoin, akinél ugyanúgy egy ember áll, egy alapító, egy nagy alapító állt mögötte, tehát ezek hihetetlen sztorik, hogy abban az időszakban, amikor nyilván sokkal nehezebb volt ilyen hatalmas cégeket létrehozni, hogy mégis ezeket így meg tudták csinálni a semmiből. Ez, hát tényleg ez ilyen példaértékű. Tehát az a bátorság, mit tudom, fölrobbant a gyógyszergyár, újraépítették, hogy hogyan bánt az embereivel, milyen felelősség tudata volt velük szemben, hogy foglalkozott az, hogy amikor nem tudott, már a háború volt, és hogy akkor is, ha nem pénzt, akkor ennivalót tudjon adni nekik, és így tovább. Tehát szerintem nagyon hasznos olvasmány mindenki számára.
3: Pocsként mennyire hiszel abban, hogy a könyvekből lehet konkrétan tanulni? A jól értesültség az üzleti szempontból nagyon fontos. Igen. Van, aki kivonatokat szeretne olvasni, mert akarja, hogy a legfrissebb információkhoz hozzájusson, de ideje nincs, kedve nincs, vagy egyáltalán nem olvasós. Szóval csak kíváncsi vagyok, hogy te, amikor beszélgetsz.
4: Nehéz kérdés, mert egyrészt annyi információ van, hogy ennyi könyvet nem lehet elolvasni. Amikor én elolvasok egy könyvet, nekem az önmagában élmény. Tehát nem azért olvasom szerintem, hogy üzletileg fejlődjek. Tehát valószínűleg az üzleti fejlődés az hatékonyabb az, hogyha nem tudom, a podcastet, meg gyorsítva, meg kivonat, meg nem tudom micsoda, de inkább ilyen saját magamnak jutalom az, amikor azt mondja, na jó, de most igenis akkor rászállom, és lehet, hogy akkor egy hónapig ott van az a könyv, de akkor azt végigolvasom, mert hogy úgy élvezem, szóval mást ad. A Buy Back Your Time-ot is nyilván podcastekben, meg egyebekben is végig tudtam volna hallgatni, és valószínűleg úgy is indult talán, hogy bele-bele hallgattam, de utána azt gondoltam, na ez annyira izgi, hogy ez megéri azt, hogy megvegyem, és akkor elolvassam. Ez például egy olyan, amit utána pedig az ügyfeleimnek mindig mondjuk, figyelj, ez, ha valamit, akkor szerintem ezt olvasd el, mert hogy ez érdemes. Szóval visszatérve a kérdésre, igen, azt hiszem, manapság már papír alapon az inkább az élvezet, hogy elolvasom. A hatékonyság, az a podcastek, vagy a videók, és még megmondom őszintén, ott is nagyon sokszor nekem sincsen türelmem, és másfél-kétszeres gyorsításban hallgatom. Igen. Mert annyi minden van, amit szeretnék, tehát hogy ott le vannak nekem ott mentve, amiket majd akarok, és az is szerintem 2 hónap lenne, hogy azokat végig. Tehát egy csomóra így sincsen időm. Most nagyon sokat az éjjel kapcsán nézek. De annyira gyorsan jönnek a dolgok, hogy 2 hét múlva már elavult. Na hát ott például szerintem a könyvnek semmi értelme. Hát az nem jelenik meg az a könyv, ami alatt már az elavult.
3: Neked van ezzel terved?
4: Folyamatosan nézem, tényleg? Folyamatosan kísérletezem, folyamatosan használom az ügyfeleimnek, szoktam ajánlani bizonyos metódust vagy platformot, hogy mikre tudják használni, mert én az ismerő barátaimnak is már 2 évvel ezelőtt mondtam, hogy figyeljetek, kezdjetek ezt nézni, meg kísérletezgetni, mert hogy ez valami olyan változást fog hozni, amit nem tudtok elképzelni, és ha valaki ebben nincsen benne, akkor hihetetlenül lemarad.
2: Kocsis Gábor Amerikában élő, de magyar cégalapítókat, vezetőket, tulajdonosokat is segítő coach volt a vendégem. Az ő életre szóló könyveiről beszélgettünk. A coachgabor.com weboldalon minden információt megtalálhattok róla és az egyedi módszeréről. A Spotify-on pedig, ahol visszahallgathatjátok ezt a beszélgetést, megtaláljátok azt a könyves listát is, amiről ebben az interjúban szó volt.
1: Olá Andrea műsorát hallották, a hétvégi menetrend pedig holnap folytatódik, az elmúlt hét legérdekesebb beszélgetéseit hozzuk vissza a kultúra, gazdaság és életmód területéről. Várom önöket holnap is, további szép hétvégét kívánok, Somodi Evelint hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. Futballra figyel a világ. 3 ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Visszavennék a méltatlanul eltávolított honvédségi dolgozókat, elkezdődhet a bontás Rákos rendezőn. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Visszavenni a kormány a méltatlanul eltávolított honvédségi dolgozókat, derül ki a magyar közlönyből. A kérelmet a honvédelmi miniszternek címezve lehet benyújtani. Ha ő hozzájárul, hivatásos vagy szerződéses szolgálati viszony létesíthető, ha az állományba vétel feltételeinek az illető megfelel. 2023-ban egy új kormányrendelet tette lehetővé, hogy Szalai Bobrovnicki Kristóf korábbi honvédelmi miniszter egyoldalú döntéssel, 2 havi felmentési idővel felmondhassa a szolgálati viszonyát egyes katonáknak azok közül, akik betöltötték 45. évüket, és legalább 25 év tényleges szolgálati viszonnyal rendelkeznek. Megállapodott a MÁV a fővárosi önkormányzattal a Rákos rendezői munkáslakásokról, ahová önkényes lakásfoglalók költöztek be, a környéken pedig súlyos közbiztonsági problémák alakultak ki, erről Vitézi Dávid írt egy posztban. A közlekedési és beruházási miniszter reményei szerint hamarosan megkezdődhetnek a bontások, és megszűnhetnek az áldatlan állapotok, erről a főpolgármesterrel is egyeztettek. Pár napja jelentette be a kormány, hogy 30 napra megerősítik Budapesten a közterületi rendőri jelenlétet, elsősorban a belváros frekventáltabb pontjain, szórakozóhelyeknél és Rákos rendező környékén. A rendőrség szerint a 14. és a 13. kerület határán lévő Rákos rendezőn önkényes beköltözőket, kristálytárusítókat és körözött személyeket fogtak el. Elítélték szélsőséges jelképek bemutatásának vádjával Borisz Nagyesdzsin, orosz ellenzéki politikust, aki nem indulhat a szeptemberi parlamenti választásokon. A vád alapja egy 2023-ban közzétett internetes videó volt, amelyben rövid időre megjelent Alekszej Navalnyi néhai ellenzéki vezető fényképe. Nagyesdzsin abszurdnak nevezte az ellene indított eljárást. Azzal vádolja a Kremlt, hogy ki akarja zárni a legveszélyesebb ellenfeleket a választásokból a kívánt eredmény biztosítása érdekében. Újabb vámok kivetésével fenyegette meg Kanadát az amerikai elnök, most éppen azért, mert a Kanadában pusztító erdőtüzek füstjét átfújja a szél a határon. A füst az Egyesült Államok északi részének jelentős területeit borította be, emiatt Donald Trump szándékos hanyagsággal vádolja Kanadát, és magyarázatot követel a kanadai miniszterelnöktől. Az észak-amerikai országban pénteken csaknem 900 aktív erdőtüzet tartottak nyilván, idén már majdnem 3 millió hektárnyi terület pusztult el a kanadai erdőtüzekben. Összedőlt az egyik legnagyobb prágai köztéri szobor, a Barrandovi híd keleti hídfőjénél álló Egyensúly című betonból készült absztrakt alkotás. A balesetben nem sérült meg senki, de a leomlott több tonnányi törmelék részben elzárta a híd melletti egyik utat és a mellette lévő kerékpárutat. A mintegy 15 méter széles és 6 méter magas szobor egy 5 méteres betonkúpon állt. Rossz állapota miatt már hosszabb ideje deszkakerítéssel vették körül. A prágai városvezetés a betonszobor szakszerű lebontását tervezte, és helyére később egy másolat került volna.
0: Időjárás jelentés.
1: Az erőteljes gomoly felhőképződés mellett több órás napsütés valószínű. Napközben már kevesebb helyen lehet záporzivatar. A szelet élénk helyenként erős lökések kísérik. A maximum 27 és 34 fok között változhat.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzabolázhatóak a kategóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.

0: Melyik a legjobb fotós mobil?
1: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
1: Megzabolázhatóak a techóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában vastagon technológiával fogunk foglalkozni, a többes szám, mint ahogy mindig most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
4: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
3: A hírekben ma Európai Bizottság fog koppintani különböző nagyvállalatoknak különböző mértékben az orrára, majd az Amerikai Egyesült Államok egy precedens nélküli összeget dobott be, hogy szeretné megbírságolni a Metát, ez 1400 milliárd dollár, ami mondjuk a 90-valahány százaléka a teljes Meta cégértéknek. Hát nyilvánvalóan azért most egy kicsit szomorú Mark Zuckerberg és kézzel, lábbal tiltakozik az ellen, hogy ez a bírság megvalósuljon, pláne úgy, hogy mondjuk ha Európából is kap egy pár milliárdos bírságot, akkor ott tényleg probléma lesz. Arról is beszélünk, hogy sajnos a Samsungnak is vannak olyan AI megoldásai és olyan kitételei alkalmazás szempontjából, aminek nem örülünk. Viszont aminek örülünk, hogy az akciókamerák eljutottak egy olyan szintre, hogy most már értékelhető fotós, videós szempontból is értékelhető, hiszen megvolt a helyük a piacon, és pontosan azért jöttek létre, mert az akciókamera, mint név, azért kellett, hogy az akciót tudjuk rögzíteni, de most már fotós videós szemmel is értékelhető minőségű képeket és főkép videókat készítenek. Épp ezért arra gondoltunk, hogy a műsor közepén egy kicsit körbenézzünk, hogy hol tart most az akciókamera piac, mi a helyzet jelenleg, milyen területeken vannak ott az akciókamerák, hol fejlődtek igazán, és mondjuk mi az az irány, amerre még mehetünk a következő években ezen a fronton. Míg a műsor végén frappánsan ehhez kapcsolódóan egy árértékarány bajnokot vettünk elő, ez pedig nem más, mint a DJI Action 4, ami nem a legújabb akciókamerája a márkának, de mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy talán ez az egyik legkomolyabb büdzsébajnok megoldás, hogyha valaki egy mindenes akcióra és nem csak akcióra kihegyezett videókamerát keres, úgyhogy azt gondolom, hogy ma is érdemes lesz velünk maradni.

0: Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a techvilág. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
1: Vakációzni jó, szeretünk nyaralni, mindenki egy kicsit le akar engedni teljes joggal nyáron, és egy kicsit ki akarja engedni a gőzt, hiszen utána majd jön az ősz meg a hideg, és akkor megint rossz lesz. Így van ezzel az Európai Parlament is, ott is van egy olyan időszak, amikor nyilván nyáron az emberek sokkal inkább elmennek nyaralni, csak hát ugye ilyenkor az a probléma, hogy nem annyira tudnak olyan mennyiségben és olyan hatékonysággal törvényjavaslatokat elfogadni és vagy elutasítani, ami mondjuk megakadályozná azt, hogy a nagy cégek turkáljanak az üzeneteinkben, úgyhogy most per pillanat úgy néz ki, hogy hát egy évig még azért, mert nyaralgatnak az Európai Uniós Parlamentben, még turkálhatnak a cégek kis túlzással bármilyen üzenetünkben.
2: Amiről szó van, az már egyébként sok helyen felbukkanó téma mostanság, ez a Chat Control 1.0 nevezetű rendelkezés, illetve irányelv, ami az Európai Unió elektronikus hírközlési adatvédelmi biztosítéka irányelve, vagy az úgynevezett e-privacy útmutatás alól tesz kivételt a nagy cégek számára. Egészen konkrétan a nagyon leegyszerűsíteném, arra van szó, hogy a nagy cégek figyelhetik a beszélgetéseinket, mindazokat, amiket az ő platformjukon folytatunk, tehát beleértve a Signalt, a Facebookot, az Instagramot, a WhatsAppot, minden egyes beszélgetésünket megfigyelhetik ezek a cégek annak érdekében, hogy kiszűrjék a potenciális gyermekvédelmi veszélyhelyzeteket. Nyilván a maga az indoklás és maga az ok, az nyilván egy abszolút érthető és megérthető dolog, egyre több veszély leselkedik a gyerekekre az online térben, de a megoldás, amit az Európai Unió jelen pillanatban alkalmazott, az az, hogy kvázi kiszervezte a megfigyelési feladatokat, illetve a kontroll feladatokat a nagyvállalatok számára, akik, hogyha nem titkosított beszélgetésről van szó, ez egy fontos kitétel, akkor minden nemű beszélgetési elemet rögzíthetnek, elemezhetnek, átnézhetnek, akár manuálisan is bele nézegethetnek a beszélgetésünkbe, és ugye ez egy eléggé aggályos történet jelen pillanatban, hogy az a nagy testvér figyel, csak egy nagyon furcsa verzió annak, mert nem egy nagy szervezet, nem egy hatóság figyeli a beszélgetéseket, hanem több magáncég és magánvállalat, akik amúgy is azért szeretnek adatainkba bele nézelekedni, és azokat mondjuk mesterséges intelligencia tanításra, és egyéb hasonló, nem annyira kommunikált dologra felhasználni. Gyakorlatilag arról van szó egyébként, hogy jelen pillanatban nem tudott az Európai Unió megállapodni arról, hogy mi lenne ennél a megoldásnál jobb, ami egyelőre még mindig csak egy átmeneti megoldás lenne arra, hogy védjék a gyerekeket, de 2028-ig a Chat Control 1.0 érvényben marad, ennyire jel lesz az Európai Uniónak annak, hogy végleges, sokkal szigorúbb, vagy sokkal vitatottabb Chat Control 2.0-át vezessen be, amiben már jobban arra figyelnek, hogy mi történik az online térben, és remélhetőleg is, tényleg csak remélhetőleg, nem nagyvállalatok fogják majd azt kontrollálni, hogy milyen hatás ír a gyerekeinket, hanem lesz egy erőteljes hatósági, mondjuk azt, hogy ráhatás is, mindez pedig valamilyen olyan módon kellene megoldani,

0: csináljuk mindeközben, hogy a magánéletünket tiszteletben tartják. Hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon erős kihívás lesz az unió számára. De ha már arról beszélgetünk, hogy nagy vállalatok, arról beszélgetünk, hogy közösségi média és az Európai Uniós szabályozások, akkor mindenképpen beszélnünk kell arról is, hogy az Európai Bizottság azért külön kiemelve rossz szemmel nézte azt, hogy mostanság a Facebook és Instagram környékén történik.
1: Igen, ugyanis hát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rá fognak pirítani Európai Uniós szabályozó testületek megint a Metára, mert hogy Meta megsértette az Uniós Digital Service Act szabályait az Instagram és Facebook alkalmazásaikkal, ezzel a két jelentéktelen pár ember által használt alkalmazással, mert hogy azt állítja az EU bizottság, hogy függőséget okozó kialakítása miatt, és ez szándékos, tehát hogy nem is az a baj, vagy hát baj, nyilván az nagy baj, hogy függőséget okoz a fiatalok körében, főleg a fiatalok körében van ez a problematika, de hogy ezt a Meta szándékosan így fejlesztette, és szándékosan arra ment, hogy minél inkább függővé tegye, és ne engedje el a felhasználókat, és így azok a fiatal 18 év alatti felhasználók, akik ugye még nem tudják ezeket a kontrollokat, és akikre nagyon erős hatása van a social media, azokat bizony-bizony beszippantja ez a dolog, azért, mert hogy ezt szándékosan így csinálják. Természetesen a Meta a másik oldalon azt mondja, hogy hát egy dehogy is, semmiképpen nem jutott nekünk az az eszünkbe, hogy mi szándékosan itt szeretnénk mindenáron tartani az embereket, és függővé szeretnénk őket tenni, és hogy nem is nagyon van még olyan hivatalos valódi felmérés, közben azért egyre több helyről jönnek, hogy de mégiscsak van, hogy mennyire okoz függőséget a social media, de hogy a problémája az az EU bizottságnak, hogy nem érte fel kellő alapossággal az addiktív kialakítás kockázatait a felhasználók fizikai és mentális jólétére nézve, és hogy elérhető információkat hagyok figyelmen kívül arról, hogy mennyi időt tölthetnek, hogy azonnal elindulnak a videók, és a többi, és a többi. Ezt most elég erősen elkezdte vizsgálni, és hát nyomja is a Metát abba az irányba, hogy ne lehessen ilyen funkciókat, tehát a végtelen görgetést például nagyon-nagyon szeretni az unió. És hogy egyáltalán valamilyen úton, módon a Meta figyeljen már arra, hogy főleg a gyerekek, akik tényleg bele tudnak nagyon feledkezni hosszú órákra az Instagram és Facebook görgetésbe, az úgynevezett doomscrollingba, ebből ki tudjanak jönni, és ebből egy kicsit a világ felé tudjanak inkább fordulni, amit nyilvánvalóan érthető okokból a Meta nem akar, mert ott nem tud pénzt csinálni belőle, de ha már pénzcsinálás, akkor azt is megnézzük, hogy Amerikában egy tényleg abszolút jelentéktelen összeggel fenyegették meg a Metát a bírság szempontjából, nagyon-nagyon hasonló okokból, mint amit az előbb említett Európai Bizottság is nehezményez, ez az összeg pedig 1400 milliárd dollár, ami azért hát a Metát valószínűleg finoman szólva is egy kicsit térdre kényszeríteni.
0: Már csak azért is, mert 1560 milliárd dollárra becsülik a kapitális értékét ennek az egész konglomerátumnak, amiről most szó van, már magáról a Metáról, és hogy miért büntetni ilyen összegre egyébként az amerikai állam, vagy az amerikai bírósági rendszer a céget, nagyon-nagyon hasonló az Európai Unióshoz. Egész konkrétan ugye arra van szó, hogy négy állam perelte be, Kalifornia, Colorado, Kentucky és New Jersey egy ilyen összevont keresetben a vállalatomat, a vállalat Gigázt, pontosan azért, mert a fiatalokat szerintük, állításuk szerint szándékosan platformfüggővé teszik, miközben arról kommunikálnak, hogy nincsen veszélye annak, hogy használják a platformot a fiatalok, és a Meta mindent megtesz azért, már mint a kommunikációkban ezt mondják, hogy elkerüljék azt a mentális függőséget, amit kialakít a platformjuk. Egyébként alapvetően érdekes a helyzet, hogy már Új-Mexikóban vesztettek egy hasonló témájú pert, ott 375 millió dolláros kártérítést ítéltek meg a gyerekek védelmére szolgáló szervezeteknek, és hát, hogyha ez így megtörténik, akkor nyilván, mármint hogyha ebben a négy államban együttesen ez megtörténik, a büntetés ismét megtörténik, akkor az már tényleg egy brutális változást jelenthet a tech világban. És éppen ezért még különösen pikáns és furcsa, hogy az amúgy is leépítési hullámok közepette híressé vált, ismét híressé vált Meta, mondjuk az, hogy belső céges hozzáállása és stílusa, azaz egy merőben új irányt vett, legalábbis már Zuckerberg elég ilyen furcsa kijelentéseket és utasításokat ad a Meta dolgozóinak.
1: Mert hogy eléggé ramagy a hangulat azért a Metán belül, ez azért annak is köszönhető, hogy több ezer, csak az utóbbi időszakban 8000 munkavállalójától vált meg a Meta, azért, mert mert az AI átvette a helyüket, ugye a klasszikus mondás, az AI elveszi a munkánkat, hát nekik elvette, és hát előtte is már óriási leépítési hullámok voltak, tehát itt bőven 10 000 alkalmazottról beszélünk globálisan a Metánál, mondjuk az elmúlt másfél-két évben, ami csak és kizárólag annak köszönhető, hogy az AI átvette a legtöbb ilyen funkciót, ráadásul akik maradtak azok közül is nagyon-nagyon-nagyon sok embernek az a dolga, hogy betanítsák azt az AI-t, ami egyrészt elvette akár az ismerőseik, barátai, kollégáik munkáját, másrészt pedig minél inkább betanítják ezt az AI-t, egyre nagyobb a veszély annak, hogy a saját munkájukat is aztán átveszi az a mesterséges intelligencia algoritmus, de Zuckerberg úgy gondolja, hogy mégiscsak a vállalati kultúrába kellene csepegtetni egy kis humort, úgyhogy ilyen hackathonokat próbál szervezni, ami annak idején a meta kultúrájába beletartozott, hogy ezek olyan programozó és egyéb fejlesztői versenyek, ahol összemérhetik vicces vagy akár nagyon komoly feladatokkal a különböző csapatok a tudásukat, és lehetnek nyeremények, vagy egyszerűen csak azért, hogy meg tudtak csinálni egy bizarr dolgot, egy vicces dolgot, vagy egy tényleg egy hibás dolgot ki tudtak javítani, ezért ezek működtek, nagyon-nagyon sok fejlesztő cég csinál ilyet, sőt vannak globális hackathonok is, ahol akár az ilyen cégek dedikálnak csapatokat, hogy bemutassák a világnak, hogy milyen ügyesek egy-egy projekt lefejlesztésében, akár extrém rövid idő alatt, és akár alvás nélkül például, a 24 órás hackathon is ilyen, de hát az az igazság, hogy valahogy teljesen érthető okokból ez a hackathon kultúra, ez nem igazán működik, mert egyes nyilatkozók szerint arra is nehéz rávenni a saját csapattagjaikat, hogy reggel bejöjjenek dolgozni, leüljenek a gép elé, és hát, mint ahogy az előbb említettem, az AI-t megpróbálják tanítgatni, ami aztán majd elveszi a munkájukat, úgyhogy ebből a szempontból a vállalati kultúra, azt nyugodtan mondhatjuk, hogy a béka feneke alatt van a Metánál, és ugye ez azért is rossz, mert a szomorú dolgozó, a rosszkedvű dolgozó, a depressziós dolgozó, nem hatékony dolgozó, márpedig a mesterséges intelligencia versenyben az időtégyező az mindig is sarkalatos pont volt, tehát, hogyha pontatlanul végzik az emberek a munkát, még hogyha ez a munka arról is szól, hogy az AI tanítják, nem lesz olyan hatékony, nem lehet őket olyan hamar kirúgni, szarkazmus táblát tartja most mögöttem Leonard a Big Bang Theory-ból, de valahol ennek van valóság alapja, amitől Zuckerberg bácsi szomorú lesz, mert hogy nem tudja még költséghatékonyabban üzemeltetni a sok milliárdos cégét, úgyhogy nem egészen tudom, hogy milyen módon tudna örömet csempészni Mark Zuckerberg és egyáltalán a Meta felső vezetése a dolgozók fejébe. Egyelőre ez elég lehetetlen vállalkozásnak tűnik, és ha már ott tartunk, hogy ki kit tanít és hogyan és mire tanít mesterséges intelligencia szempontjából, akkor most sajnos a Samsung órára kell egy kicsit koppintani, ugyanis egyáltalán nem cuki az, amivel a cég most előállt, már hogyha valaki használja a Samsung Health egészségügyi applikációt.
0: Szerencsére még nem Európában, de egyre többször bukkan fel olyan panasz a Samsungot érintő, vagy a Samsungot kitárgyaló különböző fórumokon, hogy a Samsung Health, vagyis a Samsung egészség alkalmazás közli a felhasználókkal az új verzió frissítést követően, hogy kötelesek választani két rossz közül, a két rossz pedig az, hogy vagy megadják a mesterséges intelligencia szolgáltatásoknak, amiket a Samsung fejleszt, a lehetőséget, hogy az adataikat anonim módon, tehát az egészségügyi adataikat, a mozgás adataikat anonim módon az AI tanítására használni, tehát megengedik a Samsungnak, hogy az ő egészségügyi információikat minden téren átadják egy mesterséges intelligencia rendszernek, vagy nemes egyszerűséggel megvonják a szolgáltatások egy részét a felhasználóktól, olyan apróságot, mint mondjuk a felhőben történő szinkronizálás, és ugye ez azért fontos, mert ugye Samsung fiókokhoz vannak kötve az egészségügyi adatok, amik, ha mondjuk készüléket váltunk, vagy több készüléket használunk, folyamatosan szinkronban vannak, innen tudunk egy úgymond ilyen egészségtörténetet, egy mozgástörténetet, egy edzéstörténetet vezetni, egy edzés naplót vezetni a Samsung Health alkalmazáson keresztül. Úgy tűnik egyébként, hogy most akkor ez az, amit meg fog változtatni a Samsung, azzal az apró kitétellel persze, és ezt maga az alkalmazás képernyő képe is mutatja, hogy amennyiben bármilyen törvényi kötelezettség ettől eltér az adott lokációban, az adott országban, az adott területen, akkor nyilván nem fogják törölni az egészségügyi adatainkat, és nem fogják a mesterséges intelligenciára sem bízni, de hát ugye ez egy olyan visszás lépés, ami elég erősen ilyen patthelyzetbe tereli a felhasználókat az egészségügyi adataik feletti rendelkezés szempontjából, mindezt azért, hogy mesterséges intelligenciát okosíthasson saját magának és a gyártó. És ha már mobilgyártók is szomorú hírek, illetve felhasználókkal szembeni nem feltétlenül a legjobb hozzáállás, akkor mindenképpen beszélnünk kell még egy picit utoljára az európai OnePlusról. Elég rossz híreket kapnak azok a felhasználók, akik garanciával szeretnének, illetve a garanciális javítással szeretnének élni.
1: De ha valaki vásárolni szeret a OnePlus termékeket az európai shopból, hát neki is meglepetésekkel szolgál az online bolt, ugyanis hát meglepően kiürült. Telefonok, tabletek még ugyan vannak, de különböző fejhallgatók és egyéb dolgok, amiket amúgy a OnePlus csinált, azok egyáltalán nincsenek már. Sőt, olyan hírek is felbukkantak, amikor egy-egy felhasználó mondjuk visszaküldött terméket, vagy garanciális problémája volt, akkor a OnePlus nem javította a készüléket, vagy adott mondjuk egy újat, hanem kupont adott helyette, hogy tessék, akkor ezt a kupont beválthatod mondjuk egy fülhallgató esetében, és vásárolhatsz magadnak egy újat, de pont az a termék már nem volt, hasonló összegben nem volt másik fejhallgató, amit a vásárló szeretett volna, viszont a kupont csak úgy lehetett felhasználni, hogy pontosan úgy és azokkal a feltételekkel, amit a OnePlus mondott, vagyis végül is igen, adott a felhasználónak egy kupont a hibás készülékért cserébe a OnePlus, de mégsem tudott ezzel érni a felhasználó, hiszen nem volt olyan termék, amit meg tudott volna kuponért vásárolni. Ez semmiképpen sem az az irány, amire azt tudjuk mondani, hogy jó irány, és ez is azt mutatja, hogy azok a hírek, mely szerint a OnePlus Európából kivonul, és csak az ázsiai piacon marad meg ez a márka, az bizony-bizony valósággá válik, ugyanis nem nagyon frissül a webshop, nem kerülnek bele az új termékek, és nem nagyon lehet már vásárolni sem. Sajnáljuk, hogy Európából kivonul a OnePlus, jó minőségű készülékeket csinált, egy olyan márkatörténettel, ami mindenképpen érdekes volt a mobiltelefonok piacán, de hát úgy látszik, hogy eljárt felette az idő.

iFater. Technológia konyha nyelven. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. iFater. Technológia konyha nyelven.

0: Smart Fater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő, vagy épp szórakoztató témák.
1: Megmondom őszintén, én sosem voltam az a nagy akciókamerás srác, pedig amikor az akciókamerák megjelentek, jelesül a GoPro elkezdte ezt az egész őrületet, mert ezt te kell látnunk, hogy az egész bolygó az akciókamera őrületet, azt a GoPro-nak köszönheti. Szóval amikor ez az egész elkezdődött, én akkor még aktívan mountain bike-oztam, nem versenyszerűen, de azért hetente többször jártunk ide-oda, és nekünk is megfordult. Pontosabban igazából az az érdekes, hogy annyira nem fordult meg, egyszer beszéltünk róla, hogy milyen jó lenne rögzíteni ezeket a ride-okat, és aztán ennyibe is maradt a dolog, valahogy mi nem igényeltük, az én korosztályom nem igényelte, hogy még akkor mindent rögzítsünk és mindent tegyünk ki, nem is nagyon volt hova kitenni, akkor még igen, én ilyen öreg vagyok. És közben pedig az összes GoPro-nak és aztán a később jövő akciókameráknak ez a szuper nagy látószögű, nem túl színhelyes, kicsit ilyen a kirakatba kirakott képe, ez annyira nem vonzott, hogyha már arról beszélünk, hogy mozgó vagy állókép gyártásban egyáltalán foglalkozzunk akciókamerákkal. És itt a 2026, amikor azt kell, hogy mondjam, hogy összeért ez a dolog, talán most végre összeért ez a dolog, és fotós videós szemmel is értékelhető, kifejezetten jó minőségű csúcsmobilokat, csúcskamerás videós mobilokat megközelítő, sőt megszégyenítő képet tudnak produkálni. Ezek a furcsa fotós és videós szemmel nézve egyáltalán nem kézreálló kis dobozok. Úgyhogy azért gondoltuk a Petivel, hogy egy kicsit vegyük elő azt, hogy akkor most hogy is áll ez az akciókamera piac, és hogy mi történik most, és talán arról is beszélünk, hogy mi történhet.
2: Mielőtt jobban belemennénk abba, hogy mi most a kínálat, és mit is kaphatunk igazából a piacon, egyrésztről gyorsan tisztázzuk, hogy nagyon nagy polaritás van azért az akciókamerák körében. Vannak az ismert márkák, és ez nagyjából három márkát jelent, és vannak a picik, az kevésbé ismertek, a mindenféle ázsiai online boltoktól kezdve az Amazon kínálatán át mindenhol megjelenő, nagyon sokat ígérő akciókamerák. Utóbbiakkal azért nem foglalkoznánk túl sokat, mert egyrésztről nagyon sok kis márka jelent meg a piacon, és sokan közülük egyébként, mint kiderült, szépítettek az aktuális kameráiknak a specifikációjén. Sok esetben találkozunk olyannal, hogy mondjuk 4K felbontást ígér, de valójában igazából az csak egy felnagyított Full HD felbontású kamera, amit nagyon-nagyon-nagyon kedvező áron megkaphatunk. Most amire fókuszálnánk, az inkább a GoPro, a DJI és az Insta 360, gyakorlatilag a három nagy öreg a tartalomgyártó és akciókamera kínálatból, mert hogy az akciókamera vonal az az elmúlt években azért meredeken átalakult, és szétszárazódott egy kicsit annak megfelelően, hogy ki mire használná az akciókamerákat, ki mire használná ezeket a pici kis zsebrevágható kamerás eszközöket, és ezt nagyon-nagyon-nagyon szépen szétterítették a piacon. Technikailag úgy is mondhatnám, hogy négy fő ágazatra hozható ez az egész kategória.
1: Az első kategória, amit ismerünk, amivel a GoPro kezdett, egy pici kis dobozka, mondjuk olyasmi, mint négy gyufás dobozt egymást felé raknánk nagyjából méretben, van valahol egy objektív, általában nem középen, hanem valamelyik sarkába eltolva, és akkor innentől jönnek az érdekességek, egy vagy több kijelző, tehát elől is, hátul is lehet kijelző, ezeket föl lehet nyitni, nem lehet fölnyitni, különböző portok, lehet-e hozzá mikrofont kapcsolni, nem lehet hozzá mikrofont kapcsolni, az objektív most már eljutottunk odáig, hogy akár cserélhető, de ez még nagyon ritka, ilyenkor elveszítjük a vízállóságot és a strapabíróságot, de rendes, jó minőségű üvegeket, objektíveket is lehet már akciókamera-szerű testre rakni, szóval ezek indultak el, ezek lettek az első akciókamerák, ebből van a legtöbb, a Peti által említett no name, vagy akár ismert, de nem ebben a szegmensben dolgozó márkák közül is, ezt koppintják a legtöbben, ez a legnépszerűbb, ezt mindenki fölismeri, ilyeneket látunk bukós is, akkor motorokon, bringákon, autókon, stb. Stb. Ez a legnépszerűbb, legismertebb verziója az akciókameráknak.
2: Ez a kategória egyébként az, ahol a legtöbb fejlődést láthattuk az elmúlt években, és az egy picit belassult most már, tehát azért úgy érződik legalábbis a piacot szemlélve, hogy nagyjából elérte a jelenlegi technológiai tetejét annak a hardveres limitációnak, amivel dolgozniuk kell a gyártóknak. 8K felbontást is kapunk már adott esetben, de 4K 120 képkocka per másodperces lassított felvételeket is megkapjuk. Nagyon nagy egyincses szenzorokat, illetve egyincses típusú szenzorokat találunk ezekben a kamerákban. Nagyon jó éjszakai képminőséget, és akár bár tényleg még mindig nem ez az elsődleges prioritása ennek az akciókamera világnak, és úgy egyáltalán az egész ilyen hordozható kamerás szegmensnek, de ettől függetlenül már jó dinamikatartományt, jó színeket kapunk vissza. Tehát amit igazából most így technológiai maximum tudnak ezek a gyártók, az mind ezekben a klasszikus kinézetű akciókamerákban jelenik meg elsődlegesen, és akkor ezek után jönnek a különlegességek és a kísérleti modellek, mint például a mini, ultra mini, vagy igazából viselhetőbb akciókamera szerűségek. Nehéz ezt jól megfogalmazni, de ide tartoznak az Insta 360-nál például a Go széria tagjai, vagy mondjuk a DJI Osmo Nano, mint legutóbbi ilyen eszköz, és ezeknek a legfőbb tulajdonsága az, hogy nagy tudást, de minimális, nagyon pici, néhány grammos testben, illetve egy ilyen moduláris rendszerben kínálnak.
1: Egy másik márka hozott egy újfajta akciókamerát, ez pedig az Insta 360, a nevében is benne van. Ő volt az első, aki meghódította a 360 fokos videók piacát, mert előtte is nyilvánvalóan voltak cégek, akik ezzel foglalkoztak, de borzasztó drága, több ezer eurós, több ezer dolláros, sok-sok kamerás eszközöket csináltak, vagy több GoPro-t például tettek össze, és abból próbáltak 360 fokos videót csinálni. Az Insta 360 volt az X-szériával, aki azt mondta, hogy megfizethető áron fölveheted a teljes körülötted lévő világot, és majd utólag eldöntöd, ez is a rákfenéje, hogy gyakorlatilag rögzít mindent 360 fokban körülöttünk, és az utómunka az bizony nagyon-nagyon-nagyon macerás. Egyrészt sokáig gépigényes is volt, most már azért eljutottunk oda, hogy tényleg kisebb túlzással egy fogtöméssel is lehet játszani, már hogyha mondjuk egy-két évnél fiatalabb mobiltelefonunk és notebookunk van, akkor ez nem lesz probléma, de az utómunkában sok-sok idő fog azzal eltelni, hogy a körbe világot fölvett videóból mi az, amit mi szeretnénk utána megmutatni a külvilágnak, és most már nem csak az Insta 360-nak van ilyen típusú kamerája, hanem a DJI-nak, és itt is fölbukkantak a különböző kínai no-name klónok, de például az LG-nek is volt már 10 évvel ezelőtt ilyen 360 fokos kamerás próbálkozása. Szóval ez is egy nagyon népszerű megoldás, akkor, hogyha utólag szeretnénk eldönteni, hogy mi az, amit meg szeretnénk mutatni abból a világból, amit rögzítünk.
2: És ha már az Insta 360, hogy a népszerűvé tette ezt a külön kategóriát, illetve fordítva ők azzal váltak népszerűvé, hogy ezt a 360 fokos látószöget terjesztették el a kamerás szegmensben, akkor mindenképp beszéljünk arról a kis zsebkameráról, zsebvlogger kameráról, ami pedig a DJI érdeme, legalábbis ők fejlesztették a legtöbbet ezeken az eszközökön. Ezek a picik is, mondjuk azt, hogy ilyen hosszúkás rúd kamerák, amiknek a végén egy stabilizátoron ül egy pici kamera, egy lencse, és ez igazából az a kategória, ami a legtörékenyebb, úgymond ebben az egész szegmensben, a legkevésbé akciókamerás, viszont a legtöbbet kínálja annak, aki akár mondjuk egy ilyen kamerába beszélős tartalmat szeretne, vagy csak egy úti videót szeretne rögzíteni. Ez a fajta kamera az, ami a leginkább az átlagember számára szól, hanem extrém sportok, vagy igazából csak nem is sportok lennének a videófelvételek témái. Ezen a területen egyébként a DJI már a negyedik generációt, és már annak a professzionálisabb változatát adja ki. Az Insta 360 nemrég szállt be, de itt is találunk sok kis márkától próbálkozásokat. Nyilván azért annak pedig az a limitációja, mármint ennek az egész kategóriának, hogy nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy ezek az eszközök milyen módon vannak tárolva, utaztatva, és hogy milyen körülmények között használjuk, mert itt a legkevesebb az ellenállás a környezettel szemben. Cserébe viszont itt kapjuk gyakorlatilag a legjobb képminőséget, ami a tartalomgyártóknak fontos lehet.
1: És ezek a szegmensek, ahogy a Peti is mondta, a klasszikus négy gyufás doboz méretű kis tömbök azok, amik a legkevésbé fejlődnek, azért ott is van fejlődés, most már nagyon jó éjszakai felvételeket csinál egy-két ilyen kamera, ami régen teljesen használhatatlanok voltak mondjuk sötétben, de az is érdekes, hogy kezdenek ilyen kis ökoszisztémák kialakulni, tehát például már, ha ugyanaz az akciókamerához ugyanolyan márkájú mikrofont veszünk, mindenféle kis USB-s dongle vagy akármi nélkül működnek a kamerákkal, azonnal kivéve a dobozból, egy párosítás után minden rendben van, és kapunk is csíptető mikrofonos sztereó hangot. Szóval azt látjuk, hogy ezek a kis akciókamerák, amik elsősorban azért jöttek létre, mert be tudtuk őket tenni a vízbe, vagy nem féltettük őket, hogyha mondjuk leesnek egy bringázás közben a kormányról, azok most már valóban tartalomgyártó eszközökké váltak a kiegészítőik segítségével, a jobb hanggal, a még jobb képpel, az akár cserélhető objektívekkel, és valahol azt gondoljuk, hogy ez a jövő, mindegyik egy picit jobb lesz, és közben új funkciók, most még drága funkciók fognak lejjebb csúszni a kisebb modellekbe, a nem csúcs modellekbe is, úgyhogy azt tudjuk mondani, hogyha valaki most azon gondolkozik, hogy mondjuk a nyári jövésben és túrázást, úszást, bringázást, aktív életet, nem csak nyáron, akár télen is szeretné megörökíteni, most már fog tudni olyan akciókamerát vásárolni magának, igen, valószínűleg az újabbak közül, igen, valószínűleg a drágábbak közül, ami olyan minőséget tud produkálni, mint egy csúcskategóriás mobiltelefon, és közben megtartja azokat az előnyöket, amiket az akciókamerák tudnak. Tehát ezt látjuk, e felé megy a világ, egyre komolyabban kell fotós, videósként is tekintenünk ezekre az apró, pici, hát jó sokáig igazából lenézett játékszereknek gondolt eszközökre, ugyanis felnőtt ez a szegmens, és a gyártók komolyan veszik, egészen biztosan jönnek még meglepő fejlesztések, és egyre jobb minőségű szenzorok és optikák ide az akciókamerák világába.

0: Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
1: Nemigen jár nálunk akciókamera, azért nem igen jár nálunk akciókamera, mert hogy a privát életünkben mi, amikor főleg mozgókép rögzítéssel foglalkozunk, akkor nem kerültek képbe egészen azért, mert nagyon sokáig a megfizethetőbb áru akciókamerák nem tudtak olyan képminőséget, és mondjuk nem tudtak olyan látószöget és vagy fényérzékenységet. Például az éjszakai felvételek sosem voltak az akciókamerák erősségei biztosítani, ami miatt mi ezeket jobban megnéztük volna, és most mégis itt van az iFater asztalán a DJI egy régebbi modellje, ami nem más, mint a DJI Action 4, és azért a 4-es, azóta van már 5 Pro meg 6, de azért a 4-es, mert most valahogy elkezdett pezsegni az utóbbi 1-2 évben az akciókamera piac, egyre több név csinál, egyre több féle akciókamerát, egyre jobbak jönnek, egyre filmesebbek, egyre videósabbak, egyre használhatóbbak a mindennapi életben is, nem csak azért, mert ütésállóak vagy éppen vízállóak, és az Action 4 mondjuk azt talán, hogy a büdzsé király, hogyha kéne egy ilyen koronát adni valakinek, éppen ezért gondoltuk, nem a csúcsmodellt nézzük meg nagyon-nagyon sok pénzért, hanem szintén nem olcsón, de belátható mennyiségű pénzért. Van egy olyan akciókamera, ami egészen jól muzsikál akkor is, ha csak szimplán mutatom az idézőjelet, videókat rögzítenénk.
2: A formavilág az abszolút ismerős, nem fogunk nagyon nagy újdonsággal szembesülni, amikor kivesszük a dobozból ezt a készüléket. Két kijelzőt találunk, ez talán a legfeltűnőbb egyébként a régi akciókamerákhoz szokott szemnek, mert hogy a DJI Osmo Action 4 egy hátlapi LCD panel mellett egy kicsi 1,4 szoros előlapi kijelzőt is belerakott ebbe a kamerába, és ennek megfelelően ugye nyilván előről hátulról tudjuk követni az eseményeket, amiket a kamera lát, pontosan azért tették bele, hogy ugye saját magunkat könnyebb legyen filmezni, és könnyebb legyen úgymond képben, illetve keretben tartani. És az a szerencse, hogy mindkét kijelző érintő képernyőn is egyben, mindkét kijelzőn teljes körűen tudjuk vezérelni a kamera minden funkcióját. Nyilván a kisebb négyzetes erőlapi megjelenítő azért limitálja a lehetőségeinket, mármint nehezebbé teszi a navigálást a menüben, de alapvetően egy nagyon jól használható selfie videókra is nagyon jól használható kamerát kapunk, legalábbis kijelző szempontjából. Maga az egész eszköz egyébként 145 grammos, és egy 70x44x33 mm-es kis tömbről beszélgetünk. Az évek alatt az akciókamerák súlya azért növekedett szép lassacskán, de ez még mindig egy kezelhető és viselhető méret, ez egy egészen fontos dolog. A 2,8-as fényértékű objektív mögött, ami az előlapon egy ilyen objektív védő lencse mögé került be, tehát magát a védelmet azért cserélhetjük, ha már az objektívet nem is ezen a kameratesten, de emögött találunk egy 1x1,3 incses CMOS szenzor, ami egészen nagynak számít már egy akciókamerában. Ez a gyakorlatban egyébként 4K 120 képkockamásodperc videórögzítésre képes hardware. Nyilván nem csak lassított felvételeket, hanem különféle timelapse, hyperlapse, egyéb módokat is támogat, de alapvetően maga a szenzor, illetve a hardware egészen nagy képkockaszámra is képes, nagy felbontás mellett, és mindezt még egy 10 megapixeles fotomód is kiegészíti. Gyakorlatban a 4K a maximum a teteje, és ott is ugye a 60 képkocka az az ideális, amit az átlag forgatásokhoz tudunk használni, de ha egy kicsit engedünk egyébként a kép méretből, akár 240 képkocka per másodpercig is tudunk lassított felvételeket készíteni, és technikailag ezek azok az alapvető tulajdonságok, amik nem, vagy csak keveset fejlődtek az elmúlt években, az utódoknál is. A 8K volt az, amit a DJI az utóbbi években fel tudott mutatni, legalábbis felbontás terén.
1: De jól néznek ki a videók, amik ezzel készülnek az Action 4-re készülnek. Ez egy nagyon fontos, és egészen sokáig az akciókamerák életében mellőzendő kifejezés volt, mert egész egyszerűen fotós videós szemmel nem néztek jól, nem voltak szépek. Nyilván utómunkában lehetett dolgozni rajta, hogy mondjuk hozzáigazítsuk egy mobiltelefonos, uram bocsá, egy DSLR-es felvételhez, de egyrészt pokoli king volt hozzáigazítani, másrészt mindig kilógott a lóláb, ha más nem, az óriási halszemoptikák és a látószög miatt, és az egészről sütött, hogy akciókamerával forgott, és ez szerintem egy jó dolog, hogy már ez nem az, és hogy már lehet dolgozni ilyen akciókamerával úgy, hogy az ember elhiszi, hogy az valami normális kamerával készült. A normális tegyük idézőjelbe, hiszen az akciókameráknak megvan a helye, mint mondtuk, a víz alá kell merülni, bringára, motorra, autóra kell tenni, stb. Stb. Ott a helyük, de közben mégis tud egy mindenes videókamera lenni, még hogyha a maga a formfaktor nem is annyira kézreálló, az Action Cam 4.
2: És ha már nagy látószög, 155 fokos az a terület, amit be tud fogni ez az objektív, de nyilván attól függően, hogy milyen igényünk van videós szemszögből, ki tudjuk úgymond utólagosan is, illetve egyáltalán magában a kamerában is egyenesíteni egy picit úgymond ezt a képet, tehát képes arra, hogy ezt a halszem torzítást a kamera kompenzálja, a hardware kompenzálja, és ennek megfelelően egy egészen klasszikus, de tényleg nagy látószögű felvételt kapunk. És ha már arról volt szó, hogy ugye igazítani kell utólagosan utómunkában a képet, akkor ezt megtehetjük az Action 4-jel, mert hogy képes délokban is felvenni, képes olyan úgymond visszafogott színnek kell rögzíteni, amiket utólag tetszésünk szerint színezhetünk. Ez is egy professzionális funkció, ami az akciókamerákban előzetesen még nem volt annyira jellemző, itt már egy nagyon kifinomult, nagyon jó színvilággal dolgozó, de akár tényleg utómunkát is könnyedén engedő képminőséget és színhelyességet kapunk. Arról nem is beszélve, hogy maga a kamera nagyon jól kezeli a fény-árnyék hatásokat, nagyon jól kompenzálja az árnyékokat, de nem tolja túl az úgynevezett HDR effektust, azt a HDR érzést. Összességében egy nagyon jól kiegyensúlyozott kameráról beszélgetünk. Zárásképp annyit mindenképpen el kell mondanom, hogy a hangminőségen is sokat javított a DJI az elődökhöz képest, és ennél a kameránál már tudunk vezeték nélküli mikrofont is használni, a DJI saját mikrofonjait legalábbis. Annyi hátránya a többiekhez, a nagyobb testvérekhez képest azért van, hogy egyrésztről csak egy mikrofont tud kezelni, nem tud egyszerre két kis vezeték nélküli mikrofonnal dolgozni, illetve mindenképpen gondoskodnunk kell memóriakártyáról, ugyanis ennek az eszköznek még nincsen beépített memóriája. Gyakorlatilag ezek talán a legnagyobb hiányosságai a nagy testvérekhez képest. Cserébe viszont sokkal kedvezőbb az árfekvése ennek a modellnek már, mert hogy ugye nem egy mai darab, de mindenképpen megállja a helyét még a mai elvárásoknak megfelelően is.
1: A DJI Action 4-nél van jobb akciókamera, van olcsóbb akciókamera, van olyan, ami 360 fokba vesz föl, de összességében, hogyha arról van szó, hogy keres az ember egy mindenest, akkor talán a DJI Action 4 most az egyik legjobb választás. Érdemes körülnézni azért a piacon, mert sokszor a konkurencia is akciózik, és ki lehet fogni jó díleket, de mi ennek ellenére örültünk, hogy itt járt nálunk, de mint ahogy mindig, ez az egy óra általában kevés arra, hogy mindent elmeséljünk, de az iFotter.net oldalon, a TikTokon és a YouTube-on is ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
2: egészen pontosan 167 múlva találkozunk.
1: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
2: Sziasztok!

0: A műsort szombaton a 11 órai hírek után újra meghallgathatja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Eltöröl 5 adónemet a kormány, megújulnak a rendőrök szolgálati ruhái. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Eltöröl 5 adónemet a kormány, jelentette be a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter közölte, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési adót. Megszűnik továbbá az ebrendészeti hozzájárulás, vagyis az ebadó. Megszüntetik a bevándorlási különadót és a széndioxid kvótaadót, valamint a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat. Kiemelte, a széndioxid kvótaadó megszüntetése nem jelenti a nagy szennyezők felmentését a felelősség alól. Éppen ezért első lépésként megduplázzák a levegőterhelési díjat, valamint ezzel párhuzamosan teljes körűen felmérik, kik Magyarország valódi nagy szennyezői. Átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a parlamentnek a Tisza kormány, közölte a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András azt írta, javaslatuk felszámol több, főleg az előző kormányhoz közel álló szereplőnek biztosított kedvezményt. Kiemelte, hogy egyrészt eltörlik a kekvák adó kedvezményeit, másrészt megszűnik a műemléki projektek adóalap kedvezménye. A kedvezmény majdnem 9/10-ét budapesti nagyvállalatok vették igénybe, a legnagyobb kedvezményezett pedig a miniszter szerint Tiborcz István Orbán Viktor veje volt, akinek BDPST cégcsoportja 5 év alatt 30 milliárd forint adóalap kedvezményt érvényesített, és ezzel 2,6 milliárd forint társasági adó befizetését került el. Megújul a rendőrség téli és nyári szolgálati egyenruhája, közölte a belügyminisztérium. A beszerzési folyamat során szakítanak az elmúlt évtizedekben kialakult rendszerrel. Az új egyenruházati termékek beszerzése az állomány szempontjait, igényeit és mindennapi tapasztalatait szem előtt tartva piaci alapon nyílt közbeszerzési eljárás formájában valósul meg. Vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek az aszálykárosult gazdák. Az agrárminiszteri rendeletben az áll, azok a mezőgazdasági termelők kaphatnak pénzt, akiknek a 2025-ös aszály miatt elsősorban a kukoricatermesztésben jelentkező 30%-ot meghaladó hozamcsökkenést állapítottak meg a támogatással érintett területeiken. A támogatási kérelmeket július 22-e és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Tilos az alkohol értékesítése este 9 és reggel 6 óra között Makarszkán. A horvát üdülőhely ezzel az első az országban, amely ilyen korlátozást léptetett életbe. A városvezetés indoklása szerint a szigorítást a nyári éjszakai csoportosulások tették szükségessé, amelyek elsősorban az óvárosban és a strandok környékén jellemzőek. Ezeket a csoportokat gyakran hangoskodás, rendbontás, szemetelés, valamint a történelmi belváros rongálása kíséri.
0: Időjárás jelentés.
1: Záporos zivataros idő valószínű, napközben főként keleten és nyugaton, délnyugaton fordulhat elő csapadék. Feltámad többfelé megerősödik a szél. Zivatarok idején viharos lökések is lehetnek. 26 és 34 fok közötti értékeket mérhetünk napközben.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ennek az évadnak a témája a láthatóság, észrevehetőség. Ma a politika környékére vándorolunk, és a politikán belül is elsősorban talán az online jelenlétre, a karizma digitális felépítésére, hogyha lehet ezt egyáltalán így nevezni. Erről fogok beszélgetni Kövesdi Veronika médiakutatóval, az ELTE Média és Kommunikó Tanszékének munkatársával és a Politikatudományi Intézet fiatal kutatójával. Szia!
2: Szervusz!
1: Nagyon köszönöm, hogy itt vagy, és el tudtad fogadni a meghívást. Én rögtön egy ilyen kérdést rejtettem már a felvezetésbe, hogy digitálisan felépíthető karizmáról beszélhetünk-e, és hogyan kell ezt elképzelni?
2: Alapvetően a karizma egy Max Webertől származó fogalom. Ahogy mi például a Magyar Péter jelenségkönyvben is Metz Rudolffal definiáljuk a karizmát, ez inkább egy reláció a követők és a vezetők között. Tehát a karizma az nem egy személyes tulajdonság, hanem abban a kapcsolatban konstruálódik, ami az említett két ágés között zajlik, és tulajdonképpen arról van szó, hogy mit látnak bele a vezetőbe, mik azok a tulajdonságok, amik alapján őt egy hiteles és megbízható vezetőnek érzékelik, és maga az, hogy ez a karizma hogyan alakul ki, ez egyébként konstruálható. És főleg most a digitális térben ezekkel az eszközökkel, a közösségi média platformok, illetve a különböző keretezési technikák, a személyiségek építése, a mítoszépítés, ezek mind olyan eszközök, amikkel végeredményben ez az érzelmi kapcsolat kialakítható.
1: Magyarán ez azt is jelenti, hogy akkor önmagában nincsen, tehát karizmához akkor kell egy közönség, vagy kell, aki ezt felfogja, vagy így érzékeli, ez egy fontos állítás szerintem. És a másik pedig az, hogy ha valakit áthelyeznek egy másik közegbe, ahol őt egyáltalán nem ismerik, tehát tiszta lappal indul, akkor ez rögtön el is vész, vagy nincs ez a helyzeti előny?
2: Nincs ez a helyzeti előny, de vannak olyan tulajdonságok, amik elősegítik azt, hogy ez a karizmatikus kapcsolat kialakulhasson. És természetesen ez kultúra specifikus, tehát nem mindenhol fogják ugyanolyan azokat a tulajdonságokat érzékelni a követők, amik alapján ez a karizma percepció ki tud alakulni.
1: Tehát lehet, hogy egy abszolút ellenszenves figurának foghatni az ember, aki egyébként valahol egy nagyon népszerű és karizmatikus személy, de ezekkel a jegyekkel nem vevők rá mondjuk egy másik kulturális közegben.
2: Így van, és az is nagyon fontos, hogy a követők szempontjából, tehát konkrét az a csoport, akik közvetlenül kötődnek a követő agya vezetőhöz, a választói és a választói rétegeknek a különbözősége, ez mind-mind számít abban, hogy akkor azt az adott vezetőt karizmatikusnak tartják, és hogyha igen, akkor mennyire.
1: És azt, hogy látod, pláne, hogy tényleg egyben a könyvben foglalkoztatok egy teljes hosszú jelenségsorral, már a Magyar Péter jelenségről van szó, hogy ugye nagyon széles néprétegeket kell egy politikusnak megszólítania és megtartania ahhoz, hiszen egy társadalmi réteg nem fog választást nyerni, se veszteni mondjuk tud persze, de hogy ugye sokféle regiszterben kell valakinek karizmatikusnak lenni, hogy ezt hogyan tudja valaki megugorni, hogy különböző társadalmi csoportokban is karizmatikus vezető tudjon lenni.
2: Ami nagyon fontos, az a rezonancia, tehát mik azok az érzelmek, mi az az érzelmi spektrum, mik azok a kulturális kódok, amiket a vezető közvetít, mi az a vízió az ország vagy a közösség jövőre nézve, ami megkonstruálódik a különböző kommunikációs eszközök által, és összességében az a lényeg, hogy ez rezonáljon a befogadóra, és minél általánosabb talán ez a készlet, annál szélesebb rétegekkel tud megkialakulni ez a kapcsolódás.
1: Tehát

0: kell érteni, és például a szimbolikát, tehát a különböző nemzeti motivumok, a zászlók, a kokárda, a különböző hazai lokalitásoknak a vizuális megjelenítése, amihez különböző csoportok tudnak kapcsolódni, mert ismerik, mert nagyjából ugyanazt a jelentést félik felfedezni mögötte. Ez az egyik része, a másik része pedig különösen a közösségi médiában fontos az, amit úgy hívunk, hogy paraszociális kapcsolat, ami az indirekt kommunikáció által létrejövő olyan jelenség, ami egyébként nagyon fontos ahhoz, hogy kialakulhasson az az érzelmi kapcsolat, amivel azt gondoljuk, hogy ez az aktuális vezető, de ugyanez érvényes egyébként akár a hírességek világára is, a különböző előadók világára is. Tehát, hogy ezek a szereplők, ezek tulajdonképpen a mindennapjaink részei, és ismerjük őket. És ez az ismertség, ez sokkal közelebbi, mint ami egyébként valójában van, viszont ezeknek a platformoknak az a jelentősége, hogy ez nagyon, nagyon könnyen kialakítható. És ugye a politikai személyiségépítésnek ez a fő iránya van, hogy meg kell jeleníteni a politikai szakértelmet, tehát azt, hogy ő képes arra, hogy képviselje a közönséget, a társadalom érdekeit, szakpolitikai anyagokban, otthon legyen, tényleg legyen egy tudáshátere, és ide tartozik az érdekérvényesítés is, és másik oldalról pedig, hogy ki ő egyébként magánemberként. És ez a privát persona szintén konstruált, tehát amikor azt látjuk például, hogy Orbán Viktor babakocsiban tolja az unokáit, vagy azt látjuk, hogy Magyar Péter az El Caminón vándorol, ezek mind-mind olyan fragmentumai a személyiségnek, ami aztán a hitelességet alakítja ki. Tehát, hogyha ő a magánéletében ugyanazokat az értékeket képviseli és mutatja meg, akkor tulajdonképpen az a benyomásunk alakulhat ki, hogy ő összességében egy hiteles, kompetens személyiség, ami pedig nagyon fontos ahhoz, hogy higgyünk abban, hogy ez az ígéret, ami most akár egy kampányidőszakban, akár azután megjelenik, az tényleg valójában megvalósítható.
1: Hát ugye ilyenkor szokott valaki belefutni abban, hogy mennyire integráns ő, vagy mennyire integráns személyiség, hogy mondjuk más értékeket hirdet, mint amit mondjuk egy magánéleti helyzetben ábrázolnak róla, vagy elcsípnek róla, mert mondjuk Orbán Viktor esetében az, hogy unokákkal jelenik meg, az a családcentrikus üzenetet nyilván nagyon szépen hozza. Hogyha valakit más helyzetben mutatnak, mint amit egyébként, mint amiről beszél, akkor az pedig ellentétesen hat ezzel.
0: Igen, és egyébként ugye van a politikai marketing, ami szerintem egy nagyon érdekes terület, ami marketing kommunikáció eszközét használja a politikai kommunikációban, és ott is, amit mondta, az integritás rendkívül fontos, tehát hogyha egy vállalat egyébként azt mondja, hogy teljesen környezetbarát módon működik, és az megjelenik mondjuk a CSR kampányaiban és a kommunikációja összességében, de aztán tulajdonképpen kiderül, hogy a környezetbarát működés azért mégsem tükrözi a valóságot, akkor sérül az integritása, ami pedig végeredményben profit csökkenéshez vezet.
1: És hát és reputáció csökkenéshez első körben. Igen. Azon gondolkoztam, nem tudom, szegényt kipécézzük-e vagy nem, de Jakab Péter, aki szintén képviselő jelölt volt egyébként ebben a kampányban, de talán az előző kampány alatt azért még fontosabb szerepet vitt. Ő ugye nagyon erős online jelenléttel volt jelen, és pont amit az előbb soroltál a fontos tulajdonságokként, tehát hogy tartalmilag, meg vezetői kompetenciákat mutatva, de ezek például kevésbé jelentek meg nála, míg a magánember, és nem csak a parizeres zsömle miatt, hanem egyáltalán az, hogy népként ugye hogyan működik, vagy a nép egyszerű fiaként, az megjelent, miközben ezek a vezetői skillek, amiket az előbb hosszan soroltál, hogy mi minden kell ahhoz, hogy kialakuljon egy ilyen karizma, az például nem volt mellette. Akkor ez egy ilyen féloldalas példa tulajdonképpen?
0: Igen, tehát hogy ez fontos, hogy az egyensúly abban, hogy mennyire jelenik meg a szakértői perszóna, illetve a privát perszóna, az meglegyen. Tehát, hogyha csak a szakértői perszónát látjuk, akkor az egész eltolódik egy technokrata irányba,
1: ahol,
0: amihez nem tudunk érzelmileg kapcsolódni, és ugye az érzelmi kapcsolódás, az érzelmi kampányolás, akár a szakpolitikai anyagoknak ugye a nagyon fontos üzeneteinek egyszerű, de érzelemmel dúsított átadása a leglényegesebb, hiszen nagyon sokszor nem az alapján fogunk választani tulajdonképpen, hogy vannak ilyen politikai döntéshozatali modellek, amik azt mutatják, hogy nem a szakpolitikai anyagok alapján választanak a választók, hanem az alapján, hogy mi a benyomásuk egy politikai vezetőről, és ebbe a benyomásba pedig nagyon fontos az, hogy mik azok az érzelmek, amik

0: kialakulnak.
1: Ez, amit az amerikai, hát igazából csak köznyelv úgy mondta, hogy vennél-e tőle használt autót, ugye? Vagy innál-e vele egy korsó sört?
0: Abszolút, és pont ez a példa, ugye, ami egyébként Orbán Viktoren megjelent a Covid után, amikor már ki lehetett ülni a teraszokra, ő azt egy olyan fotóval illusztrálta, amikor konkrétan ott sörözik a teraszon, és így a Jakab Péter példára visszatérve, tehát az, amikor mondjuk Orbán Viktor elment 2022-ben a disznóvágásra, meg pálinkát iszik, meg Ákos koncertre jár, ezek mind egyébként visszacsatolhatóak ahhoz a képhez, amit szeretne felépíteni, ami pedig az, hogy ilyen a magyar nemzet, ilyen a magyar társadalom, és ő a prototipikus tagja annak.
1: Ezeket hívjátok kódoknak egyébként a tanulmányaitokban? Vagy ez a kódrendszer, vagy ez egy picit más?
0: Hát egyrészt a kódrendszer lehet egy módszertani eszköz, tehát hogy felállítom különböző dimenziókat, amiket aztán a megjelenését ugye egy kódrendszerben vizsgáljuk.
1: Hát ez a tanulmánykészítő kódrendszer nyilván.
0: Igen, viszont másik oldalról pedig a kulturális kódok, azok a formák, amik azt hivatottak jelezni, hogy az adott társadalomban mik azok a közismert elemek, amiket mondjuk a vezető felvonultat ide sorolhatóak, ami ugye Magyar Péternél nagyon erőteljesen látszik, hogy jól ismert versekből, szövegekből, dalokból, slágerekből idéz, olyan szintén jól ismert történelmi szereplőkre hivatkozik, ami egyébként fontos része a magyar történelemnek. Tehát mindazok, vagy akár ide tartozhat egyébként az is, amikor mondjuk Orbán Viktor elmegy lángost tenni, ugye a lángos.
1: Hát meg a disznóvágás is ilyen.
0: A disznóvágás is abszolút egy a magyarsághoz szervesen kapcsolódó, a magyar vidékhez szervesen kapcsolódó közösségi rituálé, ami szintén nagyon fontos, tehát hogy ezek a dolgok, amik által a közösség magára ismerhet a szereplőben.
1: És picit csak visszahozva, ugye ez az a paraszociális kapcsolatteremtés, amiről azt gondolhatja a köznép, mi, az emberek, hogy hát mi is pont így csináljuk, pont így élünk, és olyan, mintha egy lenne közülünk, erre gondoltál, hogy ez egy picit
0: igen,
1: más?
0: És ez a karizmához is egyébként hozzá tartozik, hogy egyszerre fontos, hogy megmutassa a vezető, hogy egy közülünk, de valamivel azért mégiscsak több. Hiszen ez a több, ez a plusz, ami miatt elhiszik, hogy ő az, aki tényleg hitelesen tud minket képviselni, és ami még nagyon fontos, hogy kihangsúlyoztad ezt a mit. És ez a mi, ugye a populista kommunikációs stratégiák szinte első számú eleme, hogy van a mi közösségünk, és ehhez képest határozódik meg mindenki más, az ők, akik viszont nem mi vagyunk, nem olyanok, mint mi, valamilyen szempontból, kulturálisan, akár vagy világnézeti szempontból mások, és általában az ellenségkép az ők táborából kerül ki, és nagyon sok esetben mobilizálható ez az ellenségkép.
1: Hát is, ugye azt vártam még egy mondatot, hogy és mindig mi vagyunk többen, legalábbis a mostani kampányban, ha nézzük. Persze van, amikor elnyomva vagyunk, és mi vagyunk kevesen, oké, de nem arra gondolok, hogy mindig valahogy szemben áll a 99%, az 1%-nyi elvetemültel. Tehát azért ez szokott lenni felépítésként.
0: Igen, és ugye ez a számháború, amit nagyon sokszor láthatunk ebben a kampányban, hogy kinek a tüntetésén voltak többen, kinek a megemlékezésén voltak többen, kinek az országjárásán voltak többen, ez nagyjából arra utal, amit említesz, hogy mi vagyunk többen, és ez egyébként egy kognitív diszonanciát mozgat meg, ami pedig az a társadalmi bizonyíték, hogy valószínűleg annak lesz igaza, akinél többen vannak. És a
1: hiszen ők tudják jobban.
0: Így van, és a bizonytalanok nagyon sok esetben gondolkoznak ez alapján, a kognitív diszonancia alapján.
1: Hogy lehet, ez most lehet, hogy egy bonyolultabb vagy nehezebb téma, majd akkor rosszabban boncolgatjuk, hogy lehet ezt a bizonyos többet, ugye azt mondod, hogy nem elég, hogyha egy közülünk, hanem pont kell valami kis plusz, ami miatt mondjuk rábízzuk a döntést, az ország vezetését. Ezt a bizonyos töbletet hogyan lehet a digitális térben valahogy felépíteni, vagy kiépíteni, megjeleníteni?
0: Ugye ez is konstruálható, hogy a személyiség minden eleme. És még 22-ben, 22-es kampány alatt csináltunk egy kutatást Zonneven Júliával, aki a New School-nak a professzora.
1: És volt itt kedves vendég
0: nálam. Ó, hát ezt örömmel hallom. És ott megnéztük azt, hogy a digitális karizma konstrukciója milyen alappilléreken nyugszik Orbán Viktor esetében, és ott például ennek a többletnek, amit most emlegetünk, az egyik legfontosabb pillére az a dominancia volt.
1: No.
0: Hogy különböző, akár nemzetközi területeken, tárgyalásokon, hogyan jelenik meg ez a dominancia, hogy ő képes arra, ugye ez arra vezet vissza megint, hogy hatékonyan képviselje a magyarok érdekeit, és a dominanciához tartozik az is, hogy különböző krízishelyzetekben, akár konstruált, akár valódi krízishelyzetekben, ő mindig ott van, mindig egyből a szakértőkkel beszél, de hát a lokáció az, hogy oda megy megnézni a határkerítést, akkor az árvíz idején is folyamatosan ott van. És
1: egy nagyon jól vizualizálható helyzetek így azok, van. Amiket most mondasz persze a gumicsizmával és a elszánt tekintetekkel.
0: És ugye ide tartozik az is, hogy különböző nemzetközi politikai szereplőkkel képes arra, hogy fontos és erős kapcsolatokat építsen. Ugye ez még mindig a kommunikációja szempontjából mondom, hogy ezeknek a megjelenítése is az, ami ide tartozik, ami ezt a többletet képviseli.
1: És mennyiben mondhat ez ellent annak, igazából én sem vagyok biztos benne, hogy egyáltalán ez helytálló, hogy ugye minden politikus egyúttal arról is beszél, hogy ez szolgálat, ő a nép alárendeltje, tehát ez pont ez az erős dominancia, amit teljesen érteni vélek, hogy a hosszabb vörös nyakkendő, meg kinek markánsabb a nyakkendője, és akkor rögtön férfiakról beszélünk már is. De hát ez a fajta alárendeltség, vagy alámenés, ez mennyire ássa ezt alá, vagy erősíti?
0: Ugye a populista kommunikációs stratégiák másik nagyon fontos és lényeges eleme a népakarat, és a népakarat mindenütt felelt valósága, és ez most kicsit visszaköszönt a kampány alatt Magyar Péter adott egy interjút, amiben a népszava, az Isten szava motivum is megjelent, és ez is ugye arra utal, hogy mennyire kikerülhetetlen elem. Ugyanakkor az, hogy a népszavának alárendeltség, az tulajdonképpen egy áldozat végeredményben. És a közötte lévő lépcső, az pedig az a nagyon kemény munka, ami egyébként Orbán Viktor és Magyar Péter kommunikációjában is megjelenik. Ők nem alszanak, 3 órát alszanak, folyton ott vannak, ugye ez a folyamatos országjárás, amit Magyar Péternél látunk, ez mind az az áldozatos munka, amit végeredményben a közösség egy áldozatnak fog értékelni, ami hozzájárul ahhoz, hogy elhiggyék, hogy ő tényleg folyamatosan azért fog dolgozni, hogy a népakarat megvalósuljon.
1: Ez a Krízisek és pofonok, Kövesd Veronika, médiakutató a vendégem, és azonnal jövünk vissza.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
1: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Kövesd Veronika, médiakutató a vendégem, és az eddigiekben a karizmának a megépítését, konstruálását boncolgattuk, és ugyan utaltunk rá többször, de azért nagyon nem mentünk bele, hogy hogyan lehet egyáltalán ezt a digitális térben jól használni, milyen stratégia lehet ahhoz, hogy ez észrevehető, látható legyen.
2: Szinte az elsődleges terepévé vált a politikai kommunikációnak a közösségi média platformok, és ez nagyon sok szempontból előnyös, főleg abban a médiatérben, ahol mondjuk a tradicionális média platformok, és itt a tradicionális nem a print alapú médiára értem, hanem minden más, ami a közösségi média platformokon kívül esik, hogy ehhez képest a keretezés lehetősége az mindig az aktornál van. Tehát tulajdonképpen a saját üzenetét figyelhetjük meg a saját kommunikációjában, anélkül, hogy mondjuk a média logika ebben számításba esne.
1: És meg hát ugye a szerkesztők, ugye ez alapvetően erre gondolunk, kapuőrök szerkesztők.
2: Ami szerintem egy nagyon jól, a jelenséget nagyon jól leíró elmélet, az pedig a figyelem alapú politika. Vagy másik szempontból a celebritás politika. Tehát itt arról beszélünk, hogy tulajdonképpen a politikai szereplők más hírességekkel együtt versenyeznek a figyelemért. Ugye a figyelmi kapacitásunk véges, tehát bizonyos információ tartalom mennyiségre tudunk odafigyelni egy adott nap, és ennek ugye a feldolgozása is már egy jelentős mentális energiát igényel, és az a verseny, hogy kinek a tartalmára figyelnek oda a legtöbben, ez lényeges ahhoz, hogy a végeredményben a meggyőzésnek a folyamata érvényesülni tudjon. Tehát akkor tudunk meggyőzni valakit, hogyha odafigyel ránk ez a belépési küszöb. És abban a médiatérben, ahol a híres együtt versenyeznek a politikusok, nagyon sok esetben ugyanazok a tendenciák fognak érvényesülni a kommunikáció tekintetében. Minél több érzelmet felvonultató, minél figyelemfelkeltőbb, minél inkább az átlagostól eltérő tartalom az, amire odafigyelnek, és ugye a médialogika is nagyon hasonló, tehát a konfliktus, a krízis, a katasztrófa az, amire biztosan oda fogunk figyelni, emellett pedig azok az üzenetek, amikkel érzelmileg tud kapcsolódni a befogadó. És összességében ez tulajdonképpen ahhoz fog vezetni, hogy az, amit talán megszoktunk mondjuk retorikai szempontból, hozom a nagy beszédeket példának, ugye a megemlékezések, vagy az évértékelők, ezek arra, vagy abba az irányba tolódnak el, hogy mik azok az erős mondatok, az erős üzenetek, amik aztán virálisan tudnak terjedni ezeken a platformokon. És ez még hozzájárul ugye a platformok szabályozásának nehézsége is. Tehát most például ugye a politikai reklámokat nagyon erősen szabályozzák, és ez azt vonja maga után, hogy a jelenlét, a fogyasztóknak, vagy a felhasználóknak az aktivitása az az első számú stratégia, amit meg kell célozni. Hiszen egy tartalom akkor válik virálisra, hogyha minél többen kapcsolódnak hozzá, tehát minél többen lájkolnak, vagy kommentelnek, de ebben nem számít az, hogy ezek pozitív vagy negatív üzenetek, ebben inkább a mennyiség.
1: Hát az algoritmus számára mindenképpen, tehát ő szereti azt, hogyha megosztás van, meg interakciók vannak, és ebből a szempontból valóban az, hogy nevető fej van-e valami alatt, vagy szívecske, az algoritmusnak azt gondolom, hogy szinte mindegy. Persze, hát de hogy mindegy, mert ugye nyilván, ha megoszt, akkor még sokkal inkább. De hát azért ez tényleg itt megér egy misét egy pillanatra megállni, hogy azért az, hogy a hirdetési lehetőségek ilyen radikálisan megváltoztak, ez azért érdemben beleszólt a hazai, mondom, a kampányba is, de hát a politikai kommunikációnak egy sokkal nagyobb gellert adott, mint mondjuk bármi más korában, kicsit eltúlozva.
2: Igen, és ezt láthatjuk abban a kommunikációs stratégiai változásban, ami egyébként Orbán Viktor esetében is megfigyelhető, és Magyar Péter talán az elejétől kezdve olyan eszközöket alkalmaz, ami ebben az esetben előnyössé válhat. ideértve azt, hogy folyamatos élő közvetítés, tehát az élő közvetítés az mindig sokkal nagyobb előnyt élve ez az algoritmus szempontjából. És ugye a folyamatos országgyárás, ami így a tartalmaknak folyamatos lehetőségét hozza maga után, ez az, ami végeredményben nagyon sokban segít ahhoz, hogy Magyar Péternek az online jelenléte szinte folyamatossá váljon. És ehhez hozzátenném azt is, egyébként, ami szintén nagyon érdekes mondjuk Magyar Péter kommunikációjában, hogy a róla szóló más online platformok cikkei alá kommentel, amivel megerősíti ezeknek a cikkeknek az elérését egyrészről, másrészről ugye a saját keretezését az adott hírrel kapcsolatban olvashatjuk, de mindenek előtt az, hogy Magyar Péter oda kommentel egy cikk alá, az óriási figyelmet tud generálni.
1: Ő magában cikkek szoktak abból lenni, hogy ő oda kommentel.
2: Így van. És akkor a másik oldalról az, hogy Orbán Viktor követőbázisát próbálja arra sarkalni, hogy minél inkább legyenek jelen az online térben, minél többet posztoljanak, minél többet kommenteljenek, és ez az a technika, amire a marketing kommunikációban is már nagyon régóta rájöttek, ugye ez a user-generated content, hogy ez nem feltétlenül egy előnyös stratégia, nem az a kampányeszköz, ami végeredményben hozza azokat az eredményeket, amit várnánk tőle, mert mesterségesen arra buzdítani a vásárlókat, vagy a követőket, vagy a választókat, hogy saját tartalmakat generáljanak, ez nem hoz eredményt.
1: Meg hát nagyon vegyes lesz az eredmény.
2: Így van.
1: Mert nagyon ezek a tartalmaknak a színvonala hát az ilyen-olyan.
2: Igen, és ugye megjelenik a mesterséges intelligencia és a mesterséges intelligenciával generált különböző tartalmak, amiket mondjuk különböző civil szervezeteknél is láthatunk, és ezek is azt a célt szolgálják. Nem is feltétlenül azt, hogy egy-egy ilyen tartalom meggyőző legyen, hiszen kutatások mondjuk azt mutatják, hogy összehasonlítva az organikus média tartalmakat a mesterséges intelligenciával generált tartalmakkal, amikor ugyanaz az üzenet, nem feltétlenül meggyőzőbbek. Viszont sokkal egyszerűbb, sokkal gyorsabb előállítani őket, és vizuálisan sokkal figyelemfelkeltőbbek. És azért egy ilyen stratégiai zavarkeltés, vagy az elárasztás technikája az, amit ezeknél meg tudunk figyelni.
1: Azt nem tudom, hogy vizsgáltátok-e, vagy akár csak gondolkodtatok rajta. Mondtad, hogy a figyelem megszerzése az első nagy feladat. Én ezt úgy fordítottam le magamba, hogy valami radikális dolgot kell csinálni ahhoz, hogy ez a figyelem megteremtődjön. Ez élőbeszédben is így van egyébként, vagy olyan helyzetben, hogyha lankad a közönség, akkor az ember mondjuk felemeli a hangját, vagy valami, tehát hogy ez működik. Azon gondolkodtam, és a kérdés is erre vonatkozik, hogy elég-e valami radikális módon megragadni a figyelmet, és utána lehet mondjuk bölcsen beszélni, vagy folyamatosan kell ez a fajta hangulati tetőfok ahhoz, hogy egyáltalán ez a figyelem fennmaradjon.
2: Most a megfigyelésem az, hogy folyamatosan kell valami figyelemfelkeltő ahhoz, hogy ez a konstans figyelem ez megmaradjon, tehát nem elég az első fél percben figyelemfelkeltőnek lenni, ahogy egyébként ugye a személyes beszédnél nagyon sokszor gondoljuk, hogy jó, majd akkor az első fél percnél megragadjuk a közönség figyelmét, és akkor utána már könnyű dolgunk van, és sajnos nem így van. Tehát a folyamatos figyelem fenntartásához mindig kell új tartalmakat szolgáltatni, valami mást, mint addig, de nem radikálisan mást, hiszen maga a pozícionálás, hogy milyen a személyiségépítés, hogy merre tartanak, muszáj koherensnek lenni, ahogy beszéltünk is erről. De mondjuk, ahogy Donald Trumpnak a kommunikációját megfigyelhetjük, ott például mindig alkalmazza azt a típus rossz modort, ami figyelemfelkeltővé teszi az összes tartalmat, amit közöl. És az, hogy még esetleg milyen más eszközöket lehet bevonni a kampányba, ez szintén hozzájárul ahhoz, hogy ez fennmaradhasson, hogyha mondjuk Orbán Viktornak a kommunikációját nézzük, akkor az influencereknek a bevonása, a hírességeknek a bevonása, ezek a kollaborációk is mind segítenek abban, hogy azt a figyelmi tőkét, amivel ezek a szereplők már rendelkeznek, ezt még jobban oda tudják vonni a politikai szereplőhöz.
1: Hát meg az elérésük, ugye nyilván, tehát amiben ők sokat tudnak hozzátenni, és ezt azt hiszem, hogy hát Bident, aki már ugye elég idős volt akkor is, amikor megnyerte a választást, akkor is azért ezek a nagyon fiatalos és nagyon népszerű influencerek vették a vállukra tulajdonképpen, és ez egy nagyon hatékony eszköz tud lenni egy bizonyos pontig.
2: Így van, egy bizonyos pontig, tehát hogy nagyon fontos ahogy a marketing kommunikációban is rendkívül fontos, hogy ezek az influencer együttműködések, ez mindig amentén zajlódjanak, hogy mi ugye a pozícionálás, és hogyha valakinek a személyisége, akivel együttműködünk, nem tükrözi azokat az értékeket, amiket mi képviselni szeretnénk, akkor akár visszás is lehet ez az együttműködés. Hozzátéve ahhoz, hogy azok a botrányok, amiket esetleg ezek az együttműködő felek, vagy ezeket az együttműködő feleket körülveszik a későbbiekben, ezek szintén visszathathatnak. Természetesen nem feltétlenül, és nem feltétlenül jár egy reputáció rombolással a politikai szereplőt tekintve, hogy mondjuk ugye kereskedelmi kommunikációban is így van, hogy nem feltétlenül jár profit csökkenéssel egy influencer együttműködésnek a rosszul sikerült vonatkozása, de azért érdemes odafigyelni arra, hogy nagyon szembe menni azzal, amit építünk, nem érdemes ezeknél az együttműködéseknél sem.
1: Az elárasztásra szeretnék egy picit visszatérni. Azon gondolkoztam, hogy a mostani kampánynak az utolsó két hetében, de egyébként többet is visszanézhetünk, de az utóbbi két hetében abszolút jellemző volt, megjelent egy-egy olyan fontos videó, amik nagyon rövid idő alatt milliós, akár kétmilliós, akár hárommilliós nézettségre tettek szert. És azon törtem a fejem, hogy ha elfogadjuk azt, hogy irdatlan mennyiségű tartalom van, és ez az elárasztás, hogy nem tudunk mindent megnézni, nem tudunk mindent feldolgozni, nem tudunk mindenhol ott lenni, és FOMO, és egyebek, akkor hogyan magyarázzuk azt, hogy kinőnek tulajdonképpen olyan valóban fontos, vagy fontosnak tűnő tartalmak, amik meg ilyen mágnesként egy órás, másfél-két órás műsorok ilyen nézettséget húznak be?
2: Itt megint visszatérnék arra, hogy mennyire a szokványos kommunikáció vagy a szokványos tartalmakhoz képest nézzük ezeket az újonnan megjelent tartalmakat. Ugye itt arról van szó, hogy különböző emberek, akik eddig nem szólaltak meg, most elmondják azt, hogy ők mit tapasztalnak olyan állami szervezeteknél, amikről egyébként nem nagyon volt rálátásunk, hogy ott mi is történik valójában, tehát eddig nem szólaltak meg ezek az emberek. Olyan ügyeket hoztak, amik egyébként súlyos visszaélésekre mutatnak rá. És ez így összességében arra a hős mitoszra utal vissza tulajdonképpen, vagy arra a hősnek, levésnek arra az eszenciájára, ami egyébként Magyar Péter felemelkedésében is megfigyelhető, tehát hogy a kockázatvállalás, az egyéni kockázatvállalás a közösség érdekében, ez rendkívül fontos egy közösség számára, hiszen ez az áldozatiság, mint megint visszatérünk oda, és minél nagyobb személyes kockázatot vállal valaki, annál nagyobb hősnek tekintjük, és annál jobban odafigyelünk rá. Valamilyen szinten egyébként mindenkiben ott van ez a hősnek levés, az, hogy mindenki hős akar lenni valahol, és ezt a popkultúra is felerősíti nagyon erőteljesen, és mindez összességében hozzájárul ahhoz, ugye nem eltagadva a jelentőségét ezeknek az információknak, hogy ezek ilyen elképesztő nézettségi adatokkal szolgálnak, még abban az információs térben is, ahol gyakorlatilag minden nap tömegével érkeznek a különböző hírek, tartalmak, elemzések, és egy másfél órás beszédet 10 óráig elemzünk.
1: Hát ez az, bocs, hogy belevágok, de ezt akartam is mondani, de hát az elemző műsorok is, amik erről szólnak, azok is nagyon nagy nézettséget kapnak, tehát nem milliósat nyilván, de utána ebből még 100 000 bőr.
2: Így van, igen, és hát igazából ez a média struktúrának a problematikájára utal vissza, hogy miért is van szükség ilyen hosszú elemző műsorokra, és miért is van szüksége ennyire a konstans kielégítésének, annak az igénynek, hogy a társadalom nagy része most nagyon nagy érdeklődéssel fordul a politikai tér iránt, ami valószínűleg a választások után vissza fog esni valamennyire, de hogy a nézettségi adatoknak az emelése, vagy az erre való törekvés, hogy minél magasabb nézettséget érjenek el ezek a platformok, ez ugye visszautal arra a média struktúrára, ami nagyon aszimmetrikus, és amiben a fenntartásnak a lehetősége az ugye a nézettségtől függ ezeknél a platformoknál, és nem mondjuk egy normális médiapiaci berendezkedésben a reklámoktól.
1: Kövesd Veronika, médiakutató, az ELTE Média és Kommunikáció Tanszékének munkatársa, a Politika Tudományi Intézet fiatal kutatója volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen.
1: Ez volt mostanra a Krízisek és pofonok. Láthatósággal, észrevehetőséggel még foglalkozunk a továbbiakban is, de mára ennyi fért ebbe a műsorba. Búcsúzik Böhm Kornél.
0: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Halálos baleset ért egy diákmunkást Szegeden, társadalmi párbeszédet indított a kormány a gyorshajtásról. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Halálos baleset ért egy 17 éves diákmunkást az egyik építőipari cégnél Szegeden még csütörtökön, magába rántotta egy szeletelőgép, írja a Dél-Magyar. A lap szerint a szeletelőgép az épületek szigetelésére alkalmas táblákat vágta és csomagolta. Ezek az ipari gépek típustól függően gyorsan forgó körfűrésszel, szalagfűrésszel, illetve fűtött húzallal dolgoznak. A veszélyesebb gépeknél a vágóeszköz részben nyitott, ezért szigorú munkavédelmi előírások vonatkoznak rájuk. Az ügyben a rendőrség eljárást indított, a cég igazgatója szerint a fiú egy szerződéses partnerük munkavállalója volt. Pozitív lett a drogtesztje, őrizetbe vették a pesterzsébeti halálos baleset okozásával gyanúsított sofőrt. A 20 éves fiatal autója szerda este Budapest 20. kerületében ütközött egy másik kocsival egy kereszteződésben. A 20 éves sofőr autója egy távközlési oszlopnak csapódott, a másik autó pedig a tetejére borulva állt meg. A feltételezett okozó egyik utasa a helyszínen meghalt, míg másik utasa könnyű sérüléseket szenvedett. A két autó vezetője szintén könnyebben sérült meg. A baleset okozásával gyanúsított sofőr letartóztatását kezdeményezték. Társadalmi párbeszédet indított a kormány a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről. Az egyeztetés.kormány.hu oldalon mindenki kifejezheti véleményét a gyorshajtás büntetőjogi következményeiről és az ellenőrzési rendszerekről. A kezdeményezés célja az életvédelem és a súlyos balesetek számának csökkentése. Kétszeresére nőtt a stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest, így biztonságos a magyarországi üzemanyagellátás, de tartalékolni kell, tájékoztatott a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A stratégiai üzemanyagkészlet az importszállítások tartós fennakadása esetén biztosítja az ország működőképességének megőrzését. A háborús konfliktusok miatt a világ teljes olajexportjának csaknem felét adó két régióból csak a szokásos mennyiség töredéke érkezhet. Ellátási probléma azonban egyelőre sem Magyarországon, sem az Európai Unióban nem alakult ki. Ismét elérhetőek az MR-diagnosztikai vizsgálatok a szolnoki Hetényi Géza kórházban. Az MR-készülék hűtési rendszerének cseréje megtörtént. A berendezés a hónap elején hibásodott meg. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az MR-vizsgálatok elvégzésére átmenetileg a Debreceni Egyetem Klinikai Központot, a 60-i Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézetet, a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházat és a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórházat jelölte ki. Módosított útvonalon jár több turistahajó a Duna extrém alacsony vízállása miatt. Szerdáig a Budapest nappali hoponjárat nem köt ki a Margit-sziget Sportuszoda megállóban. Emellett nem közlekedik a Budapest-Szentendre, a Budapest-Visegrád, valamint a Visegrád-Esztergomi járat, továbbá a visegrádi hoponjárat, az esztergomi sétahajó és a szárnyas hajó.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap a változó felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Elszórtan előfordulhat záporzivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Kiállítás.
1: Július 19-én 17:30 nyílik Szentendrén a Csáj Galeriben Perlaki Gergő tanulmányok című kiállítása. A különc életművész kiállításán művei mellett egy ikonikus performance is megelevenedik majd. Tanulmányok tanulmányrajzok kiállítása Da Vinci, Rembrandt és Rubens esetében megszokott, indokolt és szeretett gyakorlat volt. A Perlaki kiállítás anyaga ellenben csak címében tartalmaz tanulmányokat. Provokatív, mint Perlaki maga, ám de figyelmünket, e provokáció rögvest a kiállítás lényegére, azaz a koherens és befejezett művekre tereli. Festményeket látunk, amelyek társosan voltak tanulmányok. De mi a helyzet a művész saját tanulmányaival? Minden esetre látunk még egy fülkét is, e fülke lenne az 1959-es nagy múzeumi szabad rablás mementója. Mit szabad és mit nem? Bűne a lopás, ha szabad. 1959-ben esett meg az ikonikus eset, méghozzá műcsarnokban 3000 francia könyvet állítottak ki. A kéthetes nyitvatartást követően alig pár kötet maradt a helyén, azaz a múzeum területén. Megismétlődik a legendás lopás, lábakél fülke bélnek. Berlaki lenne az áldozat, vagy éppen az elkövető felbújtód netán. Bűnbe esik-e a kedves látogató? Válaszokért, műtárgyakért, fülkéért és szögizmusért irány a Csáj Szentendrén.
0: Esemény.
1: Szabadtéri filmvetítéseket tartanak a pécsi Zsolnai Kulturális Negyedben, vasárnap esténként vannak a kertmozis előadások a Pirogránit udvaron. Az idei programkínálatot úgy állították össze, hogy mindenki megtalálja a számítását. A romantikus drámától kezdve a sci-fin, a látványos akciófilmeken és a rock történelmen át a családi animációig terjed a kínálat, így olyan alkotásokat vetítenek, mint a Szerelem hullámhosszán, a Vasember, az Eredet vagy a Bohém Rapszódia. A vetítések augusztus 23-áig minden vasárnap este 9-kor kezdődnek, míg a szezonzáró családi animációs filmvetítését augusztus 30-án a Szamár Fül Fesztiválhoz igazodva. Korábban már 8 órakor elkezdik.
0: Kiállítás.
1: A Magyar Tudományos Akadémia megalapításának 200. évfordulója alkalmából életre hívott utazó kiállítás Balatonfüredre érkezik július 23-án, és másfél hónapon át lesz látható. A tárlat az intézmény történetét, a tudományos osztályok és kutatók munkáját mutatja be installációin. A kabinszerűen kialakított vándorkiállításon életre kelnek a régi időket idéző fotók és metszetek, érintő képernyőkön bejárhatók a Magyar Tudományos Akadémia székházának legrejtettebb zugai, és interaktív projektorokon válogathatnak a látogatók a hazai tudományos kutatás szinte egészét bemutató kis videók között. Szintén érintő képernyőkön keresztül nézhetnek körül a Magyar Nemzeti Múzeum és az MTA Varázshatalom című kiállításán, valamint a székházban hónapról hónapra megújuló, a tudományos osztályokat bemutató kiállításokon az érdeklődők. Ezen kívül VR szemüvegen keresztül tekinthetnek be a Konkoly-Tege Miklós Csillagászati Intézet falai közé és a mai magyar agykutatás kulisszái mögé a látogatók. A vándorkiállítást az MTA 200. évfordulója alkalmából a TUBA, Tudománybarát Település Mozgalom indította útjára tavaly ősszel. A Tudománybarát Település Mozgalom célja, hogy közvetlen kapcsolatot építsen ki a települések és a tudományos közösségek között, idézi a közlemény Freund Tamást, az MTA volt elnökét, aki 2025-ben így határozta meg a mozgalom fő célkitűzését. A fő cél, hogy a települések polgárai a tudományos ismereteket és kapcsolatokat mind jobban felhasználják a maguk, a családjuk és a lakóhelyük javára, a települési közösség fejlesztésére, hagyományai ápolására és tudománybarát kis közösségeket, társadalmat és nemzetet alkossanak. A Balatonfüredi kiállítás kísérő rendezvényeként a Lipták Gábor Városi Könyvtárban nyílik tárlat, az MTA Biológiai Tudományok Osztálya és a Naturárt Magyar Természetfotósok Szövetsége közös Natura Mirabilis című fotópályázatának díjnyertes alkotásaiból.
2: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
3: Szuper patakvölgyes családi kirándulóhelyek tanástalan szülőknek nyári szünetre. Szalajka völgyi túra. Ha valami tipikusan tökéletes családi kiránduló célpont, Akkor az a Szalajka völgy. Sokan járják meg babakocsival is, simán lehet tolni a terepen, de hordozóban is sok szülő bevállalja a túrát. A völgy legfőbb vonzerejét a csodás erdei környezet, a Szalajka patak, a sziklaforrás, a fátyol vízesés, a szilvásváradi erdei kisvasút és a Pisztráng telep jelenti. Jó ötlet megállni egy pisztrángosnál útközben, ha kíváncsi vagy, hol készítik igazán finoman a pisztrángot az országban. A fátyol vízeséstől nem messze található a Gloriet tisztás, ahol pihenőhelyeket alakítottak ki. Tőle nagyjából 60 méterre fekszik a szépséges felső tó, melynek bal oldalán alakult ki a 45 méter mély istálóskői barlang. A Cuha szurdoka. A Cuhavölgy szurdoka méltán foglal el kitüntetett helyet a magyar természetjárásban. Látványos sziklák között búgdácsoló patak, gyönyörű erdő, az ország egyik legszebb vasútvonala található itt, és ma már vasalt utakkal is találkozhatunk a völgyben. A Vinyétől Porvacsesznekig terjedő, mintegy 4 kilométer hosszú szakaszon többször keresztezi az utunkat a kisebb zuhogókkal sziklák között csordogáló vízfolyás, amin olykor simán átsétálhatunk, máskor pedig köveket.

0: Minimális a szintemelkedés, idősebbek számára sem megerőltető a túra. Óbányai völgy. Az Óbánya és Kisújbánya között húzódó, közel 3 kilométeres Óbányai völgy nagy eséllyel pályázhat a Mecsek legvadregényesebb szurdoka címre. A völgy valóban rászolgált a népszerűségre, hiszen pazar erdőképe és patakjának sziklafodros medre országos szinten is kiemelkedő, ritka látvány. A vízfolyásnak számos sziklalépcsőn kell átverekednie magát, ezért zúgók és vízesések vadítják a bükkerdő árnyékába burkolózó mély árkot. Óbánya szélső házait elhagyva, nyugat felé haladva, pár perces sétával érkezünk meg a pisztrángos tavakhoz, amelyek után a völgy összeszűkül, oldalai sziklássá és meredekké válnak. A völgy egyik különleges természeti látványossága a ferde vízesés, ahol a patak vize a lépcsőzetesen és ferdén álló mészkő rétegeken csobog lefelé. A másik a szomszédságában található csepegő szikla. A körülbelül 30 méter széles forrás mészkő lerakódást vízfolyások táplálják felülről, ezért csöpög belőle a víz folyamatosan, melyből cseppkőszerű formák is kialakulnak. A bükkerdő árnyékába burkolózó völgyet Óbányáról és Kisújbányáról is megközelíthetjük. Csupán a Dél-Dunántúli kék túra K jelzését kell követni.
1: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

Minket a gazdaság szórakoztat. Trend FM 94.2.

0: Vous êtes tranquillité.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
2: Jó napot kívánok, kellemes délutánt. Köszöntöm a Trend FM hallgatóit. Én Mezei Dániel vagyok, ez pedig a Sportérték. A Sportértéken belül pedig a Fair Play-ről és a Fair Play értékéről fogunk beszélgetni, mégpedig azért, mert holnap immár... hát tulajdonképpen második alkalommal ünneplik hivatalosan és világszerte, és így Magyarországon is a World Fair Play Day, tehát a Fair Play napját, a Fair Play világ napját, és az egész kezdeményezés Kamuti Jenőtől, a Nemzet Sportolójától, a Nemzetközi Fair Play Bizottság örökös és tiszteletbeli elnökétől származik, akit meghívtam a stúdióba, egyrészt azért, hogy beszélgessünk erről a napról, másrészt, hogy megkérdezzem, hogy szervusz Jenő bátyám, hogy vagy, hogy szolgál az egészséged, mert azért ne titkoljuk el a hallgatók elől, hogy nem vagy már kimondottan fiatal.
3: Igen, nem. Köszönöm szépen a meghívást, először is számomra egy küldetés tudatom van ezzel kapcsolatosan, a felpéllyel kapcsolatosan, mert amikor a vívó pályafutásom befejezése után ez a Montreal után volt, a francia elnök javaslatára kaptam a felpélyt több cselekedete miatt, és életműdíjat kaptam az UNESCO által is elismert felpédiakra. És valóban nem vagyok már kezdő, ebben az évben töltöm a 89. évemet, de aktivitásom az olyan, hogy nagyon szomorú lennék, hogyha minden nap reggel felkelek, délig legalább 2-3 telefont nem kapok, hogy légy szíves, akár orvosként segítsél, akár a felpében, akár valamivel, és én örömmel segítek. Ez adja az igazi értelmét számomra, aki orvos vagyok, és érzékeny, hogy másokon segítsek különösképpen, és így kerültem aztán a felpéhez is, ennek segítségével, amit szentségként próbálom terjeszteni, mint egy lelkész.
2: Ugye 2024 július 1-én született meg a döntés, ha jól tudom, akkor a te vagy a ti kezdeményezésetekre, ugye akkor még aktív elnöke voltál a Nemzetközi Fair Play Bizottságnak, és május 19-ét jelölték erre a napra. Miért május 19-e?
3: Ennek az a története, hogy aktív elnökként, ez régóta kezdeményeztem már először, és az Európai UNESCO bizottságban próbáltam, ott az adminisztráció húzódott, és egyre türelmetlenebb lettem, és akkor jött az ötletem, hogy próbáljuk meg az ENSZ-ben legyen egy felpély nap. Nekünk volt a Nemzetközi Fair Play Bizottságnak egy ünnepe, az szeptember 7-e volt, és ez egy belga kezdeményezésre volt, ami nagyon aktívak a Panatlon Valoni Társasága Fair Play-ben, és tényleg is ők javasoltak egy ünnepet, és ott elfogadtuk. Ezzel terjesztettem fel a magyar kormány segítségével a ENSZ-be, hogy próbáljuk ezt a napot megnyerni annak, hogy hivatalosan és a felpéld napjává nyilvánítsa az ENSZ. Ugye ez egy közgyűlési döntés értelmében lehet ezt elfogadni, és azt akkor adják. Sajnos azt nem sikerült elérnem, hogy ez, amit mi kértünk szeptember 7-én legyen, mert az ő jó illene egy iskola kezdésre, meg tényleg ez is egy nevezetes nap, és nem akartam a belga barátaim ellen menni sem, hogy van egy nemzetközi felpény napunk már, és egy másnapot jelöljön ki, de az ENSZ-ben többszörös tárgyalások következtében azt mondták, hogy ez a május 19-e, amit ők tudnak javasolni, vagy elfogadok, vagy nem. Hát természetesen elfogadtam, mert nagyon fontosnak tartom.
2: Mondjuk ez nem fair play, hogy így egy ilyen diktátumot fogalmaztak meg.
3: Jó, nem én vagyok. De én megpróbáltam, és az fair play, majd elfogadom az összemboldó, mert nem a magam érdekeit néztem, hanem azt néztem ebben az egészben, hogy mit tehet jót, mire van szükségünk. Hát 63-ban alakult meg Jean Borotra a híres négy muskétás egyik a tenisz bajnoknak a kezdeményezésre a Nemzetközi Felpőbizottság, és ennek a népszerűsítését, és egyáltalán az etikának, a becsületes játéknak a fogalmát, ami nem csak a sportban jelenik, kellene, hogy meglegyen, de itt érez ezt a mai globalizációs elkölcs, néha elkölcsi kérdéseket is felvető világban, nem mondok is példákat, ezt mindenki tudja, szükségesnek és fontosnak tartom nagyon, hogy a etika, a tisztesség és a becsületes munka, a játék és a homo ludens, az ember szeret játszani, és ez a sporthoz kapcsolódik, és a sport azért egy nagyszerű, mert exakt, mérhető valaki úgy cselekedett és úgy viselkedett, hogy reprezentálja a tiszta játékot és az erkölcsöket. És ezért gondoltam én az ENSZ-nek, és sikerült, hál' Istennek, a magyar delegációnak a kezdeményezésre, meg az én kezdeményezésemre ezt elfogadtatni, kétharmados szavazattal az ENSZ elfogadta, és május 19-én, és az első ünnepét, ez tavaly Budapesten rendeztük, az egész világ ide figyelt, ránk a várban rendeztük egy nagyszabású ünnepséget, és országok is külön-külön, a nemzetek is itt-ott megrendezgették, de ez most a második alkalom, amikor most nem rendezünk központi ilyen ünnepséget, hanem felhívást szóval fordultunk a különböző médiák felé is, hogy mondják el, kiadtunk egy közleményt is, mondják, hogy mi is az a felfély, és miért érdemes ezt csinálni, és hogyha ezek egy karitatív szervezet tulajdonképpen, és hogyha ez sikerül a mindenkori sport államok sport vezetésével ezt segíteni a támogatást, ez sokat jelentett segítséget, hogy az ENSZ által is elismert, tehát a kultúrában, a sportban erről meg kell emlékezni, és ez történik, és hát ez mi is itt Magyarországon is ezt megtettük, sikerült Magyar Olimpia Akadémia segítségével és az OLF programba vetenni, hogy több mint 100 iskolával felvettük a kapcsolatot, hogy holnap 19-én emlékezzenek meg a Fair Play-ről.
2: Most így kutattam az emlékezetemben, de utána majd megkérdezlek téged is, hogyha neked kellene mondani az elmúlt évtizedekből, azért nagyon régóta a pályán vagy, ugye életkorodból adódóan és kiváló eredményes sportoló voltál, olimpiai ezüstérmes világbajnok, lehetne még sorolni, hogy milyen nagy fair play eseményre emlékszel szívesen vissza. Nekem eszembe jutott, most a hétvégén néztem a Liverpool mérkőzését, és a Liverpool ugye egy nagyon fontos találkozót játszott az Aston Villával, és egy-egynél Szoboszlai Dominik elcsúszott.
3: Igen,
2: és
3: láttam én is.
2: Igen, elcsúszott, igen. És elvitt, továbbitték a villajátékosai a labdát, és kettőjére vezettek. És az jutott eszembe, hogy igazából ez egy olyan szituáció volt, amikor az igazi fair play díj az zene megállt volna a játékos, igen, megvárja, amíg Szoboszlai felkel, és tovább folytatják a támadást, ugye?
3: Teljesen egyetértek ezzel.
2: Ugye, és volt ilyen, egyébként emlékeztem, de most utána is néztem, hogy 2012-ben Miroslav Klóza Láci játékosa volt, és kézzel szerzett gólt, és a bíró megadta, és Klóze tiltakozott, és mondta, hogy nem szabályosan szerzett gólt. Tehát ezért nem, vagy volt egy bugyi játékos, mert bocsánat, aki a 11-es mellé gurította, ilyen, és emlékszem.
3: A bíró döntő úgy értette, ő ellenevét tettek 11-es, hogy a szabálytalanságot, ő úgy értelmezte, hogy nem hibázott az ellenfele, és a 11-es nem igazságos, és tulajdonképpen nem is csak úgy csúszába, hogy a kapu mellé, hanem a kapufa
2: regurította. Igen, de ő kapott is azért felpédiát.
3: De megérdem, ilyen példákat kell elmondani a fiataloknak, meg az embereknek, hogy a jogon felül persze ez problémát is okozott, már nálunk is például a Szilágyi Áronnak az esetét talán elmondhatom itt, a háromszoros vívó, kardvívó olimpiai bajnok Kunk, aki két évvel ezelőtt a hazai Grand Prix versenyen, a döntőben, az első mérkőzésen egy grúz vívójával, aki szintén egy tehetséges kardozó volt, vívott, vesztésre állt ezzel a versenyen. Az ellenfele vezetett 10-4-re, 15 tusig tartó mérkőzés során, és a grúz támadott, meg fejbevágta, meg szóval a tust ért el a Szilágyi Áronnál, és a Szilágyi Áron csak belevágott, ez a szabály szerint a tust érvényes, amit a Szilágyi Áron kapott, és ezzel 11-re vezetett volna a grúz. A Szilágyi Áron a bíró Szilágyi javára ítéltet, az ő kapott, és nem a grúznak a javára, és ezzel a Szilágyi Áron egy tussal feljövő 10-5 lett. A tiltakozott a grúz, megnézték a videót is megnézték, ott is lehetett látni, de a bíró úgy döntött, hogy ő nem akarta, hogy mondjam, felülbírálni saját magát, és azt mondta, hogy a Szilágyi Áron adta a tust. Erre álláskész rajt, a Szilágyi Áron fogta, és egy nagy ilyen invétel meghívása ment a fejét dugva előre, idevág barátom, és fejbevágta a grúz, kijelölt a tus, és az tulajdonképpen visszaadta, amit ő kapott, ellenített, ugyanúgy maradt, igazságosságot
2: mondott. És nyert végül az Áron?
3: Tessék?
2: Nyert végül, vagy a végül grúz
3: nyert? És ez annyira feldobta az Áron, gondolom, hogy belsőleg mentálisan, hogy el tudom képzelni, hogy visszaadtam egy szabálytalanul számomra megítélt tust, ugyanakkor, és megnyert a versenyt, de a szépséghibája ennek az egésznek, ami a jog és az erkölcs között vannak azok, és ezért szoktuk mondani, hogy a felpő ott kezdődik, amikor a jog már nem tud mit csinálni, ugyanis a Nemzetközi Vívószövetségben hoztak egy olyan döntést, hogy a nem erre, ezt elfogadták, ezt tudomásra vették a következő kongresszuson, hogy a vívó nem bírálhatja fel a bírónak a döntését.
2: A mérkőzés
3: vezetőjét. Ez jó. És ez is van az elkös. Szóval,
2: igen, egyébként a profi sportban nagyon-nagyon eltűnt most így kutatok, emlékezetem, néhány héttel ezelőtt szintén az angol bajnokságban láttam egy olyan gólt, ahol elcsúszott a kapus nagyon látványosan, és mégis
3: igen.
2: Kipasszolták és begurították a labdát a hálóba. Ugye Szoboszlai esete ugyanilyen volt, hogyha játszunk mondjuk egy ketrecben egy meccset a barátokkal, akkor itt leállunk.
3: Igen.
2: Tehát ez az, hogy jó, állj föl, és akkor folytatódik a játék. De hogy ez a szemlélet, ez nagyon sokszor eltűnt.
3: Igen, de azt szoktam mondani, hogy, és nem a kritikát mondok a média felé, hanem az állapot, ami van mindenhol, nem csak Magyarországon, a világban.
2: Csak a győzelem.
3: A 10 hír közül 8 valamit megölték, megerőszakolták, karambolozták, és a 2 hír van, ami pozitív lehet, hogy egy ilyen például, hogy felpérről van szó, vagy valaki segített a másikon. Többségében negatív hírek jelennek meg, azt érdekli kvázi a nagy közösséget. És ugyanakkor pedig azt tapasztalom, hogy az a 2 hír azért ott hagyja a nyomát az emberekben. Tehát érdemes a jó híreket is azért kommunikálni a társadalom felé.
2: Számodra egyébként Kamuti Jenővel beszélgetek, a Nemzetközi Fair Play Bizottság örökös és tiszteletbeli elnökével. Holnap lesz ugye a világnap, a Fair Play világnapja. Tehát, hogy neked a legemlékezetesebb ilyen fair play cselekedet, amit láttál valaha, az melyik volt? Kihez fűződik?
3: Hát amit láttam, és ami nekem az első helyen van tulajdonképpen, nem egy cselekedet, hanem annál hosszabb. Wichmann Tamásról van szó, a kenu királyunkról, aki egy roppant sportszerűen versenyzett, nyert világbajnokságokat, és egyszerű ember volt, nem volt egy úgynevezett szellem, amit szoktuk mondani, és csinálta a dolgát, amikor rabbahagyta a versenyzést, akkor gyerekekkel foglalkozott, gitározott, szóval egy igaz ilyen sportember volt, és egy Jubek nevezeti horvát kenus, aki aki második volt a római, vagy a moszkvai olimpia előtt, és egy Vikpan nyerte, és akkor bosszankodott a Juve, hogy megint kaptam tőled, meg így van, és a Vikpan Tamás azt mondta, hogy ide figyelj, nem vagyok gazdag ember, gyere hozzá, megosztom veled a lakásomat, Magyarországra készüljünk együtt a moszkvai olimpiára, együtt edzünk, együtt étkezünk, együtt mulatunk, együtt dolgozunk, minden megtörtént.
2: Tudástranszfer.
3: Igen. És végül is a Jubek Moszkvában nyert olimpiai bajnokságot a Vikpan Tamás előtt, és még ennek a folytatásával én akkor ezt föltejeztettem, és el is fogadta a board, hogy a Vikpan Tamás életmű felpédiát kapjon, UNESCO életmű felpédiát. Én kísértem ki az átudítemsége, amit Párizsban tartottunk, és a L'Équipe főszerkesztője, akit ismerek, mert is francia kapcsolatokban jó vagyok a vívás miatt, tolmácsoltam a Tamásnak is. A L'Équipe az egyik legerősebb elfogadott hiteles sport, világ sportújság, és megkérdezte a szerkesztő úr tőle, hogy kedves Vikpan úr, a sok világbajnoki aranyérme, ezüstérme, olimpiá, meg hol helyezi el ezt a díjat, hogy a felpét kapott? Vikpan Tamás válasza volt. Nekem ez a legfontosabb, mert van róla elismerésem, hogy én becsületes ember vagyok, és nincs, ezzel nem jár pénz. És ez is fontos.
2: Innen fogjuk folytatni hamarosan. Dr. Komuti Jenő a vendégem, a Nemzetközi Fair Play Bizottság örökös és tiszteletbeli elnöke, a nemzet sportolója. A Fair Play világnapjáról beszélgetünk itt a Sportértékben. Maradjonak velünk, nem sokára folytatjuk.
1: Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Eltöröl 5 adónemet a kormány, megújulnak a rendőrök szolgálati ruhái, köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Eltöröl 5 adónemet a kormány, jelentette be a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter közölte, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési adót. Megszűnik továbbá az ebrendészeti hozzájárulás, vagyis az ebadó. Megszüntetik a bevándorlási különadót és a széndioxid kvótaadót, valamint a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat. Kiemelte, a széndioxid kvótaadó megszüntetése nem jelenti a nagy szennyezők felmentését a felelősség alól. Éppen ezért első lépésként megduplázzák a levegőterhelési díjat, valamint ezzel párhuzamosan teljes körűen felmérik, kik Magyarország valódi nagy szennyezői. Átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a parlamentnek a Tisza kormány, közölte a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András azt írta, javaslatuk felszámol több, főleg az előző kormányhoz közel álló szereplőnek biztosított kedvezményt. Kiemelte, hogy egyrészt eltörlik a kekvák adó kedvezményeit, másrészt megszűnik a műemléki projektek adó alap kedvezménye. A kedvezmény majdnem 9/10-ét budapesti nagyvállalatok vették igénybe, a legnagyobb kedvezményezett pedig a miniszter szerint Tiborcz István Orbán Viktor veje volt, akinek BDPST cégcsoportja 5 év alatt 30 milliárd forint adó alap kedvezményt érvényesített, és ezzel 2,6 milliárd forint társasági adó befizetését került el. Megújul a rendőrség téli és nyári szolgálati egyenruhája, közölte a belügyminisztérium. A beszerzési folyamat során szakítanak az elmúlt évtizedekben kialakult rendszerrel. Az új egyenruházati termékek beszerzése az állomány szempontjait, igényeit és mindennapi tapasztalatait szem előtt tartva piaci alapon nyílt közbeszerzési eljárás formájában valósul meg. Vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek az aszálykárosult gazdák. Az agrárminiszteri rendeletben az áll, azok a mezőgazdasági termelők kaphatnak pénzt, akiknek a 2025-ös aszály miatt elsősorban a kukoricatermesztésben jelentkező 30%-ot meghaladó hozamcsökkenést állapítottak meg a támogatással érintett területeiken. A támogatási kérelmeket július 22-e és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Tilos az alkohol értékesítése este 9 és reggel 6 óra között Makarszkán. A horvát üdülőhely ezzel az első az országban, amely ilyen korlátozást léptetett életbe. A városvezetés indoklása szerint a szigorítást a nyári éjszakai csoportosulások tették szükségessé, amelyek elsősorban az óvárosban és a strandok környékén jellemzőek. Ezeket a csoportokat gyakran hangoskodás, rendbontás, szemetelés, valamint a történelmi belváros rongálása kíséri.
0: Időjárás jelentés.
1: Felhős napos idő várható vasárnap, elszórtan valószínű csapadék. Hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között alakulhatnak a maximumok.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
1: Kamuti Jenő a vendégem, a Sportértékben Mezei Dániel vagyok, a Nemzetközi Fair Play Bizottság örökös és tiszteletbeli elnöke, a Nemzet sportolója, korábbi kiváló vívó, kórházigazgató, főorvos, ugye ezt is úgy zárójelben jegyezzük meg, mert én, aki most már azért én sem vagyok annyira fiatal, én emlékszem, amikor te még abszolút praktizáltál, és mindenki Jenő bácsihoz mentem át kórházba, hogyha ha tehette.
2: Volt, nem volt várólistám.
1: Nem, dolgoztál.
2: Dolgoztál.
1: Igen. Most egy olyan időszak jön a magyar sportban, ami nagyon kiszámíthatatlan. Mennyire van szükség ebben az időszakban a fair play szellemiségére? A magyar sportban, a magyar sportirányításban, az olimpiai mozgalomban, a labdarúgásban, mindenhol.
2: Én, hogy mondjam, a Vének tanácsának tagja most így mondom.
1: Van ilyen?
2: Nincs még, de előbb-utóbb van is, másodszor ezt meg fogom megalakítani, hogy legyen, mert azért hát a kínaiak ezt régóta csinálják, és létezik, és a különböző kultúrákban, az antik kultúrákban létezett, mert azért szükség van, azért
1: a én a magyar sportmédiába javasolnám, de ott nem nagyon hallgatják ezt meg, igen.
2: De nem, azért én azért most nem akarom azt mondani, de azokat a cikkeket szeretem a magyar sportban, ami ilyen Vének tanácsa, nem mondok újságíró neveket, és senki sem, de aki tiszteli a múltját, annak van jövője is, szoktam mondani. Nem, természetesen van egyfajta demencia is, ha megjelenik, akkor kell szólni az illetőnek, hogy most valamiért lépjél vissza. Én még várom, hogy szóljanak, de ezért még próbálom ezt lassítani, ezt a folyamatot, de mindenki
1: nem, éppen akartak dicsérni, hogy mennyire jól vág az eszed, és mennyire mindenre emlékszel, pedig azért nem sokára 89, reméljük 90-91 lesz.
2: Hát igen, nem szeretem ezt.
1: Szóval, hogy mennyire van szükség a fair play-re?
2: Én azt gondolom, hogy ahogy én értékelem ezt a globális világhelyzetet, beleértve az iráni-amerikai háborút, beleértve, hogy most elfoglaljuk az északi sarkot, meg egyáltalán ami ezek a migránsok, migrációval kapcsolatos brutális megjelenések. Tehát a társadalom tele van olyan problémával, tele van gazdasági nehézséggel, elfelejtette a világ gondolkozni, mert több száz évvel ezelőtt, hogy Afrika is létezik, és Afrikát kihagyták, meg Ázsiának is egy részét, ott sem mindenben, tehát a kultúra nem együtt fejlődött a világban, mint ahogy mi nálunk, mi gondoljuk, hogy Európában egyforma. Európában sem egyforma teljesen, de azért az európai kultúra, belehet a görög kultúrával, az egyiptomival, vagy amikor Mexikóban voltam az olimpián, kétszer is elmentem a piramisokról, hogy megnézi, hogy a Sudában lehet, hogy egyszerre két ilyen kultúra is létezett, holott én azt tanultam, hogy mi európaiak egy iskolában, csak mi vagyunk a csoda, és mi vagyunk a legfontosabb. Kétségtelenül rengeteg értékben, hogy itt született Mozart, vagy Beethoven, és a festőtöket, a mi kultúránk tényleg úgy gondolom, hogy dominál az európai kultúra mindenféleképpen, de az egyiptomi kultúra is, és nem beszélek itt a Mexikóban, és a sportnak köszönhetően, hadd mondjam, sportnak köszönhetően ismertem meg, hogy mi az, hogy azték, tolték, miszték, mi az a kultúra, és mi az a piramis. És az olimpiai tér, miután ez is a sportosan, ez egy magaslati hely, Mexico City, 2400 méter magasan volt. A magyar sportvezetés biztosította, hogy mi 6 héttel az olimpia előtt már kimentünk Mexikóba, és ott edzettünk, hogy akklimatizálódjunk. És az lehetőséget adott nekünk arra, hogy az ottani kultúrát, akit érdekelt, akkor azt megpróbáljuk megtenni. És soha nem felejtem egyrészt az azték kultúráját, piramisok kultúráját, amit külön örültem neki, hogy ez 3000 éves kultúra van, a gyógyító orvosnak mondanám most csoport is létezett a hierarchiában. És ugyanígy a sport is létezett, és létezett az inkáknál is, és ez ez úgy elfelejtődik, és tulajdonképpen az lenne jó most, hogyha ezeket a kultúrákat mindjárt elfogadnák, az UNESCO ennek a feladata, az ESZ-nek a feladata, de sorra dőlnek be ezek a szervezetek, amik nem tudják fenntartani magukat, törekednek. Én tagja vagyok az UNESCO sportét fejlesztésére az a bizottságnak is, és ott láttam, hogy milyen kínlódásan mennek a dolgok, és ilyen nagyhatalmak, akik sok pénzzel rendelkeznek, mint az USA, aminek fontos feladata van végül is azért a világban, hogy ő nem támogatja az UNESCO-t, ami a II. Világháború után azért jött létre, hogy a kultúrát is megmentsen, és az kellett.
1: Tehát te tulajdonképpen azt mondod, hogy arra volna szükség a világban általában, és most nem a magyar helyzetre gondolunk, hogy a különböző értékeket elismerve közösen.
2: Közösségeket. És tapasztalod, a kutatás ebbe az irányba menne, a nevelési ebbe az irányba. Én azt látom, hogy például úgy néz ki, sajnos, én

0: engedtem a tele, hogy mi is az a sport, meg hogy megy, és tényleg sokan vettek részt rajta, és most azért egy téves döntések alapján Dakárnak adták Szenegálnak az ifjúsági olimpia megrendezését, ami még nincs olimpiai falu májusban sem.
1: Nincs semmi, pont beszélgettem én is Fábián László főtitkárral, Fábián Joellel, ugye kiváló ötösázóval, a MOB főtitkárával, és ő is mondta, igen, hogy hát lesz, de jelenleg azért ez nem látszik, igen, hogy lesz.
0: És most sajnos ez az ötlet lehet, hogy meg fog szűnni, mert a Coventry, az elnök asszony is érzi ennek a problémát. Nem ő hozta a döntést még, hogy Dakárban legyen, de érzi a problémáját, és ott tartunk, hogy egy bizottságot hozott létre, hogy van-e értelme egyáltalán az ifjúsági olimpiának, de így semmiféleképpen nem, ahogy most történik, vagy kritériumok szerint ugyanúgy, mint a nagy olimpiát meghatározok, hogy melyik város az a, vagy ország kaphatja meg ennek a megrendezését, ne az döntsön, hogy Afrikában még ilyen nem volt.
1: Visszatérve a Fairplay világnapjára, amelyet ugye holnap ünnepelnek világszerte. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság, az IOC mennyire veszi, tudja magáénak ezt az ünnepet, és mennyire támogatja?
0: Én 27-ig örömmel vállaltam, hogy mondjam, a elnökséget és megbízatást. Úgy tudom, hogy ez alatt, az idő alatt sikerült szorosabbá fonni a kapcsolatot a Nemzeti Olimpiai Bizottsággal. Meghívtak bennünket különböző értekezetekre is, és ezen kívül anyagi támogatásban is részesítette a Fairplay Bizottságot a Nemzeti Olimpiai Bizottság. Tehát elismert szervezete vagyunk az olimpiások. Fontosnak tartja az Olimpiai Bizottság. A country, mondjuk könnyebb volt a Thomas Bach alatt, de előtte is a Jacques Rogge idején is már ez így érződött. De biztos vagyok benne, hogy a Fairplay-ről az fontos, egy fontos része a sportmozgalomnak, és ezt tudatosítani kellene mindenhol. Például, csak egy, hadd mondjuk egy negatív példát ebben a dologban, hogy a magán a Fairplay szellemiségnek a megtagadása is, hogy Amerikában megrendezik a doppingos olimpiát. Ez a tipikusan ellenem, nincs mindenkinek lehet, ott nem lesz doping ellen, és biztos tudod te is.
1: Igen, hallottam róla.
0: Hogy és várjuk, hogy milyen eredmények lesznek, mert azt nem lehet tudni, hogy abból ezért most világcsúcsok megdöntek, de azok a szövetség, az atlétikai súlyemelés, az már kijelentették, hogy azt nem számítják.
1: Még jó. És,
0: igen, még jó. De hogy csak a cirkusz igényét, az el kell választani a sportot a cirkusztól. És az a sport az egy erkölcsi magatartás, fizikális és mentális magatartást kíván, és a verseny, a küzdés és a játék az fontos, egy örömöt jelentsen. És azt gondolom, hogy az ilyen dolgokat ellenek kellene menni, ne is legyen. Mert én is kaptam már ennek a kritikát az én véleményemmel szemben, hogy miért szólok egy olyannak, hogy egy Afrikában élő majdnem tehetséges szegény körülmények között felnőtt futó, mondjuk elmegye ilyen versenyre, és ebből el tudja megnyeri, és ebből el tudja sok pénzt kap, és ebből el tudja tartani a családját. Ez is egy év, de ez nem lehet a fő motívum, és itt a Fairplay-nek, és nem beszél arra, hogy a dopingszert meg kell venni, meg egyáltalán, szóval nem jut hozzá, és nem olcsó.
1: Igen. Szóval... Na de visszatérve itt a beszélgetés második részének elejéhez, amikor így viccesen megjegyezted, hogy a Vének tanácsának tagja vagy, miért gondolod, hogy szükség volna?
0: Korom miatt mondtam egy ilyen tanács.
1: De miért? Miért gondolod azt, hogy szükség volna, most én a magyar sportra szeretnék, igen, koncentrálni, a magyar sporton belül Vének tanácsára, szükség van arra, hogy olyan meglátásokat fogalmazzatok meg, vagy fogalmazzál meg, amelyeket esetleg hasznosítanak a mai sportvezetők, sportolók? Igen. Tehát egy olyan helyzetben vagyunk, amikor a tapasztalatra szükség volna? Ilyen helyzetben van a magyar sport?
0: Nem a

0: fundamentális, nem ez a lényeg. A lényeg, az oktatás, hogy van, csak most hadd mondjam, bocsánat, egy két jövőre ezzel kapcsolatban, hogy mi lényeges az oktatás, azt hiszem, kaptam egy felkérést egyik óvodától, akik a dédunokám jár abban az óvodába, és...
1: Hány dédunokád van?
0: Tessék?
1: Hány dédunokád van?
0: Egy. De öt unokám, dédunokám, aki nagyon sportos kislány lesz, és a nevezetes október 23-án született, ami nekem ünnep a forradalom kapcsolatosan, de mindegy, nagyon sportos vezetése van nekem az óvodának, és megkértek, hogy jövő pénteken esetlegesen egy órára el tudnék-e menni velük, kimegyünk a kertbe valahol, és ott hozzak két vívó pengét, meg sisakot, és gyerekeket próbálják mesélni nekik a sportról. És ez azt jelenti, hogy már az oktatók, tehát a nevelők is, már nem csak az iskolában, hogy gyerekek, hanem óvodában is fel kell kelteni a gyerekekbe azt az érzést, hogy nem rugom fel, mikor labda utána gurul meg. Meg egy-két példát majd fogok mondani. De visszatérve erre, azt hiszem, hogy nem azért gondolom ez a véletlenes, ez kvázi viszből mondtam, hogy azért, mert hogy a korom miatt mondtam, de a magyar sport azért megkapta azt a támogatást, ami szükséges volt, anyagi támogatást eddig. Megkapta a mesterképzésről, az edzőképzésével kapcsolatos. Rettenetesen fontos, és például Molnár Zoli az egy komoly munkát végzett, az, hogy helyére tette, a testemérsékletem is helyére tette, az edzőképzést is csinálják. Az külön örülök voltnak, hogy a Farkas Péter által vezetett tanszék folyamatosan a felpét is oktatja az edzőkre, de a tanács nem akarok egy sportágat sem kiemelni, ki tudnék emelni, de a megítélésem szerint, az én véleményem szerint, hogy hol lehetnek a hibák, amiket lehetnek korrigálni, vagy lehetne tanítani, de a lényege, hogy esetlegesen nem akarok most sem, akkor rögtön kritizálok egy sportágat. Legyen az foci, legyen az vívás, és tudom én, a Török Ferivel nagyon jó vagyok, aki folyamatosan a felkészülés, a labdarúgó felkészülés, azért mondhatja, mert 500 olimpiai bajnokot is, és olyanokat is nevelt, akik mint szövetségi kapitány is a Balcó Bandival együtt, hogy azt a felfogást azért az akadémiákon is érdemes lenne meg, és folyamatosan bombázza.
1: De azért vérbeli diplomata vagy, az látszik, igen. Mert hogy nagyon direktben nem akarsz kritikát megfogalmazni senkinek. No, hát akkor nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk. Jó egészséget és jó ünneplést kívánok a Fair Play világnapja alkalmából, a World Fair Play napja alkalmából, és remélem, hogy nagyon sokáig tart majd ez a kezdeményezés, és majd valakik 30-40-100 év múlva is arról beszélgetnek.
0: Figyelni fog volt a fentről. Köszönöm szépen a meghívást.
1: Nagyon szépen köszönöm. Kamuti Jenő, dr. Kamuti Jenő, a nemzet sportolója, a Fair Play világszövetség örökös és tiszteletbeli elnöke volt a vendégem itt a Sportértékben. Én Mezei Dániel vagyok, további szép estét.
2: Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
1: Szervusztok, ez itt az Enyhe katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Antal Mátyás, karmester, fuvolaművész, szervusz, és köszöntelek a stúdióban.
2: Szervusz, üdvözöllek, köszönöm a meghívást, és természetesen a hallgatókat is.
1: Jó, megbeszéltük, hogy milyen hatással volt ránk a Covid, ugye? Te reket vagy, én pedig a szagokat nem érzem.
2: Igen, ez pontosan így van.
1: Úgyhogy akkor kezdtünk el újra beszélgetni, korábbi interjúk leszámítva, amikor éppen megnézted a Dobocki Gergő és a Török Leventével készült adást. Az egyikük ráadásul a te utódod a Miskolci Szimfonikus Zenekar élén, ahol te művészeti vezető voltál, ez volt a pontos titulusod?
2: Igen, korábbi munkahelyemtől nyugdíjba mentem, és akkor oda, egy véletlen odavitt Miskolcra, úgyhogy 5 évig voltam művészeti vezető, illetve vezető karmester, amitől 23-ban elköszöntem, és a zenekar választása és egyéb sikeres koncertek alapján aztán Török Levente lett az utódom.
1: Te azért ikonikus alakja vagy a magyar klasszikus zenének, sok mindenki ismer, nagyon szép és hosszú pálya van mögötted. Amikor nézted a nyilatkozataikat, ezeket az ifjú titánokat nyilatkozni, akkor, vagy egyáltalán amikor egy ilyen sok mindent megélt karmester, művész, fiatalabb embereket hall nyilatkozni, akkor milyen érzésekkel van tele a szíve lelke?
2: Úgy érzem, hogy életkorukhoz képest is, meg abszolút értelemben is rengeteg mindent tudnak a szakmáról, az életről. Speciál mind a kettőjük nagyon sok helyen megfordult, mind a ketten tanultak is külföldön, és tanultak itthon is, és részesei a magyar zenei életnek is, és bizonyos külföldi zenei közegeknek is. Úgyhogy tényleg azt hiszem, hogy mindazok a zenekarok jó kezekbe kerülnek, ahol a Gergő, illetve a Levente dolgozik.
1: Többet kell tudni majd fiatal karmesternek, mint mondjuk nektek? Vagy többet tudnak automatikusan?
2: Hogy többet tudnak-e, azt nem tudom, de hogy nem kell többet tudniuk annál, mint ahogy mondjuk, amit Ferencsik János vagy Toscanini tudott, nem hiszem, hogy nem ilyen értelemben. Nyilván a világlátásnak kell megváltoznia, de hiszen ez egy olyan annyira napi téma a világlátásoknak a megváltozása, hogy ez egy karmester pályájára is kiterjed.
1: Szóba osztott Ferencsik János nevét, aki a te ideálod, ha úgy teszik, karmester ideálod, nem? Te ezt mondhatjuk?
2: Igen, mindenképpen azt mondhatom, erről rengeteget lehetne beszélni, hogy mi a karmester személyiség, mi mindenből áll össze egy karmesteri munka, és ennek megfelelően, akivel rengeteget találkoztam, ugye 17 évig volt a főnököm a Magyar Állami Hangversenyzenekarnál, amikor én ott fuvoláztam, azt hiszem, hogy hozzáfoghatóan minden feltételnek megfelelő karmesterrel azóta sem találkoztam. Olyanok voltak, hasonlóan nagy karmesterek, néhányan, akikkel egy-egy alkalommal, de ugye az nyilván nem egy folyamatos munkából adódó információ.
1: A Ferencsik János miért akart itthon maradni? Mert beszéltük azt, hogy ő azért nem lett igazából világsztár, mert ahogy mondtad, ő szeretett volna itthon maradni. Ő miért akart itthon maradni?
2: Nem tudom, ezeket nagyon nehéz azt mondani, hogy közhely azt mondani, hogy ő hazafibb vagy magyarabb volt annál, ez biztos valószínűleg nem igaz. Még azt is el tudom képzelni, hogy nem volt benne az a kurázsi, hogy ő elmenjen itthonról, mint az a rengeteg magyar karmester, Doráti, Szenkár, Ormándi, Reiner Frigyes, és így tovább, akik meg a Szél György, akik meghatározták az amerikai és a zenei életet és különböző európai zenekarok életét. Ő itthon maradt, ugyanolyan súlyú karmester volt, mint azok. Ő itthon épített zenekart, egy olyan zenekart épített, amely speciál megfordult Ausztráliától Amerikán keresztül a világ legnagyobb koncerttermeiben rendszeresen.
1: Szerinted mi kell ahhoz, hogy valaki jó karmester legyen? Azt ugye megkérdeztem a fiataloktól is, de érdekel, hogy te hogy látod. Mert mondtad, hogy olyan bonyolult és összetett személyiségnek kell lennie.
2: Nézd, most egy nagyon furcsát fogok mondani. Én például nem vagyok primáren egy karmester személyiség. Hát tehát az ember azt mondja, hogy egy igazán erős karmester személyiség az vajon több-e csupán annál, mint amit zenei értelemben tudni kell.
1: Bocsánat, az első benyomásom rólad, most ha személyesen találkoztunk, az egy nagyon kiterjedt érdeklődése körül, ez a klasszikus értelmiségi figurának tűnsz első körbe, aki nagyon aprólékosan figyeli azt, ami körülötte van, aki elemez.
2: Azt akadhatatlan, hogy az empátia az életemnek egy nagyon erős oldala. Ez vezetőként is így volt. Jó 30 évig voltam korábban vezető, ugye a Nemzeti Énekkarnál, korábban a Budapesti Kórusnál, az Állami Hangversenyzenekarnál, ahol korábban fuvolista voltam, ott 5 évig voltam másodkarmester, ebből 4-et Kobayashi mellett, és mindig úgy éreztem, hogy nekem a vezetői viselkedés formákról van egy elképzelésem, ami azt mondhatom, hogy többé-kevésbé engem igazolt. Többé azért, mert azok, akikkel dolgoztam, azt hiszem, hogy jól érezték magukat a bőrükben, kevésbé azért, mert nem fordítottam fel fenekestől a zenekart. Uh-huh. Nagyon sokan felfordítanak, tehát nem tudom én, azt mondják, hogy nekik radikális művészeti elképzeléseik vannak, és kirúgnak egy csomó embert, és azt hiszik, hogy akkor a zenekar más lesz. Lehet, hogy minőségileg más, jobb vagy nem jobb, morálisan semmiképpen sem.
1: Most egy ilyen diktatórikusabb elképzelésekkel rendelkező karmesterekről beszélsz, ugye?
2: Az az érdekes, hogy lehet diktatórikusnak lenni úgy, hogy megtartani bizonyos emberséget. Tehát ez egy rendkívül összetett dolog, és ami szintén nagyon megtévesztő az, hogy az erős egyéniségű karmesternek bizonyos értelemben, mint muzsikusnak sokkal nagyobb a felelőssége, mert akármit csinál egy erős egyéniség, ő olyan információt közvetít, amit megesznek, azaz elfogadnak. Mert elfogadja a zenekar, elfogadja a közönség, és sokszor nem jó információt közvetít. Tehát, hogy egy átlagos egyéniségű karmesternél ezek a dolgok nem olyan súllyal esnek latba. Tehát azt mondhatom, hogy azok a csodák, hogy valakiben olyan zenei vénák sűrűsödnek össze, ami nagyon ritka, olyan vezetői erők sűrűsödnek össze, ami szintén nagyon ritka, és akkor még mindehhez az egésznek legyen egy optikusan, szakmai értelemben látványos, jó megjelenítése, tényleg azt lehet mondani, hogy ezek isteni csodák.
1: Ahhoz mi kell szerinted, ugye erről is beszélgettünk korábban, mi szükséges ahhoz, hogy egy karmester, mondjuk akár egy fiatal karmester érvényesülni tudjon manapság?
2: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Az minden esetre tény, ha valaki olyan szorgalommal és olyan rátermettséggel dolgozik, és tényleg van egy olyan pódiumra állási képessége, akkor remélhetőleg azért a dolog sikeressé válik. De nagyon sok ellenpélda is van. Kell egy jó ügynök, kell egy jó indulás, kell egy verseny, amit esetleg megnyer, azon a versenyen egy jó olyan zsűri, ahol ülnek adott esetben ügynökök. Nem is tudom. Hihetetlen szerencse.
1: Aztán mikor realizáltad magadban, hogy több, ami nem biztos, hogy ez a legjobb szó, rá, hogy több van benned, mint az, hogy csak fuvolaművész legyél, és irányíts embereket, vagy megvalósítsd a saját zenei koncepciódat?
2: Az én példám a tipikus példája annak, hogy semmi nem úgy történik, mint ahogy azt. Én 14 éves koromban, mint fuvolista bekerültem, azért mentem az István gimnáziumban, mert ott van az a bizony zenekar, amit ma úgy hívnak, hogy Szent István Filharmonikusok, és ott ugye a idősebb Záborszky karmester úr vezetés alatt 14 és fél éves koromban zenekari tag lettem, akkor még mint egy gimnáziumi zenekar tagja, és az első néhány hónap után kirakosgattam a partitúrákat a Kotta állványra, és ott 7 gyönyörű évet töltöttem, és a 7 év elteltével aztán az állami hangversenyzenekarban először, mint kisegítő, később, mint rendes tag, végig ott volt bennem ez a dirigálási kíváncsiság, folyamatosan figyeltem a karmestereket, dirigáltam ugyan 25-27-28 éves koromtól mellékfoglalkozásként, de igazán csak 40 éves koromtól lettem funkcionáló karmester. Későn érő típus az ember, vagy az ördög tudja.
1: Te későn érő típus vagy? Olyan gondol magad?
2: Én gondolom, hogy ebben, még az, amit az előbb mondtam, hogy én nem vagyok primeren egy karmester alkat, nyilván ezek személyiségbeli dolgok. Tehát, hogy elég későn voltak olyan visszajelzéseim, azt mondták, hogy hú, ennek jelentősége volt. Szóval nem tudom, én eldirigáltam a Műpában olyan darabokat, amit azt hiszem, hogy csak keveseknek adatik meg, mint egy Mahler 8. szimfónia, Ezrek szimfóniája, aminél azért 500 embert kell kötélen rángatni, hogy úgy fejezzem ki magam. Ezek események voltak, és ezek eredmények voltak, de ezek azért nem jöttek egyből.
1: Meg hát én emlékszem, nekem nagyon tetszettek a Beethoven interpretációid, például Martonvásáron.
2: Hú, miket tudsz. Igen, igen, ez egy vicces dolgok, mert...
1: Az 2011 nehányban lehetett ez?
2: Azt tudom, hogy... A 90-es években dirigáltam először Martonvásáron, és utána egész furcsa módon a 60, 65 és 70. születésnapon, mert egy nyáron születtem, azok mindig Martonvásáron ünnepeltettek.
1: A hely szelleme azért ott megigézi az ember,
2: megigézett,
1: nem?
2: Meg az,
1: csak kár, hogy néha jön a vonat, meg mondjuk belecsicserjönnek a madarak, de igen, azért a maga módján az egy...
2: Igen. Volt egy miniszter nagyon régen, még a szocializmus idején, Csanádi György, közlekedési és postaügyi miniszter, ő megtiltotta, hogy Martonvásáron dudáljanak, vagy nem tudom, fütyüljenek a vonatok. Akkor még fütyültek, meg özmozdony volt.
1: Milyen érzékenysége volt a művészetek?
2: Ő nagyon. Igen. Ő egy kifejezetten zenekedvelő ember volt.
1: Aha, aha. És ugye az egyik diplomád az pedig karvezető. Tehát énekkart, azt már korábban is irányítottál.
2: Én nekem kórusvezetői diplomám van először, utána a fuvola művészi, ennek bizonyos gyakorlati okai voltak, hogy miért borult fel a kettőnek a sorrendje, és aztán jóval később, aztán posztgraduálisan Brüsszelben tanultam zenekari karmesterséget.
1: Még térjünk vissza kicsit a gyerekkorodra, vagy a zene érdeklődésed kialakulására. Engem nagyon érdekelt az, hogy te nagyon szeretted a jazz zenét.
2: Nagyon. Azt honnan tudod ezt? Írtam valami?
1: Nem, olvastam rengeteg, elolvastam egy cikket.
2: Ma is szeretem.
1: És miért nem ebbe az irányba mentél?
2: Képzeld
1: vagy
2: el,
1: hogy... lelkednek melyik aspektusát találja meg a jazz, és melyiket a klasszikus zene?
2: A jazznek a valamilyen laza szabadsága, ami talán pontosan az izgatott benne, ami akkoriban nem volt a személyiségem jellemzője, és úgy éreztem, hogy ez egy nyitást jelent, valamilyen személyiségbeli nyitást. A klasszikus zene az meg jött, édesapám zongoraművész volt gyerekkorom óta, ugye kétszobás lakásban laktunk, abban nőttem föl, hogy amiket olvastam, nagyon szerettem olvasni, és amiket olvastam, azok összekapcsolódtak bizonyos konkrét zenei információkkal. És de hát volt egy jazz kvartett, amiben fuvoláztam, egy dob, zongora, bőgő fuvola, és a dobos nem más volt, mint Lauksi József egyébként. Hát egy rövid ideig tartott, de ezt úgy nagyon élveztem, és úgy kísérleteztem az improvizálással, de aztán ez valahogy, hogy aztán ez megszűnt, ugye a súlypont az áttolódott a másik műfaj irányába.
1: De mondtad, hogy ma is szereted, akkor ma is hallgatsz jazz otthon.
2: Igen? Rengeteget, és még a viszonylag újabb dolgokat is, nem tudom, a funky, az például kifejezetten...
1: Igen, én is szeretem.
2: Szeretem.
1: A Herbie Hancock, meg ezeket ismered, ugye?
2: Elképesztő, persze. Hát azokat a klasszikus nagy jazz muzsikusokat, akik... Nekem volt két nagyon jó barátom fiatal koromban, ma is a barátaim, csak ritkábban találkozunk, Viktor Máté, osztálytársam volt, és Wolf Péter, a zeneszerző, és azért itt attól a műfajtól én azért kaptam megfelelő injekciót.
1: Uh-huh. Igen, ők vegyítik ezt a kettőt.
2: Őt vegyítik, és hát a Wolf szerintem egy olyan különlegesen tehetséges zeneszerző, aki valamilyen módon tipikusan áldozata a magyar skatulya rendszernek. Vele sokat beszélgetünk erről, tehát az, hogy valaki, aki kategorizált módon valahol a könnyű zene és a komoly zene, amit szintén nem szeretem ezt a szót, mesdjéjén jeleníti meg az alkotásait, azt valahogy egyik helyről sem úgy kezelik, holott elképesztő tudású zeneszerző, nagyszerű dolgokat ír, zongora műveket, versenyműveket, színpadi műveket. Most el fogok menni február 20-án, és megnézem, van egy operája, amit a Óbudai Társas Körben, ilyen kamaraopera. Uh-huh. Egyszer már előadtak, és most megint, ugye ezt meg fogom nézni. Úgyhogy hát tényleg láttuk azt, hogy nem tudom, Hidas Frigyes szerintem páratlan zeneszerző volt, egy Erkel vagy Liszt díjjal szállt sírba, semmi más díja nem volt. Tehát még a dömping Kossuth díjasok közé nem került be.
1: Uh-huh. Egy kicsit sznob ez a mai magyar, nem a mai, hanem a magyar zene, hiszen hogy kategorizálunk.
2: Igen. Tehát ilyen értelemben valamilyen, inkább azt érzem, hogy valami békjóba kötöttség van. Tehát az, hogy nem tudom én, Bernstein mit csinált volna Magyarországon? A West Side Story-ban rögtön azt mondták volna, hogy ő valami könnyű zeneszerző, uramisten, hát ez borzalmas.
1: És hogy milyen karmester volt.
2: És hát van. Micsoda karmester volt, és mit tudott a zenéről, a zenei nevelésről, mit tudott Mahlerről, Sosztákovicsról, olyan előadásai vannak, hogy bármelyik zenetudósnak a becsületére válna.
1: Én is érzek egy ilyen közeget, bár nem vagyok ebben a közegben benne, hogy van egy ilyen szűk kör, aki úgy kicsit eljátszogatunk magunknak írunk, és akkor mi egy ilyen sövényt vonunk magunk köré, és akkor mi vagyunk egy ilyen elit. Tehát valóban van egy ilyen...
2: Hozzáteszem, hogy rengeteg avantgárd zenét dirigáltam, mutattam be mindent, irtozatos élvezettel csinálom. Tehát, hogy azok a notációk, jelzőrendszerek, jelrendszerek, amikkel írják, és ennek a megfejtése mindig őrületes örömet szerzett nekem. Ettől függetlenül, hogy ez az avantgárd sznobizmus, ez ugyanakkor szintén ez is egy békjó.
1: Uh-huh. Akkor te szereted az olyan zeneszerzőket, akik így kísérleteznek, a határokon vannak. És...
2: Tehát én, ha kapok egy feladatot, hogy el kell dirigálnom új zenét, akkor a maga a megfejtésnek az öröme az már bennem van. És akkor mindig meg szoktak kérdezni, hogy neked ez tetszik, te ezt szereted? És akkor nem tudom, feladat. Élvezem, elhitetem a zenekarral, vagy énekarral, hogy ez jó. Mert ez külön, a karmesternek egy külön nehéz feladata az, hogy a zenekarban azért rengeteg ellenállás van új dolgok iránt, hogy azt tulajdonképpen elhitetni velük, hogy ez a jövő útja, és egyáltalán ez a kortárs zene, mint elnevezés. Mi az, hogy kortárs? Mindenki kortárs volt a magyar, a maga idejében és a maga életében. Tehát és az, hogy mi az a dallam, ami szép vagy nem szép. Tehát, hogy azt mondom, hogy egy Beethoven dallam Mozarthoz képest, ha mondjuk nem a legénekelhetőbb, még egy ötödik szimfónia nyitó motívum, amely nem tudom én, vagy rengeteg olyan Beethoven dallamban, ami, ha azt mondjuk, hogy a borotválkozás közben fütyülöm, ettől nagyon távol van. És akkor ezt képest egy lépés, egy Brahms dallam, vagy egy Schumann, és akkor ezt képest miért idegenebb egy Bartók dallam, egy Bartók zeneúrstőnek a bevezető dallama, ilyen szekundokkal játszadozik. Nekem az pontosan ugyanolyan gyönyörű. Ez azt hiszem, hogy azon múlik, hogy ki milyen iskolázottságú a zenében, és milyen nehézségű dallamot tart könnyűnek.
0: Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat, és már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető. Már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Halálos baleset ért egy diák munkást Szegeden, társadalmi párbeszédet indított a kormány a gyorshajtásról. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Halálos baleset ért egy 17 éves diákmunkást az egyik építőipari cégnél Szegeden még csütörtökön, magába rántotta egy szeletelőgép, írja a Dél Magyar. A lap szerint a szeletelőgép az épületek szigetelésére alkalmas táblákat vágta és csomagolta. Ezek az ipari gépek típustól függően gyorsan forgó körfűrésszel, szalagfűrésszel, illetve fűtött húzallal dolgoznak. A veszélyesebb gépeknél a vágóeszköz részben nyitott, ezért szigorú munkavédelmi előírások vonatkoznak rájuk. Az ügyben a rendőrség eljárást indított, a cég igazgatója szerint a fiú egy szerződéses partnerük munkavállalója volt. Pozitív lett a drogtesztje, őrizetbe vették a Pesterzsébeti halálos baleset okozásával gyanúsított sofőrt. A 20 éves fiatal autója szerda este Budapest 20. kerületében ütközött egy másik kocsival egy kereszteződésben. A 20 éves sofőr autója egy távközlési oszlopnak csapódott, a másik autó pedig a tetejére borulva állt meg. A feltételezett okozó egyik utasa a helyszínen meghalt, míg másik utasa könnyű sérüléseket szenvedett. A két autó vezetője szintén könnyebben sérült meg. A baleset okozásával gyanúsított sofőr letartóztatását kezdeményezték. Társadalmi párbeszédet indított a kormány a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről. Az egyeztetés.kormány.hu oldalon mindenki kifejezheti véleményét a gyorshajtás büntetőjogi következményeiről és az ellenőrzési rendszerekről. A kezdeményezés célja az életvédelem és a súlyos balesetek számának csökkentése. Kétszeresére nőtt a stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest, így biztonságos a magyarországi üzemanyagellátás, de tartalékolni kell, tájékoztatott a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A stratégiai üzemanyagkészlet az importszállítások tartós fennakadása esetén biztosítja az ország működőképességének megőrzését. A háborús konfliktusok miatt a világ teljes olajexportjának csaknem felét adó két régióból csak a szokásos mennyiség töredéke érkezhet. Ellátási probléma azonban egyelőre sem Magyarországon, sem az Európai Unióban nem alakult ki. Ismét elérhetőek az MR-diagnosztikai vizsgálatok a szolnoki Hetényi Géza kórházban. Az MR-készülék hűtési rendszerének cseréje megtörtént. A berendezés a hónap elején hibásodott meg. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az MR-vizsgálatok elvégzésére átmenetileg a Debreceni Egyetem Klinikai Központot, a 60-i Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézetet, a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházat és a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórházat jelölte ki. Módosított útvonalon jár több turistahajó a Duna extrém alacsony vízállása miatt. Szerdáig a Budapest-Nappali hoponjárat nem köt ki a Margit-sziget Sportuszoda megállóban. Emellett nem közlekedik a Budapest-Szentendre, a Budapest-Visegrád, valamint a Visegrád-Esztergom járat, továbbá a Visegrádi hoponjárat, az esztergomi sétahajó és a szárnyas hajó.
0: Időjárás jelentés.
3: Vasárnap a változó felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
1: Mai vendégem Antal Mátyás, karmester, fuvolaművész. De most már kevésbé látványpékség szakma a karmester, mint volt régen. Sőt, az egész komoly zene jelentősége.
2: De csak hát vannak látványpékségek. Hát ugye eleve hogy az, hogy nem tudom én, a karmester másképp öltözik, mint de régen az, hogy a zenekar frakban volt, és a karmester is frakban volt, és ha a zenekar ott van gyönyörűen fölöltözve, gyönyörű ruhába, és akkor a karmester bejön valami rugdalódzóban, vagy Attilában, vagy egy gyűrött ingben. Nem tudom, mert ő mindent megengedett magának. Tehát nem tudom, és ez nagyon sok, ebben bennem ilyen szempontból biztos, hogy sok indulat turbózódik fel, de bármi más pályán, tehát, hogy ahol, szóval nem tudom én, ez az egész dolog, hogy tudom-e a partitúrát, vagy nem. Ugye, akkor jön ez a dolog, hogy kotta nélkül, vagy nem. És ha összehasonlítok két nagyjából egy generációjú, egy tőről fakadó karmestert, Abbádót és Ricardo Mutit, Abbádó minden hangot kotta nélkül dirigált, Muti egyetlen hangot nem dirigál kotta nélkül, mégis a Mutinál tökéletesen látszik, hogy tudja a partitúrát. Ugyanakkor vannak olyan karmesterek, akiknél még az az érzésem, hogy ha nem időben lapoz, akkor elveszíti a fonalat. Világhírű karmestereket tudok mondani.
1: Te amikor elvállaltad a Miskolci Szimfonikus Zenekarnak a vezetését, akkor volt egy konkrét koncepciót, hogy honnan, hova akarod vezetni a zenekart, vagy valami hangzást szerettél volna fejleszteni, vagy...
2: Nézd, én 73 évesen egy véletlen beugrás folytán a Hindemith Matisza festő című darabjába kellett beugranom, és illetve abból előzőleg egy ilyen úgynevezett ilyen korrepetíciós napot tartottam, és akkor az elődöm, aki ott dirigált, Gál Tamás megbetegedett, és neki akkor épp lejárt a szerződés, és az igazgatónő a próba után megkérdezte, hogy nincs-e kedvem ide jönni. Tehát nem volt szó ilyenekről, hogy pályázat. És akkor mondtam, hogy hát én ennyi meg ennyi vagyok, és hogy hát csak legfeljebb egy próbaidőre, amíg találnak mást. És akkor mondtam, hogy egy év, azt mondja, nem, inkább legyen kettő, és lett belőle végül öt. Na most ugye ennyi idősen egy zenekart elvállalsz, amelyik egy nagyon nívós, azt lehet mondani, hogy a zenekarnak, az ország zenekarainak mondjuk egy második vonala, ugye, hogyha tényleg azt az egy pár kiemelkedő zenekar, ezek akkor van egy második vonal, főhivatású zenekar, amik nagyon jó zenekar, tele szociális és napi gondokkal, ugyanakkor a zeneirodalom legnagyobb műveit játssza a legjobb szándéka szerint. Ha egy ilyen esetben oda kerülsz, akkor fáradoznál, hogy a szociális helyzetükön javíts, ami sok szempontból egy szélmalom arc. Más szempontból viszont én eleve a bérletekben nem szeretem azt, amikor a vezető karmester a koncerteknek a 80-90%-át dirigálja. Zenekarnak kell a gazdag karmester park. Minden karmestertől kell vagy lehet valamit tanulni. Én az egy évi 16 bérleti koncertből szemösszesen 4-et dirigáltam, de azt a 4-et én annak tekintettem, hogy azt úgy betanítani, mint egy tisztálkodás. Tehát, hogy a zenekarnak mindig tisztálkodnia kell. Intonációban, pontosságban, tehát a slamposodás az egy örök veszély, ami leselkedik egy zenekarra. Tehát, hogy ezeket az okat napról napra, és akkor az ember mindig úgy gondolja, hogy ez a rendteremtés, ezt kiterjed még a következő 2-3 koncertre is, bizakodván abban, hogy az, aki a következő koncertet dirigálja, ő is úgy gondolja, hogy rendet akar teremteni. Tehát, hogy ez egy zenekar, az egy nagyon nagy massza, egy partitúra az egy nagyon zsúfolt találmány, és akkor ezen belül mindig rendet teremteni, az nem egy egyszerű dolog. És akkor az ember, még ugye én magam is 1000 dolgot nem hallok meg, amit esetleg egy másik karmester meghall. De így azt lehet mondani, hogy 5 éven keresztül nekem egy, azt hiszem, egy aktív és szeretetteljes viszonyom volt a zenekarral, amiben sajnos a legrosszabb pillanatban az én működésem második évének a vége, tehát mondjuk a harmadik évben ugye jött a Covid, amitől elkezdtünk ugye nem csak földrajzilag, hanem de facto eltávolodni egymástól, és akkor jött egy pár ilyen szájkosaras koncert, és hát szóval az akkor nagyon nehéz volt.
1: Miután leköszöntél, te magyarul manapság vezényelsz, fogsz vezényelni, aktív zenész vagy manapság?
2: Igen, hát ugye egyrészt tanítok a Zeneakadémián változatlanul, aminek nagyon örülök, hogy még tartanak. Az ember ezt egy kicsit így is tekinti, hogy egy koron túl az a, ugye nyilván a rektor döntése, hogy valakit ott tart-e még tanítani, de azt hiszem, hogy a növendékekkel van egy nagyon harmonikus kapcsolatom, és a másik, a szándékom változatlanul az, hogy ezt a minél több bezsúfolódó generációs elnevezést minél inkább áthidaljam, és hogy a betűk

0: Na, szóval egy kicsit eltértem a tárgytól, tehát tanítok, és akkor időnként cseng a telefon, akkor koncertezem. Most nemrég volt a Szavária Szombathelyi Zenekarral egy koncertem, náluk van egy újabb felkérésem, Miskolcra is megyek a szezonban, illetve hát jövő szezonban, a tavaszom kicsit üresebb, az őszöm az kifejezetten zsúfolt lesz a rádió zenekar együtteseivel, rádiózenekar, rádiókórus, Nemzeti Filharmonikus Zenekar, énekkar, lesz a Zeneakadémia zenekarral, Liszt Ferenc Kamara zenekarral, Miskolc, és itt hát egy, van, őszre van egy csomó feladat.
1: Teljesen aktív, mint hogyha teljesen aktív
0: lenne. Hát olyan is. Mondjuk ilyen, azt lehet mondani, a havi egy-egy elosztásban, ez pontosan elegendő ebben, aha, a korban.
1: Fiatalokkal hamar megtalálod a közös hangot?
0: Azt hiszem, hogy mindig.
1: Igen, ez főleg annak köszönhető, hogy te magad is fiatalos, energikus személyiség vagy.
0: Ennek van egy titka, hogy legyél befogadó, de ne akarjál pontosan úgy beszélni, mint ők. Az se jó. Tehát, hogyha úgy gondolod, hogy vállon veregetjük egymást, az se vezet jó. Ez egy nagyon érdekes helyzet különben.
1: Hiszen nem is tudnál úgy beszélni, hiszen nem is értjük, amiket mondanak,
0: nem,
1: ugye?
0: Hát
1: milyen szavakat használnak?
0: Nem, hát ez nagyon
1: érdekes. Melyik szót mondtad, amit nem tudtak, hogy mit jelent? Földi? Vagy, hogy...
0: Igen, a múltkor nagyon érdekes volt, hogy a péntek délután ment haza az egyik együttesből, akiket tanítok, két gyerek, és mondta, hogy akkor megyünk, jössz te is azzal a busszal haza? És akkor kérdeztem, hogy maguk földiek? És akkor úgy néztek rám, mint hogyha valami idegen szót használtam. És kiderült, hogy abban a kvintetben egyikük se ismerte ezt a szót, hogy földi.
1: Uh-huh. Szoktál podcasteket, interjúkat hallgatni?
0: Utóbbi időben elég sűrűn.
1: Ez engem érdekel, miket? Már Puzsi Robertről beszélgettünk.
0: Politikaiakat is hallgatok.
1: Aha.
0: Steigerwald Krisztiánt hallgatom. Nem tudom, én hallgatom a politikai podcasteket is innen-onnan, nagyon érdekes, összeállnak a képek egyébként.
1: Na, mi milyen szinten, most nem aktuál politizáljunk, de mondjuk mi az, amit gondolsz most a világról, milyen fejleményektől félsz, milyen fejleményeket pártfogolsz?
0: Nézd, azt, hogy ennyi agresszió és ennyi terror cselekedet van az egész világon, az eddig konszolidáltnak tűnő skandináv országokban is, Amerikában, az egész közel-keleti helyzet, az izrael-palesztin helyzet, az orosz-ukrán helyzet, Amerika hova fog, azt nem mondom, hogy fejlődni, hanem milyen utakat követ majd ez az egész Grönland-Kanada iránti igénybenyújtás, ezek valahol félelmetes dolgok, nem tudom. Szóval nem szeretnék ezekkel szembesülni. Szóval én abban a hihetetlen szerencsében, azt hiszem, hogy pont az, hogy ez a silent generáció, ugye én a második világháború befejezése után 3 hónappal, július, 45 júliusban születtem, és az én életemben az 56-os forradalom kivételével, amikor 2 hetet töltöttem a Budapest 7. kerületében, a Pincében, és amit mi 11 éves gyerekként irtozatosan jó szórakozásnak tekintettünk, nem ér fogalmunk, nem volt a drámaiságáról és a súlyáról ennek. Ezen kívül én leéltem 79 és fél évet, úgyhogy nem volt háború. Nem hiszem, hogy még egy ilyen generáció van. És tényleg azt kívánom, hogy a nálam fiatalabbak is egy ilyen hosszú életet megéljenek háború nélkül, mert ez döbbenet.
1: Hát...
0: Megéltem egy rendszerváltást, megéltem egy EU-ba belépést, mindegyiktől euforisztikusan sokat vártam, a dolgok nem teljesen úgy igazolódtak, mint amit az ember várt, sőt, de az, hogy az emberben van várakozásra való hajlam, az is a nyitottságnak a jele. Azt hiszem.
1: Közérzetet társadalom, ami közérzeted milyen?
0: Többet morgok, mint fiatalon.
1: Uh-huh. Szóval azért, mert a várakozások nem úgy jöttek be, ahogy
0: nem,
1: tervezted?
0: Nem, tulajdonképpen az embereknek az egymás iránti kommunikációs szintje az nagyon leromlott. Tehát eldurvult, nincsenek udvariassági kvóták, szabályok. Tehát, hogy nem tudom én, fiam volt 11 néhány éves, akkor mentünk valahova, és egy bérházba bementünk, és egy liftnél vártunk, és jött egy

0: egy idegen hölgy, és akkor a fiam előrengette a liftnél, és akkor néni úgy nézett rá, mint a Marsról jött volna ez a gyerek, hogy előrenged egy nénit, szóval nem tudom én. Hát ezek, lehet, hogy ezek formális dolgok, de sok mindent kifejeznek.
1: Ezekkel, ilyen jelenségekkel te is találkozol, amikor tanítasz, mondjuk a zeneakadémián, hogy más-mások a...
0: Nem. Elképesztően szeretem a gyerekeket, és nagyon jók a szándékaik. És azt, hogy a telefonjukat bámulják, tessék a Steyerwald Krisztián gondolatait erről elolvasni és megnézni. Ez egy más világ. Rengeteg információjuk van, másképp gyűjtik be az információjukat. Azért ők is olvasnak, nem mindenki egyformán, és a munka iránti szándékuk, az a megtiszteltetés számukra, hogy a Zeneakadémiára járhatnak. Ami nekem egy megtiszteltetés, egy éves korom óta ott tanított az apám, ott éltem, ott tanított a 80-as évektől, ugye ott tanultam, és minden nap, ha bemegyek, akkor az az érzem, hogy ebbe a templomba, abban bemegyek, hogy ez egy csoda, hogy ide beléphetek, még akkor is, hogyha a liftek most már második éve nem jók, ami egy döbbenet.
1: Második éve nem működnek
0: a liftek, az idősebb tanárok valahogy a teherliftbe bekéreckednek, hogy feljussanak. Szóval ez egy másik dolog. Ettől függetlenül csodálatos hely a Zeneakadémia, csodálatos tanárok tanítanak. Hihetetlen az oktatási színvonal, még akkor is, hogyha bizonyos erők azt akarják elhitetni, hogy nem, és hogyha holnaptól mások tanítanának, akkor is lennének jobb és kevésbé jobb tanárok. Ez a világon mindenütt így van. Tehát, és ezek a gyerekek, akik oda járnak, ezek tele vannak várakozással, egyben tele vannak kétségekkel, hogy vajon jó pályát választottak-e, lesz-e olyan lehetőségük. Tehát én, amikor zeneakadémista voltam, akkor körülbelül annyian jártak egyszer a Zeneakadémiára, amennyien lehetett tudni, hogy körülbelül praktikusan a magyar zenei hivatásos szféra ezeket felveszi. Uh-huh. Tehát annyi fuvolista volt, hogy mindenkinek jutott valahova hely. Uh-huh. Kinek a MÁV-ba, kinek az operába, kinek a postás zenekarba, és így tovább.
1: Te mindig tudtad, hogy jó szakmát választasz? Mert mondtad, hogy vannak kétségeik a mai fiataloknak, vagy találkozol ilyennel. Te mindig tudtad, hogy a helyeden vagy, és hogy neked ez az utad?
0: Én soha nem foglalkoztam azzal, hogy ez jó vagy nem jó szakma. Én ezt a szakmát, azt nem mondom, hogy kicsi gyerekkorom óta, mert 6 éves koromban elkezdtem zongorázni, az annyira nem érdekelt, és 13 évesen hallottam először az István gimnázium zenekarát, ahol édesapám szólistaként játszott egy, aztán Beethoven zongoraversenyt, és az, hogy maga a szimfonikus zenekar, hogy diákok ülnek, és volt, akinek nem ért a lába a székről, szóval az csodálatos volt. Onnantól kezdve 13 éves koromban tudtam, hogy ez engem érdekel, és akkor kezdtem fuvolát tanulni, és az, hogy ezt a pályát választom, és hogy ezt fogom csinálni, ez soha nem volt kétséges. Kétségeim sem voltak, hogy az életem az jó irányba megy-e. Az, hogy bizonyos dolgok megtaláltak, az egy nagy boldogság. Az, hogy bizonyos dolgok nem találtak meg, nem dőlök a kardomba emiatt. Tehát nekem voltak dolgok, amik handicap, amit azt mondhatom, hogy nem érzem kudarcnak.
1: Tehát, mire gondolsz, amikor azt mondod, hogy nem találtam meg
0: dolgot? Például mondok neked egy érdekes dolgot. Én jól tudok németül, nagyon rosszul tudok angolul. Valahogy az a generációnál az angol nem volt terítéken, nem volt igazán, hogy a német mondja, Sitzfleischem, ülőhús, ülőkém ahhoz, hogy elkezdjek aktívan angolul tanulni, és hogy megtanuljak úgy angolul, hogy olyan... Voltak olyan megkereséseim az életemben, aminél, ha tudtam volna angolul, azért az hasznomra lett volna. És ma már a német tudású megkereséseknek nincs akkora súlyuk. Nem elég egész egyszerűen. De nem baj, jól van ez így.
1: Tehát elégedett ember vagy.
0: Én egy elégedett ember
1: komplett
0: vagyok.
1: Komplett pályam van mögöttem.
0: Abszolút. Szeretem a társaságot, szeretem a volt kollégákat, szeretem az új kollégákat, tehát, hogy mondjam, életkor különbségtől függetlenül szerettem. És szerettem a nagyon sok fiatal kollega, karmesterekkel is beleértve barátom van, hát most azt mondhatom, hogy például, akit én tényleg nagyon sokra tartok, nálam Hajszára 50 évvel fiatalabb, Rajna Martin, az ő 22, az én 72 éves korom óta azt mondhatom, hogy baráti viszonyban vagyunk, rendszeresen beszélünk, megtárgyalunk dolgokat, csodálom a sikereit, és nagyon boldog vagyok, hogy ilyen pályát fut be, és megérdemelten. Tehát, hogy ezek jó dolgok. Jó dolog elbeszélgetni ilyen emberekkel.
1: Arról lehet tudni valamit, hogy miért kerültettek ti ilyen közel egymáshoz, hogy mik a közös pontokban, leginkább az érdekel, hogy a gondolkodásotokban mi a...
0: Azt nem tudom, a gondolkodásomban szerintem rengeteg a különbözőség. Az volt, hogy én 2017-ben, akkor volt 22, dirigáltam a Zeneakadémia zenekarát, a Zeneakadémián, amin egyébként a szólista Ránki Fülöp volt. Bartók Armék zongoraversenyt játszott, és egy-két próbán ott volt a Rajna Martin, és akkor oda mindig beszélgettünk, és akkor ez úgy puhatolódzott, kereste ő is ugye 22 évesen a szakmájának a jövőjét, mesterfogásait, és így tovább, és mindig beszélgettünk, és úgy maradtunk egész egyszerűen, és ez úgy tart azóta is. Uh-huh. Nyilván ő neki most már rengeteg dolga van, utazik mindenfelé, tudod, hogy Luxemburgban lett vezetőkarmester, illetve lesz 26-tól, most már nem olyan egyszerű találkozgatni, de úgy rendszeresen üzenetet váltunk, és megbeszélünk egy-két dolgot.
1: Uh-huh. Akár visszasülhetnétek, így hármasban beszélgetnénk egyet, ebben a stúdióban, és akkor...
0: Nagyon szívesen.
1: Jó.
0: Nagyon szívesen.
1: Mátyás, köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, és beszélgettünk egy jót.
0: Nagyon örülök, hogy meghívtál, köszönöm szépen.
1: És köszönöm.
2: Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallották. Az Enyhe Katarzis újra meghallgatható a Trend FM YouTube csatornáján és a www.enyhekatarzis.hu oldalon. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Ércfalvi András vagyok, szép napot mindenkinek, ez itt a Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetéseiből, a hét legjobb pillanataiból válogatunk önöknek, rádiózzunk együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Folytatódik a Monitor délután, Borosné dr. Szűcs Ildikó, a BGH vezérigazgató itt a stúdióban, kezicsókolom.
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Túl meleg volt, ugye, az elmúlt napokban, hát a strand szempontból.
3: Azt szerintem nem kifejezés, úgyhogy engedje meg, hogy először is azt mondjam, hogy hálás vagyok mindazoknak a vendégeknek, és a kollégáimnak, hogy gyakorlatilag az elmúlt napokat túléltük. Iszonyatosan meleg volt, és azt is gondolom, hogy óriási felelősség. Nagyon sokan jöttek egyébként el úgy a strandra, akik csak hűsölni vágytak, a vizek tele voltak. Ez látható volt, mindenki kereste az árnyékot. Az én kollégáim, az úszómester és medence felügyelő kollégák pedig ott álltak a napon sokszor. Ha szél volt, akkor nem volt felettük napernyő sem, úgyhogy hálás vagyok nekik, és azt gondolom, hogy most ez a kis hidegebb idő, a szél, a felüdülés szükséges ahhoz, hogy a következő ilyen hőhullámot túlélje a társaság is, meg szerintem minden magyar budapesti és ide látogató külföldi.
2: Most már ráadásul ugye dunai fürdőzés, meg természet közeli strandolás, most már az árasztóparton is ott állnak a kollégáik, nem?
3: Igen, július 1-én megnyitotta az árasztóparti szabad strandunk, van valóban vízimentő kollégánk, bár ugye 500 fő felett lenne csak kötelező az egyidejű ott tartózkodás szempontjából. Mi azt gondoltuk, hogy a Duna egy veszélyes üzem, hiszen folyóvízről beszélünk, erős sodrással, úgyhogy biztonságosan úgy építettük ki, hogy egy 120 cm mély vízhez alakítottuk ki a kordont, és vízimentő kollégánk van a helyszínen.
2: Higiénia, akadálymentesítés, biztonsági
3: élmény. Minden van, WC van,
2: jó, csak ezt mondom, mint feladat.
3: Folyóvíz van, igen, ezt mind megcsináltuk, megtisztítottuk egyébként magát a medret. Ugye azért egy érdekes kérdés, amikor a Duna mindig beljebb megy, akkor nekünk mindig beljebb kell megtisztítani a medret, óriási köveket kivinni, meg egyébként olyan szennyeződéseket, akár fémszennyeződéseket, amit bedobálnak kedves állampolgárok. Szóval, hogy ezeket kihordani, hogy nehogy véletlenül valakinek sérülése alatt legyen.
2: Még hajók is előkerülnek, mikor ennyire nincs víz a Dunában, úgyhogy hát, van ebben most
3: minden. Én remélem, hogy azért annyira nem lesz kicsi a Duna, de valóban tegnap lehetett látni, meg hát ma is pici a víz.
2: Erről szóltak a hírek az elmúlt napokban, meg arról is, hogy beszélt például a Rácról, meg a Széchenyiről. A Rác az majd egyszer, ugye? És csak hát hitelből.
3: Tehát egyrészt azt gondolom, hogy a fővárosnak ahhoz, hogy a turisztikai stratégiája a fővárosnak elkészüljön, és a főváros valamilyen módon definiálja magát mondjuk Bécssel vagy Prágával szemben, mert ugye ez a két ilyen nagy versenytársunk, ahhoz azt gondolom, hogy a víznek meghatározó szerepe kell, hogy legyen. Ebből a szempontból nem mindegy, hogy hány fürdő van nyitva,
2: illetve
3: hány történelmi fürdő van nyitva, és milyen vízes programokat tudunk nyújtani azoknak az ide látogató vendégeknek, és ez legyen külföldi vagy magyar, de azoknak, akik ide látogatnak, no pláne az itt lakóknak. Ezért azt gondolom, hogy a Rácfürdőnek, a Gellértfürdőnek, vagy akár majd, ha beszélünk a Széchenyi fürdőnek a felújítása, az nem megkerülhető történet. Azok-e musz történetek, mint ahogy az én személyes meglátásom szerint az is musz, hogy további vizes létesítményeket is kell majd létesíteni a városban, feltéve és megengedve, hogyha egyébként ezek a fürdők megvannak, és hát persze itt jön a királyfürdő kérdése is. Tehát ha a Rácra visszatérünk, a Rácfürdőnél most ott tartunk, hogy volt egy engedélyünk a fővárosi közgyűléstől a tavalyi évben, hogy kiírhattuk a kettős feltétellel a közbeszerzési eljárást. A közbeszerzési eljárást mi kiírtuk. A kettős feltétel az volt, hogy kapjunk engedélyt a kormánytól hitelfelvételre.
2: Itt jött a satúfék a kormánytól.
3: És legyen aláírt hitelszerződés. Nyilván a kettő sorrendisége az, hogy kormányengedély, hitelszerződés. Mi lebonyolítjuk most a közbeszerzési eljárást, ennek az értékelési szakasza van. Azt szerintem nyugodtan el lehet mondani, nem sértek jogszabályt, hogy vannak jelentkezők. Én azt gondolom, hogy valahogy augusztus, azt hiszem 8-áig kell nekünk lezárni a közbeszerzési eljárást. Ebben több opció van, ugye utána, hogy hány nap van még szerződéskötésre, hány nap van a döntésre. Mi készülünk, és nyilván a fővárosi közgyűlésnek majd döntenie kell arról, hogy akkor tovább engedi a Rácz beruházását.
2: Új kormányú lehetőség.
3: Én Én azt gondolom, igen, és hát nyilván ebben benne van az is, hogy van olyan része a történetnek, amikor a saját forrásunkat, a működési cashflow-unkat is fel tudjuk használni, ha kevesebb osztalékot fizetünk a fővárosnak. Még egyszer mondom, ennek a döntési joga, a döntési kompetenciája a fővárosi közgyűlésnél van. Mi meg fogunk tenni mindent, hogy minden alternatívára egy olyan döntés előkészítő anyagot készítsünk el, ami reális, valós, és azt gondolom, hogy jogszerű döntésre ad lehetőséget.
2: A számok embere, én meg fordítom magamnak, aranytojás, tojó, tyúkok, ha vannak itt a fővárosban, és ezek a fürdők, ezek a nagy fürdők. Ráadásul fél, ott áll, mondjuk a Rácz az ott áll, és egy óriási vagyon áll benne, és csak pusztul, de mondjuk ott van a Szécs, vagy ott van a Rudas, vagy ott van a Gellért. Tehát ezeket, hogyha azt akarom, hogy toljanak aranytojásokat, akkor ezt
3: ez pontosan így van, András.
2: 3 milliárd most a Széchenyi, ugye?
3: Igen, tehát azt nem lehet elvárni, hogy mondjuk azt vegyük a Széchenyi fürdőt. A Széchenyi fürdő látogatói száma nagyságrendileg 1,4 millió ember. Ha egy fürdőt egy évben 1,4 millió ember meglátogat, az biztosan elhasználódik. Másrésztről a Széchenyi fürdő több mint 110 éves. Tehát azt is lehet tudni, hogy nagyon sok minden technológiai, műszaki technológiai oldalról sem úgy készült 110 évvel ezelőtt, ami alkalmas lenne például a mai időjárási körülményekre. Tehát ahhoz, hogy megfelelő légtechnika, megfelelő hűtés legyen, ahhoz például a teljes légtechnikai rendszert újra kell alkotni, és egy egészen más, korszerű légtechnikával kell ellátni a Széchenyi fürdőt. De ugyanez igaz most a 3 milliárdos felújításra is, ahol pedig szükség van arra, hogy a belső medencetereket, burkolatokat, statikai megerősítést, a medence statikának az újra gondolását, és egyébként a medencéknek most egy jogszabály alapján történő átalakítását, töltőrítő medencéről szűrőforgatósátételét, ezt megtegyük és megcsináljuk.
2: Na ez a következő, amit felírtam magamnak, hogy itt a történelmi fürdőkkel mi lesz, hogyha az Unió ezt megköveteli, ez most már húzódik egy jó ideje, akkor ez milliárdos beruházás, vagy fejlesztés, átalakítás fürdőnként, azt hiszem.
3: Ugye? Igen, ez ugye van egy jogszabályi változás, ez 2023-ban született, 2023 novemberében és 2024 március 19-én lépett életbe, ami arról szól, hogy a töltőrítő medencékben is a gyógyvizet gyakorlatilag fertőtleníteni kell. Na most ahhoz, hogy ha a gyógyvizet fertőtlenítjük, akkor ennek meg kell nézni, hogy milyen hatása van egyébként az emberi szervezetre, tehát én azt gondolom, hogy mindenféle vizsgálatot, kutatást el kell végezni. A másik oldalon pedig ugye az a feltétel, hogy ha bizonyos összetétel nincs meg a gyógyvízben, akkor praktikusan a szűrőforgatósát kell alakítani, és 2026. december 31-éig kell bejelenteni minden fürdőnek azt a felmentési kérelmet, ami arról szól, hogy nem akarja, vagy nem tudja átalakítani.
2: Ez kulcskérdés, hogyha nem hipóban akarnak, vagy feltöltlenítőszerben, vagy
3: fürdőigazgató barátom, mondta, nem klórban, nem...
2: És nem akarom, hogy már nem tudok más kifejezni, mint kiherélni a gyógyvizet, ugye, mert ha mindenféle feltöltlenítőszerrel dúsítom, meg így forgatom, úgy forgatom, akkor az nem az lesz egészen, akármit mondanak majd, akkor az nem az lesz.
3: Így van.
2: Tehát ez a
3: és
2: nagy kérdés.
3: A történelmi fürdők esetében, és ez nem csak Budapestet jelenti, hanem azokat a vidéki fürdőket is, akik technológiailag úgy építették meg az épületet, no pláne a történelmi fürdőket biztosan úgy építették meg több száz évvel ezelőtt, hogy nem arra gondoltak, hogy mondjuk egy homokszűrő berendezést be lehet tenni az alaksorba a medencetér alá. Mert nem így készültek, úgyhogy mi most abban gondolkodunk egyébként, hogy magát a Széchenyi fürdő három medencét egy korszerű új technológiával látjuk el, ezt a három medencét, és ez egy pilot is, mert bízunk abban, hogy ez egy olyan szűrőt, vagy egy olyan szűrőtechnológiát próbálunk ki, ami gyakorlatilag akár ivóvíz tisztaságot is eredményez. Bízunk benne, hogy ez alkalmas arra, hogy akár vegyszer nélkül lehessen használni.
2: Hogy ez elegendő legyen.
3: Így van, és nem károsítja a vizet. Így van.
2: Áfa.
3: A Fürdőszövetségnek van egy folyamatos elképzelése, ugye én az elmúlt választásokon, ami Fürdőszövetség elnökségi választás volt, én alelnöke lettem a Fürdőszövetségnek, úgyhogy azt gondolom, hogy mondhatom az elnökség nevében is. Nyilvánvalóan nekünk van egy olyan elképzelésünk, hogy az áfában lépni kell. Az
2: összes,
3: turisztikai szolgáltatásban a fürdőszolgáltatás áfája egyedül 27%-os. Én azt gondolom, hogy az egy nagy kérdés, hogy hogy ezt a 27%-ot abban az esetben, nyilván ennek nagyon sok összefüggése van a kormány oldaláról is, hiszen az, hogy milyen az áfa bevétel, ez meghatározó, nyilvánvalóan költségvetési oldalról is ezt át kell gondolni, de egy biztos, ha ezt a 27%-ot le lehetne csökkenteni egy 5%-os áfára, hogy a szállodák esetében van, akkor lenne egy olyan forrása a fürdőknek, ami alkalmas arra, hogy beruházásokra, akár energiahatékony beruházásokra, bizonyos helyeken bérfelzárkóztatásra, illetve olyan korszerűsítésekre, fejlesztésekre fordítsa, ami egyébként szükséges.
2: Vendégszám és vendégminőség. Miatt beült a stúdióba, erről beszéltünk, az összes szakértő megszólalt már itt Magyarországon, hogy hát hány millió a turista, milyen vastag a pénztárcájuk, és mi lenne optimális Budapestnek, Magyarországnak, milyen változásra, vagy változásokra, milyen stratégiára van szükség. Ezt nyilván a fürdők is érzik a bőrükön, hogy a kevesebb pénzű turista jön nagy szám, mert azok nem mennek étterembe, azok nem szállnak meg szállodában, nem költenek, nyilván nem mennek el egy történelmi fürdőbe sem, vagy kevesebben mennek el. De ez az én gondolatom.
3: Ez nagyon-nagyon-nagyon így van. Ugye, ha megnézzük, akkor gyakorlatilag Budapest ma megmaradt City Break destinációnak. Ez azt jelenti, hogy 2,5-3 éjszakára érkeznek a vendégek. Az is egyértelmű, és a KSH is nyilvánosságra hozta, bár én azt gondolom, hogy a KSH adatoknál talán most az utóbbi hetekben egy jóval erősebb elmaradást észlelünk, hogy jóval kevesebb a turista, mint amire számítottunk. Ennek több oka lehet. Ugye egyik oldalon nagyon erős a forint. Budapest eddig is nem az olcsó városok közé tartozott. Most az erős forint ezt erre rárakott egy lapáttal. A másik oldalon van egész Európában egy turizmus elmaradás, egy turizmus hanyatlás, aminek nyilván van egy szociális oka.
2: De még Amerikában is ott több 10 millió ember ilyen.
3: Igen. Szociális oka is van. A másik oldalon pedig nyilván a háború nem tett jót sem árak, sem pedig mentális hatásban, tehát, hogy nem mernek utazni nagyon sokan. Ez így van. Ha ezt összerakom, akkor az látszik, hogy valóban hiányoznak a turisták, mi ezt leginkább a Széchenyi fürdőben tapasztaljuk. Nekünk volt egy olyan elképzelésünk a 2026 évi üzleti terv készítésekor, hogy a Gellért fürdő bezárásával a Gellért fürdőbe érkező turistákat megpróbáljuk átterelni a Lukács, a Rudas és a Széchenyi fürdőbe. Azt kell mondjam, hogy a Rudas és a Lukács fürdőben ez gyakorlatilag sikerült, a Széchenyi fürdőben pedig nem csak az átterelés nem sikerült, hanem gyakorlatilag turista szám elmaradást
2: tapasztalunk. Nem volt már mit átterelni.
3: Igen, nincs mit átterelni. Igen, hiányoznak a turisták, és hát valóban a keveset költő, azt kell mondjam, hogy a buli turizmus él, és én ebben nagyon szomorú vagyok, de az, ami a kulturális turizmust jelenti, amikor valaki azért jön el, mert Budapesten olyan programokat, olyan kulturális élményeket, olyan építészeti csodákat lát, ami egyébként máshol nem található, az a fajta turizmus az nagyon hiányzik, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt muszáj újra építeni. Én személy szerint azt gondolom, hogy Budapest turisztikai stratégiáját ugye újra kell majd definiálni, ezen dolgoznak is munkacsoportok, dolgozik a város, ebben én is részt veszek. És hogyha eljutunk odáig, akkor meg kell határozni, hogy mi lesz ez a versenyelőnye Budapestnek, Bécssel, Prágával, bárkivel szemben, amire lehet építeni, de hosszú évek folyamatának kell eltelni ahhoz, hogy ezt a fajta turizmust, ezt a fajta vendégkört egy másik vendégkörre tudjuk alakítani.
2: Na, addig is a vendégeknek program kell Széchenyben.
3: Ez így van.
2: Legyen ez a vége.
3: Széchenyi fürdő, igen. Azt gondoljuk, hogy a Széchenyi fürdő önmagában az vendégélményt az építészeti csodája adja meg, és ehhez jön még az, hogy mennyire jó a vízben tartózkodni. Ehhez mi még egy dolgot teszünk hozzá, az, hogy a vendégélmény teljes legyen. Olyan programokat találtunk ki a nyárra, amelyek bízunk abban, hogy hozzájárulnak a vendégélményhez, megy a színeszpá sorozat, angolul vetítünk mozifilmeket, magyar felirattal, medencében lehet nézni. Hát szerintem, amikor kint 35 fok van, akkor annál jobb dolog nincs, mint ülni a vízben, ami egyébként persze meleg a napsütéstől. De valójában azt gondolom, hogy ez egy jó dolog. Készülünk a Forma 1-re külön programmal, készülünk a Sziget Fesztiválra külön programmal, készülünk augusztusban egy a Candlelight helyett Candle Spa programmal, ami azt jelenti, hogy gyertyafényes fürdőzést fogunk biztosítani élőzenével. Azt gondolom, hogy ez megint egy speciális program tud lenni, és készülünk a szeptemberi hónapban pedig a Wellness Weekendre, ami azt jelenti, hogy valójában fürdőrituálétól kezdve olyan oktatási, azt kell mondjam, hogy a fürdőkultúrát fejlesztő programokat próbálunk indítani, amik egyedi vendégélményt tudnak adni.
2: Jó, programokról majd egyszer még külön beszélünk a nyár elején. Jó, vagy közepén. Nagyon szépen köszönöm Borosné dr. Szűcs Ildikó BGH vezérigazgató. Köszönöm, hogy itt volt.
3: Én is köszönöm szépen.
0: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Visszavennék a méltatlanul eltávolított honvédségi dolgozókat. Elkezdődhet a bontás Rákos rendezőn. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Visszavenni a kormány a méltatlanul eltávolított honvédségi dolgozókat, derül ki a magyar közlönyből. A kérelmet a honvédelmi miniszternek címezve lehet benyújtani. Ha ő hozzájárul, hivatásos vagy szerződéses szolgálati viszony létesíthető, ha az állományba vétel feltételeinek az illető megfelel. 2023-ban egy új kormányrendelet tette lehetővé, hogy Szalai Bobrovnicki Kristóf korábbi honvédelmi miniszter egyoldalú döntéssel, két havi felmentési idővel felmondhassa a szolgálati viszonyát egyes katonáknak azok közül, akik betöltötték 45. évüket, és legalább 25 év tényleges szolgálati viszonnyal rendelkeznek. Megállapodott a MÁV a fővárosi önkormányzattal a Rákos rendezői munkáslakásokról, ahová önkényes lakásfoglalók költöztek be, a környéken pedig súlyos közbiztonsági problémák alakultak ki, erről Vitézi Dávid írt egy posztban. A közlekedési és beruházási miniszter reményei szerint hamarosan megkezdődhetnek a bontások, és megszűnhetnek az áldatlan állapotok, erről a főpolgármesterrel is egyeztettek. Pár napja jelentette be a kormány, hogy 30 napra megerősítik Budapesten a közterületi rendőri jelenlétet, elsősorban a belváros frekventáltabb pontjain, szórakozóhelyeknél és Rákos rendező környékén. A rendőrség szerint a 14. és a 13. kerület határán lévő Rákos rendezőn önkényes beköltözőket, kristálytárusítókat és körözött személyeket fogtak el. Elítélték szélsőséges jelképek bemutatásának vádjával Borisz Nagyesdzsin, orosz ellenzéki politikust, aki nem indulhat a szeptemberi parlamenti választásokon. A vád alapja egy 2023-ban közzétett internetes videó volt, amelyben rövid időre megjelent Alekszej Navalnyi néhai ellenzéki vezető fényképe. Nagyesdzsin abszurdnak nevezte az ellene indított eljárást. Azzal vádolja a Kremlt, hogy ki akarja zárni a legveszélyesebb ellenfeleket a választásokból a kívánt eredmény biztosítása érdekében. Újabb vámok kivetésével fenyegette meg Kanadát az amerikai elnök, most éppen azért, mert a Kanadában pusztító erdőtüzek füstjét átfújja a szél a határon. A füst az Egyesült Államok északi részének jelentős területeit borította be, emiatt Donald Trump szándékos hanyagsággal vádolja Kanadát, és magyarázatot követel a kanadai miniszterelnöktől. Az észak-amerikai országban pénteken csaknem 900 aktív erdőtüzet tartottak nyilván, idén már majdnem 3 millió hektárnyi terület pusztult el a kanadai erdőtüzekben. Összedőlt az egyik legnagyobb prágai köztéri szobor, a Barrandovi híd keleti hídfőjénél álló Egyensúly című betonból készült absztrakt alkotás. A balesetben nem sérült meg senki, de a leomlott több tonnányi törmelék részben elzárta a híd melletti egyik utat és a mellette lévő kerékpárutat. Amint egy 15 méter széles és 6 méter magas szobor egy 5 méteres betonkúpon állt. Rossz állapota miatt már hosszabb ideje deszkakerítéssel vették körül. A prágai városvezetés a betonszobor szakszerű lebontását tervezte, és helyére később egy másolat került volna.
0: Időjárás jelentés.
2: Felhős napos idő várható vasárnap, elszórtan valószínű csapadék. Hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között alakulhatnak a maximumok.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a műsorunkat a Monitor délután extra következő fél órájában. Az elmúlt hét legjobb perceit, legjobb riportjait idézzük föl, rádiózzunk továbbra is együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Folytassuk a közös rádiózást, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, és Kecser Máté van itt a stúdióban, aki az ABZ Drón Kft. Ügyvezetője, professzionális drónszolgáltatás, ugye?
3: Nem lőttem mellé. Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Nem lőttél mellé. Igen, komplex szolgáltatásokat nyújtunk elsődlegesen itt Magyarország területén.
2: Na, majd beszéljünk erről részletesen. Nézegettem, hogy mennyi mindenre lehet a drónokat használni, mert azt is mondtam neked, hogy beült a stúdióban, hogy sajnos a harci drónok viszik el a fókuszt, azt gondolom az elmúlt években a figyelmet, meg talán a mezőgazdasági drónokról azért lehet hallani itt-ott-amott, de vadkár, viharkár, gyomosodás, víznyomás, vadállománymérés, hozambecslés, klorofilmtartalom, tőszámlálás, talajelemzés, területmérés, térfogatmérés, és akkor még lehetne, ugye, sorolni hosszasan?
3: Hát sokáig tudnánk még sorolni, így van.
2: Mondasz három dolgot, ha összejön, amit jól tudunk a drónokról, vagy amit kéne tudnunk a drónokról, a drónok használatáról, meg három botorságot, ami viszont prekoncepció, vagy butaság, vagy téves információ. Tehát három fontos, amit kéne tudni, és három, ami kuka.
3: Hát talán prekoncepció, azt mondanám, hogy körülbelül a 2010-es években kezdtek el megjelenni azon típusú eszközök, amelyet már kifejezetten iparban, mezőgazdaságban lehetett használni. De az egy érdekes dolog volt, hogy elsődlegesen úgy jelentek meg ezek az eszközök a piacon, mint játékok. És még nagyon-nagyon sokan egyébként így tekintenek erre, fontos, hogy ezek játékeszközök.
2: 10 000 forinttól, megnéztem még azt is, lehet kapni ezeket.
3: Abszolút. Igen. És nyilvánvalóan ez a kategória, ez természetesen még megmaradt, és vannak, akik direkt ezért vásárolják, mert hobbi célra elvisszük nyaralni, a családról készítünk felvételeket. De azért mondtam, hogy ez egyfajta prekoncepció, mert szerintem nagyon-nagyon elhaladt a technológia az ilyen típusú felhasználás mellett, és tényleg elképesztő, hogy milyen lehetőségek rejlenek ma az eszközökben.
2: Hát akár már személyt is tudsz szállítani, láttam, olyan is van már, sőt.
3: Vannak olyan méretű eszközök, igen, én mindig azt szoktam mondani, hogy a technológiának a fejlődési üteme az azért messze meghaladja mondjuk a jogszabályok fejlődési ütemét, és most jelenleg tényleg így rohan a jogszabály a technológia után. De tényleg talán ez az egyik prekoncepció, hogy még sokszor játékként tekintünk rájuk. A másik meg, ahogy te is említetted, ugye egyre inkább terjed a hadászati felhasználás, és sokan még így tekintenek erre, hogy hú, hát biztos ezeket az eszközeket csak és kizárólag a hadászatban, harcászatban lehet alkalmazni. Nyilván azért egy ilyen fél igazságot mondanék ezzel kapcsolatban, csak azért, mert ha a drónok kialakulását tekintjük, akkor tényleg a hadászatból származik ez. Viszont azért a polgári felhasználás az elmúlt években, legyen szó akár mezőgazdaság, ipar, építőipar, őrzésvédelem, tisztítás technológia, és még sorolnám, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat fejlődött.
2: Oké, ez kettő. Játék, meg a hadászat.
3: Igen, a harmadik, meg talán a felhasználásnak a módja, vagy a bonyolultsága, hogy nagyon-nagyon sokan úgy gondolnak, hogy hú, hát ha én mondjuk építőiparban, vagy permetezni szeretnék ezzel az eszközzel, hogy ez egy mennyire bonyolult eszköz, és azt gondolom, hogy ez tényleg egy prekoncepció. Nagyon-nagyon fontos az, hogyha valaki ebben az ágazatban szeretne elkezdeni drónokat alkalmazni, akkor szükséges egy olyan megfelelő, professzionális képzés, ami azt teszi lehetővé, hogy ezeket a drónokat repülésbiztonsági szempontból is, talán az az egyik legfontosabb szempont ma Magyarországon, az Európai Unióban, vagy mondhatnám az egész világon, hogy azért ezeket a légijárműveket, hogyha valaki nem megfelelő tudással, kompetenciával használja, akkor lehet, hogy nem biztonságos. Viszont ha valaki részt vesz egy professzionális képzésen, edukálódik, akkor azt gondolom, hogy ez abszolút elkerülhető.
2: Tudja a lehetőségeket, korlátokat is.
3: Abszolút.
2: Tehát
3: igen.
2: Elhiszem neked, mert azt mondtad, hogy a légirányításból jöttél 10 éve, ugye a drónok világába, tehát
3: igen,
2: az, én ott
3: tíz
2: meg azért ez fontos.
3: 10 évig voltam légiforgalmi irányító, igen, a Magyar Honvédségnél, én nagyon-nagyon szerettem, és mondhatni egyébként, hogy a repülésnek a szerelme az innen adódik, innen származik, és ezt szerettem volna összekötni valahogy az innovatív technológiával, és adta magát, hogy drónokkal kezdtem el foglalkozni.
2: Na, mert az innovatív technológiáról, meg az ABZ drónról mindenképpen kérdezlek, de a 3 plusz nem engedem el. Bár részben érintetted már, de mi az a 3 plusz, amit viszont mindenképpen kéne tudni?
3: Hát, talán az egyik legfőbb dolog, hogy szuper eszközökről beszélünk, és mondhatni lehet, hogy egy picit ilyen egyszerűen fogalmazok, de nagyon-nagyon király ezeket a drónokat alkalmazni a mindennapokba.
2: Röptetni vagy röptetni?
3: Abszolút, igen. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Az, hogy felhasználóbarát eszközökről beszélünk, ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog. És talán, hogyha tényleg az ipar és a mezőgazdaság területéről közelítem meg, akkor itt ebben az ágazatban nyilvánvalóan egy vállalkozó vagy egy cég mindig azt vizsgálja, hogy na mennyire tudok mondjuk én költséget megspórolni azzal, hogy én drónokat alkalmazom. Hiszen azért ebben az ágazatban nem feltétlenül valaki azért kezdi el ezeket az eszközöket használni, mert hogy az előbb fogalmaztam, mert mennyire király egy ilyen drónt üzemeltetni, meg a repülés szerelmese, hanem tényleg ő azt fogja nézni, hogy bevételeket tud-e növelni, vagy költséget tud-e csökkenteni, és azt gondolom, hogy ez mind a kettő meg tud valósulni, hogyha valaki drón technológiát alkalmaz, akár mezőgazdaság, akár ipari területen.
2: Az mit jelent, hogy felhasználó barát, hogy könnyű, hogy készhez, simul, hogyha te professzionális képzésen vesz részt, és ez nem olyan hosszú, ez nem több fél éves, láttam, hogy mindenféle nagyon rövid idő alatt azért nagyon sok mindent lehet megtudni a drónokról, hogy akkor annyira okos eszközökről van szó, hogy hát ez a jó szóra felhasználó barát. Tehát
3: elképesztően okos eszközökről van szó. Nyilvánvalóan például mi a képzéseken nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a manuális kompetenciát, a manuális készségeket elsajátítsa például egy partner, aki hozzánk érkezik. Viszont, hogyha az ipari és a mezőgazdasági felhasználást nézzük, azért ezeknek a drónoknak az üzemeltetését már nem úgy kell elképzelni, hogy valaki fog egy földi irányító állomást, vagy kicsit egyszerűbben egy távirányítót, és a kis irányító karokkal vezérli az eszközt, hanem ezek a drónok

0: pont ez a lényeg az automata működésnek, hogy folyamatosan van ott egy felügyelet. Tehát például a drónoknak a 90%-át megnézzük, ott például nyilván az akkumulátornak a töltését meg kell oldani a távpilótának, vagy a segítő személynek. Ha permetezésről beszélünk, akkor tölteni kell a tartályt, vagy akár folyadékkal, akár granulátummal. Tehát a távpilóta teljes mértékben még nem hagyható el a műveletből. Viszont ez egy nagyon-nagyon érdekes folyamat, hogy ebbe az irányba halad a fejlődés és a technológia, és ma már például elérhetőek olyan rendszerek a piacon, dock típusú rendszereknek nevezzük őket, amit tényleg úgy kell elképzelnie mindenkinek, a hallgatóknak is, hogy van egy kisebb, tehát kicsit leegyszerűsítve mondjuk egy ilyen 60x60 centis doboz.
1: Egy garázs,
0: amit kitelepítünk mondjuk egy ipari területre, vagy egy mezőgazdasági területre, és képes a benne lévő pilóta nélküli légijármű teljesen önállóan feladatokat
1: végrehajtani.
0: Feltölti
1: magát, akár megkapja a naftát, megkapja a permet. Hát pont úgy, mint a eszembe a robot fűnyíró.
0: Hát körülbelül.
1: 15 éve először láttam Ausztriában egy panzió ablakában, vagy nem tudom hány, fogalmam nem volt, hogy mi, egyrészt aztán rájöttem, mi az, hogy hova megy be abba a kis garázsba. De akkor tulajdonképpen ez a drónok jövője is. Megkapja a parancsot, bármilyen módon, előző este, vagy egy héttel előtt, és utána önjáró módon, önvezető módon ezt megoldja.
0: Teljesen távoli irányítást tesz például egy ilyen dock rendszer lehetővé, tehát akár egy másik kontinensről 4G adatkapcsolat által tudjuk irányítani az eszközt. És ami nagyon-nagyon érdekes, és ahogy te is megfogalmaztad, hogy még akár az akkumulátornak a töltését is meg tudja oldani egy ilyen indukciós elven tulajdonképpen, tehát itt akkumulátorcsere az esetek nagy részében nem történik, hanem ahogy érintkezik az állomással, megtörténik az akkumulátor töltés is.
1: Na jöjjön akkor az ABZ Drón Kft., hogy igazából ti mivel foglalkoztok? Ti nem gyártók vagytok, ez fontos, hanem ugye professzionális drón szolgáltatásról van szó.
0: Van, igen. Körülbelül 10 éve. Igen, most már 10 éve foglalkozunk pilóta nélküli légijárművekkel, vagy ugye, ahogy divatosabban nevezzük őket, drónokkal. És én mindig azt szoktam mondani, mi elsődlegesen egy szolgáltató cég vagyunk, és szolgáltató cégként is jöttünk létre. Tehát körülbelül 10 évvel ezelőtt az akkor elérhető permetező drónokat, monitoring drónokat megvásároltuk, és elkezdtünk vele rengeteg tapasztalatot gyűjteni. Azért ebben az időszakban még teljesen más jogszabályi környezetben, teljesen más technológiával álltunk szemben. Viszont ez egy nagyon-nagyon meghatározó időszak volt a részünkre, mert tényleg rengeteg tapasztalatot sikerült gyűjteni.
1: A jogszabályok akkor lazábbak voltak? Hát akkor bárki bármit röptethetett?
0: Hát valamilyen szinten lazábbak voltak, valamilyen szinten bonyolultabbak voltak. Két nagyon-nagyon fontos szabály volt a 2021 előtti időszakban. Az egyik szabály az úgynevezett felelősségbiztosításnak a kérdése. Ez tulajdonképpen olyan sokat nem változott, tehát régen is kellett felelősségbiztosítása a drónos üzemben tartóknak, illetve ez természetesen most is kötelezettség. Illetve volt egy, ami valamilyen szinten a bonyolultságát adta, hogy úgynevezett eseti légtérben lehetett csak és kizárólag végrehajtani a drónos repüléseket. Teljesen mindegy volt, hogy hova mentünk repülni, milyen eszközzel repültünk, kirepült, ez csak és kizárólag eseti légtérben lehetett végrehajtani. Ez egy nagy méregfoga volt egyébként ekkor a drónozásnak, mégpedig azért, mert ugye 30 nappal előtte minimum meg kellett igényelni ezt a légteret, tőlem mindig kérdezték a gazdálkodók.
1: Hát
0: a
1: agráriumban ezt hogy lehet megoldani?
0: Igen, hát igen, ez egy nagyon-nagyon nehéz.
1: De akkor ez már nincs.
0: Az eseti légtér az megmaradt, viszont olyan tekintetben lett rugalmasabb, hogy ma az eseti légtér az kifejezetten lakott terület fölötti repülés fölé korlátozódik. Így van. Nyilván a lakott terület fölötti repülés mindig egy nagyobb kockázatú repülés jelent. Itt akár a repülés szempontjából, akár GDPR tényező szempontjából, tehát ott megmaradt. De hogyha egy egyszerű mezőgazdasági repülés nézünk, mezőgazdasági tábla
1: van,
0: fölött.
1: Van 20 hektárom fölötte, ott akkor nem kell egy hónap előtte megmondanom.
0: Ott előfordulhat, hogy nem kell. Így van, így van. Tehát itt azért rugalmasabb ebből a szempontból a jogszabály. Viszont ebben az időszakban nem voltak előírva még például kompetenciák, hogy mivel kell rendelkezni valakinek, aki szeretne mondjuk drónnal repülést végrehajtani. A 2021-es dátum, ez egy nagyon-nagyon fontos dátum, hiszen 2021. január 1-től egy egységes Európai Uniós jogszabályi keretrendszer van érvényben, ami valamilyen szinten egyszerűsíti és egységesíti a

0: jogszabályokat Európán belül. Tehát most már, ha megnézzük a jogszabályokat akár a környező országokban is, akkor itt eléggé meghatározó átfedés mutatkozik akár magyarországi szabályokkal kapcsolatban. De egy picit vissza, tehát mi elkezdtünk tapasztalatot gyűjteni, és láttuk azt, hogy például a gazdálkodók nyitottak arra, hogy megtanulják, hogy hogyan is lehet drónokat üzemeltetni, miért lesz nekik jó drónokat üzemeltetni. Így alakult ki tulajdonképpen az oktatási üzletágunk. Most már a NÉBIK részéről, illetve a légügyi hatóság részéről is vannak olyan képzéseink, amelyek akkreditációval rendelkeznek. Hiszen most szerintem fogunk erről is beszélni, mert ez is egy lényeges pont, hogy ugye azért, ha például ma valaki permetezni szeretne drónnal, hogy eléggé szigorú jogszabályi keretrendszerben tudja megtenni megfelelő képesítéssel. Hogyha a céges portfóliót szeretném tehát összefoglalni, a szolgáltatás az még mindig egy nagyon-nagyon meghatározó dolog nekünk. Dolgozunk egy 6 fős, nagyon-nagyon profi távpilóta csapattal, én nagyon-nagyon büszke vagyok erre a csapatra. Tényleg azt gondolom, hogy Európa szerte elismert profizmussal
1: rendelkezik. Az mit jelent, mondjuk én egy őrzésvédést szeretnék megvalósítani a cégemen belül, de úgy, hogy ezt kiszervezzem, és azt mondom, hogy az ABZ drón oldja ezt meg, akkor az egyik távpilótának az egyik feladata ez lesz, mondjuk?
0: Így? Telepíteni tudunk egy eszközt. Én mindig azt szoktam mondani, hogy mi sosem egy eszközt értékesítünk, hanem igyekszünk technológiát átadni a partnernek, mert azért, hogyha megnézzük a mai helyzetet, akkor egy laikus személy számára még nagyon-nagyon sokszor egy picit ilyen labirintusnak tűnik az, hogy hogyan tudom én jogszerűen alkalmazni a drónt az adott ágazatban, és mi komplexen próbálunk ebben segítséget nyújtani. Tehát adjuk a terméket, a jogszabályi megfelelést, az oktatást, illetve még a szerviz hátterünk is megvan, tehát azokat a termékeket, amiket értékesítünk, ahhoz a szerviz szolgáltatásunk
1: ezt is. Ezt én értem, de akkor a távpilóták mit csinálnak?
0: Hát a távpilóták nap mint nap oktatásokat, illetve szolgáltatásokban vesznek részt, tehát megrendelnek tőlünk például egy pár hete volt egy nagyon-nagyon érdekes projektünk, például egy tisztítást hajtottunk végre magas nyomású tisztító drónnal.
1: Toronyház vagy ilyen?
0: Nem, ez egy mezőgazdasági ingatlan volt, aminek a tető szerkezetét tisztítottuk, egy eléggé elszennyeződött porral, mohával szennyezett tetőről volt szó, és ennek a tisztítását hajtották végre a kollégák.
1: Világos, tehát ekkor nem az adott cég tanítja be az emberét mondjuk egy egyszeri alkalomra arra, hogy ő most drónkezelő távpilóta legyen, hanem azt mondja, hogy komplex szolgáltatást. Lássa, pucoljátok le azt a tetőt.
0: Világos. Igen, mert én azt látom egyébként a piacon, hogy pont egy picit ilyen a szkeptikus gondolkodás miatt, hogy nem látom még, hogy mennyire tudom majd alkalmazni az eszközömet, először szeretném megnézni, hogy ti mit tudtok. És amikor azt látjuk, hogy hú, hát ez tényleg működik, és ez nekem hatékony, akkor beíratom mondjuk a kollégámat, vagy elmegyek én hozzátok egy képzésre, én megtanulom, hogy hogyan tudom ezt végrehajtani, és mondjuk utána történik egy eszköznek a megvásárlása.
1: Melyik terület ugrott meg? Tehát kik voltak az először, akik hát jobb ez, ráugrottak erre a szolgáltatásra? Én jó pár riportot készítettem a mezőgazdasággal kapcsolatban, agráriummal kapcsolatban, amikor ezek a drónok jönnek, mérnek, mennyi a vegyszer ott, milyen a vadkár, nem kell kiküldeni a terepjárót körbe, meg a vadőrt, meg a nem tudom micsodát, kell leöntözni, kell lepermetezni, nézzük meg, hogy egyenletes-e a tábla. Ilyen igényeket láttam. Viszont az is igaz, hogy a gazdatársadalom idősödő. Uh-huh. Ez egy nagyon komoly probléma szerte Európában, de Magyarországon is. Gondolnám, hogy a fiatal gazdák ráugranak erre a dologra, mert szexi dolog, mint hogy most már egy ilyen munkagép is, most már úgy néz ki, mint egy fedélzeti kompjúter, nem? Mint egy Tesla. Igen. Tehát egész más, mint egy régi 100 évezeti traktor. Valahogy így volt, és a mezőgazdaság volt, vagy ezt rosszul gondolom, ami először nyitott?
0: Nem, hogyha a polgári szférát nézzük, akkor az teljesen egyértelmű, hogy a mezőgazdaság, és hogyha megnézzük egy picit a piacot, akkor ma még mindig elmondható, hogy a mezőgazdaság meghatározó szerepet vállal a drónok polgári felhasználását érintően. Igen, ha a mezőgazdasági felhasználást nézzük, akkor itt két nagyon fontos halmaz kell említeni. Az egyik a monitoring drónok csoportja, amivel a gazdálkodó információt gyűjt. Ugye, hogy gyűjtötte eddig az információt a gazdálkodó? Végrehajtott ugyanúgy egy terepszemlét, kiment a terepjáróval, akár bementek a növényzetbe, stb., de azért a komplex kép, tehát most gondoljunk bele, van egy 10-15 hektáros tábla, nem feltétlenül járta végig senki, és talán a drónok itt kezdtek el egyébként ebben segíteni, hogy föl tudsz állni a tábla széléről, és van egy komplex információ halmaz. Az információ az borzasztóan fontos dolog ma már a mezőgazdaságban, ugye? Az, hogy precíziós mezőgazdaság, az most már nem egy új fogalom, az már nagyon-nagyon régen
1: az itt van. Az a túlélés lehetősége.
0: És az a, igen, én ide azt szoktam mondani, hogy ez a vonat, ez elindult nagyon régen, és itt sosem az a kérdés, hogy felszállunk erre a vonatra, hanem hogyha valaki nem száll fel erre a precíziós mezőgazdasággal kapcsolatos vonatra, akkor ebből milyen kára fog származni. Mert azért olyan időjárási körülményben vagyunk, olyan aszályos körülményben vagyunk, hogy én azt gondolom, hogy a precíziós megoldások, köztük a drón, az egy segítség, és mindenkinek így kell erre tekinteni, hogy segítség. Nyilvánvalóan nem fogjuk tudni minden körülményben, minden növényvédőszer esetén használni a drónokat, de bizony segítség, és ezeket az eszközöket ki kell használni mindenkinek.
1: Miben kérték legelőször, vagy legtöbbször a segítséget? Abban, hogy mennyi volt a csapadék, hogy hol van vadkár, valami ilyesmi, nagyjából ezek az...
0: Nagyon-nagyon vegyes egyébként, tehát hogyha a szolgáltatásainkat nézzük, akkor tényleg vannak olyan szolgáltatások, ahol monitoring drónokat vesznek tőlünk igénybe, monitoring szolgáltatásokat. Ugye itt is két nagyon fontos irány van, amikor egy hagyományos kamerával felszerelt drónt alkalmazunk, akkor ott mit tudunk azonosítani? Hát vizuálisan is látható problémákat. Csak ezt felülnézetből komplexen tudjuk átadni mondjuk a partnernek. Látható vegetációs problémák, vadkár, szélkár, egyéb időjárásból származó károk. A másik nagyon-nagyon fontos halmaz, és még mindig a monitoring drónoknál maradunk, amikor már úgynevezett multispektrális kamerákat használunk. És a multispektrális kamera például azért érdekes, mert képes a fénynek egy olyan tartományát szemlélni, ami az emberi szem számára nem látható. Viszont a kamera látni fogja. Ez az infravörös tartomány. És nekünk ez a tartomány pedig azért lehet jó, mert képes már akkor jelezni a vegetációs problémákat.
1: Hát vagy igen, talaj, a növény.
0: Igen, tehát bármiféle, akár tápanyag hiányból származó problémákat, amikor még lehet, hogy az emberi szem számára az adott probléma nem észlelhető, viszont a kamera már be tudja jelezni ezeket
1: és
0: a problémákat.
1: És akkor be tud avatkozni a tulajdonos.
0: És be tud avatkozni. Azt szoktam mondani, hogy úgy kell elképzelni ezeket a monitoring drónos felméréseket, mint a vérvételt. Tehát nekünk rendelkezésünkre áll egy információ halmaz, viszont hogy hogyan tudunk beavatkozni, oda még mindig kelleni fog nekünk az ember, a növényorvosok, hogy ők meghatározzák azt, hogy oké, látom a problémát, akkor arra egy ilyen beavatkozást
1: fogunk nyújtani. És akkor te képet adsz, videót adsz, adatot adsz át
0: tulajdonképpen. Akár jelentés és is tudunk adni a megrendelőnek, tehát tényleg ez egy ilyen komplex dolog, és egyre többen érdeklődnek ezzel kapcsolatban, mert mindenkinek egy érték az, hogy lássa az adott gazdaságában, hogy mi a helyzet.
1: És az idősebb szakemberek is? Agráriusok is?
0: Képzeld el, hogyha mondjuk visszamegyünk 6 évet, és megnézem, hogy kik jöttek el az oktatásainkra, akkor azért az elmondható, hogy nagyon-nagyon kevés gazdálkodó ült az oktatásunkon, hanem nagyon sok vállalkozó szemléletű, akár fiatal ült, aki látta a drónokban a lehetőséget, és szerette volna elsajátítani. Ha a mostani képzéseinket nézem meg, és mondjuk a létszámot elemzem, akkor biztos, hogy egy ilyen 60-70-80% gazdálkodó. És azért jön a képzése, mert ő már a saját gazdaságában akar drón technológiát használni. Azt nem mondom, hogy mondjuk az... Előfordul egyébként természetesen, hogy az idősebb korosztály jön, de tényleg inkább az a jellemző, hogy fiatalabb kollégákat, akár gyereket, unokát küldenek el, hogy sajátítsa el az új
1: tudás.
0: Technológiát. Igen,
1: jó,
0: igen.
1: Folytassuk majd más területeken, mert a mezőgazdaságot értettem, hogy aztán jön az ipar, meg az építőipar, ugye itt is rengeteg minden van. Folytassuk pár perc zene után, az ABZ Drón Kft. Ügyvezetője Kecer Máté van itt a stúdióban, professzionális drónszolgált. Jönnek a részletek mindjárt.
2: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatóink, ez a Monitor délután extra. Következő fél órában a hét legizgalmasabb, legjobb riportjait hallhatják. Rádiózzunk együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Folytassuk a beszélgetést Kecer Mátéval, aki az ABZ Drón Kft. Ügyvezetője, professzionális drónszolgáltatás, egy 10 éves sztori történet, és eddig azért az agráriumot, a mezőgazdaságot veséztük, hogy mi mindenre használja már a szektor, és mi mindenre nyitott rá a gazdatársadalom például. De én megmondtam neked, hogy értem az ipart, az építőipart kevésbé, azt magyarázt, hogy ott milyen lehetőségek vannak.
3: Hát képzeld el, hogy az építőipart sokszor kevesen értik, mert azt gondolom, azt szoktam mondani, hogy azért egy permetező drónnak van egy megfogható feladatrendszere. Mit csinálunk vele? Hát permetezünk. De most, hogy az építőiparban mire lehet használni mondjuk egy drónt, akár egy kamerával felszerelt drónt, hát az egy picit kevésbé megfoghatóbb, és itt sokkal nagyobb edukációt igényel a piac, én azt látom. Olyan szinten van már a kamera technológia például, hogy rengeteg felmérési típusú tevékenységet tudunk a drónokkal végrehajtani. Amikor építőipar és drónok és felmérés, akkor két fontos tényezőt kell elemezni, hogy mivel készítjük el a felméréseket. Két lehetőségünk van rá. Lehetőségünk van egy hagyományos kamerát használni, és amikor hagyományos kamerát használunk, akkor a kamerával felszerelt drónnal végigrepülünk például egy épületet, akár egy kivitelezés alatt álló épületet. A drón a repülés során rengeteg fényképet készít. És az úgynevezett fotogrammetria alapelve alapján ezeket a fényképeket egy megfelelő szoftver képes összeilleszteni. És hogyha mondjuk felülnézetből készítjük ezeket a fényképeket, akkor mi lesz nekünk az eredmény? Egy felülnézeti, kétdimenziós, úgynevezett ortomozaik felvétel. Tehát ez egy felülnézeti fénykép tulajdonképpen, és ennek az a lényege, hogy ez egy mérethelyes fénykép, akár koordináta rendszerbe tudjuk illeszteni. Tehát a mérnök a számítógép előtt ülve tud centiméterpontos méréseket végrehajtani egy felvétel alapján. Rá tudjuk helyezni akár egy külön rétegben a kivitelezés alatt álló ingatlannak a tervrajzát. Össze tudjuk hasonlítani a megvalósulást a tervrajzhoz képest. És hogyha lépünk egyet, akkor ez ugyanez a metódus meg tud valósulni a háromdimenzióba, amikor 3D-ben repülünk rá egy épületet, akkor a produktumunk nem egy kettődimenziós fénykép lesz, hanem egy háromdimenziós pontfelhő.
2: Nekem most a BIM módszer jut eszembe. Hát, ugye ott vagyunk, ugye?
3: Hát hasonló.
2: Egy másik riport.
3: Közeledünk a BIM-hez egyébként, mert amikor megjelentek a drónok, akkor kezdett el terjedni az úgynevezett scan-to-BIM eljárás. Amikor a drónnal elkészített háromdimenzió pontfelhő képzi majd az alapját a BIM modellnek. És ugye a háromdimenziós modell is hogy jön létre, vagy milyen pontossággal jön létre, ugyanúgy centiméter pontos tud jönni, és semmi más nem használunk, csak fényképeket. És akkor egy másik metódus, amikor nem kamerát használunk a felméréshez, hanem egy úgynevezett lidár technológiát, hasonlóan a radarhoz, csak itt nem rádióhullámokat, hanem lézernyalábokat alkalmazunk, és a lézernyalábok által jön nekünk létre egy háromdimenziós pontfelhő. Jó, tehát ez ami a felmérési részét illeti. Ja, nézzük meg egy picit a végrehajtási részt, hiszen azért erről nem beszéltünk, de ugye itt Magyarországon én azt szoktam mondani, hogy a testvércégünk, az ABZ Innovation Kft., ők magyar fejlesztési drónok gyártásával foglalkozik, és fejlesztésével. Az ABZ Drón Kft. Ezeknek az eszközöknek a kizárólagos magyarországi forgalmazója, és itt nem csak permetező drónok vannak már Magyarországon magyar gyártásban a magyar gazdálkodóknak, hanem hogyha egy picit az ipart nézzük, akkor van egy nagyon-nagyon érdekes terméke, az ABZ Innovation C10-es tisztító drón, ami egy magas nyomású tisztító drón. Ezt úgy kell elképzelnie mindenkinek, hogy egy 30 vagy egy 60 méteres tömlővel van összekötve a földi állomással, és akár 180 bárral, 15 liter per perces léjátfolyással a magasban képes tisztítani. Ez is az iparhoz kapcsolódó, hogy egy picit a felmérések eltérő alkalmazási mód, de nagyon-nagyon érdekes, hogy mekkora érdeklődés mutatkozik
2: hát,
3: a hogyne,
2: hát
3: tisztítás részéről.
2: Drága az élő munka. Mondjuk egy ilyen bármilyen hatalmas épületet, amit mondtál az előbb, egy mezőgazdasági épületet, azt bármilyen módon is, de felszerelni úgy, hogy ott élő emberek tudjanak ezen dolgon, és ehhez képest akkor ez a drón, ez egy sokkal egyszerűbb megoldás, és nyilván sokkal költséghatékonyabb is.
3: Időt tudunk spórolni, biztonságosabbá tudunk tenni egy műveletet, és igen, ezek eredményezik az, hogy költséghatékonyak ezek a feladatok, tehát akár homlokzattisztítás, tetőtisztítás, akár napelemrendszereknek a tisztítása, viszont itt nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy milyen fúvókával, milyen távolságról, milyen nyomással tisztítjuk a napelemeket, de egy nagyon-nagyon hatékony metódus tesz lehetővé.
2: Területmérés, földmérés, hihetetlen sokféle felhasználási mód. Hol van a jövő? És mely szektorok azok, amik mostanában fognak mondjuk rákapni a drón technológiára? Akár úgy, hogy szolgáltatót vesznek igénybe, akár úgy, hogy flottát létesítenek, mert ezt is el tudom képzelni.
3: Hát talán a tisztítóipar az egyik ilyen, ott én egy nagyon nagy fellendülést látok mindenképpen. Az építőiparban és a mezőgazdaságban már megjelentek az eszközök, viszont itt is folyamatosan fejlődik a technológia. Hogy hova tartunk? Nekem az a véleményem, hogy nyilvánvalóan a drónok üzemeltetését valamilyen szinten limitálja az akkumulátor technológia, hiszen ezek a drónok akkumulátorral működnek.
2: Tehát azok ugyanúgy fejlődnek, mint a gépjárművek.
3: De folyamatosan fejlődnek, így van, és ezzel párhuzamosan fejlődnek a drónok, hiszen minél nagyobb energiasűrűségű, minél nagyobb kapacitású akkumulátorról beszélünk, annál többet tud majd a levegőben tartózkodni az eszköz. Tehát az akkumulátor fejlődés az egyik irány, a másik pedig, amit már pedzegettünk az előbb, hogy valamilyen szinten a humán erő is elkezd majd idézőjelesen, de függetlenedni a drónok alkalmazásától, és egyfajta felügyeleti szerepet fog átvenni. Ez már a dokrendszereknél valamilyen szinten megvalósul, és a harmadik, hogyha még megengedett, hogy egyet mondjak, az a mesterséges intelligencia. Már most is ott van nagyon-nagyon sok eszközben, akár akadályérzékelés, őrzésvédelemben, alakok, járműveknek a felismerése, viszont ez azt gondolom, hogy még inkább ott lesz a drón technológiában.
2: Az őrzésvédés, hát ez is pont van egy ismerősem, aki azzal foglalkozik, hogy 40-50 helyszínt, vagy nem, de éjszakánként csak 8-10-et attól függ, hogy hol vannak, jár körbe autóval, és akkor azokat nem tudom, fotóz meg, telefonál, hogy itt minden rendben van, tehát hogy a drón ezt ugyanezt meg tudja tenni végül is, akár az ott helyszínen. Egyszer rengeteg helyen válthat ki élő munkát. Mi az, ami meggyőzi a partnereket? Nyilván az információ, az adat, az élet-halál kérdése, ha már az agráriummal kezdtünk, a másik pedig nyilván az, hogy költséghatékonyság, meg az, hogy meg megtérülés. És akkor nagyon sokan azon gondolkoznak, hogy szolgáltatást vásároljak, vagy pedig már átbillenjek egy idő után, amikor már látom, hogy működik, és akkor saját magam próbáljak egy flottát üzemeltetni?
3: Hát ha érdeklődők körét nézzük, akkor tényleg vegyes, mert van, aki tényleg egy picit szkeptikus, ő általában inkább egy szolgáltatás vesz igénybe, látni akarja, hogy hogyan működik. Van, akinek már van minimális tapasztalata, vagy mondjuk az átlaghoz képest jobban edukált, ő már van, hogy konkrét elképzelésekkel érkezik hozzánk, viszont mi a folyamatot általában mindig úgy építjük föl, hogy elhívjuk őket egy képzésre. A képzéseink úgy
2: most
3: vannak
2: volt felé. Egy ilyen nyitott napotok is egyébként Szentendrén.
3: Így van, minden hónapban van egyébként, vagy egy mezőgazdasági, vagy egy ipari nyílt nap, aminek egyébként pont ez a része, hogy az adott témában próbáljuk edukálni a partnereket, megmutassuk nekik, hogy akár az építőiparban mire lehet használni az eszközöket, és nagyon-nagyon érdekes, tehát fiatalok, akár frissen az egyetemről kikerült fiatalok is újdonságként tekintenek azokra a lehetőségekre, amelyek rejlenek mondjuk az ipari drónokban. Tehát egy picit visszatérve elsődlegesen, tehát oktatásra hívjuk a partnereket, én azt gondolom, hogy tényleg Európában egyedülálló infrastruktúrális környezetben, tehát a legmodernebb drónokkal, a legmodernebb oktatási környezettel tudjuk biztosítani ezeket.
2: Mennyi darat lehet az alapokat megtanulni. Tehát ha mondjuk én egy fiatal gazda vagyok, vagy bármilyen cégben dolgozom, és a cég azt mondja, hogy kéne egy olyan ember, aki a drónokhoz egy picit már ért, látott már ilyet, elvégzett valami alapképzést.
3: Hát hogyha mondjuk a monitoring drónokról beszélünk, akkor ez egy jóval kevesebb idő, tehát mondjuk egy pár nap alatt el lehet jutni az alapkompetenciákig, viszont azt szoktam mondani, hogy azért innentől indul az igazi tanulás, amikor repülési időt kell gyűjteni és tapasztalatot kell gyűjteni. Hogyha valaki permetezni szeretne Magyarországon, azért az egy kicsivel hosszabb időtartam, mert már a jogszabály határozza meg, hogy két képzést kell végrehajtani. Az egyik ugye a pilóta nélküli légijármű irányító igazolvány, a másik pedig a növényvédelmi drónpilóta szakképzés. Ennek a két képzésnek a sikeres teljesítése után válik elérhetővé mondjuk a mezőgazdasági permetezés valaki számára.
2: Mi a legnagyobb élményed ebben a, nem tudom, 10 évben a drónokkal kapcsolatban? És tehát azért te komoly helyről jöttél, légirányításból. Tehát mi volt a legmegdöbbentőbb, vagy legfontosabb élményed?
3: Fú, hát én azt gondolom, hogy nagyon szerencsés vagyok, mert mondtad, hogy minden napom egy élmény, mert olyan érdekes és új projektekkel találkozunk. Most például ebben az időszakban, ugye, amikor ekkora, ilyen a napsütés és ekkora a napnak a besugárzása, akkor például napelemparkok felmérését hajtjuk végre. Egy nagyon-nagyon érdekes például a
2: felmérését, meg takarítását is?
3: Akár mind a kettőt, így van. Tehát hőkamerás technológiával férjük fel a napelemparkokat. Nagyon érdekes, hogy a hőkamera képes jelezni, hogy mondjuk hol van egy cellahiba az adott napelempanelen. Tehát szabad szemmel ez nem látható, a hőkamera kijelzi. Ez is egy nagyon-nagyon érdekes mód. Viszont egy másik érdekes mód, egy picit másik irány, és megint csak a napsütéshez, napsugárzáshoz köthető, hogy ebben az időszakban hajtunk végre például fóliasátor és üvegház árnyékolásokat, festéseket permetező drónnal, hiszen ebben az időszakban, hogy a belső hőmérséket valamilyen szinten csökkenjen, leszokták festeni ezeket, és már ez a drónnal
2: most végrehajtható. Most voltam Cecén egy ilyen fóliasátor, a több száz méteres fóliasátorban, hát 80 fok volt benne. Nem volt lefestve, de ezt nem is láttam még egyet. És felülről kap egy permetet?
3: Tehát egy fehér festéket, ami árnyékolja tulajdonképpen.
2: Nyilván most erre a területre nagyon sokan rákapnak, mert ez egy divatos, tehát a mesterséges intelligencia, most mindenki AI-t oktat, majd meg ügynököket képez.
3: Igen.
2: Professzionális drónszolgáltatásban mi a kulcskérdés? Mitől lehet jó valaki?
3: Én azt gondolom, hogy talán a legnagyobb értékünk nekünk az, hogy professzionális és komplex szolgáltatás sokat nyújtunk a piacon. Itt a professzionális az talán a legnagyobb szempont, mert tényleg én nagyon-nagyon büszke vagyok az összes kollégámra. Mindenki az adott ágazatában, az adott feladatában a legnagyobb szintet képviseli. Azt gondolom, hogy egy ilyen csapattal a hátam mögött lehet piacvezető céget vezetni Magyarországon. És a komplex szolgáltatás az nagyon-nagyon fontos. Tehát az értékesítése, a hozzátartozó oktatás, a szerviz tevékenység.
2: Hát ezek hazai fejlesztésű drónok ezek szerint részben, ugye? Vagy egészben?
3: Igen, a szolgáltatások, és ugye ami nagyon fontos, hogy nagyon-nagyon szoros kapcsolatban vagyunk ugye az ABZ Innovation-nál, tehát a magyar fejlesztésű drónok azok itt vannak Magyarországon, elérhetőek az ipar és a mezőgazdaság számára, és mivel itt vagyunk Magyarországon, azért az az erényünk, hogy az alkatrészellátottságunk borzasztóan gyors, akár csereszolgáltatást tudunk biztosítani.
2: Cseregép,
3: így van, tehát ez azt gondolom, hogy mind-mind érték, akár a gazdatársadalom, akár az ipari szereplők számára.
2: Otthon hány drónod van?
3: Képzeld el, hogy nekem nincs otthon.
2: Hát persze, mert a cégben van egy csomó.
3: Így van, tehát ki tudom élni magam a cégben.
2: Nagyon szépen köszönöm, Kecser Máté volt a vendég itt a Monitor délutánban, az ABZ Drone Kft. Ügyvezető, professzionális drónszolgáltatás. Izgalmas volt, érdekes volt, köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen én is.
0: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 16 évre csökkenteni a választási korhatárt a miniszterelnök. Nagyon erős UVB-sugárzás várható vasárnap a déli ország részben. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Támogatná a miniszterelnök, hogy 18-ról 16 évre módosítsák a választási korhatárt az alkotmányozási folyamatban. Magyar Péter erről egy posztban írt. Szerintem ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntésekbe. Landert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter reagált a miniszterelnök posztjára. Azt írta, egyetért, ő is támogatná a választójog korhatárának 16 évre csökkentését. Reagált a főpolgármester is, Karácsony Gergely is egyetért a javaslattal, de szerinte a módosítást először csak az önkormányzati választásnál kellene bevezetni, a nemzetközi mintákat követve. A főváros a társadalmi egyeztetésekben már 16 évben állapította meg a részvételi korhatárt. Újraindul a Dombóvár-Komló vasútvonal augusztustól, derül ki a közlekedési miniszter posztjából. Vitézy Dávid arról írt, a korábbinál jobb menetrenddel és fejlesztésekkel szeretnék visszacsábítani az utasokat. A komlói vasutat 2023-ban záratta be Lázár János, akkori építési és közlekedési miniszter, akinek a minisztériuma a városon belül még a síneket is el akarta bontatni. A figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás várható vasárnap a Délalföldön és a Dél-Dunántúlon, közölte a Hungaromet. A lehetséges legmagasabb érték 7,1 és 7,3 körül alakulhat. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy fokozottan védekezzen a leégés ellen, és amennyiben lehetséges, 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Németország magas szintre emelte a terrorfenyegetettségi készültséget a korábbi elméleti fenyegetettség fokozatról. A hírszerzés konkrét támadási tervekre utaló információkat szerzett emberek, intézmények és infrastruktúra ellen. A német belügyminiszter figyelmeztetése szerint az országban bármikor és bárhol lehet terrortámadásra számítani. Németországban az utóbbi években több terrortámadást is elkövettek. Egy nagy felháborodást keltő súlyos esetben életfogytig tartó börtönbüntetésre ítéltek egy szaúd-arábiai férfit, aki 2024-ben szándékosan belehajtott a tömegbe a magdeburgi karácsonyi vásáron, és megölt 6 embert, több százat pedig megsebesített. Lengyelország büntetendővé tette a trash streaminget, a tartalomkészítők mostantól akár 5 év börtönbüntetést is kaphatnak, ha pénzért vagy online népszerűség reményében erőszakos, bántalmazó vagy mások megalázását mutató tartalmakat közvetítenek. Karol Navrocki lengyel elnök pénteken írta alá a törvényt, a lengyel rendőrség korábban arról számolt be, hogy a nézők pénzt fizetnek a streamereknek azért, hogy azok a kamera előtt bántalmazzanak vagy itassanak részegre embereket, verekedéseket provokáljanak ki, vagy másokat megalázó bánásmódnak tegyenek ki.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap a változó felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a műsorunkat. A Monitor délután extra következő fél órájában az elmúlt hét legjobb perceit, legjobb riportjait idézzük föl. Rádiózzunk továbbra is együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM, a turizmus.com összeállításunkkal, és Szigetvári József a vendég, a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke. Jó napot kívánok, elnök úr!
3: Jó napot kívánok!
2: Hát szezon közepén, vagy nyári szezon kellős közepén nagyon örülök, hogy beszélgethetünk, nagyon kíváncsi vagyok. Kereslet, kínálat, trendek, minden érdekel, ami a fesztiválokkal kapcsolatos. Csak egy dolog, én ezt nem is tudtam egészen pontosan, ez a legnagyobb civil szakmai szervezet, ugye? Fesztivál Szövetség. 25 éve dolgoznak, 130 tagszervezette, jól mondom, ugye?
3: A fesztivál szakmában valóban a legnagyobb országos szakmai szervezet, közel 130 tagfesztiválja van. Ez egy nagyon fontos kitétel, mert gyakorlatilag nagyon sokan nevezik magukat fesztiválnak, de valójában igazából az egynapos alunapféléket mi nem gondoljuk fesztiválnak, hiszen létrejött egy olyan definíció, amit nem csak a Magyar Fesztivál Szövetség, hanem akár más országos szakmai szövetség, a Szabadtéri Színházak Szövetsége, Művészeti Fesztiválok Szövetsége közösen alkottuk meg ezt a definíciót, ami nap mint nap bővül egy újabb szóval. De a mi esetünkben valóban mi kulturális fesztiválokról, közösségi fesztiválokról, minőségi kultúrát közvetítő fesztiválokról beszélünk. Tehát ma, amikor a Zöldbab Fesztiválról hallunk, ahol reggel megáldják a Zöldbabot, és este föllép valamilyen dáridós előadó művész, mi erről nem gondolkodunk, nincs ezzel semmi baj, ez is nagyon fontos, de még kifejezetten minőségi kultúrát közvetítő közösségi fesztiválokról beszélünk. Ez legyen akár nagyon kicsi, hiszen van olyan tagfesztiválunk, amelyik az Őrségben működik, és a Terekporták fesztiváljával elképesztő, de kisméretben közvetíti a minőségi kultúrát, a legnagyobb kulturális fesztiválokig.
2: És 3 millió embert szórakoztatnak, ha lehet azt mondani, hogy láttam évente, ugye?
3: Hát gyakorlatilag ezzel a sok fesztivállal, igen, a sok apró vagy nagyobb létszámból, tehát itt vannak a néhány ezres látogatottságú fesztiválok, egészen a 100 000-es nagyságrendű fesztiválokig, és így valóban összejön ez a 3 milliós, közel éves szinten 3 milliós nézőszám, ami azt jelenti, hogy a műfaji sokszínűsége a Magyar Fesztivál Szövetség tagjainak azt is jelenti, hogy a minden korosztályhoz eljut, mert vannak kifejezetten gyermekfesztiválok, vannak ifjúsági fesztiválok, vannak az egyetemistákat megcélzó nagyon népszerű ifjúsági zenei fesztiválok, mint a szegedi ifjúsági napok, de vannak a felnőtteket megcélzó nagyon komoly színházi fesztiválok, klasszikus zenei fesztiválok, gasztronómiai fesztiválok, irodalmi fesztiválok, kortárs tánc fesztiválok, tehát gyakorlatilag a műfaji sokszínűség jellemzi a Magyar Fesztivál Szövetséget, és ezért tud ilyen széles palettán eljutni a közönséghez, illetve ezért tud ilyen széles műfajban minőségi szórakozást kínálni az embereknek.
2: Milyen állapotban van most a szakma és a fesztiválok? Azt olvastam egy áprilisi cikkben, amikor keresték már az újonnan felálló kormányt és a lehetőségeket, hogy a kultúra és turizmus eddig meg nem valósult együttműködéséről kéne beszélgetni. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy sikerült-e a szövetségnek az elmúlt majdnem 60 napban egyeztetni az új kormánnyal, vagy az illetékes szakemberekkel.
3: A 60. napban tegnap tudtunk egyeztetni, találkozni Nagy Ervin államtitkár úrral, de ez egy gyakorlatilag bemutatkozó látogatás volt, ahol a Magyar Fesztivál Szövetség, illetve a Szabadtéri Színházak Szövetsége, a Művészeti Fesztiválok Szövetsége, a három országos szakmai szövetség egy közös találkozót tudott megszervezni az államtitkár úrral Veszprémben. Itt tulajdonképpen egyrészt az országos szakmai szövetségek bemutatkoztak, másrészt felvázoltuk azokat a problémákat, amelyek ma jelenleg a fesztivál szakmát érintik. érintik, valamint törekedtünk arra, hogy minden ilyen probléma felvetéshez megoldási javaslatokat is illeszünk hozzá, hogy picit fel tudjuk gyorsítani a gondolkodásmódot, de hát nyilvánvaló, hogy ez most itt tegnap ez a munka elkezdődött. Annak nagyon örültünk, hogy államtitkár úr részéről szándék van arra, hogy az országos szakmai szövetségekkel gyakrabban találkozzon egyeztetés céljából. Ez azért nagyon, már ez is nagyon fontos tény, hiszen az elmúlt időszakban az országos szakmai szövetségekkel egyáltalán nem állt senki szóba, és nem érdeklődött adott esetben, hogy a Nemzeti Kulturális Alap fesztiválokat támogató kollégiuma milyen szakmai gondolkodás mentén, vagy mit kéne csináljon. Mi már ennek is nagyon örültünk, de nyilván fókuszáltunk a jelen pillanatban leginkább mindenkit érdeklő problémákra, az elmúlt időszak pályázatainak kifizetésére mit lehet tenni, hiszen azt mindenki tudta, meg hallotta, meg mi is tudtuk, meg is, van róla információnk, hogy az egyes pályázati helyeken meghirdetett pályázatokat részlegesen felfüggesztették, ellenőrzés alá vonták, a megítélt támogatásokat áttekintik, és ez most belassította, miközben a szezon megdübörög a folyamatot. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés volt, hogy erről tudjunk beszélni.
2: Hát igen, a folyamatos finanszírozás nélkül elképzelhetetlen a nyári fesztiválok léte. Csak két dolgot szúrnék ide, ugye azt tudom, hogy az EFOT például költözik, nem tudom hány év után azt hallom, jól hallottam Gerendai Károlytól, akkor 1,5 milliárdos veszteséget hozhat az idei Sziget, ha jól emlékszem, és hogy hát majd meglátjuk, hogy pontos lesz-e. De térjünk rá arra akkor most, hogy itt nyilván a folytonosság a legfontosabb, ezt értem, és ez a politika és a szakma dialógusán is múlik majd, de egyébként milyen a kereslet, mert erről is sokféle dolgot lehet hallani, talán kevesebben vesznek egyet vagy bérletet. A kínálat az nyilván megvan, még ha nehezen is, de az biztosítható.
3: Hát ez egy olyan kérdés, ami tulajdonképpen egy egyetemi kurzusnak az első bevezető előadásával lehetne válaszolni. Azért azt látni kell, hogy a fesztiválok közül egy szempont alapján kettő fajta van a profitorientált fesztivál, ilyen például a Sziget, és vannak a non-profit fesztiválok, amelyekről egyébként mi is beszélünk, hiszen a mi fesztiválunk jelentős része nem mi,

0: teljesen különböző fesztiváltípus, amelyik, mint a Sziget, nagyon profitorientált, nagyon nagy bevételre számít, önmagát képes eltartani, már ha
1: vagy nem,
0: éppen nem veszteséget termel.
1: Volt ilyen.
0: Vagy egyébként állami támogatásra szorul, viszont a társadalom szempontjából ez nem üzleti vállalkozás, hanem megítélésem szerint ez egy közfeladat, amit pontosan azért kell állami szinten támogatni, mert nagyon sok esetben olyan településekről, sőt a legtöbb esetben olyan helyzetekről beszélünk, amikor ez a település ott a településen élők számára, ha nem is az egyetlen, de a nagyon kevés minőségi kultúrához való hozzáférést jelenti. És azért itt azt mindenki tudja, hogy ez a kollégáimmal, tehát akár a színházasokkal is mindig megállapodunk arról, hogy a fesztivál azért is nagyon fontos, mert az, mondjuk az idézőjel, vagy az arra tévedő először meglát, mondjuk most mondok egy műfajta kortárs táncon, az ingyenes fesztiválon, a szabadtéri színpadon egy előadást, és lehet, hogy ennek hatására ősszel bemegy és vásárol belépülőt a színházba, tehát a fesztiválok képesek arra, hogy a szabadtérről, vagy a fesztivál közegről betereljék a nézőt a kőszínházba. Ez egy nagyon fontos kulturális folyamati láncszem, hogy miért is fontos azon kívül, hogy a településen élők olyan műfajokkal és olyan előadókkal és olyan minőséggel találkozhattak, amivel egyébként nem, vagy csak azt találkozhat, aki meg tudja venni a Sziget, vagy a, nem tudom, a Veronai Opera Fesztivál egyébként 1500 eurós belépőjét. És ez a két fesztiváltípus nem azonos feltételekkel működik. A kínálat szempontjából pedig azt gondolom, hogy van egyfajta változás, hiszen a Covid után azt tapasztaltuk, és valószínűleg tartom, hogy a Szigetnél is ez lehet, mert nem csak a Sziget, hanem nagyon sok más ilyen nagy létszámot befogadó fesztivál mondogatja már ezt, hogy a Covid után a mostani generációnak, akinek most kéne elkezdeni járni a Szigetre, ez már nem megy annyira a nagy tömeges rendezvényre, mert a Covid miatt a közösséghez való viszonyuk, a közösségi
1: valami megszakadt, igen.
0: A nagy tömegben való komfortérzésük megszakadt, és inkább kisebb, rövidebb, tehát ez a generáció, aki a telefonon nőtt fel és tologatja jobbra-balra, és mint a Tinderen, ha nem tetszik, tovább tolom. Nem
1: rendezkedik be egy hétre egy fesztiválra, igen, ezt is mondták.
0: Nem rendezkedik be egy hétre egy fesztiválra, mert ő kimegy az aktuális eseményre, megvolt a fotó, megvolt a social médiában történő kommunikáció, ott volt egy este, hazamegy, kész, és nem megy el sátorozni, zuhanyozni, műanyag vécét használni, erről szó nincsen. Tehát ott az ő esetükben megváltozott egy olyan fogyasztói szokás, ami az egész gazdasági tényeket fölborította, miközben a mi fesztiváljainkon meg természetesen én nem érzem azt, hogy az érdeklődés kevesebb lenne. Én mint a szövetség elnöke, bárhol megyek ilyen fesztiválra, hivatalból, stb. Én mindenhol azt látom, hogy a jelenlévők mértéke az nem változott, illetve most megpróbálok finoman fogalmazni, hogy senkit ne sértsek meg, de a gagyi fesztiválok és a nem igazából minőségi fesztiválok azt érték el, hogy ez egy normális folyamat, hogy a közönség egyre nagyobb érdeklődéssel fordul a minőségi fesztiválok iránt. Mert szerette már végre valami értéket látni, mert a tévé meg a mindenhonnan ömlik a minden, és ez egy ilyen nagyon ciklikus folyamat, ez mindig is 30-20 évenként tud ismétlődni, de most éppen azt látom, én azt érzem, hogy a minőségi és a kulturális fesztiváloknak egyre nagyobb látogatottsága és egyre inkább erősebb igény van a közönség részéről. Nagyon érdekes egyébként, azért mondta, hogy egyetemen lehetne erről tanácskozni, mert annyira összetett, ez nem ilyen egyszerű kérdés, hogy a fesztivál, mert alapvetően a közgondolkodás is úgy van, hogy fesztivál, meghallja ezt a szót, hogy fesztivál.
1: Akkor
0: beugrik három nagy fesztivál, meg valamilyen halászlé, vagy nem tudom, túros csusza, vagy kolbász fesztivál, ahol egyébként nem azzal találkozik, és nem nincs benne a közgondolkodásban, de a minőségi kulturális fesztiválok is fesztiválok. De én azt gondolom, hogy ez a folyamat egy kicsikét erősödik.
1: Jó, hát egy nagyon izgalmas időszakban beszélgettük, és nagyon szépen köszönöm. És hát nyilván nem véletlenül találkoztak Nagy Ervin államtitkár úr a

0: Veszprémben, mert hogy Veszprém Fest, ezt még nem is mondtuk, úgyhogy ez aktuális és fesztivál.
1: Valóban a Veszprém Festen találkoztunk az államtitkár úrral, hiszen terepen a legjobb a találkozás, tehát fesztiválokról fesztiválon kell beszélni, és ez volt a legközelebbi fesztivál, ahol tudtunk találkozni, mert találkozhattunk volna augusztusban a Summer Festen és Szászolombattán, csak az másfél hónappal később. Tehát ez is egy, hogy mielőbb tudjunk találkozni, és egy kicsikét egyébként, hát nyilván a találkozóról én most nagyon sok mindent még nem árulhatok el, de az a tény, hogy egyébként nagyon jó hangulatban az előtt, másrészt ilyen típusú kérdésekről is beszéltünk, tehát szakmai kérdésekről beszéltünk a fesztivál miben léte, és hogy látjuk ennek a fontosságát, és hogy valóban mi azt gondoljuk-e, hogy kizárólag szórakoztató iparról beszélünk, vagy van-e itt valami más adalék is. Ezekről is beszélgettünk, és ön is föltette ezt a kulturális turizmus kérdést, és én azt gondolom, hogy a kulturális turizmus az egy nagyon fontos, sajátos szakmai megfogalmazás. Számos országban valóban van kulturális turizmus, ott, ahol a kulturális terület tartalmat fejlett, és a turizmusminisztérium viszont hozzáteszi a reklámot, a promóciót, és mindent elkivet annak, hogy a saját országon belül az ország egyik feléből a másikba kulturális turizmus céljából az emberek felkerekedjenek, és saját hazájukat, saját kultúrájukat, saját előadóikat még jobban megismerjék. Erre sajnos az elmúlt időszakban egyáltalán nem volt lehetőség, mert a turisztikai ügynökség abszolút elzárkozott bármilyen kulturális tartalommal való foglalatosságtól, és ezt szerettük volna javasolni, hogy nagyon jó lenne, hogyha a hazai fesztiválok tartalomgyártói és a jövőben lévő turizmussal foglalkozó állami szervezet között kialakulna egy nagyon erős szövetség és egy nagyon erős szakmai munka.
0: Beszélgetünk majd még, nagyon érdekes, izgalmas időszak, ahogy meg is állapítottuk. Nagyon szépen köszönöm, Szigetvári József, Magyar Fesztivál Szövetség elnöke volt a vendége a turizmus.com-nak. Köszönöm szépen!
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést!
2: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Monitor délután extra.
1: Kedves hallgatóink, ez a Monitor délután extra. Következő fél órában a hét legizgalmasabb, legjobb riportjait hallhatják. Rádiózzunk együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Folytassuk a közös rádiózást, dr. Szalai Krisztinával beszélgetek, aki kamarai jogtanácsos és a legitimó jogvédelmi biztosító szakértője. Kezi csókolom.
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm és a hallgatókat is.
2: Elveszett poggyászok, megsérült bőröndök, utazás, légi járaton történő utazás, és hát valamiféle káresemény, erről beszélgetünk. Honnan induljunk? Montreálból?
3: Talán onnan is kezdhetjük, igen. Tulajdonképpen a felelősség alapját a montreáli egyezmény képezi, ez köti a légifuvarozót, és ez határozza meg a felelősségi körét is egységesen, ami ugye rögzíti a poggyászok elvesztéséért, késedelméért vagy sérülésért járó kártérítést, és a fuvarozónak a felelősségét is.
2: Hát ezt majd ugye ketté kell bontani, egyrészt ugye van a fuvarozónak felelőssége, meg van mindenképpen felelőssége az utasnak is, hogy aztán a végén minél kisebb legyen a káresemény, de először akkor nézzük, mi van akkor, hogyha elveszik a poggyászok, mi van, hogyha nem jön meg, az sem mindegy, hogy mennyivel később jön meg, ha megjön egyáltalán, és mi van akkor, hogyha megsérült a bőrönd a poggyász.
3: Igen, ugye mind a kettő nagyon nagy bosszúságot tud okozni az utasok számára. Itt a legeslegfontosabb elsősorban, hogyha azt tapasztaljuk, hogy megsérült a bőröndünk, vagy esetleg nem érkezett meg, ne adj Isten, akkor haladéktalanul vetessünk fel jegyzőkönyvet a helyszínen, tehát ahol megérkezett a gépünk, és nem találjuk, vagy esetleg sérülten találtuk meg a poggyászunkat. Itt a határidő valóban nagyon fontos, ugyanis sérült csomag esetén maximum 7 napunk van arra, hogy jegyzőkönyvet vetessünk föl, míg késedelmes poggyász esetén 21 napon belül kell bejelentéssel élnünk. Ami fontos körülmény, hogyha 21 napon belül nem érkezik meg a poggyász, akkor mindenképpen elveszettnek kell tekinteni azt.
2: Tehát akkor mindenképpen térít a társaság, akkor is, hogyha mondjuk 3 hónap múlva egyszer csak előkerül valahonnan a bőrönd a fogkefével.
3: Igen, van térítési kötelezettség. Tehát nyilvánvalóan, ha itt előkerül, akkor itt elszámoltathat a légifuvarozó minket, ugyanis a káronszerzés tilalma az ugye fennáll ebben az esetben is, mint polgári jogi alapelv, tehát ha megkerül a bőröndünk hiánytalanul sérülésmentesen, ami valljuk be azért nagyon-nagyon ritka, akkor ugye ebben lehet ugye elszámolási jogvita, hogy a kifizetett összeg és a megkerült bőrönd közötti különbség, akkor az maximum az jár, de hát ugye nem lehet káron szerezni, ez egy polgári jogi alapelv, és ez erre jogviszonyra is igaz, de azért is mondom azt, hogy nagyon-nagyon ritka, hogy ezek így előkerülnének, úgyhogy általánosságban azt mondhatjuk, hogy aki fizetett kártérítést, ezt az utas meg is tarthatja.
2: Említett, hogy a montreáli egyezményt innen indultunk, és ugye akkor köteles a légitársaság téríteni, és a felelőssége ugye akkor arra az időszakra terjed ki, úgy mondják, hogy a légifuvarozás időtartam alatt következett be a kár, vagy a sérülés, vagy az elvesztés. Ez mit jelent? Abban a pillanatban, hogy én a szalagra föltettem a bőröndömet egészen addig, míg aztán a szalagról nem jön meg, vagy sérülten jön meg?
3: Nagyjából igen. Amikor megvásároljuk a repülőjegyet, azzal létesül egy szerződéses jogviszony a légifuvarozó és közöttünk. Ugye az utazás megkezdése az már a becsekkolástól számít, és egészen addig, amíg meg nem kapjuk a bőröndünket, ez kiterjed ez a felelősség, és nagyjából ez egy objektív felelősség, amit kimond a rendelet, tehát a mentesülés ilyen esetekben igencsak nehézkes a légitársaság számára. Tehát azt mondja ki, hogy a légifuvarozás során, az utazás során bekövetkezett ilyen károkért felel, ugye a kimentése az nagyon-nagyon korlátozott, a kimentési lehetősége.
2: Igen, most én arra gondoltam, hogy itt lehet egy alvállalkozó, aki ugye eljuttatja a gépig, de akkor ez szerint ez engem nem kell, hogy érdekeljen. Az viszont igen, és ha már a kimentést mondta, ugye én ott mulaszthatok, hogyha nem időben teszem meg a bejelentést, de ez azért nagyon kellemetlen tud lenni, megérkezem valahova, esetleg onnan tovább repülnék, tehát ott nem tudok sorbálni és bejelenteni, vagy indul a transferem a szállodába. Tehát ott rögtön a helyszínen nem kell bejelentenem, van 7 napom.
3: Tehát a jegyzőkönyv felvételére és a panasz megtételére egységesen van meghatározva ez a 7 nap. A helyszíni jegyzőkönyv felvétel azért célszerű, mert akkor ott dokumentálva van, hogy ott nem kaptam meg a csomagomat, és a könnyebb visszakövethetőség, bizonyíthatóság szempontjából célszerű. Nyilván, ahogy említette, vannak olyan esetek, hogy átszállás miatt ezt nem tudjuk megtenni, és ugye nagyobb kár érne minket, hogyha elmulasztanánk a következő járatot, mint hogyha hátrahagyjuk az elveszett csomagunkat.
2: Mondjuk a poggyász nem került elő 21 egy napon belül, akkor megnyílik a teljes kártérítési igény érvényesítésének a lehetősége, ugye a fogyasztó vagy az utas előtt. És itt a másik dolog, ami azért elég bonyolult, hogy ilyenkor aztán számlával kell minden alsó nadrágot, fehér neműt, övet, csatot, nem tudom, hajkefét, borotvát, meg az összes többit valamilyen módon, ugye igaza. Tehát itt nincs egy ilyen egységes összeg, nincs, ugye? Tehát itt mindent igazolni kell. Nyilván akkor a bőröndnek is a vételét valamilyen módon számlában kell tudnom igazolni. Utólan.
3: Hát azért a mai világban egy picit elrugaszkodott, ugye nem tartunk meg mindenről blokkot, hát nem, tehát nem. Itt nagyjából azt szoktam mondani, hogyha igazolható, tehát nyilvánvalóan itt, hogy hány napra mentünk, körülbelül mennyi ruha volt nálunk, egy átlagot számítunk belőle, nyilván nem feltétlenül most vásároltuk meg azokat a ruhákat, tehát azok már eleve nagyrészt használt ruhák is voltak, kérdés, hogy milyen márkájúak voltak, nyilvánvalóan itt, hogyha nincs meg erről a blokk, mert nem életszerű, hogy mindenről megtartsuk, akkor én azt szoktam ilyen esetben javasolni az ügyfeleknek, hogyha valamilyen márkásabb dologról volt szó, akkor az interneten keressék meg, hogy jelenleg mennyibe kerül ez a termék, és kvázi azzal is igazolható légitársaság felé.
2: Hát senki ne haragudjon meg rám, de én is ültem már békétető testetben, láttam már hasonló ügyeket, és hát azért ilyenkor nagyon sok a márkás termék, amiről nincs számla, de benne volt a bőröndben, meg a bőrönd is ilyen elvés, nem tudom, nagyon híres márkát általában ezt képviselte. Nyilván ilyenkor vannak fogyasztók, akik ilyenkor próbálkoznak, és azt mondják, hogy a kellemetlenséget legalább fizesse meg a szállító, a légitársaság duplán.
3: Persze, igen, vannak, akik ilyenkor elrukaszkodnak, viszont ugye pontosan ezért találták ki a rendeletben azt, hogy ennek a kártérítésnek van egy maximuma is, ugye ez egy hozzávetőleg 750 000 forintos összegnek felel meg.
2: És az most teljesen mindegy, hogy én 3 hónapra mentem valahova, vagy 3 napra, és tél volt,
3: igen.
2: Vagy nyár.
3: Igen, igen, tehát itt a maximum van meghatározva, aztán nyilvánvalóan itt az utazás időtartama, a gyakorlat, a korábbi térítések, egy átlagszámítás, ilyenek is történnek azért eléggé fuvarozó részéről. Azt gondolom, hogy eléggé felkészültek arra, hogy az elrugaszkodott utaskéréseket megfelelően kezeljék. Itt a bizonyítás kérdése az, ami nehézség, és ugye az ezzel kapcsolatos igény, hogy se ne alul jöjjünk ki ebből, tehát ne származzon belőle kárunk, illetve az se,
2: ne
3: hogy
2: a
3: légitársaságot sem célszerű ugye átverni, mert azért a gyakorlatuk az felvértezi őket ezek ellen az esetek ellen.
2: Szerintem rutinosak benne. Jó, a lényeg az, hogy a kártérítés többek között a lényeg az, hogy nem automatikus. Ugye nekem azt határidőben, dokumentumokkal kell benyújtanom, bejelentenem. Ugye beszállókártya, hogy olvastam a szakcikkében,
3: Krisztina,
2: beszállókártya, podgyász címke, jegyzőkönyv, ha van, számlák, és akkor jön 30-60 nap, vagy még több, mire a légitársaság erre mond valamit, ugye?
3: Igen, a 30-60 napot ezért írtam, mert ugye Magyarországon belül a fogyasztói panaszoknak a kivizsgálása 30 nap, de egyes országokban ez több és hosszadalmasabb is lehet. A légitársaságok egyébként sem őrülnek túl gyorsan, a malmaik legalábbis az ilyen bejelentéseknél. Ezért is van sok esetben, hogy szükséges tovább gördíteni az ügyet, és esetleg békeltető testület elé vinni, mert nem válaszolnak az utasnak, ez mondjuk nem a cikk témája, de mondjuk a járatkésés törlés esetén is a kötelezően fizetendő kártalanítás összegével kapcsolatban is úgy vannak, hogy ha nem bolygatják őket különösebben, akkor maguktól biztosan nem fognak fizetni. Úgyhogy sok-sok ügyben voltam már én is békeltető testület előtt képviselni a fogyasztót ilyen jellegű ügyekben.
2: Egyébként, ha már a Montreal jegyezmény szóba került, akkor itt teljesen mindegy, hogy én hová utaztam egyébként, mint magyar állampolgár, hogy az európai ország volt-e, vagy a világ másik fele. Most itt a partnerre gondolok, akivel én szerződöm, ez lehet egy világvége légitársaság is, valahogy 3 átszállás után akár.
3: Hát maga a Montreali egyezmény, ez egy uniós egyezmény, úgyhogy az egyezményben részevevő országokra terjed ki főszabály szerint.
2: Tehát akkor nem mindegy egyébként, hogy kinek a szolgáltatását vettem igénybe.
3: Abszolút, illetve amit még ehhez hozzá tudok tenni, az, hogy például a kártalanításnál van ez a járatkésés törlés esetén, hogyha nem is EU-s országba érkezik, de innen indul, akkor is kiterjed rá. Tehát vannak ilyen kis kapuk és kis kitérők, de összességében az indulási pont az azért innen kell, hogy történjen.
2: Nagyon örülök, hogy mondta, hogy sokszor volt ilyen eljárásban szakemberként, szakértőként, akkor összefoglalja nekem, hogy én utasként mi az, amit nem ronthatok el, vagy ha ilyen helyzetbe kerültem, és valamit elrontottam, mert nem jött meg a csomag, vagy összetörött, vagy bármi baj van, akkor mi a nagyon fontos?
3: Igen, abszolút. Én nem jogászként, hanem magánszemélyként tudom azt javasolni, hogy nekem a legnagyobb biztonságérzetet az adja, hogyha egy rövidebb útra megyek, akkor nem feladott poggyásszal, hanem ugye nyilván fedélzetre felvitt poggyásszal megyek, és akkor tudom, hogy nálam van a csomag, nyilván ez egy nagyon nagy biztonsági játék. Ezt félretéve, jogászként pedig mindenképpen azt javaslom az utasoknak, hogy egyrészt címkézzék fel a bőröndjüket, amit feladnak, tehát legyen rajta elérhetőség, telefonszám, hogy beazonosítható legyen a későbbiek során, illetve a továbbiakra pedig az, hogy ami nagyon fontos, hogy például ez a körbefóliázás, hogy a sérüléstől megóvjuk a bőröndöt, mert azért látom jó párszor, hogy hogyan kezelik a feladott bőröndöket, tulajdonképpen dobálják őket, és tényleg nagyon rossz nézni sok esetben.
2: A legjobb, amikor a repülőgép ablakából látja az ember, hogy a bőröndjét a teppen 6 méteres ívben dobják.
3: Pontosan, úristen, az én bőröndöm is mi fog történni. Úgyhogy ez egy nagyon hasznos praktikai tipp, illetve ezen felül, hogyha ne adj Isten probléma történik, meg sérül, vagy elveszik a poggyász, akkor lehetőség szerint helyszínen, de sérült poggyász esetén legfeljebb 7 napon belül, elveszett poggyász esetén pedig maximum 21 napon belül forduljunk panasszal a légitársasághoz, illetve a jegyzőkönyvet azt célszerű már ott a helyszínen felvetetni. Ha pedig nem kapunk választ esetleg, akkor érdemes jogi képviselőhöz fordulni, vagy hogyha erre nem szeretnénk külön ráfordítani, akkor békéltető testületi eljárást lehet kezdeményezni, és sok esetben a személyes kontakt vezet tulajdonképpen ahhoz, hogy megoldódjon ez a probléma, mert írásban nem reagált esetleg a légitársaság. A kellő körültekintést mindenképpen javaslom, és ha már bekövetkezett a kár, akkor viszont ugye a kárenyhítési kötelezettség keretében mindenképpen a szükséges lépések megtételét.
2: Érdemes talán fotózni is, nem? Mikor lezárom a bőröndöt, vagy amikor fölteszem a szalagra lematricázva, vagy lefóliázva, mikor rajtam a cél, érdemes talán egy fotót csinálni róla, az is számíthat valamit, gondolom, egy eljárásban.
3: Egyetértek, tehát ez a modern technika hozadéka, és ezzel érdemes élni.
2: Van még egy dolog, ami nagyon fontos, és amit láttam a legitimó jogvédelmi biztosító oldalán, készítettek egy jogi kisokost, ugye, ami akár ilyen ügycsoportokra is tanulságokkal bírhat.
3: Igen, ezt ajánlom mindenkinek a figyelmébe utazások előtt áttekinteni. Ez konkrétan egy ilyen checklist, amire érdemes odafigyelni, hogyha utazunk.
2: Nagyon szépen köszönöm a legitimó jogvédelmi biztosító szakértőjével, dr. Szalai Krisztina kamarai jogtanácsossal beszélgettem. Köszönöm szépen!
3: Köszönöm, minden jót!
0: Ez a Monitor délután extra!
1: Kedves hallgatók, ez volt a mai Monitor délután extra. Mindjárt jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig a nap vendége műsorunk következik. Továbbra is jó rádiózást, köszönöm szépen a figyelmet, Érszfalvi Andrást hallották.
0: Ez volt a Monitor délután extra. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. Monitor délután extra, egy hét múlva ismét a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Listen, I got something I want to tell you.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 16 évre csökkenteni a választási korhatárt a miniszterelnök. Nagyon erős UVB-sugárzás várható vasárnap a déli ország részben. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Támogatná a miniszterelnök, hogy 18-ról 16 évre módosítsák a választási korhatárt az alkotmányozási folyamatban. Magyar Péter erről egy posztban írt. Szerintem ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntésekbe. Landert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter reagált a miniszterelnök posztjára. Azt írta, egyetért, ő is támogatná a választójog korhatárának 16 évre csökkentését. Reagált a főpolgármester is, Karácsony Gergely is egyetért a javaslattal, de szerinte a módosítást először csak az önkormányzati választásnál kellene bevezetni, a nemzetközi mintákat követve. A főváros a társadalmi egyeztetésekben már 16 évben állapította meg a részvételi korhatárt. Újraindul a Dombóvár-Komló vasútvonal augusztustól, derül ki a közlekedési miniszter posztjából. Vitézi Dávid arról írt, a korábbinál jobb menetrenddel és fejlesztésekkel szeretnék visszacsábítani az utasokat. A komlói vasutat 2023-ban záratta be Lázár János, akkori építési és közlekedési miniszter, akinek a minisztériuma a városon belül még a síneket is el akarta bontatni. A figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás várható vasárnap a Délalföldön és a Dél-Dunántúlon, közölte a Hungaromet. A lehetséges legmagasabb érték 7,1 és 7,3 körül alakulhat. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy fokozottan védekezzen a leégés ellen, és amennyiben lehetséges, 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Németország magas szintre emelte a terrorfenyegetettségi készültséget a korábbi elméleti fenyegetettség fokozatról. A hírszerzés konkrét támadási tervekre utaló információkat szerzett emberek, intézmények és infrastruktúra ellen. A német belügyminiszter figyelmeztetése szerint az országban bármikor és bárhol lehet terrortámadásra számítani. Németországban az utóbbi években több terrortámadást is elkövettek. Egy nagy felháborodást keltő súlyos esetben életfogytig tartó börtönbüntetésre ítéltek egy szaúd-arábiai férfit, aki 2024-ben szándékosan belehajtott a tömegbe a magdeburgi karácsonyi vásáron, és megölt 6 embert, több százat pedig megsebesített. Lengyelország büntetendővé tette a trash streaminget, a tartalomkészítők mostantól akár 5 év börtönbüntetést is kaphatnak, ha pénzért vagy online népszerűség reményében erőszakos, bántalmazó vagy mások megalázását mutató tartalmakat közvetítenek. Karol Navrocki lengyel elnök pénteken írta alá a törvényt, a lengyel rendőrség korábban arról számolt be, hogy a nézők pénzt fizetnek a streamereknek azért, hogy azok a kamera előtt bántalmazzanak vagy itassanak részegre embereket, verekedéseket provokáljanak ki, vagy másokat megalázó bánásmódnak tegyenek ki.
0: Időjárás jelentés.
1: Felhős napos idő várható vasárnap, elszórtan valószínű csapadék. Hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között alakulhatnak a maximumok.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, ez itt a nap vendége, a mikrofonnál pedig Kutassi Judit. Hogyan lehet hitelesen bemutatni egy letűnt civilizációt úgy, hogy a látogatók ne pusztán szemlélői, hanem részesei is legyenek a történetnek? Mit taníthat nekünk ma a római birodalom? Carnuntumban egy egészen más szemlélettel találkozhatnak a látogatók, mint máshol. Itt nem csupán a múlt emlékei törzik, hanem arra törekszenek, hogy egy 2000 éves város újra életre keljen. Erről beszélgetünk a mai műsor. Vendégemmel Flavius Kirill Bluméval, a Carnuntum Régészeti Part kulturális programjainak és minőségirányítási csapatának vezetőjével. Örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Jó estét, köszönöm a meghívást.
1: A legtöbben, hogyha egy régészeti lelőhelyre gondolnak, akkor romokat, köveket, vitrineket és zárt tárgyakat, elzárt tárgyakat képzelnek maguk elé, viszont a Bécs közelében található Carnuntum Régészeti Park egészen más megközelítést választott, nem csupán bemutatja a múltat, hanem megpróbálja újra átélhetővé tenni ezt a 2000 éves hagyomány történetet. Én arra lennék kíváncsi, és itt a 2000 évnél megállnék egy pillanatra, hogy hogyan lehet úgy életre kelteni egy 2000 éves várost, hogy a történelem ne csak látható, hanem valóban átélhető legyen.
2: Jó kérdés. Ez tényleg egy jó kérdés, mert általában azt tényleg azt hiszünk, hogy az, amit maradt az okkorból, ez csak roma, kövek, esetleg kis darabok, amit csak található, de szerencsére, amikor összeteszünk az egészet, akkor ez mint egy puzzle. Összeteszünk egy puzzlet, és a végén jön ki egy rendes kép. És természetesen vannak nekünk is más helyek, ahol tudunk ezt életbe hozni. Természetesen Pompei, Herculaneum, Olaszországban ezeket nagyon-nagyon jó minta nekünk volt, amikor létrehoztunk ezt a Carnuntumi várost. Ne felejtsünk el, hogy a Carnuntumban a kutatás már elég a hosszú idő megy. 1870-ben kezdték már a kutatást, és aztán most 20 évvel ezelőtt van egy kis jubileum évünk, kezdtünk rekonstruálni és felépíteni a házakat. És azt, amit oda használtunk, ez a mai napon hívjunk az a experimentális archeológiát. Szóval minden, amit találtunk, mindent, amit a római világban találtunk, szóval nem csak Carnuntumban, hanem Vindobonában, a mai nap a Bécs, Aquincum, itt most Pesten, máshol is, összes római világban. Ezt tudunk összetudni, szedni, és belőle egy ilyen képet csinálni, hogyan akkor nézett ki a római város, a római Carnuntumot. Elég izgalmas feladat nekünk, mert még nem is végeztünk. Most éppen nekünk van 4 ház, amit összesen rekonstruálva, még egy 5. ház, amit kezdtünk, és az, ami tervünk, hogy legalább még 1-2 ház is lesz még a jövőben, de ez természetesen hosszú idő kell, drága is, de elég izgalmas, elég jó munka, amit csinálunk, és önálló, majdnem önálló a világon. Vannak még néhány régészeti park, amit ezt is csinálják, például Xanten Németországban, vagy Augusta Raurica a Svájcban. De ahogy mit csinálunk, hogy tényleg csak azokat a resszorszokat használunk, amit a rómaiaknak volt, és úgy sok is felépítettünk, ahogyan a rómaiaknak is volt, ez majdnem önálló nálunk a Carnuntumban.
1: Tehát akkor ez egy nagyon összetett munka, ezt a puzzle-t összerakni, hogy mondja. Én, ha jól tudom, akkor már gyermekként is lenyűgözte az ókori Róma. Emlékszik arra a pillanatra, amikor eldőlt az ön számára, hogy ezzel szeretne foglalkozni?
2: Ja. Amikor először ott voltam Carnuntumban, ez még 2006 előtt volt, és akkor természetesen sok út voltak a romlok, amit hogyan mi a mai napon elképzelünk. Voltak pár köv. Ott voltam én, kis gyermek, és azt mondtam, hogy hát elég unalmas, mondtam anyukámnak. Aztán majd 2011-ben nyitottak a termálfürdőt, meg a Villa Urbánát, és utána voltam még egyszer az én családommal, és néztünk, hogy ott vannak igazi római épületek, és be lehet menni, minden meg lehet fogni, minden lehet kipróbálni, mindenhol le lehet ülni, csak sajnos nem lehet fürdeni a termában, ezt sajnos meg kell mondanom. És mondtam anyukámnak, hogy itt akarok később dolgozni.
1: Hát valahogy megszólította a hely.
2: Igen. Nagyon-nagyon bent is maradt az én szívemben. Aztán minden évben oda kellett nekünk menni. A mai napig is az anyukám még mindig jön ide oda, minden évben oda jön. És aztán 2019-ben kezdtem ott dolgozni, mint kulturális szervezőként. Csináltam a tálatvezetéseket németül, magyarul. néha is angolul, de angol nem annyira jól megy, és most szerencsére 2024 óta nekem van az a feladatom, hogy én a kutatási szervezőknek a vezetője vagyok, még nem csak tálatvezetéseket meg tudok csinálni, hanem más programot is, Marian Marketing, amit most éppen azért itt vagyok, filmfogadás, reenactment, szóval mint a hagyományos szó, csapatokkal foglalkozni, fesztiválok, stb. Egy tökéletes munkán nekem, mint egy ilyen nével, no man est omen, ja, meg kell csinálnom.
1: Igen, mert hogy Flavius.
2: Flavius az.
1: És akkor itt a családi hagyományokra is kitérhetnénk. Igen. És említette, hogy a német megy a legjobban, de az angolt is használja, valamint a magyart.
2: Hát igen, magyar mondanám még jobban, mint az angol nálam. Én egy kis időt felnőttem Magyarországon, Nagymáros környéken, az én családom, aztán amikor Németországban végeztem az iskolát, mentem Bécsbe és tanultam hungarológiát, és aztán még egyszer tanultam a magyar nyelvet, szóval természetesen gyermekkoromban mindig hallottam a magyart, tudtam olvasni, tudtam is érteni nagyjából, csak beszélni nem tudtam rendesen. Tanultam még egyszer újra aztán az a Bécsi Egyetemen, és elég jól ment, és most már elég az, hogy is tálatvezetéseket meg tudok csinálni.
1: És hát akkor, ahogy mondta, lenyűgözte már gyerekkorban a római kor, az ókori Róma, de miért éppen ezt a kort választotta később a munkája központjának?
2: Szerintem azért úgy van, mert gyermekkoromban minden kezdett, mint az Asterix-el, olvasztam az Asterix-et, és mindig voltam az római oldalon, mindig sajnáltam a rómaiakat. És valahogyan úgy is maradt életemben mindig a római történelem. Az, hogy aztán végül tényleg Kanuntumba kerültem, ezt szerintem tényleg összefügg azzal, hogy én ott voltam a tínédzser koromban, és látom, hogy mennyire érdekel engem. Valószínűleg először volt, nem az első döntésem, hogy én oda megyek Kanuntumba, én tanultam is tolmácsként dolgozni, még fordítóként dolgozni, de összejött minden valahogyan. Korona után keresték az embereket, összejött, ott voltam, és nagyon szívesen akceptáltam a feladatot, amit ott adtak nekem, és nagyon-nagyon örülök, hogy én még mindig ott tudok maradni és dolgozni.
1: És akkor majd beszélgetünk a részletekről is, hogy mi mindent kínál Kanuntum. A magyar hallgatók számára viszont különösen érdekes lehet, hogy mindez szinte a szomszédunkban található, a magyar határhoz viszonylag közel. Mennyire kapcsolódik egyébként Kanuntum, ahogy ön is említette, Aquincumhoz és az egykori Pannóniához?
2: Kell egy kicsit visszamennünk most az a történelemben. Kanuntum és Aquincum elég összehasonlítanak. Miért? Mert a fővárosok voltak a provinciáknak. Kanuntum volt a Pannonia Superior, felső Pannoniának a fővárosa, Aquincum volt a Pannonia Inferior, alsó Pannoniának a fővárosa, és azért mindig volt nekik is kapcsolat. A történelemben is olyan érdekes, hogy Aquincum is először volt egy katonai tábor, mint Kanuntumban. És utána lett ez a Canabe Legion, ez egy kicsi polgári rész a katonai tábor környéken, és aztán létrehozták egy civil város, polgári város.
1: Stratégiai központ volt, és igen. Ebből nőtte ki magát egy nagyváros.
2: Igen, igen, pontosan. Különösen Kanuntumban úgy volt, hogy először nem tervezték továbbra valami nagy várost oda felépíteni. Krisztus után 6-ban oda jött a Tiberius, aki volt az Augustus császárnak a befogadott fiaja, és először csak kellett ott nekik egy ilyen téli tábort felépíteni. Aztán volt valószínűleg a terve, hogy tovább mennek Germania Magnába. Romaiaknak röviden nem sikerült nekik, és aztán maradtak Kanuntumban, és létrehoztak ezt a nagy várost, és aztán később is Kanuntum jött, az Aquincum is jött. Ott voltak a katonák, ott voltak a légiók, ott volt a helytátónak a székhelye. Ez majd később is nagyon fontos lett, mert Krisztus ültése után 193-ban, április 9-én nálunk volt a helytárja a Septimius Severus, aki

0: Ott volt Szavária, a mai napon Szombathely a része, és volt is Skabantia, a mai napon Sopron is a része. Szóval ez minden volt a Kanuntunnak a provinciában is.
1: Tudják a hallgatók a magyar korábbi régészeti emlékekhez, illetve igen, a mai városokhoz kötni Kanuntum történetét. Mekkora volt ez a város egyébként?
0: Óriási. Ez egy idő volt a legnagyobb római város, nem csak a provinciában, hanem az északi részben is. Kb. 50-60 ezer ember lakott ott Kanuntumban.
1: Tehát ez mai ésszel is felfoghatóan egy nagy város.
0: Nagy város. Ahhoz képest, hogy a legnagyobb város az akkorban volt a Róma, 1 millió ember ott lakott, akkor ahhoz képest a Kanuntum tényleg óriási volt. Majd később aztán a Köln, még ezek a rhini városok nagyobb lették, de egy időben igen, Kanuntum volt nagyobb és fontosabb, mint például Bécs. Ja, Bécsben csak 20 ezer ember lakott.
1: Mekkora munka volt feltárni ezeket a régészeti emlékeket, illetve életre kelteni ezeket, ahogy ön korábban fogalmazott, csak romokat?
0: Igen, romokat, még azt, amit találtunk, amit kiástunk, vagy nem mi, mert én akkor még túl pici voltam, de az én kedves kollégáim. Az a lényeg, hogy nem volt egyszerű, mert úgy tudunk elképzelni, hogy Kanuntum, ez nem volt csak úgy, hogy ott volt a város, és kész. Úgy lehet elképzelni, hogy minden háznak külön fázis volt. Vannak nálunk a házakat, amit 12 fázis volt a ilyen építkezésben, szóval először volt már komplett más használat, mint amit a végén aztán volt. És mi döntöttünk, hogy az az idő, amire a legtöbb forrásunk van, ezt kiválasztottunk. Ez kb. 200, Krisztus után 200-250, hogy létrehoztunk a házakat, szóval már lassan megyünk az késő ókorba, mert ott lehet a legjobban is rekonstruálni a források szerint, mert nekünk Németországban vannak is ilyen házak, ahol tudunk, hogy ez a mód, amit használtunk, azt is tudtak azt a Kanuntumban használni. De természetesen ez mindig egy döntés is, hogy mit fogunk most pontosan rekonstruálni, és nem fogok mondani, hogy 100%-osan pont úgy nézett ki.
1: Igen, ez az, ami az én fejemben is megfogalmazódott, hogy hogyan lehet ezt tudományosan, hitelesen megtenni ezeknek az épületeknek, ennek az életmódnak a bemutatását.
0: A házaknak úgy van, hogy még mindig a házaknak az alapja, még mindig ezek a régi romok. Szóval mi felépítettünk a házakat a régi romokra. Ez mint eltett, szóval azért tudunk, hogy mennyi nagy, milyen funkcióval volt neki, stb. Életmód pedig egy kicsit más. A szerencsére vannak nekünk írások, papíroszon, pergamenton, amit tudunk, hogy hogyan éltek általában az emberek a római birodalomban, és aztán abból lehet célozni, hogy hogyan éltek Kanuntumban. De még egyszer mondom, hogy tényleg úgy volt, 100%-osan nehéz mondani, és ez nem is az, amit kérünk, hogy pont úgy volt. Mindig a történelem mindig változik. Ja, ez nem az, hogy statikus és úgy volt és kész, mindig változik, és az, amit én is találom nagyon érdekesnek, hogy a történelemben mindig változunk, mindig új információt is kapunk. Úgy is volt, csak egy gyors példa, hogy 2 éve ezelőtt kitaláltak egy katonai tábort a másik Duna oldalon. És addig mindig azt hittünk, hogy a romaiok a Tiberius után nem is mentek tovább át, és most kiderült, hogy nem, volt nekik aztán még valami intézménynek, stb. És az a lényeg, hogy mindig aztán aktuálisan maradunk.
1: Hány látogatót fogadnak Kanuntumban évente?
0: Kb. 200 ezer, azért majdnem a legeslegnagyobb múzeum vagyunk Niederösterreichban, szóval Ausztriában, és az ausztriai múzeum között elég, majdnem a top 10-ben vagyunk, mert természetesen, mivel ez önálló, főleg iskolák jönnek hozzánk, Ausztriából, Németországból, Szlovákiából, még természetesen most lassan is Magyarországról, ez a mi célunk, hogy Magyarországról és csapatok jönnek, és természetesen nekik ez sokkal-sokkal jobb, hogy nem csak kell nekik az osztályban ülni, kell valami könyvet olvasni, vagy valami képeket mutatni, hanem oda tudnak menni és megfogtosni mindent. És természetesen a privát látogatók is jönnek hozzánk. Különösen most nyáron azért is elég sok programot is kínálunk.
1: Erről beszélgetünk majd részletesebben is. Van olyan épület Kanuntumban, amely különösen közel áll a szívéhez? Lehet, hogy ez nehéz kérdés, mert...
0: Minden. De mondanám a fürdő, mert a fürdő ez annyira önálló, különösen most, mert frissítettünk a festményeket. Ezek most ilyen állásban vannak, mint ahogyan tényleg úgy tudunk elképzelni, hogy a fürdő nézett ki a 3. században. Még plusz, hogy 2 új termet nyitottunk, egy szutatórium, amit mondunk mai napon egy szauna. És nagyon szép a festmények, nagyon szép a maga az épület, még az, amit én a legjobban találom, az, hogy a potlófűtés, latinul

0: hipokausztum, míg mindig működik. Úgy működik, mint ehetetileg. Nem használunk valamilyen elektronikát, vagy valami más, úgy működik, mint 2000 éve ezelőtt. És azt tényleg, ez tényleg, igen, és ez önálló, ez senki más csinálja, és az olyan.
1: Előfordul, hogy még ma is érik meglepetések? Mert ugye azt mondta, hogy a történelem nem egy statikus dolog, amely folyamatosan változik, újabb és újabb felfedezések vannak. Volt most az utóbbi időszakban ilyen?
0: Hát volt az, hogy ez a katonai tápot találtunk ott a másik oldalon.
1: Ez egy
0: meglepetés volt, mert azt hittünk, hogy másik oldalon ez a Babárikum volt, szóval ott nem volt valami romai birodalom. Esetleg még az, hogy kis dolgokat, amit találunk, kis dolgokat, amit ott még mindig kiásunk, azt például lehet mondani, hogy addig mindig azt hittünk, hogy volt nekünk egy ilyen gladiátor iskolánk, ott az amfiteátrum mellett. Most nemrég ott kitaláltak még néhány sütőhelyek, ahol aztán ez úgy néz ki, hogy ez csak egy pékség volt, és nem egy gladiátor iskola. Szóval ez hangzik kicsit, mint egy ilyen downgrade a kanuntumnak, de nem, mert azt jelenti, hogy tényleg tudományosan is dolgozunk, és nem most valami csak írunk, és mondjuk, hát ez most úgy volt.
1: Ezt úgy képzeljük el, hogy miközben 200 ezer látogató érkezik Kanuntumban, közben a régészek folyamatosan dolgoznak?
0: Igen. Nem mindig a páknak a telepőtén, mert vannak nekünk részek, amik éppen kiásnak, de általában főleg is dolgoznak, amikor be vagyunk száll, mert mi nem vagyunk az egész év át nyitva, hanem mindig csak március és november között, és azt, amikor van nekünk a szünetünk, akkor főleg dolgoznak. Akkor lesz a kutatás, aztán lesznek az analízis és minden, és aztán mindig márciusban kapunk egy mondjuk új információk arról, hogy hogyan néz ki most ki, vagy hogyan állunk, vagy mit tovább.
1: Az ön munkája mit takar pontosan? Mivel foglalkozik?
2: Mindent.
0: Szóval főleg tálatveszítésekkel foglalkozom, adom tálatveszítésekkel magyarul és németül, de nem csak az. Nekem, nálam is van ez az organizáció, az a hétköznapi organizáció, hogy minden tálatveszítésnek van egy kulturális szervezője, ha nincs, akkor bolyja, aztán kell másod oldani, hogy aztán is milyen programot csinálunk, főnökömmel ott akkor aztán is dolgozunk, hogy milyen új programokat tudunk csinálni, stb. Aztán még plusz magyar marketing. Már mondtam, hogy elég fontos nekünk is a magyar piac, a magyar terület, magyar nyelvű terület, akkor nem tudnak, hogy jövőre is több magyar látogatók lesznek nekünk. Filmforgatás is nálam egy nagyon-nagyon fontos feladat, mert természetesen nem kell valamint Hollywoodot felépíteni, ha van Kanuntum. Oda lehet menni, ott lehet bent filmfogatni.
1: Korhű díszletek között.
0: Nagyon fontos. Ha nézünk valami más filmek, akkor nem mindig annyi a korhű. Plusz nem csak, hogy szervezem a filmfogatások, hanem én is tudok részt venni, kollégáimmal is természetesen. Még a fesztivál organizáció. Szóval ez sok minden. Ez a A-val kezdték, és a C-tel aztán befejezünk, és az a jó a munkámban, hogy soha nem lesz unalmas.
1: Vannak visszatérő vendégek?
0: Vannak. Vannak vendégünk, akik
1: tehát Kanuntum tud újat nyújtani évről évre?
0: Igen. Az a jó, hogy Kanuntum mindig változik. Most, mint például, hogy ez a két új termet, vagy szobákat nyitottunk, vagy amit a termában általában megcsinálunk, az, hogy próbálunk mindig is új programokat, fesztiválokat létrehozni, még az, hogy nem csak a régészeti, a szabadtéri régészeti park is létezik, hanem van is a kis múzeum, Múzeum Kanuntinum, ahol az eredeti dolgokat bent vannak, amit találtunk. Ahol is le lehet nézni, hogy nem az, csak kigondoltunk magunknak, hogy hogyan nézett ki, hanem tényleg ott vannak ezek a dolgokat, amit is ott meg lehet nézni. Szóval vannak visszatérő vendégek, nem csak az iskolák, hanem privát vendégek, akik évente mindig jönnek. Vannak emberek, akik is 3-4-szer jönnek évente.
1: Folytassuk innen, egy kis szünetet tartunk. Flavius Kirill Blume, az ausztriai Kanuntum Régészeti Park kulturális programjainak és minőségirányítási csapatának vezetője a mai nap vendége. Arról beszélgetünk majd, hogy hogyan lehet a múltat a mai ember számára is átélhetővé tenni. Kiket szólít meg Kanuntum? Mit lehet megtekinteni? Mit üzenhet nekünk egy 2000 éves város a 21. században? Tartsanak velünk továbbra is!
3: Hamarosan folytatódik a nap vendége! Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: A nap vendége továbbra is Flavius Kirill Blume, az ausztriai Carnuntum Régészeti Park kulturális programjainak és minőségirányítási csapatának vezetője, akivel ott hagytuk abba a beszélgetést a szünet előtt, hogy rengeteg programot kínálnak, fesztiválokat szerveznek, múzeumot lehet látogatni, és akkor még a filmforgatásokról nem is beszéltünk. Meséljen erről, hogy milyen programokat kínálnak évről évre a látogatóknak.
2: Hol kezdek? Van nekünk a standard program, vannak a standard vezetések nálunk, egy órás, kettő órás, lehet még plusz ilyen extra kis programokat lefoglalni, például kínálunk a kulinárikus itóutazás, úgy lehet mondani, ahol római snack-szerű kaját lehet kipróbálni, vannak csapatépítkezés programokat nekünk, van aztán is a standard vezetés az iskoláknak, ez általában 2,5 óra, mutatunk minden házat, mutatunk, hogyan értek a rómaiak, lehet is a gyermekeknek valamit kipróbálni, római ruhat lehet kipróbálni, viasztáblakat lehet kipróbálni, stb. Van egy ilyen program, ahol először lesz egy óra a nálunk a Múzeum Carnuntinumban, és egy óra aztán nálunk a szabadtéri részen. Ahhoz fontos mondani, hogy kell egy busz, ez nem megy, hogy csak egy napon gyalog ezt menni. Van nekünk is egy ilyen túra nap, ahol nem csak Carnuntumban leszünk, hanem a környéken is megnézünk, mert ott vannak az amfiteátrumok, még a pogánkapu is, amit is nagyon fontos volt a Carnuntumi történelemnek. És aztán vannak nekünk rengeteg programok is, amit évente mint fesztiválként kiteszünk, például gyermeknek a fesztiválja, Gladiátor napja, Reenactment napja, az a hagyományozó napja, és nagyon-nagyon-nagyon fontos nekünk a mi fő fesztiválunk, a Római Fesztivál mindig szeptemberben, amit a legnagyobb római fesztiválok között Európában van.
1: Mitől más ez, mint egy hagyományos múzeum? Mi a legnagyobb hozzáadott értéke?
2: Az, hogy élebe viszünk a házakat, a múzeumot. Gyermekkoromban sokszor néztem ezt a filmet, hogy Északban, a múzeumban, nem tudom, hogyan ezt mondjuk, németül néztem, szóval ott, ahol van egy srác a múzeumban, és az éjszakában aztán életbe visznek minden, és aztán sok minden történik, és egy kicsit úgy is lehet képzelni nálunk Carnuntumban. A házakban élnek az emberek, a házak még mindig működnek, a sütőhelyek működnek, a padlófűtés működik, fürdő is működne, sajnos csak nem szabad fürdeni menni. Az a lényeg, hogy ez mind egy időablak. Az ember oda jön, bemegy, és tényleg egy ilyen 2000 éves időutazást csinált volna. A költön mennek a legionárosok, mennek a kereskedők, mennek a matrónak, stb. Ez tényleg nekem ez majdnem önálló. Mert természetesen máshol is lehet ilyenet találni, de még mindig nálunk az, hogy a házakban is lehet lenni. Lehet a házban menni, és aztán bemész a szobába, és aztán ott ő egy szenátor. Ja, ez hol lehet még átélni.
1: Kik egyébként a legnyitottabb látogatók? A gyerekek, a családok, a történelem iránt érdeklődők? Vagy lehet, hogy pont azok, akik eredetileg nem is ilyen céllal érkeztek?
2: Minden. Mondom tényleg,
1: mindenki kaphat
2: azt, amit szereti. Különösen a tálatvezetéseket is lehet mindig külön valamit kérni, hogy külön információkat kérni a kereskedőkről, a kerámikáról, a hadseregről, ezt mindig is kínálunk. Vannak nekünk a specifikációk is a teamünkben. Gyermekeknek természetesen tökéletes, úgy, mint ahogy a nálam is működött.
1: Mint egy mese.
2: Mint egy mese, amit igazi. szóval bemennek, és mindenki csodálatos élménynek tárgya, és a szülők is, aztán akik esetleg ilyen kutatás profillal jönnek, archeológikus profillal jönnek, az is mindenkinek jó. Néha vannak emberek természetesen, akinek ez nem tetszik. Én olvastam egyszer egy kommentár Google kommentár szekcióban, hogy annyira kicsi, azt vártam, hogy az egész városot létrehozták. Én mondom, hogy ja, ez egy kicsit nehéz 50 000 embernek egy város felépíteni, különösen, mert nekünk csak egy kis helyünk van. Ahol
1: mert hogy említette, hogy egy nagyon nagy ókori városról beszélünk.
2: Igen. De mondom, még mindig az a részt, amit mi létrehoztunk, ez majdnem sehol újra található.
1: Van olyan visszajelzés, ha már említette a Google visszajelzéseit, amely különösen megmaradt önben, és pozitív, és azt éreztette önnel, hogy na ezért érdemes ezt csinálni?
2: Igen, rendszeresen átnézünk, mert fontos is az, hogy a teamünkben, hogy mit tudunk jobban csinálni, és általában csak jó visszajelzéseket kapunk. Egyszer természetesen, hogy rólam volt, és azt írták, és ez nekem nagyon fent maradt az önfejemben, hogy általában nekik nem érdekel a római történelem, de ilyen vezetésben ez tökéletesen bent maradt nekik, és most újra érdeklődek a római történelem, de ez nem csak nálam van, természetesen, szerencsére, ez sok mindenkinél van, de a legviccesebb, amiket egyszer találtam, az, hogy ott volt egy kommentár, hogy elloptak nekünk a bicikliket, de a vezetés tökéletes volt. Szóval...
1: Tehát igen. Mindenképpen, amit tudnak nyújtani, az nagyon értékes.
2: Igen. És az a jó, hogy nálunk a teamünkben 70 kulturális szervező van, és 70 külön vezetés lehet átélni. Igen, a házak mindig ugyanazok maradnak, de úgy, ahogyan ez a interpretáció, és ahogyan mit mesélnek a kulturális szervezők és minden, ez mindig más, és az a jó. Azért is szerintem jönnek vissza az emberek, mert egyszer volt nekik tálatvezetés, akkor tudnak, hogy a következő tálatvezetés komplet más tud lenni.
1: Beszéljünk a technológia szerepéről, hiszen ez egy nagy téma, ma már a régészetben is egyre fontosabb. Ez hogyan segíti az önök munkáját?
2: Nagyon segít. Kanuntumban mi 2011 óta dolgozunk georadárral, amit csinál, mint egy ilyen röntgenkép, a radárkép a földről, és azt mondja, mi tudunk is, hogy hol volt valamit, vagy mit lehet ott létrehozni. Még azt mondja, a régészet archeológiával is dolgozunk, hogy drónokkal dolgozunk, repülőképekkel dolgozunk, hogy átmegyünk a területén, és nézünk is azt mondja, a mai napon, hogy hol tudta valamit lenni, például a nagy katonai tábort, még mindig látható a levegőből, az a minta, amit még maradott.
1: Tehát egy más perspektívából látják
2: igen,
1: a várost.
2: Igen. És úgy is nekünk segít rekonstruálni és felépíteni a házakat. De természetesen nem csak az, hanem a mai napon sokat dolgozunk a 3D-szkennekkel, dolgozunk KI-val, de nem úgy, hogy hagyunk a KI-t minden megcsinálni, hanem próbálunk a KI-val interpretációkat létrehozni. Például a pogánkapu, amit nálunk van, amit elég fontos rész is a mai napot a régióban. Nehéz volt rekonstruálni, mert a mai nap csak egy ilyen kis kapurész maradt még ott, és aztán dolgozunk 3D-szkennekkel, kicsi KI-val és mindent, és aztán tudtunk is több interpretációt létrehozni, hogyan valószínűleg nézett ki.
1: És mi az, amit önök tudnak nyújtani a mesterséges intelligenciához képest ebben a világban?
2: Hát mondom, azt, amit mi tudunk nyújtani, az, hogy az a tudásunk, amit van nekünk, az, hogy kontrollálunk is. Mert amikor mai napon beírok egy KI-ba, hogy létszik csinál nekem egy képet Kanuntumról, ez minden csak nem a Kanuntum, amit azt mondja, hogy ki a végén. És az a mi feladatunk, hogy úgy is beleteszünk a rendszerekbe, és dolgozunk sok KI céggel együtt, hogy a mi tudásunkat is be tudunk tenni a rendszerbe.
1: A digitális rekonstrukciók és a virtuális élmények ugye akkor mindenképpen sokat hozzá tudnak tenni ahhoz, hogy közelebb kerüljünk a történelemhez látogatói szemmel, de hol van ön szerint az egyensúly a technológia és a hitelesség között? Vagy a technológia által nyújtott képek és az igen, önök által ez mind elképzelt hitelesség között?
2: Igen. Mondom, hát a technológia ez nekünk egy nagy segítségünk. Az, hogy is dolgozunk nem csak a mai napon, hogy nem csak tálatvezetéseket kínálunk az embereknek, hanem ők is tudnak még egy ilyen saját utazást megcsinálni az okorba, és ahhoz nagyon-nagyon segít nekünk a technológia. Például van nekünk most idén nagyon volt új, egy ilyen virtual reality teremünk, ahol virtuálisan vissza lehet utazni római korban, Kanuntumban, be lehet menni házakba, még szobákba, stb., amit nem rekonstruáltunk, ahol a technológiát segített nekünk. De ez is mindig azt mondja a végén egy kérdés, hol kezdték, hol a vége. KI-nak van vége a kapacitásban, a technológiának van vége a kapacitásban. A végén szerintem az még mindig a fontos, hogy a technológia segít nekünk, de minden más marad nálunk a fantáziában.
1: Melyik korosztályt a legnehezebb megszólítani, vagy fogalmazhatnék úgy is, hogy jelenti a legnagyobb kihívást megszólítani?
2: Tínédzserkor. Szerintem ez a legnehezebb. Azok, akik általában a mai napon nincs annyira közel állnak általában a történelemhez, mert nekik más dolgok van természetesen.
1: Tehát sok minden viszi el a fiatalok figyelmét.
2: Pontosan. Mondjuk gyermekeknek azt átadni, amik az, hogy el tudnak képzelni, hogy hogyan nézett ki a római város, mert ez elég könnyű, mert még mindig bemennek is csak csodálatos nekik. De mondjuk ilyen 13-15 évestől, aztán ilyen kb. 17 évesig, 18 évesig, amikor minden másról csak foglalkozunk, csak nem a történelemmel, ez mindig egy kihívás, de általában mondanom, hogy sikerül nekünk is továbbadni, nem csak az információkat, mert ez nekünk van nagyon fontos, hogy nem csak ott állunk és frontál adunk az információkat, hanem ez egy élmény nekik a végén.
1: Hát meg ahogy mondta, hogy megérinthető, megtapasztalható a történelem pontosan. Az önök segítségével. Mit gondol arról, a történelem tanításnak is ebbe az irányba kellene mennie? És akkor sikeresebben meg lehetne szólítani ezeket a fiatalokat?
2: Mondom igen. Nálunk észrevettünk, hogy a legtöbb osztály, amit jön hozzánk, ezek főleg történelmi hatájáról jönnek, vagy osztályról jönnek. Latina is természetesen, de nem mindenki, mert ez nagyon-nagyon jó belepasszol. Ahogy mondtam, hogy jó az, hogy amíg akkor a mai napon történelmi órában nézünk egy filmet római korról, vagy olvasunk arról, ez tökéletes, nem kérdés. De ha van a lehetőség oda menni egy múzeumban, ahol tényleg úgy lehet még egyszer ezt érezni, és nem csak az, hogy látunk, hanem érzünk is, mert például a kaját, amit nálunk a kanyában van, ez mint valódi, szóval van is az okori illat bent a levegőben, ez szerintem sokkal fontosabb, és ezt kell is erősíteni, hogy a mai napon a gyermekek is kapnak aztán itt újra az, hogy tudnak érteni, hogy összefügg a történelemben mindent, és honnan jövünk, és hova megyünk.
1: Említette azokat a találmányokat, 2000 éves találmányokat, amik a mai napig működnek, így például a padlófűtés, ami lenyűgöző lehet. Az jutott eszembe, hogy a római emberek gondolkodását mennyire tudják feltérképezni, mennyire tudják beleélni magukat, hogy milyen lehetett 2000 évvel ezelőtt gondolkodni és élni, akár Kárnuntumban.
2: Nagyon-nagyon jó kérdés. Ezzel sokat foglalkozunk, például az a hagyományozó csapatokkal is, aki létrehoznak újra a római életet, nem csak az, hogy ott járunk római ruhában, hanem is ott átgondolunk a római ötlete. Nem felejtsünk el, hogy a római birodalom ez egy birodalom volt. Nekik nem létezett úgy, mint Európa a mai napon, vagy más országok, önálló nemzetiségek és mindent. De szerintem abban tudunk is ötleteket találni, ami a mai napon hasznos lenne nekünk. Például az a organizáció, amit a római birodalom volt, az, amit esetleg néha az EU is próbálja megcsinálni, az, hogy próbálunk érteni egymást. Nagyon fontos, azt látom, hogy a római birodalom, amikor más népeket beintegráltak a római birodalomban, különösen amikor más istenek volt nekik, nem volt nekik a célja, hogy ezt legyőznek, és semmibe tesznek, és megsemmítenek, és senki nem érdekel aztán továbbra. Az volt nekik fontos, hogy az ővég istenek is betesznek a saját mitológiába. És esetleg nehéz mondani, hogy a rómaiak mindenkit respektáltak, mert a rómaiak voltak a rómaiak, ők voltak az istenek. Ja. De esetleg a római történelemből ezt tudunk húzni, és ahogyan végezett a római birodalom, hogy az jobban lenne, ha egy kicsit jobban respektálunk egymást, jobban ismerünk egymást, és az, hogy itt Európában valahogy ilyen mindenkinek van ugyanaz a történelem, ahonnan jöttünk, mert itt Európában, mint Franciaországon, Németországban, Magyarországon, mindenhol voltak a rómaiak, és az lehet szerintem is benne tenni, hogy egy kicsit jobban értünk ide is egymást.
1: Nap mint nap a múlt történeteivel foglalkozik, illetve dolgozik. Megváltoztatta mindez a gondolkodását? A személyiségét?
2: Igen. Szerintem sokkal nyitott lettem. Nem csak általában a ponton, de amikor kezdtem Kárnuntumban, én elég úgy voltam, hogy já, nem akarok senkivel beszélni, és ilyesmi, most ide-óra jutok.
1: Hogy át akarja adni a tudást.
2: Igen, az is. Jövök Pestre, csinálok egy rádióinterjút, egy komplet idegen nyelven, amit biztos ilyen 10 éve ezelőtt még nem tudtam volna elképzelni. És az is, hogy azt nem változott, azt tudok nekem mondani, hogy nem változott, hogy soha nem ment ki az a szellem nekem, az, amit a római birodalomhoz, vagy a Kárnuntumhoz érzem, erősítette. Változott esetleg az, ahogyan tudományosabb is látom a dolgokat, és az is változott, amikor nézem egy filmet is, valamit nem stimmel, akkor én a végén vagyok, akkor ezt nekem nem teszek, mondom, de az nem jó. De ja, ez is egy kis balancsák a fejemben.
1: Mit gondol, miért fontos ma, amikor minden olyan gyorsan változik, hogy legyenek olyan helyek, ahol 2000 év távlatából tekinthetünk önmagunkra?
2: Szerintem ilyen helyek, mint a Kárnuntum, vagy Németországban, a Xanten, Augusta Raurica, Svájcban, stb. Nagyon fontos az, hogy itt kicsit is megállunk. Megállunk, nézzünk, hogy honnan jövünk, hogy milyen technológia is volt maga a rómaiaknak, és azt mondani is, gondolunk az, hogy a rómaiak is voltak emberek, mint mi a mai napon. Mindig jönnek az, a vendégek hazánk is, mondják, ja, a rómaiak, hát hogyan éltek, ja, komplet a koszban, és nekik nem volt semmi, és minden, és aztán, amikor mutatunk a vendégek, hogy volt padlófűtés, volt kanalizáció, volt az, hogy kezdtünk is respektálni a múltat, és kezdtünk is érteni, hogy miért ilyen dologból is jövünk. És minden, amit a mai napunk van, kezdés a kanalizációval, és befejezünk a social médiáknál, ugyan római birodalom, ugyan az okorban, egyiptomokból, görögökből. Szóval szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy megyünk ilyen helyekre, nem hogy aztán csak kikapcsolunk a mai gyors életből, mert mondjuk Kanundumon ez egy elég nyugodt és szép hely, ott tényleg lehet is pihenni, de az a fontos, hogy egy kicsit ezzel is foglalkozzunk a fejünkben.
1: Mit szeretne, mit vigyen magával az a látogató, aki egy napos program után este felé hazaindul Kárnuntumból?
2: Hadd hazánk jön, hogy egy kicsit tudtunk az érdeklődése a római birodalomról, Kárnuntumról erősíteni, hogy egy kicsit esetleg másod gondolkodik a múltról, amikor látja, hogy milyen volt már minden nekik, és az, hogy egy nagyon-nagyon szép emléke megy, és esetleg jön is vissza.
1: Amiről csak keveset beszéltünk, és záró kérdésként térjünk vissza rá, hogy a következő hónapok milyen izgalmakat kínálnak Kárnuntumban?
2: Nálunk lesz két nagy esemény, lesz a Ferragosto, ezt tudunk elképzelni, hogy minden ilyen olasz éjszaka, szóval ott nem pontosan a rómaiakról lesz szó, hanem mivel a Kanuntumnak is van egy ilyen mediterrán hangulatja, oda lehet menni, lehet pizzát enni, lehet fagyit próbálni, lehet csileszni ott nálunk a fűben, és lehet tényleg kicsit is Kanuntumot máshogy látni, mint általában nézünk, mint múzeumként, hosszabb is leszünk nyitva. Még jön Magyarországról, jön a pizzás világbajnok, aki pizzát fog sütni a vendégünknek.
1: Ókori stílusban?
2: Ez a római stílusban, ókori stílusban. Szóval ez a fesztivál, ez az esemény idén lesz először nekünk. Lesz is egy kis ilyen fényképpont, ahol lesz egy Vespa, és minden, szóval minden ilyen olasz lesz. És már nagyon-nagyon nem csak ideges vagyunk, hogy tényleg fog minden működni, de hanem tényleg kíváncsi vagyunk, hogy hogyan lesz.
1: Izgatottan várják.
2: Igen. Még az, hogy szeptemberben nagyon fontos. Szeptember 5-én, 6-án lesz nekünk a római fesztiválunk. Ott kb. 300 reenactor, szóval hagyományos szóval emberek, jönnek az egész világból hazánk, hogy élnek újra a római történelemet. És nem csak a hadseregről van szó, hanem a civil életről is van szó. Lesznek csapatok Lengyelországból, Németországból, Amerikából, Franciaországból, stb.
1: És valószínűleg Magyarország
2: is. Magyarország is, természetesen. És jönnek hazánk, és nem csak lesz program, esetleg valaki is ismeri a Gózeum Florália, kicsit hasonlít, nem csak lesz program, lesz egy óriási parádi, minden emberrel lehet gladiátor hátszok látni, lehet római kaját kipróbálni, lehet bemenni egy kis ilyen a táborokba, a légiósoktól, majd a kastrumba, szóval mindent lehet csak kipróbálni, mindent meg lehet nézni, ahogyan volt a római élet, és nem csak mutatunk az a római élet az első, meg második században, hanem is a negyedik, ötödik században, meg késő akkor. Az, amit esetleg is nagyon fontos a hallgatóknak, hogy magyar tálatvezetések is lesznek nálunk. A minden második hétvégén kint van is írva a honlapunkon, hogy mikor lesz, hogy lesznek magyar tálatvezetések, még augusztus 20-án is lesz nekünk három magyar tálatvezetés, amit aztán nálunk is lehet foglalni, lehet hazánk jönni. Még nagyon fontos, amikor magyar tálatvezetés személyesen természetesen szívesen kínálunk, de általában, amikor nem egy ilyen tálatvezetés a hétvégén van, és csapat szeretne magyar tálatvezetést lefoglalni, akkor mindig először kell nálunk lefoglalni, hogy azt is nézzünk, hogy elég kurális szervezünk van nekünk, mert sajnos a mi magyar tímünk elég kis.
1: Akkor egy biztos, ahogy önt hallgatom, mindenképpen egy igazi időutazás az, ami vár a látogatóikra.
2: Igen, szóval augusztus 15-én lesz a Ferragosto, és még aztán szeptember 5-én és 6-án lesz a nagy római fesztiválunk.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt volt, és sok látogatót kívánok önöknek.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Flavius Kirill Blume, az ausztriai Kárnuntum Régészeti Park kulturális programjainak és minőségirányítási csapatának vezetője volt ma a nap vendége. Én megköszönöm a mai figyelmet, hallgassák a nap vendégét minden este, Kutasi Juditot hallották.
0: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 16 évre csökkenteni a választási korhatárt a miniszterelnök. Nagyon erős UVB-sugárzás várható vasárnap a déli ország részben. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Támogatná a miniszterelnök, hogy 18-ról 16 évre módosítsák a választási korhatárt az alkotmányozási folyamatban. Magyar Péter erről egy posztban írt. Szerintem ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntésekbe. Landert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter reagált a miniszterelnök posztjára. Azt írta, egyetért, ő is támogatná a választójog korhatárának 16 évre csökkentését. Reagált a főpolgármester is, Karácsony Gergely is egyetért a javaslattal, de szerinte a módosítást először csak az önkormányzati választásnál kellene bevezetni, a nemzetközi mintákat követve. A főváros a társadalmi egyeztetésekben már 16 évben állapította meg a részvételi korhatárt. Újraindul a Dombóvár-Komló vasútvonal augusztustól, derül ki a közlekedési miniszter posztjából. Vitézy Dávid arról írt, a korábbinál jobb menetrenddel és fejlesztésekkel szeretnék visszacsábítani az utasokat. A komlói vasutat 2023-ban záratta be Lázár János, akkori építési és közlekedési miniszter, akinek a minisztériuma a városon belül még a síneket is el akarta bontatni. A figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás várható vasárnap a Délalföldön és a Dél-Dunántúlon, közölte a Hungaromet. A lehetséges legmagasabb érték 7,1 és 7,3 körül alakulhat. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy fokozottan védekezzen a leégés ellen, és amennyiben lehetséges, 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Németország magas szintre emelte a terrorfenyegetettségi készültséget a korábbi elméleti fenyegetettség fokozatról. A hírszerzés konkrét támadási tervekre utaló információkat szerzett emberek, intézmények és infrastruktúra ellen. A német belügyminiszter figyelmeztetése szerint az országban bármikor és bárhol lehet terrortámadásra számítani. Németországban az utóbbi években több terrortámadást is elkövettek. Egy nagy felháborodást keltő súlyos esetben életfogytig tartó börtönbüntetésre ítéltek egy szaúd-arábiai férfit, aki 2024-ben szándékosan belehajtotta tömegbe a magdeburgi karácsonyi vásáron, és megölt 6 embert, több százat pedig megsebesített. Lengyelország büntetendővé tette a trash streaminget, a tartalomkészítők mostantól akár 5 év börtönbüntetést is kaphatnak, ha pénzért vagy online népszerűség reményében erőszakos, bántalmazó vagy mások megalázását mutató tartalmakat közvetítenek. Karol Navrocki lengyel elnök pénteken írta alá a törvényt, a lengyel rendőrség korábban arról számolt be, hogy a nézők pénzt fizetnek a streamereknek azért, hogy azok a kamera előtt bántalmazzanak vagy itassanak részegre embereket, verekedéseket provokáljanak ki, vagy másokat megalázó bánásmódnak tegyenek ki.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap a változó felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Elszórtan előfordulhat záporzivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Itt az este köszöntöm Önöket, a különleges zenei válogatás rendben elkezdődött. Itt leszünk együtt egészen reggelig, ha Ön is kitart, meghallgathat egy csomó olyan dalt, amit még nem hallott máshol. Íme az ajánlat, ez a Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szakács Gergő 1991-ben született, Sixon 7 éves korától foglalkozik zenével. Az általános iskolában furulyázni, később gitározni tanult. 17 éves kora óta zene és dalszövegírással is foglalkozik. A budapesti Corvinus Egyetem közigazgatástudománykarán diplomázott. Országos ismertséget a 2010-ben indult első magyar X-faktornak köszönheti. 13-ban YouTube csatornát indított, amelyen ismert dalok feldolgozását adta elő. Előadásainak olyan sikere volt, hogy még James Arthur, az angol X-faktor nyertese is megosztotta saját oldalán. 2021-ben az Indulj el című népdal újra gondolt verziójával lepte meg rajongóit.
1: Trend Night.
2: Szakács Gergőtől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Szuper patakvölgyes családi kirándulóhelyek, tanástalan szülőknek, nyári szünetre. Szalajka völgyi túra. Ha valami tipikusan tökéletes családi kiránduló célpont, akkor az a Szalajka völgy. Sokan járják meg babakocsival is, simán lehet tolni a terepen, de hordozóban is sok szülő bevállalja a túrát. A völgy legfőbb vonzerejét a csodás erdei környezet, a Szalajka patak, a sziklaforrás, a fátyol vízesés, a szilvásváradi erdei kisvasút és a pisztránk telep jelenti. A Cuha szurdoka. A Cuhavölgy szurdoka méltán foglal el kitüntetett helyet a magyar természetjárásban. Látványos sziklák között búdácsoló patak, gyönyörű erdő, az ország egyik legszebb vasútvonala található itt, és ma már vasalt utakkal is találkozhatunk a völgyben. Óbányai völgy. Az Óbánya és Kisújbánya között húzódó, közel 3 kilométeres Óbányai völgy nagy eséllyel pályázhat a meccsek legvadregényesebb szurdoka címre. A vízfolyásnak számos sziklalépcsőn kell átverekednie magát, ezért zúgók és vízesések vadítják a bükkerdő árnyékába burkolózó mély árkot. A völgy egyik különleges természeti látványossága a ferde vízesés, ahol a patakvíze a lépcsőzetesen és ferdén álló mészkő rétegeken csobog lefelé. A bükkerdő árnyékába burkolózó völgyet Óbányáról és Kisújbányáról is megközelíthetjük. Csupán a Dél-Dunántúli kék túra K jelzését kell követni.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

nyár, tova száll és az emléke fáj, hova mész egyedül? Hol a lábad nyomán,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazz lemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája Réger Attila, letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swing elemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos. Vizsgálat, akár műtét, és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs Kis Állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Aláírja az alaptörvénymódosítást Sülyog Tamás, megszűnik a köztársasági elnöki megbízatása. Elkezdődhet a bontás Rákos rendezőn. Köszöntöm a hallgatókat, Cserpőző Gábor vagyok. Aláírja az alaptörvénymódosítást Sülyog Tamás, megszűnik a köztársasági elnöki megbízatása. Ezt közösségi oldalán jelentette be egy videóban. Magyar Péter miniszterelnök szerint jobb lett volna, ha Sülyog Tamás hamarabb távozott volna hivatalából. A lemondása az előző kormányfő is reagált. Orbán Viktor szerint az önkény már nem fenyegetés, hanem valóság. Megállapodott Tamáva a fővárosi önkormányzattal a Rákos rendezői munkáslakásokról, ahová önkényes lakásfoglalók költöztek be, a környéken pedig súlyos közbiztonsági problémák alakultak ki. Erről Vitézy Dávid írt egy posztban. A közlekedési és beruházási miniszter reményei szerint hamarosan megkezdődhetnek a bontások, és megszűnhetnek az áldatlan állapotok, erről a főpolgármesterrel is egyeztettek. Pár napja jelentette be a kormány, hogy 30 napra megerősítik Budapesten a közterületi rendőri jelenlétet, elsősorban a belváros frekventáltabb pontjain, szórakozóhelyeknél és Rákos rendező környékén. A rendőrség szerint a 14. és a 13. kerület határán lévő Rákos rendezőn önkényes beköltözőket, kristálytárusítókat és körözött személyeket fogtak el. Elítélték szélsőséges jelképek bemutatásának vádjával Borisz Nagyesdzsin, orosz ellenzéki politikust, aki nem indulhat a szeptemberi parlamenti választásokon. A vád alapja egy 2023-ban közzétett internetes videó volt, amelyben rövid időre megjelent Alekszej Navalnyi néhai ellenzéki vezető fényképe. Nagyesdzsin abszurdnak nevezte az ellene indított eljárást. Azzal vádolja a Kremlt, hogy ki akarja zárni a legveszélyesebb ellenfeleket a választásokból a kívánt eredmény biztosítása érdekében. Újabb vámok kivetésével fenyegette meg Kanadát az amerikai elnök, most éppen azért, mert a Kanadában pusztító erdőtüzek füstjét átfújja a szél a határon. A füst az Egyesült Államok északi részének jelentős területeit borította be, emiatt Donald Trump szándékos hanyagsággal vádolja Kanadát, és magyarázatot követel a kanadai miniszterelnöktől. Az észak-amerikai országban pénteken csaknem 900 aktív erdőtüzet tartottak nyilván, idén már majdnem 3 millió hektárnyi terület pusztult el a kanadai erdőtüzekben. Összedőlt az egyik legnagyobb prágai köztéri szobor, a Barrandovi híd keleti hídfőjénél álló Egyensúly című betonból készült absztrakt alkotás. A balesetben nem sérült meg senki, de a leomlott, több tonnányi törmelék részben elzárta a híd melletti egyik utat és a mellette lévő kerékpárutat. Amint egy 15 méter széles és 6 méter magas szobor egy 5 méteres betonkúpon állt. Rossz állapota miatt már hosszabb ideje deszkakerítéssel vették körül. A prágai városvezetés a betonszobor szakszerű lebontását tervezte, és helyére később egy másolat került volna.
0: Időjárás jelentés.
2: Felhős napos idő várható vasárnap, elszórtan valószínű csapadék. Hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között alakulhatnak a maximumok.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Sok a kedvence az angol producer Simon Green különleges zenei projektje a Bonobo, 2000 óta tevékenykedik. Ő hangszereli a dalokat, szintén ő a producer, és már az első lemez a downtempo egyik új úttörőjévé tette. Egy-egy szerzeménye egyébként szerepelt már snowboardos videójátékban és reklámokban is. 6 albumot adta ki az évek alatt, a legutóbbit Migration címmel 2017-ben.
0: Trend Night.
1: A Bonobótól is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Andreas Váradi egy szlovákiai kisvárosból származik, 2007-ben családjával Írországba költöztek, ahol kezdetben utcazenészként játszott, majd felfigyelt tehetségére egy ír jazzzenész. Az ő révén bekerült a Szigetország zenei vérkeringésébe. 13 éves korában már a londoni Ronnie Scott Jazz Clubban lépett fel. Ebben az időszakban a rangos Guitar Player magazin címlapján szerepelt, később már szinte minden rangos fesztiválra meghívást kapott. Debütáló Andreas Váradi című lemeze 2014-ben jelent meg, majd 2018-ban jött a The Quest című második album.
1: Trend Night.
2: Andreas Váradi játszik most itt a különleges zenei válogatásban. Na, hogy a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Aláírja az alaptörvénymódosítást Sülyog Tamás, megszűnik a köztársasági elnöki megbízatása. Elkezdődhet a bontás Rákos rendezőn. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Aláírja az alaptörvénymódosítást Sülyog Tamás, megszűnik a köztársasági elnöki megbízatása. Ezt közösségi oldalán jelentette be egy videóban. Magyar Péter miniszterelnök szerint jobb lett volna, ha Sülyog Tamás hamarabb távozott volna hivatalából. A lemondása az előző kormányfő is reagált. Orbán Viktor szerint az önkény már nem fenyegetés, hanem valóság. Megállapodott Tamáva a fővárosi önkormányzattal a Rákos rendezői munkáslakásokról, ahová önkényes lakásfoglalók költöztek be, a környéken pedig súlyos közbiztonsági problémák alakultak ki. Erről Vitézy Dávid írt egy posztban. A közlekedési és beruházási miniszter reményei szerint hamarosan megkezdődhetnek a bontások, és megszűnhetnek az áldatlan állapotok, erről a főpolgármesterrel is egyeztettek. Pár napja jelentette be a kormány, hogy 30 napra megerősítik Budapesten a közterületi rendőri jelenlétet, elsősorban a belváros frekventáltabb pontjain, szórakozóhelyeknél és Rákos rendező környékén. A rendőrség szerint a 14. és a 13. kerület határán lévő Rákos rendezőn önkényes beköltözőket, kristálytárusítókat és körözött személyeket fogtak el. Elítélték szélsőséges jelképek bemutatásának vádjával Boris Nagyezhdin, orosz ellenzéki politikust, aki nem indulhat a szeptemberi parlamenti választásokon. A vád alapja egy 2023-ban közzétett internetes videó volt, amelyben rövid időre megjelent Alekszej Navalnyi néhai ellenzéki vezető fényképe. Nagyezhdin abszurdnak nevezte az ellene indított eljárást. Azzal vádolja a Kremlt, hogy ki akarja zárni a legveszélyesebb ellenfeleket a választásokból a kívánt eredmény biztosítása érdekében. Újabb vámok kivetésével fenyegette meg Kanadát az amerikai elnök, most éppen azért, mert a Kanadában pusztító erdőtüzek füstjét átfújja a szél a határon. A füst az Egyesült Államok északi részének jelentős területeit borította be, emiatt Donald Trump szándékos hanyagsággal vádolja Kanadát, és magyarázatot követel a kanadai miniszterelnöktől. Az észak-amerikai országban pénteken csaknem 900 aktív erdőtüzet tartottak nyilván, idén már majdnem 3 millió hektárnyi terület pusztult el a kanadai erdőtüzekben. Összedőlt az egyik legnagyobb prágai köztéri szobor, a Barrandovi híd keleti hídfőjénél álló Egyensúly című betonból készült absztrakt alkotás. A balesetben nem sérült meg senki, de a leomlott több tonnányi törmelék részben elzárta a híd melletti egyik utat és a mellette lévő kerékpárutat. Amint egy 15 méter széles és 6 méter magas szobor egy 5 méteres betonkúpon állt. Rossz állapota miatt már hosszabb ideje deszkakerítéssel vették körül. A prágai városvezetés a betonszobor szakszerű lebontását tervezte, és helyére később egy másolat került volna.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap a változó felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Elszórtan előfordulhat záporzivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mantra pornó 2001-ben alakult, és az év végén Judy J közreműködésével megjelent az Estepem klasszikusok válogatáson az E101 című dal, mely abban az évben a legtöbbet játszott magyar szám volt a rádióban. Zenéjük a könnyű zenei műfajok keveredése a modern elektronikus hangzással. A pop és az underground határán mozgó dalaik tánczenei elemekkel telítettek, koncertjeik műsora pedig az egyedi hangzásvilág mellett gyakran vizuális műsorral is kiegészül. Bemutatkozó albumokat új énekesnővel kiegészülve a Disco Galaxy című virtuális LP-t követte, majd 2006-ban a zenekar második Fine Line Dates Beta Message című albuma is megjelent. 2011-ben jött a harmadik korong, a Kérek egy lakást, erre pedig már magyar nyelvű dalok is felkerültek.
1: Trend Night.
2: Bizony, a Mantra pornótól is meghallgatunk most egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult. Hazatérését követően magyar zenésztársaival 2008-ban alapította meg saját formációját, a színes, energikus zenét játszó Kis Attila bandet. A jazz, soul, funky és latin zene elemeit egyaránt felhasználó, dúsdallamvilágú, olykor grúvos repertoárjuk a zenekar vezető szerzeményeiből áll. A gitár és szaxofon szólisztikus improvizatív jelenlétét gyakran egészíti ki fellépéseiken egy-egy kitűnő énekes is.
1: Trend Night.
2: A Kis Attila Band zenél nálunk már is, itt a különleges zenei válogatásban,

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Pogarasi László alias Yander Boy, ezen a néven először hivatalosan 1998-ban adott hírt magáról, amikor egyik dala felkerült a Future Sound of Budapest válogatás lemezre. Az elektronikus zenével egyébként komolyabban 13 éves korában kezdett el foglalkozni, de már kisebb korában is játszadozott a hangokkal, Commodore 64-es gépén.
0: Trend Night.
1: Yander Boy zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Aláírja az alaptörvénymódosítást Sülyog Tamás, megszűnik a köztársasági elnöki megbízatása. Elkezdődhet a bontás Rákos rendezőn. Köszöntöm a hallgatókat, Cserpőző Gábor vagyok. Aláírta a 17. alaptörvénymódosítást Sülyog Tamás, megszűnik a köztársasági elnöki megbízatása. A módosítást már ki is hirdették a magyar közlönyben. Ezzel hivatalossá vált, vasárnap lép hatályba a törvény, és hétfőn szűnik meg Sülyog Tamás megbízatása. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Magyar Péter miniszterelnök szerint jobb lett volna hamarabb, méltóbb módon a köztársasági elnök lemondásával eljutni idáig. Az aláírásra az előző kormányfő is reagált. Orbán Viktor szerint az önkény már nem fenyegetés, hanem valóság. Megállapodott Tamáva a fővárosi önkormányzattal a Rákos rendezői munkáslakásokról, ahová önkényes lakásfoglalók költöztek be, a környéken pedig súlyos közbiztonsági problémák alakultak ki, erről Vitézi Dávid írt egy posztban. A közlekedési és beruházási miniszter reményei szerint hamarosan megkezdődhetnek a bontások, és megszűnhetnek az áldatlan állapotok, erről a főpolgármesterrel is egyeztettek. Pár napja jelentette be a kormány, hogy 30 napra megerősítik Budapesten a közterületi rendőri jelenlétet, elsősorban a belváros frekventáltabb pontjain, szórakozóhelyeknél és Rákos rendező környékén. A rendőrség szerint a 14. és a 13. kerület határán lévő Rákos rendezőn önkényes beköltözőket, kristálytárusítókat és körözött személyeket fogtak el. Elítélték szélsőséges jelképek bemutatásának vádjával Boris Nagyezsdin, orosz ellenzéki politikust, aki nem indulhat a szeptemberi parlamenti választásokon. A vád alapja egy 2023-ban közzétett internetes videó volt, amelyben rövid időre megjelent Alekszej Navalnyi néhai ellenzéki vezető fényképe. Nagyezsdin abszurdnak nevezte az ellene indított eljárást. Azzal vádolja a Kremlt, hogy ki akarja zárni a legveszélyesebb ellenfeleket a választásokból a kívánt eredmény biztosítása érdekében. Újabb vámok kivetésével fenyegette meg Kanadát az amerikai elnök, most éppen azért, mert a Kanadában pusztító erdőtüzek füstjét átfújja a szél a határon. A füst az Egyesült Államok északi részének jelentős területeit borította be, emiatt Donald Trump szándékos hanyagsággal vádolja Kanadát, és magyarázatot követel a kanadai miniszterelnöktől. Az észak-amerikai országban pénteken csaknem 900 aktív erdőtüzet tartottak nyilván, idén már majdnem 3 millió hektárnyi terület pusztult el a kanadai erdőtüzekben. Összedőlt az egyik legnagyobb prágai köztéri szobor, a Barrandovi híd keleti hídfőjénél álló Egyensúly című betonból készült absztrakt alkotás. A balesetben nem sérült meg senki, de a leomlott több tonnányi törmelék részben elzárta a híd melletti egyik utat és a mellette lévő kerékpárutat. Amint egy 15 méter széles és 6 méter magas szobor egy 5 méteres betonkúpon állt. Rossz állapota miatt már hosszabb ideje deszkakerítéssel vették körül. A prágai városvezetés a betonszobor szakszerű lebontását tervezte, és helyére később egy másolat került volna.
0: Időjárás jelentés.
1: Felhős napos idő várható vasárnap, elszórtan valószínű csapadék. Hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között alakulhatnak a maximumok.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.
2: Why should I cry? Now you're gone. Why should I cry? Now you're gone.

Now you're gone. Now you're gone. Gazdaság és kultúra a 94.2.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A pécsi dalszerző, énekes, gitáros Takács Eszter már gyermekkora óta foglalkozik a zenével, szólóban és zenekari felállásban is színpadra lép. Sanzonos jazzes hippis dalait hasonlítják Konzsuzsához és Suzanne Vegához is, mégsem lehet besorolni művészetét egyik zenei kategóriába sem. Első önálló kiadású lemeze a rövidtárs címet viseli, második albumát a Gumi Zsuzsi zenekarral közösen adta ki. 2009-ben megjelent harmadik korongja pedig a Ha egy nő szeret címet viseli. A Takács Eszter Beat Band 2013-ban alakult, hogy Eszter akkor megjelent 7 Remény Szeretet című hetedik albumának élő megszólalásai zenekari lehessen.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most Takács Eszter érkezik.
3: Csak

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Reklamé zenekar 2016. augusztusában született Budapesten. A trió azaz Kótai Sziszi, Kovács Marcell és Huszti Ákos saját elmondása szerint könnyed rockzenét játszik, amit különböző stílusú zenei elemek tarkítanak. A dalokon hallatszik, hogy a zenekar tagjai szeretik a surf rockot, a drum and bass-t, a punkit, a reggit és a ska-t. Többek között ezeket csempészik bele a zenéjükbe. A zenét közösen írják és hangszerelik, de általában Sziszi, a zenekar énekes gitárosa által írt egyszál gitáros dalaiból születik, melyek szövegei legtöbbször elképzelt történeteket, álmokat írnak le. Ehhez adja a magáét Marci és Ákos.
0: Trend Night.
1: Reklamé zenekar. Már is. Itt a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pátkai Rozina énekesnő, dalszerző, képzőművész Budapesten született 1978-ban, aki bossanovát játszó együttesével vált ismerté, amellyel számos hazai és nemzetközi versenyen ért el sikereket. 2016-ban indult Minka elnevezésű projektje, amely az elektronikus zenét és a magyar költészetet ötvözi.
1: Trend Night.
2: Már is érkezik egy dal Pátkai Rozinától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Let the might of your

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Hiperkarma egy magyar rock'n'roll elemekkel tarkított alternatív rockzenét játszó együttes, amit Bércesi Róbert alapított 2000 nyarán, miután előző együttese a Blabla feloszlott. Logója egy vízkijáratot jelző piktogram megfordítva. A zenekar 2007-ben feloszlott, aztán 2011-ben újra alakult, de még abban az évben ismét kényszer pihenőre szorultak, hogy 2014-ben újra koncertezni kezdjenek. Az első cím nélküli programozott alapokon nyugvó Hiperkarma lemezt Bércesi szinte egyedül készítette el, majd az első albumból három kis lemez is készült. A második lemezen az Amondon már sokkal több élő hangszer szólal meg, és szövegvilága is jóval sűrűbb lett. Az ötödik nagy lemeznél járnak, a Napsütötte rész 2019-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a Trend FM-en, a folytatásban Hiperkarma nálunk.
3: Egészben lenyel, de nem vérzek el, hogyha így alakult, már kit érdekel, hogy hol rontottam el, hogy mi volt a cél, mikor elindultam, nehogy elvérezzél. Kimentem magamat, ha nagyon muszáj, de ha nem muszáj, inkább ne engem utálj, sőt, ha lehet, ne utálj se magad, se mást. A kerítésen túl találj egy forrást, feküdj a vízbe és maradj is ott, míg el nem tüntetik belőled a gonoszt, a gonosz, ha nincsen úgy kényelmesebb. Vedd észre magad, ahogy lélegezteted, a szájtól a szájig csak egy aprócska táv, mégis megtenni egy örökké valóság néha. Ha éjszaka felver egy álom, már nem fekszem vissza, csak azért se bánom, hogy én.

Kegyetlen élet a kegyetleneknek, a megbocsátóknak ezernyi köszönet. A vállakra boruló síró arcokat az ember nem felejti, hogy adhat vigaszt az örök változás, rémes agymenés. Úgy sem tudhatod, ha örökké is élsz, hogy hogyan kéne, most nem holnap mi lesz. A tegnap

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A belmondó zenekar Cutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkanó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comedy jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Cutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.

Paja Bea következik már is itt a különleges zenei válogatásban, aki gyermekkorát egy Pest megyei faluban Bogon töltötte, ahol 6 évesen kezdett el néptáncolni és népzenével foglalkozni, a Muharai Elemér népi együttes tanára és segítségével. Magyar, cigány és bolgár népzenén nevelkedett, később más népek zenéiről is tanult, ilyen a szefád zene vagy az indiai zene, de ma leginkább saját dalait énekli, amelyben egy megindítóan személyes világ tárul elénk. 11 szólólemezén nyomon követhető az a folyamat, amelyen játszik hagyománnyal és modern témákkal, és ahogyan önmagát dalolva, gyúrva halad egy belső úton. 2008-tól éneket tanít és zenei mentorálással is foglalkozik. 2011-ben életrajzi esszékötetet írt Ribizli álom címmel, 2012. októberében életet adott Lili nevű kislányának. Paja Bea énekel most a 94.2-n, önök továbbra is a különleges zenei válogatást hallgatják.

lábon. Mit jelent a fenntarthatóság? Társadalmi, környezeti, gazdasági sürgető kérdésekre kínál megoldást a Holnap Tegnapja fenntarthatósági magazin Nyúl Zsuzsával minden szerdán 11 órától itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Brandon két régi barát, Brádi Márton és Lang András közös zenei projektje. A két alkotó a rendszerváltás környékén az üzleti életben ismerkedett össze, Marci koncertszervezőként, András pedig a Pesti Est egyik alapítójaként dolgozott az éjszakában. A barátság 2013-ban fordult közös zenei munkába, András 10 év alatt írt számai közül választották ki azokat, amik jól álltak Marcinak.
1: Trend Night.
2: A Brandon következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zrínyi Pop az ország első számú gasztro swing zenekara, a 20-as évek amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, Kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
1: Trend Night.
2: Már is az Zrínyi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Onodi ezt a gyermekkorát Budapesten töltötte, 8 éven át tanult egyébként zongorázni. 1991-ben érettségizett a budapesti Eötvös József gimnáziumban. 1991 és 95 között az ELTE angol-magyar szakán tanult és szerzett bölcsészdiplomát. Közben 1994-ben felvételt nyert a Színház és Filmművészeti Főiskolára, Zsámbéki Gábor osztályába. Már harmadéves főiskolásként megkapta első főszerepét a Katona József Színházban és belekóstolt a filmforgatás világába is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a Trend FM-en most Ónodi Eszter énekel.

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Tape Underground 2007-es Alszik kapcsolt című albumával bukkant fel a magyar könnyű zenei palettán. 2009 tavaszán jelent meg Kukacok lepkék című következő lemezük, amely már egy letisztultabb, könnyedebb és visszafogottabb anyagot takar. Ezt követte két másik album, a Háló és az Atma. Zenéjük mára egyre távolabb került a könnyű zenétől, de magját bármerre csirázzék is önmagában hordozza.
1: Trend Night.
2: Csak egy pillanat, és meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Tape Underground-tól.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zsagar együttes karrierje 2001-ben kezdődött, amikor a Yonder Boy Quintet három tagja, Zságer Balázs, Kovács Andor és DJ Buci, Lázár Tiborral kiegészülve a Yonder Boyon kívül is elkezdett zenélni, ekkor még Pulzus néven léptek fel. 2002 nyarán aztán már Zsagár néven zenéltek itthon és külföldi fesztiválokon. Ekkor készült el az első lemezük, amin a Bonós négyesek mellett Kucora Edina énekesnő és Ligeti György énekes is közreműködött. Bemutatkozó lemezük a Local Broadcast 2002-ben jelent meg, második lemezük 2007-ben látott napvilágot, és az ezen a korongon szereplő Wings of Love az Underground divák közreműködésével második lett a nemzetközi dalszerző versenyen, valamint 2007-ben a Rádió Café szavazása alapján ez a dal lett az évdala. A legutóbbi lemez egyébként 2019-ben jött ki, a most három taggal működő Zsagár zenekar vendégekkel kiegészülve dolgozik tovább friss zenei hangzással.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Zsagár érkezik,

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A zeneszerző, muzsikus producer Nicola Paró világszerte elismert képviselője a world music stílusnak, amely több nemzet népzenei sajátosságait ötvözi magában. A bolgár származású zenész, aki a világhírű Riverdance formáció hangszeres szólistájaként vált ismerté, minden egyes alkalommal sikeres kísérletet tesz arra, hogy újabb és újabb formában dolgozza egybe a különböző népek zenéjét. A Riverdance turnéval körbejárta az egész világot, és kifinomult zenei érzékenységének köszönhetően minden helyszínről hozott magával valamit az adott nép muzsikájának hangzásvilágából.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is Nicola Paró zenél.